0: ajándékok lesznek. És el tudjuk-e fogadni azt, hogy nekünk tulajdonképpen semmi más dolgunk nincs, mint az, hogy a hétköznapok kihívásaiban szeretettel megálljunk, hogy valóban rá tudjunk hangolódni azokra a csodákra, amelyeket a mindenható Isten elénk tár, amelyben ki tud bontakozni az életünk, és nem kifosztva leszünk, hanem megajándékozottak. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre egy határozott igennel tudjunk válaszolni. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Tudsz titkot tartani? Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. verse azt mondja: a rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Hallottál már a hippokratészi esküről? Szövege évszázadok óta ismeretes. Van benne egy ilyen mondat is: amit kezelés közben, vagy akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben látok vagy hallok, azt nem fogom kifecsegni, hanem szent titokként megőrzöm. Az orvosok és más bizalmi pozícióban lévők esküt tesznek, de ennek a fogadalomnak mindannyiunkat kötnie kellene. Te hogy éreznéd magad, ha orvosod, ügyvéded, lelkészed vagy egy bizalmasod elárulná bizalmadat és világgá kürtölni szent titkaidat? Salamon kemény szavakkal ír a témáról, érdemes megfontolni őket. Minél több a beszéd, annál kevesebb az igazság, az okos megválogatja szavait. Példabeszédek könyve 10. fejezet 19. vers. Vagy máshol: a becsületes ember nem árulja el más bizalmát. Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. vers. Gondoltál már így a becsületesség fogalmára? És végül: megfontolt szavak biztonságos élethez vezetnek, a meggondolatlan beszéd minden tromba dönthet. Példabeszédek könyve 13. fejezet 3. vers. Minél tovább élünk, annál inkább felismerjük, hogy nagyon kevés megbízhatóan titoktartó ember van, ezért annál jobban értékeljük őket. Ha megkérnének, hogy határozd meg a becsületes ember fogalmát, ugye, hogy a megbízhatóság a lista legelején állna? Itt van tehát néhány alapszabály arra, hogyan éld az életed. A. Amit bizalmasan mondtak neked, ne ismételd el. B. Bármikor is csábít, hogy elmond, állj ellen. C. Akárkiről van is szó, ne pletykálj. D. Ha nem is értesz egyet, ne rágalmazz. Tudsz titkot tartani? Bizonyítsd be! Imádkozz így: Uram, add, hogy ajkaim ne engedelmeskedjenek nekem, mikor szívemben erős a vágy arra, hogy pletykáljak. És mikor jól esik más bajain csámcsognom, Atyám, ítéld meg bűnömet.

Rugalmas a lelki ismereted? Zsoltárok könyve 119. fejezet 11. verse azt mondja, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem. Hallottál már a húsevő növényről? Vonzza a rovarokat élénk színeivel, de amint bent vannak, elveszítik a talajt lábuk a lábuk alól, és lecsúsznak az egykor édesnek tűnő növény belsőn egy folyadékba, melyben megfulladnak. A sátán is pont így cselekszik. Cukormázzal vonja be a romlás ösvényét, és mielőtt észrevennéd, már csapdába estél. Adam Clark egy időben egy selyemárukat kínáló boltban dolgozott. Egy nap a főnöke azt javasolta neki, hogy nyújtsa ki a sejmet, amikor méri, ez növelni a bevételt és Adam értékét is a vállalatnál. Ő visszautasította a kérést. Ezt mondta a főnökének. Lehet, hogy a sejme rugalmas, de az én lelkiismeretem nem. Jeb Magruder, Richard Nixon amerikai elnök szárny segédje, a következőképpen nyilatkozott a Watergate-i botrányról. Becsaptuk magunkat. Beszéltük magunknak, hogy semmi rosszat nem teszünk, és mire valóban törvénybe ütközőt tettünk, már kicsúsztak a kezünk közül a dolgok. A nap, amikor Amerika igazat mondott című könyv arról ad jelentést, hogy az interjú alanyok 91%-a rendszeresen hazudik, és 70%-a gondolja, hogy nincsenek abszolút igazságok a jó és a rossz kérdésében. Isten azt mondja, ne mozdítsd el az ősi határt. Példabeszédek könyve 22. fejezet 28. vers. Miért? Mert a te érdekedben állnak ott. Pál azt írja, a jót tartsátok meg. Pál tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. fejezet 21. vers. Mert a helyes helyes akkor is, ha mindenki ellene fordul, és a rossz rossz akkor is, ha mindenki támogatja. Miután Jézus 40 napig böjtölt, az ördög azt mondta neki, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. vers. Nos, helyes az, ha eszel, amikor éhes vagy, de az ördög javaslatait követni nagyon is helytelen. Míg a sátán kiforgatta a Szentírás szavait, hogy a bűnt igazolja vele, addig Jézus az igét arra használta, hogy ellenálljon a sátánnak. És ezt te is meg tudod tenni. Imádkozz így. Segíts meg, Uram, hogy ne loholjak a siker után veszélyeztetve hitemet, segíts erősnek maradni amellett, amiről tudom, hogy igaz és tisztességes. Add, hogy beszélgetéseim bátorítóak és felemelőek legyenek, telve olyan szavakkal, melyek életet öntenek a körülöttem lévő emberekbe. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Melyik hangnak engedelmeskedsz? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. verse azt mondja, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Max Lucado írja, egy íróasztalnál ülök egy hotelben, távol az otthonomtól. A bátorító hangok távoliak, a csábítóak közel vannak. Az éjjeli szekrényemen egy szórólap a halba hívogat, hogy új barátokat szerezzek egy nyugodt légkörben. Egy másik a tévé tetejéről ígér olyan késő éjszakai filmeket, melyek valóra váltják legmerészebb álmaimat. A telefonkönyvben több oszlopnyi hirdetés kínál kísérőket, és ígér szerelmet otthonról távol is. Hangok. Néhány az élvezeteket, néhány a hatalomvágyat szólítja meg. A világ dörömböl az ajtódon, Jézus kopogtat. A világ csillogó élvezeteket ígér, Jézus egy csendes vacsorát. Vele. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jelenések könyve, 3. fejezet, 20. vers. Kinek a hangjára hallgatsz? Hogyan kezeljem a csábító helyzeteket? Kérded. A. Töltsd meg gondolataidat Isten igéjével. B. Kerülj el mindent, ami vágyat kelt benned a házastársadon kívül valaki másra. C. Rendszeresen telefonálj haza, ha távol vagy. A valódi boldogságot az adja, ha elkötelezed magad arra, hogy abban a kapcsolatban keres élvezetet, melyet Istentől kaptál. D. Ne légy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérj, ha szükséged van rá.
Leslie Durkin azt mondja. Édesapám szokása volt, hogy lerakott a földre egy kis darab húst a kutyán közelébe, és azt mondta, nem. A kutya egyszer sem ért hozzá a húshoz. Viszont rá sem nézett, mert ha megtette volna, akkor az engedetlenség kísértése hatalmas lett volna. Csak apám arcát nézte. Figyelj! Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Zsoltárok könyve 34. fejezet 6. vers. Gondolkozz el ezen.

Az Úr imája. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. verse azt mondja: Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Lehet, hogy ismertél olyan embereket, akik azzal a téveszmével élnek, hogy az ördög menő. Talán valamikor még neked is megfordult ez a fejedben. A helyzet az, hogy a sátán ereje nagyon is korlátozott. Nincs szabad keze arra, hogy tönkretegye életed, ha csak te magad nem adod neki. Az Úr imádságának e sora segít, mikor a sátán csapdái között jársz, hogy megfogd Isten kezét, és ő biztonságosan kivezethessen. Első számú csapda – elterelés. Az Istennel való járás útja hosszúnak és olykor nehéznek tűnhet, de ígéretet kaptunk. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Zsoltárok könyve 121. fejezet 3. vers. A sátán számos ravasz trükkel azon lesz, hogy eltérítse életünket Isten útjáról, olyan ártalmatlannak tűnő dolgok, mint egy tévésorozat, egy új kedvenc együttes vagy egy kapcsolat által. Önmagukban semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal, de elterelhetik figyelmedet Istenről. Második számú csapda – félrevezetés. A kettes számú csapda lényege úgy csűrni-csavarni Isten hozzád intézett szavait, hogy magad is kételkedni kezdj igazságukban. Réges-régen az Édenben a kígyó azt kérdezte Évától: Csak ugyan azt mondta Isten. Mózes első könyve, 3. fejezet 1. vers. Vigyázz! Imádkozz, hogy Isten ma is emlékeztessen szavainak igazságára. Hát nem csodálatos, hogy Isten veled van? Imádkozz így: Uram, segíts emlékezni a Szentírásra, mely ellenáll az ellenség hazugságainak. Igéd azt mondja, hogy győzhetek, töltsd be ma is a gondolataimat ilyen ígéretekkel. Tudom és vallom, Uram, hogy a te ígéd megszabadít a gonosztól és távol tart a kísértéstől. Imádkozom, hogy a lélek gyümölcse betöltse életem minden részét. Az ördög négy lépéses módszere. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 2. fejezet 11. verse azt mondja: Szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. A sátán kiszámítható. Minden kísértése az ismerős négy lépéses sémát követi. Elsőként vágyakozás. Elsőként felismeri a benned lévő vágyakozást, például a bosszú vágyat, vagy a természetes vágyat a szeretetre és örömre. Majd azt csugalja, hogy jogos vágyaidat helytelen módon teljesítsd be. Az igazság az, hogy ha nincsenek vágyaid, nem hat rád a csábítás. A Biblia azt mondja, hogy bennetek gonosz kívánságok egész hadereje van. Jakab levele, 4. fejezet 1. vers. Másodszor, kételj. A sátán arra próbál rávenni, hogy kételkedj abban, amit Isten a bűnről mondott. Ez tényleg nem helyes? Hogy van az, hogy mások mégis csinálják? Isten nem akarja, hogy boldog legyek. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet: Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Pál zsidókhoz írt levele, 3. fejezet 12. vers. Harmadszor, félrevezetés. A sátán képtelen igazat mondani. Ő a hazugság atya. János evangéliuma 8. fejezet 44. vers. Bármit is mond neked, az vagy nem igaz, vagy féligazság. Azt csúgja, senki nem fog rájönni. Ez megoldja majd a problémádat. Ez csak egy kicsi bűn. A kis bűn olyan, mint egy kicsit teherbe esni. Előbb-utóbb látszódni fog. Negyedszer, engedetlenség. Ha egy gondolat megfogan az elmédben, és kellő ideig ott is marad, viselkedésmód fog születni belőle. Minden függő egy adaggal kezdi, és minden alkoholista egy pohárral. Összetört házasságok kezdődnek látszólag ártatlan flörtöléssel. Jakab figyelmeztet: Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ne tévelyegjetek! Jakab levele 1. fejezet 14-től a 16. versig. Mi a megoldás? Kérdezed.
Így közelebb Istenhez, és kevésbé leszel sebezhető a kísértés által. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy az ember bukása miatt egy velem született vágy van bennem a bűnre. Kérlek, hogy mikor ez a vágy fellép, erős legyek, hogy felül tudjak kerekedni, és meg se forduljon a fejemben, hogy az előttem álló kísértés egy járható út. Add, hogy tisztán lássak, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, míg a legkisebb dolgokban is. Szeretnék mind közelebb és közelebb kerülni hozzád. Ámen.

A kísértés lépcsőfokká lehet. Jakab levele, első fejezet 12. verse azt mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri jutalmát. A kísértés inkább lépcsőfokká válik, mintsem botlást okozó akadállyá, mikor rájössz, hogy ez ugyanakkora lehetőség arra, hogy jót cselekedj, mint arra, hogy rosszat. A kísértés csak választási lehetőséget ad. Értsd meg! Isten úgy érleli bennünk a lélek gyümölcsét, hogy megenged olyan helyzeteket, melyekben kísértés ér, hogy megmutassa a másik lehetőség értékét. Például úgy tanít meg szeretni, hogy ellenszenves embereket hoz életünkbe. Nem kíván nagy jellemet olyan embereket szeretni, akik kedvesek és viszont szeretnek minket. Isten a szomorúságok közepette tanít örülni, mert így hozzáfordulunk végaszért és erőért, mikor már semmi más támaszunk nem maradt. Békét teremt bennünk, nem úgy, hogy minden úgy történik, ahogy mi elterveztük, hanem úgy, hogy zűrzavaros időket enged meg. A béke akkor jön el, mikor eldöntjük, hogy bízunk Istenben akkor is, mikor az aggodalom vagy a félelem kísért. Hasonlóképp a türelem is olyan körülmények által fejlődik ki bennünk, mikor várakozásra kényszerülünk és harag vagy indulatkitörés kísért. Nem állíthatod magadról, hogy jó vagy, ha még soha nem éreztél kísértést arra, hogy rossz légy. Nem mondhatod, hogy hűséges vagy, ha még soha nem volt lehetőséged hűtlennek lenni. A becsületesség a tisztességtelenség legyőzése által épül. Az alázatosság akkor nő, ha megtagadod, hogy helyet adja gőgnek. Az álhatatosság akkor alakul ki, amikor nem vagy hajlandó feladni. Az igazság az, hogy minden egyes alkalommal, mikor legyőzöl egy kísértést, egy kicsit jobban kezdesz hasonlítani Jézusra. Vigyázz, hova lépsz! Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. verse azt mondja, a becsületes ember kikerüli a veszélyt, útjára vigyáz. Nem számít, mennyire vagy lelkileg érett ember, sosem fogod kinőni a kísértést. Éppenséggel a kísértés egy bók azt jelenti, hogy a sátán fél a benned rejlő lehetőségtől. Tehát minél közelebb kerülsz Istenhez, annál többször támad majd meg. Imádság közben bűnös gondolattal próbálja elterelni figyelmed, hogy szégyenbe hozzon. Ne rémülj meg! A sátán retteg az imáidtól, és bármit megtesz, hogy megakadályozza őket. Mielőtt kárhoztatnád magad, ráncsd le róla a leplet, és koncentrálj újra Istenre. Íme két dolog, ami segíteni fog, hogy leküzdhesd a kísértést. Elsőként, ismerd fel a mintát. Kérdezd meg magadtól, mikor esem kísértésbe? Általában akkor vagyunk a legsebezhetőbbek, mikor fáradtak vagy magányosak vagyunk, ha unatkozunk, ha depressziósak vagyunk, vagy nagy a nyomás rajtunk. Ha megbántottak minket, ha haragszunk vagy aggódunk, vagy éppen egy nagy sikert, lelki magasságot követően. Ismerd fel a mintát. Figyelj! Életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. vers. Másodszor, kérd Isten segítségét. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak. Zsoltárok könyve 50. fejezet 15. vers. Miért nem fordulunk hát Istenhez gyakrabban? Mert abban a pillanatban azt tesszük, amit éppen tenni akarunk, ugye? Vagy azért nem, mert szégyeljük, hogy folyton ugyanazoknak a kísértéseknek adjuk meg magunkat. De Isten nem fog haragudni ránk, és nem lesz türelmetlen velünk szemben. Figyelj! Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 16. vers. Ha egy nap 100-szor kell is segítségért kiáltanod Istenhez, ő ott lesz számodra. Csak úgy, ahogy a fa gyökerei erősebbek lesznek, ha a fát ellenszél éri, te is minden egyes alkalommal, mikor ellenállsz a kísértésnek, egy kicsit jobban hasonlítasz majd Jézusra.

Isten hatalmában bíz, ne a saját erődben. Zsoltárok könyve 44. fejezet 2-tól a 9. versig azt mondja: Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjainkban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten, parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyenéted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Ezek a sorok Isten mindenható hatalmáról tanúskodnak, mely csatákat nyer meg azoknak, akiket szeret. Szétmorzsolja az ellenséget, és szeretteit felvirágoztatja. A népeket űztél el sor Kánoánnak, az ígéret földjének meghódítására utal, amiről Józsué könyve számol be. Isten a zsidóknak adta ezt a földet, és az volt a feladatuk, hogy bejussanak és kiűzzék a gonosz és Isten ellenes lakosságot. Izrael azt a parancsot kapta, hogy telepedjen le ezen a földön, és legyen tanúja Isten hatalmának és szeretetének. Ellenségekkel körülvéve a zsoltáríró visszaemlékezett arra, amit Isten tett népéért, és ebből bátorságot merített. Mi is ugyanígy bízhatunk Istenben, amikor támadások érnek minket. Ha Jézus király, és mi bízunk benne, ő leveri ellenségeinket és letiporja támadóinkat. Bizalmunkat nem szabad saját fegyvereinkbe vetnünk, azaz korlátozott emberi erőforrásokba, hanem az Úrban kell feltétlenül megbíznunk. Dicsőítsd őt és magasztald az ő nevét. A Zsoltár első sora: Isten, saját fülünkkel hallottuk. Annak következményeire emlékeztet, amikor egyedül próbálunk meg testünk gyengeség ellen harcolni. Két közeli jó barátom, mindketten keresztjének, megindultak a visszaesés alattomos, csúszó

0: éleződtek közöttük, és barátságukban feszülté vált a helyzet. Egy éjjel a drogok hatása alatt érzelmileg kimerülten és viharverten csúnyán összeverekedtek. Az egyik megtámadta a másikat, leharapta mindkét fülét, és megpróbálta kinyomni a szemeit. Milyen szemléletes képe ez annak, ahogyan vakok és süketek voltak Isten szívszaggató könyörgésének szavára, mellyel vissza akarta hívni őket. Megpróbáltak harcba szállni lelkük ellenségével, mely testi gyengeségükkel támadt rájuk, de borzalmas vereséget szenvedtek. A megpróbáltatásokban és kísértésekben, melyeket életünk során átélünk, mindig az Úrban kell bíznunk, hogy győzelmet ad nekünk. Kiben vagy miben bízunk? Egyedül Isten megbízható. Benne sosem fogunk csalódni. Atyáink Istene a mi Istenünk is. Ha csak ő benne bízunk, győzni fogunk és felvirágzik életünk. Ha Isten segítsége nélkül próbálkozunk, nyomorúságosan és teljesen elbukunk majd. Urunk Jézus, segíts, hogy sose próbáljunk egyedül harcba szállni. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig csak benned bízzunk. Ámen. Írta Peter Stanway.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv harmadik részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János evangéliumának 10. fejezetébe, és ott a 27. versről a 30. versig terjedően a következőképpen. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk.

0: Kedves Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor elfelejtjük, hogy a mi hívő életünknek minden áldása és minden reménysége is abból következik, hogy Te és az Atya egy vagytok. Köszönjük neked azt, hogy abban a tudatban élhetünk, hogy amíg ragaszkodunk hozzád, amíg hűségesek vagyunk hozzád, amíg vágyunk a veled való közösségre, addig nincs olyan erő, ami kiragadhatna a te kezedből. Segíts ezt mélyen a szívünkbe zárni, és úgy élni benned és veled, hogy a környezetünkben is megkívánják az emberek a veled való közösséget. És segíts most úgy beszélgetni a te igédről, mint akik tudják, hogy amit elmondanak, az mások számára akár útmutatás, iránymutatás lehet. Éppen ezért kérünk, adj tiszta és bölcs szavakat a szánkba a te lelked által. Köszönjük, Atyánk, hogy az Úr Jézusért jöhetünk hozzád, és meghallgatsz minket. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, de mindazokat is, akik velünk vannak hétről hétre. És elérkeztünk a 11. tanulmányunkhoz, amelyiknek az a címe, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nagyon könnyű nekünk 2024-ben a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről hitelesen nyilatkozni és beszélni. De amikor a János evangéliuma megíródott, valamikor az első század végén, Krisztus után 95 és 90 között valamikor, amikor az evangélium, az János evangéliuma íródott, akkor bizony nagyon nehéz volt, hiszen ezek a fogalmak nagyon közel álltak. Egyrészt volt bennük egy erős egyisten hit, egy ilyen monoteista isten hit, zsidóságukból származóan. Nem akarták az Istent megháromszorozni, de látták, hogy Jézus és az Atya között van, amiben tökéletes egység, és van, amiben különbözőség. Aztán jött a Szentlélek, amely az őskeresztények munkájában, hivatásban, álhatatosságában, üldözésében, vagy akár halálánál is ott voltak. És felismerték, hogy ez is az Istenségnek a része. Ezért beszélünk Atyáról, Fiúról és Szentlélekről, három személyről, de lényegében egy Istenségről. Ennyi kis bevezető után nézzük a mennyei Atyáról szóló vasárnapi gondolatunkat. János evangélium a 3. fejezet 16-17. Verse. Székely Marika.
2: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
1: Köszönöm szépen, most János evangélium a 5. fejezet 22. verse.
2: Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át.
1: Köszönöm. János evangélium a 14. fejezet 10. vers.
2: Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit.
1: És János evangélium 15. fejezet és ott a 16. verse.
2: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.
1: Köszönöm szépen. Érdekes gondolatok, amit tovább fejtegethetünk, hogy Jézus és az Atya, vagy Atya és a Fiú milyen tökéletes egységben, harmóniában van. Kinek van gondolata? Parancsolj, Anikó.
3: Ez a Szent Háromság kérdés, ez nagyon foglalkoztat szerintem mindenkit. Én Tinikkel beszélgettem egy pár hónappal ezelőtt, és az egyik egészen nyíltan nekem szegezte a kérdést, hogy mi a különbség a kereszténység között, tehát az Atya, Fiú, Szentlélek tanítása között és a több Isten hit között. Hogy ez ugyanúgy tulajdonképpen egy több Isten hitnek a megjelenése. És hát ugye az ember próbál példákat hozni nekik ilyenkor, és hát egy, tudom, hogy egy példa se tökéletes, de hoztam például a víz példáját nekik, hogy a képlete, iskolások tudják, H2O, mondták is kórusban. És mondom, a H2O már mint a víz, akkor víz, amikor gőz, akkor víz, amikor folyik, vagy akkor víz, amikor jég. Hát mondták, hogy mindegyik víz. Mondom, igen. És mennyire különböző az egyik légnemű, tehát gázállapotú, a gőz pontosabban, a másik egy folyékony, halmazállapotú valami, és van egy szilárd halmazállapotú, a jég. Mindnek más a funkciója, mert van funkciója, például a jégnek is nagyon komoly funkciója az, hogy megvédje a tavakat attól, hogy befagyjanak a fenekükig, mert hogy Isten úgy teremtette, hogy a 4 fokos víznek a legnagyobb a sűrűsége, és nem a jégnek, és azért van a víz felszínén. És így beszélgettük, és mondtam, és mind víz, mind víz. Ha ezt elfogadjuk, akkor miért nem tudjuk elfogadni azt, hogy lehet Isten megjelenése, mint teremtő Atya Isten, mint földre szállt Fiú Isten, és mint közöttünk élő Szentlélek Isten. Persze ezek ilyen töredékes példák, de talán ez elég közel volt hozzájuk ahhoz, hogy egy picit megértsék, hogy nem minden úgy van, mint amit mi gondolunk így feketén-fehéren, és ez korán sem több istenhit. Ez ugyanannak az Istennek a megjelenési formái.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Az egy nagyon fontos, és elnézést ezért a szóért, mert nincs ilyen, hogy egyik ige sokkal fontosabb lenne, mint a másik, de amit az előbb Marika olvasott, sokszor nem számolunk ezzel, hogy az Atya nem ítél senkit, hanem átadta az ítéletet a Fiúnak. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy valaki azt mondja, hogy én hiszek az Istenben, és úgy gondolom, hogy ez rendben is van, ezzel a Jézus dologgal engem tessék békén hagyni. Egy kis probléma van, hogyha az Atya átadta az ítéletet a Fiúnak, akkor komoly gondban vagyok, és ráadásul ugye kapcsolódhat egy másik ige is, hogy akiben nincs ott az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy korábban akár a törvény útján lehetett az Istenhez közeledni, de ennek az időszaka lezárult, és most kizárólag, és én tudom, hogy ez sokaknak fájdalmas, de kizárólag Krisztuson keresztül vezet az út, és amikor megérkezünk majd a mennyei hazába, a feltámadáskor ez a Krisztus fog ítéletet hirdetni, aki ráadásul azt mondta, hogy egyébként azok a beszédek, amiket én elmondtam, majd önmagukban is ott állnak ítélőként, és mindenki fogja tudni a végeredményt, anélkül, hogy Krisztus különösebben megszólalna.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
4: Hirtelen nem is tudom, hogy hol kezdem, mert sok minden közben eszembe jutott. Amit az Anikó mondott, ahhoz tulajdonképpen csak annyit mondanák, hogyha nagyon profán módon akarnák meghatározni, akkor az egy Istennek a különböző tevékenységeit személyesítjük meg. Nem akarom ragozni. Engem nagyon megkapott a Marika által fölolvasott alapigé. Azt hiszem, az utolsó volt az, hogy én választottalak titeket. És azonnal a múltkori alkalom jutott eszembe, amikor Júdásról beszéltünk. Mert hogyha Júdásra is alkalmazzuk, akkor azt kell mondani, hogy Júdás kiválasztásával Jézus Krisztus rossz döntést hozott. De mielőtt erre az álláspontra helyezkednénk, tudomásul kell venni, hogy csak 11-et választott Jézust. Judás nem választotta, Judás csatlakozott hozzájuk önként. És annak ellenére, hogy nem volt a tanítványok között kiválasztott, mégis ugyanazokban az áldásokban részesült, mint a többi tanítványt. Tehát őt is kiküldte, ő is részlet azok között, akik gyógyítottak, ördögötöztek, mindent csináltak, tehát nem volt különbségtétel, de ő nem volt kiválasztott.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Ez a nem ti választottatok, hanem én választottalak, Ha eddig tartana csak a Biblia vers, már akkor is nagyon megrázó lenne. Mert ugye manapság rengetegszer hangsúlyozzák, vagy sajnos úgy kell sokszor mondani, hogy hangsúlyozzuk, például egy-egy evangelizáció jellegű alkalmon, hogy gyere az Úr Jézushoz, hozd meg a döntést, és hogyha te elfogadod őt uradnak és megváltódnak, akkor innentől kezdve az üdvösséged rendben lesz. De ez megfordítva nagyon keményen hangzik, hogy igazából az Úr Jézus választ, és a döntést ő hozza meg. Csak el szoktuk mi felejteni hívők sokszor, hogy ez itt nem áll ám meg. Mert hogy úgy folytatja az Úr Jézus, hogy és arra rendeltelek, hogy menjetek el, teremjetek gyümölcsöt, és még itt sincs vége, és ez a gyümölcsötök maradjon meg. Tehát hiába büszkélkedek én azzal, hogy engem kiválasztott az Úr Jézus, ha az életem gyümölcstelen. Tehát ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy az Úr Jézus nem árult zsákba macskát, hogy ő nem azért választott ki engem, hogy én érezhessem, hogy mennyivel külön vagyok, mint mások, hanem azért, hogy valami haszna legyen a Krisztus szempontjából, az Isten országa szempontjából annak, hogy én az Isten országának a része vagyok.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér, aztán Marika.
5: Röviden csak annyit, hogy azért láthatjuk, hogy a Szent Háromságon belül maximális egység van, és a Szent Háromság van különböző funkciókat látnak el. Tehát így különböző szolgálati köröket lát el a Szent Háromság. Mindenkinek megvan a maga sajátos szolgálata a Szent Háromságon belül.
1: Ez egy nagyon fontos dolog volt. Köszönjük.
2: Ugye teremtéskor harmóniába volt az ember, de kivel volt harmóniába? Istennel, másikkal, a természettel, és önmagával is. És Istenhez csak Jézuson keresztül tudunk menni. És aki elutasítja Jézust, az az atyát is elutasítja, hiszen az atya és Jézus között összhang van. Ugyanazokat az értékeket vallják, ugyanazokat a cselekedeteket mondják jónak és igaznak. Tehát ha az egyiket elutasítom, akkor a másikat se fogadom el.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
4: Én annyit szeretnék mondani, hogy ugye mi Jézust a tanításával, meg a cselekedeteivel azonosítjuk, mert így válik megfoghatóvá számunkra. De aki elutasítja Jézus tanítását, annak azzal kell számolnia, hogy az, amit ő elutasított, az lesz az ítélő bírája.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Jézus és az Atya a hétfői gondolatsor. Itt Mózes első könyve 3. fejezet, 7., 8. és 9. versét kérem Tokics Marikától, hogy olvassa föl.
3: Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy?
1: János evangéliuma első fejezet 14. versétől 18. verséig.
3: Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.
1: Köszönöm szépen. Tehát az édeni történetnél azt látjuk, hogy egy szakadás következett be az ember, lásd emberiség, és a Teremtő Isten között. Az ember elbújt. És az Új Szövetségben, János evangéliumában, amikor azt mondja, hogy az ige lakozott közöttünk, már múltkor talán említettük, hogy sátorozott közöttünk, ezt a szakítást, a bűn által létrejött óriási szakadékot Jézus eltüntette. Tehát helyreállította a viszonyt a teremtő és a teremtmény között. Igen?
3: A tanulmányunkból szeretnék egy mondatot felolvasni. Az Atya felmérhetetlenül sokat tett ezért a világért, és annyira szereti, amennyire az egyetlen fiát. Jézus tökéletesen cselekszi a mennyei Atya akaratát. Az Atya rajta keresztül szól és cselekszik, üdvösséget ad azoknak, akik hisznek a fiában.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
6: Én arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy amikor az ember a bűn miatt megszakította a kapcsolatot Istennel, mert hogy engedetlen volt, és elbújt, akkor is Isten ment utána. Isten szólongatta, hogy hol vagy. Isten készített neki utána ruhát, és Isten volt az, aki már ott az Édenkertben elmondta a kimenekedés útját is, hogy majd az asszony magva helyre fogja, mármint az Úr Jézus, helyre fogja állítani ezt a kapcsolatot, és a kígyóra tapos. Igaz, hogy a kígyó az ember sarkát majd mardossa, de legyőzi Jézus Krisztus az ősi ellenséget. Tehát ebből az következik, hogy Isten ma is keresi az embert, szólongatja minnyájunkat. A kérdés az, hogy meghalljuk-e, és engedelmeskedünk-e az ember hol vagy, és itt most mindenki a saját nevét helyettesítse be, hol vagy kérdésre, mert Isten szeretné helyreállítani ezt a megszakadt kapcsolatot.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
7: Van itt egy nagyon izgalmas mondat, ez a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus által jelent meg, olvastuk most, de Károli úgy fordította, hogy lett. Ez a különös magyar igeidő, ami más nyelvekben is van, de magyarul túl sokat nem használjuk, ami ugye jövő idő, de már múltban. Amit befejezett jövőnek mondunk, ami nagyon nehezen értelmezhető egy mai ember fejével, amit úgy is lehetne mondani, hogy mielőtt mondom, még csak jövő, de mire kimondtam, már múlt. És ez a lett, ez a Teremtő Istennek a tulajdonsága. Legyen világosság. Lett. Legyen szárazföld, pesdüljenek a vizek. Lett, lett, lett. És a törvény Mózes által adatott. Hányszor kellett Mózesnek oda-vissza megjárni a sínai? Tessenek majd egyszer ilyen szempontból megnézni a Mózes második könyvét, mire a törvény és a törvény által jellemzett szövetség megköttetett. De ott volt egy ilyen közben járó személy, egy emberi személy, egy kizárólag emberi személy, Mózes. És Jézus pedig a teremtő testet öltött személye idejött, és azt mondta, hogy kegyelem és igazság. Együtt. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, tessenek csak végig gondolni. Vagy kegyelem, vagy igazság. És Jézus idejött, és azt mondta, hogy ezt szintézisbe hozza. És ő meghirdeti a kegyelmet, miközben nem fog csorbulni az igazság. Isten különös ajándékaként.
1: Köszönöm szépen, itt van egy nagyon jó gondolat a tanulmányunkban. A világ nem ismerte Istent, aki elküldte egyetlen fiát, hogy megismerjék őt, az Atyát. Ha nem felejtettük volna el, akkor minden más lett volna az életünkben, másképp lett volna a kinyilatkoztatás, más lett volna a fiú, más lett volna a Szentlélek, de ezen a múlton már nem lehet változtatni. Marika?
2: Érdekes, hogy ahogy Jézus történetét vesszük végig, voltak, akik meglátást kaptak, hogy Jézus a mennyei atyától származik. És kezdetben Jézus azt mondta, hogy ne mondjátok senkinek. De a végén ő tett tanúbizonyságot, hogy ő az atyától jött.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor, aki ismeri a fiút, ismeri az atyát. Ez a keddi, János evangélium 7. fejezet, és ott a 16. vers. Kulcsár Anikó.
8: Jézus erre így válaszolt.
3: nekik: az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.
1: János evangélium a 8. fejezet 38. verse.
3: Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.
1: János evangélium 15. fejezet 9-10. verse.
3: Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.
1: János evangélium 17. fejezet 3. verse.
3: Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
1: Köszönöm szépen. Mint egy szép csokor virág össze van gyűjtve a tanulmányunkban a fiúról és az atyáról való biblia versek. Mit tanulhatunk ebből? Mit láthatunk? Marika?
2: Ugye Jézus hirdette, hogy az atya elküldte őt, mint az egyetlent, aki által az emberiség eljutott hozzá. Az atya azt akarja, hogy az embereknek örök élete legyen Jézusban, aki megígéri, hogy új életet ad a feltámadáskor. És ugye a szeretet fontossága. Ugye, ha a törvényt össze akarjuk foglalni, akkor két fő mondatra lehet sűríteni, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. Tehát a szeretet mennyire fontos, és az atya mennyire másként szeret, mint ahogy mi tudunk szeretni, és nekünk állandóan tanulni kell, hogy a szeretetünk ne olyan emberi, mindenféle jelzős szeretet legyen, hanem olyan szeretet, amilyen az atyától kapunk. És ha szeretni tudunk olyan módon, ahogy az atya minket szeret, akkor ez a szeretet arra ösztökél bennünket, hogy másként szóljunk, másként cselekedjünk, másként gondolkodjunk. Mert akkor az megváltoztat bennünk sok mindent.
1: Köszönöm szépen, nagyon értékes volt, amikor mondtad, hogy nem jelzős szerkezetekkel kell a szeretetet valahogy feljavítani, mert ha önmagában azt mondom, hogy szeretet, már a mai világban olyan szlogenné, hogy oda kell tenni tiszta, őszinte, örökkévaló, tehát jelzős szerkezettel kell feljavítanunk a szeretetet, pedig valószínűleg Isten országában a szeretet jelző nélküli, teljes valóságában megjelenő csodálatos hatalom lesz. Anikó?
3: Én nagyon érdekesnek találom, hogy ezek az igék, amiket felolvastunk, egy tökéletes harmóniát és egységet mutat be az atya és a fiú között. Az én tanításom nem az enyém, hanem az, aki elküldött. Én azt teszem, amit láttam az én atyámtól. Én úgy szeret, és engem is úgy szeret az atya, és azt akarom, hogy ti is úgy szeressétek, hogy maradjatok meg ebben. Tehát egy olyan tökéletes harmóniát mutat be, és egységet, engedelmességgel, és teljes összhanggal, ami hát ilyen idilli állapotnak tűnik, és azt mondja az Úr, hogy az ige azt tanítja, hogyha mi megmaradunk benne, és megismerjük a parancsolatait, és megtartjuk, akkor mi ugyanilyen harmóniába kerülhetünk a fiúval és Istennel. Ez lenne az a helyreállító munka, amiért ide jött az Úr Jézus erre a világba. Hogy ez a tönkrement ember és Isten közötti kapcsolat visszaálljon arra az eredeti formára, ami most sajnos csak az atya és a fiú között működik.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
7: Nem tudom, hogy tetszednek olyan szintén gondolni sokszor igeolvasás közben, hogy na nekem mondja ezt most az Úr Jézus. És hogyha nekem mondja azt az Úr Jézus, hogy én azt hallom, amit, és azt beszélem, amit az én atyámtól hallottam, és te is azt mondod, amit a te atyádtól hallasz. Hát én egy kicsit se csodálkozom azon, hogy a hallgatói fölbőszültek, mert hogy azok az emberek nagyon vallásosnak tartották magukat. És erre most megtudták, később az Úr Jézus nevesíti is, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ez rendkívül idegesítő, csak tessék arra gondolni, hogy ha valakinek nincs személyes közössége az élő Jézus Krisztussal, akkor bármennyire is szeretnénk a semlegességet tartani, és azt mondani, hogy de én nem tartozok ugyanaz Úr Jézushoz, de máshoz se, ez a máshoz se, ez nem fog működni. A máshoz se az automatikusan azt jelenti, hogy a másik oldalon. Ez olyan, mintha azzal büszkélkednék, hogy én nem járok egy úton, ami szép széles, hanem mindenféle szabályrendszerek által meghatározott, emelkedettebb úton járok, ami annak az útnak ugyan a járdája. De tessék mondani, hova vezet az út, meg hova vezet a járda. Hát a járda ugyanoda vezet, ahova az út, nem? Tehát, hogyha én nem tudom azt mondani, hogy én az Úr Jézus Krisztus befogadtam a szívembe, és ezáltal igaz rám az az ige, hogy akik befogadták, hatalmat adott azoknak, hogy Isten gyermekei legyenek, akkor kénytelen vagyok fölmérni, hogy másik oldalhoz akarok tartozni, tényleg ott akarok maradni. Mert nagyon sokan, hogyha ezt így végig gondolnák, automatikusan rájönnének, hogy irány a másik oldal, ezt nem akarjuk, hogy így legyen.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
4: Az elhangzottakból, de különösen abból, amit az Anikó fölolvasott, abból a sok igéből, egyértelműen kiderül, hogy Istent csak, illetve az Atyát csak Jézuson keresztül lehet megismerni. Tehát tulajdonképpen a mi feladatunk az lenne, hogy minél jobban mélyüljünk el, de ne csak tudati szinten ismerjük ezeket a dolgokat, hanem azok a tanítások, amik elhangzottak Jézus szájából, azok a mi bensőké váljanak, és ne mint egy kívülről ránk erőltetett tanítások működjenek az életében, hanem belső indítatásként hassák át a lelkünket. És ezért mondhatta annak idején Fülöpnek, amikor mondta, hogy nem tudjuk az utat, meg mutasd meg nekünk az Atyát, és akkor majd megyünk, hogy hát aki engem látott, látta az Atyát, mert ő teljesen azonos volt vele. És még egy dolgot szeretnék mondani, amikor az Atyáról beszélünk, a tulajdonságai között mindig előszeretettel emlegetjük a teremtő képességét, a mindenhatóságát, a mindenütt jelen valóságot, de érdekes módon, amit az Anikó kihangsúlyozott, meg a Marika is, hogy ő a szeretet. És nem csak ő a szeretet, minden szeretetnek ő a forrása. Erről sokkal kevesebbet beszélünk. Fölolvassuk a vonatkozó ige szakaszokat, de egyébként tartalmilag nem igen szoktuk kifejteni, hogy ez miben is nyilvánul meg, pedig amikor a 3.16-ot felolvasták, abban egyértelműen benne van, hát van annál nagyobb szeretet, mint hogyha a fiát odaadja. Jézus meg azt mondta, van annál nagyobb szeretet, mint hogyha valaki életét áldozza az ő barátaim, és ti az én barátaim vagytok. Hát ezeket kellene úgy magunkévá tenni, hogy szinte átjárja a belsőket, és minden cselekedetünk meghatározója legyen.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Ugye tanuljuk, hogy hogyan kell imádkozni. És ugye az imáink, kérések, beszélgetés az Istennel. És hogy zárjuk az imánkat? Ugye Jézus nevében, Jézus érdeméért. Mert akkor hallgat meg bennünket az Atya. Tehát annyira fontos, hogy Jézus és az Atya egy, és Jézuson keresztül tudunk az Atyához eljutni.
1: Köszönöm szépen. István?
8: Én az elmondottak alapján egyetlen szót húznák nagyon alá, ez pedig a kapcsolat. Ugye Jézus az atyával való kapcsolatáról sok minden kijelentett, amit már említettünk is, hogy minden tanítása valóban az atyájé, amit cselekszik és mond, azt az atyától hallotta, hinni benne az atyába ugyanazt jelenti, és szavai és cselekedetei az atyától erednek. Tehát ez a kapcsolat egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon világosan írja János is azt, hogy amit azt írja, hogy ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. Tehát ez még jobban aláhúzza nekem azt a szoros kapcsolatot, szoros bensőséges kapcsolatot, ami az atya és a Jézus és az atya között fennáll. Tehát magyarul a Szent Háromság egységének a bemutatása, az illusztrálása.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor a Szent Lélek. És itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mai modern világban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy a Szentlélek valami erő, valami dinamiz, valami kihatás, és nem személy. A Szentírás nagyon világosan megmondja, hogy az Atya személy, a Fiú személy, a Szentlélek személy. Persze hozzáteszem, nem személy egyik sem, csak nincs jobb fogalmunk, hiszen a személyt az emberre alkalmazzuk, egy élőre, de bizony a személy az halandó, a személy az botlandó, tehát csak úgy körülbelül tudjuk az a Szent Háromság három szereplőjére applikálni, alkalmazni, hogy személy, de ők isteni személyek, ha ezt mondhatjuk, és nem valami erő, valami dinamizmus, hanem mind a három egy egyéni karakter, de ők egy csodálatos isteni természetben egyesülnek, így az egység és a hármasságnak megfelelő egyensúlya áll fenn. Nézzük a Biblia szövegeket. János evangélium a 14. fejezet, és ott a 26. vers, Varga Gyöngyike.
9: A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
1: János evangélium 15. fejezet 26. verse.
9: Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam.
1: János evangélium 16. fejezet 8. versétől 11. verséig.
9: És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.
1: Köszönöm szépen. Még a Szent Háromsággal kapcsolatban három szót hadd fejezzek ki. Az Atya az teremtetlen. Tehát mindig ezt találjuk a szövegkörnyezetben. A Fiú az született. A Szentlélek pedig származik. És ezeket az elhatároló, elkülönítő distinkciókat, fogalmakat, meghatározásokat használja a teológia, hogy megértsük a Szent Háromság különböző személyeinek egyrészt a származását, és ezzel kapcsolatosan tudatos szóhasználatot találunk a Szentírásban. Jakó testvér?
5: Még ezt hozzátenném, hogy érdekes az az ige szakasz is, amikor azt mondja, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, meg lehet szomorítani, és ezzel, tehát egyetlen egy bűn van, a Szentlélek ellenni bűn, amit megbocsáthatatlan. Tehát ha valakit megszomorítjuk, a Szentlélek megszomorítjuk, az az a megbocsáthatatlan bűn.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: A gonosz hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jött el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének teljességével.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
7: Talán meg fognak nekem bocsátani az itt ülők is, meg a nézők is, hogyha a háziasszonyokat szeretném egy picit bátorítani. Ebben az ünnepi időszakban szerintem nagyon sokan állnak neki sütni-főzni a család számára. De tessék mondani, egy háziasszony mikor tudja elmagyarázni egy programozható légkeveréses sütőnek a processzor részeit, és mikor kell, hogy tudja javítani, vagy esetleg előállítani ezeket? Szerintem kalácsot szeretnénk enni mondjuk, vagy valami egyebet. A többit azt meghagyjuk a szakembereknek. Na most körülbelül ilyen az, mikor egy hívő ember belevész abba, hogy ezeket a nagy teológiai fogalmakat, amit egyébként nem nagyon tudunk, mi csak úgy próbálkozunk valamit elmondani ezzel kapcsolatban, elmondjuk meg, magyarázzuk, na de mi sül ki belőle? Hát ugye itt mondja az Úr Jézus például, hogy van nekünk egy nagy mennyei protektorunk, azaz a bizonyos pártfogó, aki elvezet minden igazságra, aki megtanít bennünket, hogy kell érteni Isten igéjét, és aki gyümölcsöt terem az életünkben a mindennapi élet folyamán. És hogyha nem lenne ez a lélek, akkor mi mivé lennénk? Amíg itt volt a fiú, a tanítványok is azt gondolták, hogy ha az Úr Jézus ott van, amott nincsen, hát ugye látjuk, hogy itt van. De a Szentlélek? Egy buta példa jutott eszembe, ha nem haragusznak érte. Egy olyan egész világra sugárzó adó, ami teljesen mindegy, hogy valaki Amerikában kapcsolja be a vevőjét, vagy éppen Új-Zélandon, vagy itt Magyarországon. Bekapcsoljuk, és szól. Ugyanaz, mindenütt, és egyáltalán nem vagyunk rajta annyira meglepődve. És hát miért lenne ez különös, hogy Isten szent lelke mindegyikünknek az otthonában és a saját lelkében megszólal és közvetíti az Isten üzenetét, és támogat és bátorít. És ha kell, akkor megvigasztal, energiát ad, vagy éppen figyelmeztet, hogy megálljak az úton, amerre megyek.
1: Köszönöm szépen, tovább kell menjünk. Jézus imádsága, János evangélium 17. fejezet első versétől 8. verséig, Kakula Ildikó.
10: Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg engem, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudjuk, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.
1: Köszönöm szépen. Ez számomra mindig egy olyan biblia szöveget, olyan környezetet jelent, ahol a sarukat le kell venni, és ott többet kell hallgatni, és gondolkodni, semmit beszélni. Több kérdést, kevesebb választ fogunk tudni kapni, de ha válasz megérkezik, akkor azt hiszem, hogy az egyik legerősebb bizonyíték az Atya, Fiú, Szentléleknek a helyes értelmezésében. Anikó.
6: Mivel Jézus itt ezen a földön teljességgel ember is volt, és teljességgel Isten, de itt az emberi voltát szeretném hangsúlyozni, ahhoz, hogy az Atyával való harmónia megmaradjon, nagyon sokszor olvassuk, hogy elment a hegyre imádkozni, az egész éjszakát imádságban töltötte. Kevés imádságáról tudunk, erről tudunk, és én úgy gondolom, hogy Azért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert mi is csak akkor tudunk harmóniában lenni ezen a földön Istennel, hogyha sok időt töltünk a vele való kapcsolatba, a vele való imádsággal, beszélgetéssel.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Jézusnak minden felülelő kérése az Atyához az, hogy őrizzen meg bennünket. Nem azt kérte, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól.
1: Köszönöm szépen, és akkor menjünk az...
4: Neked mondtátok?
1: Igen.
4: Ahhoz, amit az Anikó mondott, hogy az imádkozás lelkületének a felkeltésében rendkívül nagy szerepe van a Szentléleknek.
1: Köszönöm szépen. Az összefoglalás. Rózsika, honnan hoztad az összefoglalást?
11: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 412. oldal. Az imádság alapja nem a szó, hanem a kapcsolat. Akkor is, ha Istennel van dolgunk, meg akkor is, ha felebarátunkkal vagy a világ dolgaival kerülünk feszült helyzetben. Ezért az imádságban nem kimenekülünk a bűnökkel, gyarlóságokkal teli világból, hanem oda menekülünk Istenhez, minden öröm és harmónia forrásához. Elrejtőzünk benne, hogy vele bárkihez, bárhova, bármilyen körülmények közé elmehessünk. Ráhagyatkozunk, hogy legyen erőnk arra, hogy egymás terhét hordozzuk. A csendes kamrában is a fele barátért, a kapcsolataink megtisztulásáért vagyunk egyedül. Az imádság akkor lesz erőtlen, ha Isten cselekedete helyett a magunk jó vagy rossz lelkére fordítjuk a figyelmünket. Az imádság soha nem arról szól, hogy én, az imádkozó, vagy a másik ember, akitől vagy akiért akarok valamit. Milyen, ha nem arról, hogy mit akar Isten mi velünk. Az imádkozás egy magatartási mód, életszemlélet. Mértékletesség és józanság kell hozzá. Ez a helyes kapcsolaton fordul meg. A mértékletesség az anyagi világgal való harmóniának mércéje, a józanság pedig a társadalmi létünk egészsége. Mindkettő szükséges az örömhöz. Ma nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy az imádságnak felkorbácsolt érzelmeinek teremtenek alapot. Az extázisban eltűnik a másik, megszűnik az ember közösségi lénynek lenni. Csak az öröm látszatát éri el vele az ember. Ez az igazi imádság ellen hat. Aki imádkozik, közösséget keres Isten mércéje szerint. Az imádkozik helyesen, aki nem az álmok szivárvány hídján akar a mennybe felmenni, hanem józanul, tárgyilagosan, gondolkodva látja meg a pillanatoknak az értékét. Ez az állapot az öröm. A kétségbeesésben épp úgy, mint az extázisban nincs józanság, ezért alkalmatlanná tesz az igazi imádságra. A pánik sohasem a hit, hanem a hitetlenség jele, az öröm elvesztésének az állapota.
1: Köszönöm szépen, az Úr hallgassa meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk, amikor a következő tanulmányunkat fogjuk átvenni, a dicsőség órája, a kereszt és a feltámadás. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy Atya, Fiú és Szentlélek vagy. Te néked köszönjük meg azt, Teremtő Istenünk, hogy a Fiunk keresztül ismerhetünk meg téged. És megköszönjük a Szentléleknek, hogy sokszor itt van a mi életünk közelébe, inspirálja, ihleti gondolatainkat, nyelvünket, amikor megszólalunk, amikor beszélünk a Szent Háromságról, addurunk, hogy kövessük Isten utasítását, hogy megtaláljuk a Fiúban a megváltót, és tiszteljük a Szentlélek munkáját a másik emberben is. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: Gere házas pár, mint akik ugye ennek a műsornak vagyunk a házigazdái, ez a műsor pedig a Love Story és azután című műsorunk, ahol a keresztény házaspárokat hívunk be, és az életükről beszélgetünk, az életük kihívásairól, és hogy ebben hogyan segíti őket az Istenbe vetett hitük, akár a egymással való kapcsolatukban, a családi életben, a munkájukban, stb., amivel egyébként mindenki szembenéz, aki él és mozog. Úgyhogy ezért reméljük, hogy ez életszerű, és szeretnénk az igei oldalát is megmutatni az isteni segítségeknek, hogy hogyan lehet ezt elérni mindannyiunk számára. Hát abban a ritka helyzetben vagyunk, annyira ritka, hogy ez még most fordul elő először, hogy egy házaspárral nem sikerült a 40-50 percbe beszorítani az izgalmas életutat, bár mindenki nagyon izgalmas volt a maga nemében, de valahogy annyira belemerültünk Paróczi Zsoltnak és kedves feleségének, Anitának a életébe, a családi életébe, és annyira szerteágazó, hogy így mondjam, meg annyi félét csinálnak, és az életük is annyira kalandos, hogy így mondjam, hogy egyszerűen nem fér bele egy adás időbe, úgyhogy ez a Paróczi házaspár 2, Love Story és azután című műsor, úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket ismét itt, és akkor majd a kedves feleségem összefoglalja az előzőekben elhangzottakat, és megpróbáljuk onnan fölvenni a fonalat. És reméljük ez az idő keret, most ez az új műsor keret, bele fog már férni a gazdag életutatok eddig, és majd még ami azután jön.
1: Én is köszönöm, hogy itt vagytok, és hát most az a rendkívüli dolog, hogy most nem a Love Story-val kezdünk, hanem megpróbáljuk folytatni a sztoritokat. Beszélgettünk a gyerekekről is, de egy gyermekről nem beszéltünk, amit úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hallják és tanuljanak, és talán együtt érezzenek, és veletek együtt örüljenek annak, amin a végére keresztül mentetek, és van egy konklúzió ebből. Azt gondolom, hogy először Anitát kérdezném erről. Hogy hívták ezt a kislányt, ugye, mert kislány volt, és mi a sztori?
3: Boglárka a neve, és örülünk, hogy emlékezhetünk rá, elég gyakran, és örömmel beszélünk róla. Egy kicsit rövid időt töltött velünk, ugye 2,5 hónapot, de az az idő, amit velünk töltött, és amit akkor mi ezen az időszakon keresztül kaptunk az Istentől, egymástól, a gyerekektől, a családtól, az óriási gazdagság volt. Ugye beszéltünk róla, hogy nekünk több gyerekünk van, nem mindet. Én szültem Boglárkával, amikor én várandós lettem, akkor már az elején kiderült, hogy én ővele is, mint az előtte levő nagyfiammal, veszélyeztetett terhes voltam, sokat feküdtem gyakorlatilag, az utolsó heteket már kórházban töltöttem Pécsen, és ebben az időben tudtuk, hogy nincs minden rendben, de nem tudtuk, hogy pontosan mi történik. Rendszeres ultrahang, napi szinten nézték, csak annyit láttak, hogy talán egy kicsit kisebb ez az amaz, de nem tűnt olyan nagyon nagy problémának. Egyébként jól voltam a terhességemmel, azon túl, hogy azért voltak ilyen kisebb görcsök vagy kis vérezgetés, de nem éreztük úgy, hogy ez úgy nem bántott, nem volt rossz ez. A családom gyakran meglátogatott, és ez nagyon jó volt, sokat beszélgettünk a gyerekekkel, és így próbáltuk átgondolni, hogy mi vár ránk, ugye nem tudtuk egyikünk sem. Az volt biztos, hogy hát most távol vagyok az otthonomtól, a sok gyerek meg a férjemre és a szüleimre volt bízva, anyukám

0: még nagyon sokat támogattak, segítettek ebbe bennünket napi szinten, ugye akkor otthon voltak, már a kicsik voltak 3 évesek, azt hiszem. Ugye?
1: 2.
0: 2? Még csak 2. Na hát akkor olyan körül, és ráadásul az a hölgy, aki tápoltunk, ő is még otthon volt.
2: Oh.
0: És anyukámra is, férjemre is az elég nagy terhet rót.
2: Megszakíthatlak most egy picit, hogy Zsolt, te mint férfi, hogy élted ezt meg? És utána visszatérünk, Anita.
1: Onnan kezdeném, hogy mikor meglettek az ikreink, amiről az előző alkalommal beszélgettünk, számunkra természetes volt, hogy szeretnénk még gyermeket, és hát ezt egy ilyen áldásnak éltük meg, hogy újból várhatjuk, ráadásul most már a fiúkkal együtt, a nagylányokkal együtt, tehát az egész család együtt készülhetett rá. És számunkra hitünkből fakadt azt, hogy tudtuk azt, hogy a gyermek az az Isten áldása. És természetesen mindegyikünk benne van, hogy szeretnénk, hogyha egészségesen, minden probléma nélkül szülessen, és hát ez meg is adatott, gyönyörű, szép gyermekeink születtek. De közben tudtuk azt is, hogy az Istennél minden lehetséges, és az ő jó tervében benne lehet bármi is. Az összes gyermekünk születésénél bent lehettem, és hát ezt ajánlom egyébként minden félnek, aki ettől valahogy nem óckodik nagyon, hát ez egy hihetetlen nagy élmény. Az első gyermekünk előtt nekem még több hónapos felkészítésen kellett részt venni, hogy bent lehessek a születésnél, de egyrészt megértem, másrészt pedig így is készültünk a negyedik gyermekünknek a születésére, és nem mutatkozott semmi arra, hogy valami nagyobb probléma lesz, hiszen úgy készültünk, és úgy is volt, hogy én is bent lehettem a születésnél, a szülésnél. De hát az, hogy Pécsen volt, mi Bodrogon, hogy közben tényleg Mónikát is ápoltuk, ott voltak a picik, tehát hogy rám maradt egy picit, vagy jobban, közben a mindennapoknak a terhei, az iskola igazgatása, a gyülekezet is ott volt, de ez olyan egésznek tűnt, olyan nem természetesnek, de mégis olyan az Isten kezébe.
2: Gondolom azért nem kellett altatni esténként.
1: Hát azt nem. De a család nélkül, a nagyobb család nélkül nem ment volna víz, és amikor hogy a gyerekek is nem segítenek ebbe bele. És közben ment el Mónika, akit ápoltunk, közben temettük is el.
2: Igen.
1: És hát közeledett Bográkának a születése, vagy a születésének az ideje.
0: Hát én a szülőszoba melletti őrzőben voltam már az utóbbi hetekben, 10 napban biztos, úgyhogy elég sok szülést végig imádkoztam, végig hallgattam, ahogy így a... Aha. Többieknek sikerült. Nekem rohamos szülést mondtak, hogy azért kell közel lennem, mert lehet, hogy nem olyan formában fogok szülni, mint ahogy gondolták. És a mindennapos ultrahangnak az utolsó ultrahangos vizsgálatakor, mi szülés előtti napon azt mondták, hogy 2 vezető orvos is megvizsgált, hogy nagy valószínűséggel szájpadhasadékkal, ajakhasadékkal fog születni a kislányunk. Én gyógypedagógus vagyok, logopédus is, nagyjából képben voltam, hogy ez mivel jár, hogy oké, nagy levegő, megoldjuk, nem probléma. Koraszülés volt, lehívták a szülésre a koraszülöttes csapatot, úgyhogy volt lent nagyon sok orvos körülöttünk, de senki nem számított arra az orvosok közül sem, ahogy Boglárka a világra jött, ugyanis a mi kislányunk az... egy nagyon súlyos, komplex fejlődési rendellenességgel született. Mi ebből akkor anyan sok mindent nem láttunk. Uh-huh. Amit láttunk, hogy gyönyörű nagy haja volt, mint a többi babánknak is, de nem teljes fül, hanem csak kis fülcimpa volt a hajas fejbőrnél, illetve hát nem csak ajak, hanem teljes szájpad, hasadék kétoldali, nagyon súlyos és egy aszimmetrikus arcberendezéssel, szemállással, ajakállással született, és rettenetesen kétségbe voltak esve az orvosok. Én a szülés előtti órában olvastam egy olyan igeverset, hogy nem érhet téged baj, a sátrathoz közel sem érhet csapás. És ez az ige visszhangzott bennem, amikor ott voltam, és azon gondolkodtam, hogy mi az igazi tragédia, mi az igazi csapás, az, ami engem érhet, hogy komolyan azon fogok most sírni, hogy egy kis babát bízott ránk az Isten, aki beteg, nem tudtuk mennyire, de hogy én azt mondtam a férjemnek, ott fogtam a kezét, és mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy nem ez a csapás, hanem az, hogyha valaki elkárhozik, és hogyha az életében nem találja meg az Urat, és hogy ezen át, ezt megoldjuk, ez nem baj. Vagy akkor így ez fogalmazódott meg. A férjemnek azért ettől nagyobb úgymond feladata is volt, mert ott ő tartotta szóval az orvosokat, sőt még próbált.
1: Hát ez egy különleges élmény volt, hiszen egy orvoscsapat, aki valahogy nem tudott teljesen erre felkészülni, vagy nem erre készültek, és hát ott komoly zavart támadt, már csak azért is, mert szóba jött egy nagyon gyors műtétnek a beavatkozás a légzéséhez, és hát valószínűleg, ha ezt tudják, akkor engem be se engednek. De nem véletlen volt, hogy ott lehettem. Istennek egy csodálatos békessége vett körül bennünket. Miközben az orvosok a legjobb tudásuk szerint végezték a dolgukat, de tényleg nagyon feszültek voltak, mert a gyerekorvos nem tudta, hogy ez így van, mert akkor ő is másképp készült volna. De ez mindez az Isten kezébe volt. Annyira körülvett bennünket Istennek a szeretete, és volt egy ilyen kedvessége az Istennek. Pont a Bográka születésekor az ablakban megjelent egy hatalmas tűzijáték. Mi úgy éltük meg, hogy ez most az ő megérkezésekor lett. Hát igazából azt eláruljuk, hogy a PVSK női csapata nyerte akkor az egyik nagy nemzetközi kupát, és őket köszöntötték, nekünk nem arra szólt, de nem is erről volt szó, nekünk az Isten szeretetének egy nagyon mély közelsége.
0: Amikor ott voltunk, nyilván most azt gondolhatja bárki, hogy itt utólag könnyű erre visszaemlékezni. De azt meg kell érteni, hogy nem egy normális elmeállapot, idegállapot, lelki állapot az, amibe akkor az emberbe kerül. Egyrészt a szülésnél is azért ott vannak mindenféle hormonális történések, és az embernek megszületik egy babája, akiről tudja, hogy beteg, tudja, hogy bajban van. Akkor nem az lesz az első dolga, hogy elkezdek azon szomorkodni, hogy mi történik velem majd a jövőben, mert most éppen majd így adódik, hanem azonnal arra gondolom, hogy mi a következő lépés, amit tenni kell. Mindegy, mi történik, mi a következő lépés. Ugye a következő lépés az, hogy elviszik az orvosok, azonnal gégemetszés, azonnal be kellett ültetni kanült, és konkrétan mi voltunk a teremben a legnyugodtabbak, tehát az orvosok értelemszerűen rettenetesen aggódtak értünk, aggódtak a babáért, nem tudták eldönteni, hogy most akkor kinek a hibája az, hogy most nem tudta a koraszülött csapat, hogy nem egy koraszülött baba, hanem egy életmentésre való készülék. Nem azzal jöttek. És mondtuk, hogy semmi gond, vigyék, csinálják a dolgukat, tegyék, amit tenni kell, és én is mondtam külön az orvosnak, sose felejtem el, mert a bal felső sarokban volt az az ablak, ahol hirtelen a semmiből, hát az ember nem szül úgy, én még sose szültem úgy, hogy tűzijáték konkrétan a szülés utáni pillanatokban, és mondtam, hogy az orvosnak, hogy doktor úr, semmi baj, a kislányunkat a világ is ünnepli, tűzijáték van, az Isten nekünk adta. Tehát, hogy ezek nem normális dolgok, amiket ilyenkor az ember így átél, meg mond, de ezeket nem csináltuk, csak egyszerűen ez jött. Ez jött, mert én a 2-3 hétben egészen sokat értelemszerűen beszélgettem az Úrral. És az életem egyik legfelemelőbb időszaka volt, a legisten közelébb időszaka volt. Tehát vannak azok a filmek, amikor mutatják, hogy a főszereplő egy burokban van, a világ valahol körülötte működik, de ő abban a burokban, a saját életében éli azt, amit ő akkor él, és én azt éltem meg, hogy bárhol mentem a folyosón, konkrétan van ilyen emlékem, hogy megyek a folyosón, Jézus a bal oldalamon. Nem tudom, hogy ott volt-e, nem tudom, hogy ez, de én így emlékszem rá, átölelve, és mondom, Uram, mi fog történni? Most hogyan, ilyen még nem volt. Hogyan van ebben benne az én szerepem? Mit kell ebbe? Mit kell ezzel csinálni? És azt érzem, arra emlékszem szó szerint, hogy azt mondja az Úr, hogy ez most nagyon nehéz lesz. De egy percig sem hagylak magadra, és végig ott leszek melletted, és együtt ezen átmegyünk. És tudtam, hogy nehéz lesz, tudtam, hogy nem lesz könnyű, de az is biztos volt, hogy aki eddig nem hagyott el minket, az eztán sem fog. És én ettől csak úgy szimplán megnyugodtam. És azt éreztem, hogy akkor ez most rendben van. Hogy bármi fog történni, az rendben lesz. És hogy ez nem egy tragédia, mert hogy mondta előre, hogy nehéz lesz, mondta előre, hogy át fogunk menni rajta. Azt is mondta, hogy soha nem hagy el, egy persze sem. És ez tényleg így volt.
1: És az a jó, hogy ezt mindketten ugyanígy élhettük át. Nem kellett egymást külön biztatni vagy bátorítani. A környezetünk, amikor megszületett Boglárka, akkor volt egy nagy kérdés, hogy miért pont veletek történt ez a tragédia? Miért lett ez Isten csapása rajtatok, amikor mindenkinek segítetek, befogadtatok gyerekeket, és pont veletek esik ez meg, és egyrészt értettük, hogy mit mondanak, másrészt nem. És akkor azt tudtuk mondani, hogy ez nem hogy tragédia.
2: Ez nem csapás.
1: Ez egy megtiszteltetés abban az értelemben, hogy Isten megengedte az életünkben, hogy egy ilyen dologba belehívjon. És nagyon érdekes volt a gyerekeinknek a reakciója, hiszen ők is látták, azt mondták, kicsiként úgymond, gyerekként, hogy anya, apa, hova küldjön az Isten egy ilyen kis gyermeket, ha nem hozzátok, vagy nem hozzánk, akik szeretettel fogadjuk, akikkel ajándéknak tekintjük, és így gondolunk rá. És nekünk sem volt kérdés, de olyan jó volt látni, vagy hallani a saját gyermekeinktől ezt a visszajelzést, még akkor sem, hogyha nem azonnal lehetett, nem vihettük haza még, mert várt több műtét rá, elkezdtünk felkészülni arra, hogy mi lesz majd az életével, hogy erre rá kell szánnunk a saját életünket, arra, hogy mellette legyünk végig, és kísérjük majd az életét, és közben pedig imádkoztunk ezért, és az orvosokra is rábíztuk, hogy olyan tovább, és így volt Anita még ott Pécsen, a perikardinális osztályon.
2: Az orvosok mit szóltak ehhez, hogy ti így reagáltatok? Volt valami komment?
0: Akkor nem. Előtte van egy emlékem egy orvossal kapcsolatosan, amikor beszélgettünk egy vizitán. Én nem tudtam, most sem tudnám, hogy hogyan kell viselkedni akkor, amikor tehát mi a helyes reakció akkor, amikor az ember keresztényként, Isten követőjeként próbál nem kétségbe esni, hogy mi történik vele. És hogy melyik a jó reakció, amikor sírok, vagy amikor úgy tartom magam, vagy hogy nem tudom. És én úgy tartottam magam. És még terhes voltam, amikor visszafordult az ajtóból az orvos a vizit, mikor kiment, visszajött, és leült mellém, ugye, odaállt elém, és mondta, hogy anyuka, nem kell ám ilyen erősnek lenni. Azt mondja, nyugodtan szabad sírni. Baj van. Tehát, hogy ez rendben van, ha sír. Én így fölnéztem rá, és tudtam, mert pont ezen gondolkodtam. Megfogtam a kezét, így lehúztam magam elé az ágyra, egy negyed órát biztos sírtam a vállam, és akkor tudtam, hogy szabad sírni. Nem, ez nekem így egy, hogy mondjam, csak egy üzenet volt az úrtól, hogy ez így oké, és rendben van. Nem láttam én soha ilyet az életben, tehát senkinél. Nem volt ilyen élményünk, ilyen megtapasztalásunk, és én eközben tanultam meg azt, hogy az Isten kezében a sírás az rendben van, a félés az rendben van, a vigasztalás meg tőle jön. És egyetlen egyszer sírtam a gyerekek előtt, akkor sem konkrétan előttük, hanem a telefonba, amikor felhívott az egyik alkalommal a család, és a 9 éves volt akkor az egyik kislányunk, és pont előtte sírással küszködve gondoltam arra, hogy én nagyon szeretek énekelni, és a kislányom nem biztos, hogy fogja hallani az éneklésemet, és hogy így nem fogja hallani a kis gyerekénekeket, amiket az összesnek szoktam énekelgetni. És ezen valahogy úgy elpityelettem, és pont akkor csörgött a telefon, fölvettem. És kislány, hogy hát miért sírsz? És mondom, hogy hát nem fogja hallani. Hogy, és akkor valahogy ugye elszakadta a sírás, egy kicsit sírogattam, és mondja nekem a nagylányom, vagy kis nagylányom, hogy de anya, hát minden rendben lesz. Az Úr Jézus ide küldte nekünk, kihez küldte volna, akkor hangzottak el ezek a mondatok, hogy kihez küldte volna, ha nem oda, ahol tudja, hogy már megoldottunk annyi mindent, majd ez is rendben lesz. És hogy kicsi volt, tehát 9 éves, mit tud erről, de ezt tudta.
2: Igen.
0: Ezt tudta, és amikor anyukámékhoz sokszor jött oda a mondat, hogy ugye miért tolt ki velük az Isten, hát ennyi mindenkit befogadtak, hogy lehetett ilyen szemét, konkrétan hangzott egy nagyon, nagyon durva kifejezés, és hogy anyukám azt mondta, hogy akkor azok kopogtattak az ajtón, most a boglárka kopogtatott. És hogy az ajtó megnyitva van mindenkinek. És...
1: Az egy nagy ajándék volt, hogy a születés után, amikor a boglárka bent kellett lenni a kórházban, Anita is ott volt mellettem majdnem, hogy az az orvos, aki kezelte, nagyon sok bátorítást kapott, hitbeli bátorítást, külön kis üzeneteket küldött. Az egy nagyon nagy ajándék volt, és ugye Boglárkának nem tudtuk a jövőt. Amikor úgy látszott, hogy kezd rendbe jönni minden, akkor egy este, amikor együtt voltunk, mind a ketten úgy éreztük, hogy Boglárkát a kezébe veszi az Úr, és elviszi. És másnap tudatosan, az orvosok nem jelezték ezt, de tudtuk, hogy el kell búcsúznunk. Bementünk, és elbúcsúztunk, és nem sokkal később az Úr magával vitte. Ez azért különleges élmény, mert Isten olyan közel engedett a szeretetéhez. Nem tudom másképp elmondani. Soha azóta, és előtte sem éltük ezt át, pedig nagyon szeret az Úr, és sok, sok jó dolgot, és sok erős dolgot, de ezen keresztül, amikor az élet és a halálhoz ilyen közel kerültünk, és amikor így egy olyan bizonyosság lehetett, ami tőle való csak felülről, és így tudtunk tovább menni, és amikor már elbúcsúztattuk a boglárkát, tényleg nagyon sokan eljöttek, nagy kérdés volt, hogy miért is, és hát volt olyan, aki a faluból eljött Anitához hozzánk, és hát föltett a kérdést, hogy hát ezt hogyan éltétek túl?
2: Így valaki. Én úgy tudom, úgy emlékszem, mert talán erről beszéltünk Anitával, hogy a temetés is egy óriási bizonyság volt. Jól emlékszem erre?
0: Igen.
2: Sokan voltak?
0: A falu, nem volt még a faluban baptista temetés.
2: Aha.
0: És szerettek minket az emberek, és eljöttek elköszönni, eljöttek megnézni, hogy
1: mindenki.
0: Hogy köszönünk el. Tehát annyi ember a gyülekezetben nem jött soha egy ünnepünkre sem, mint akkor a temetésre, ahol tulajdonképpen olyan énekeket énekeltünk, amiket mi választottunk. Készítettünk egy olyan kis üzenet, egy lapocskát, amin Boglárkát is megmutattuk valamennyire, egy kis fotón, illetve azokat az énekeket raktuk oda, amik az előtte levő hetekben én több százszor elénekeltem. A nem félek, nem félek, ha volna, mitől is nem félek, de kérem az erődet.
2: Igen.
0: Illetve azt, hogy jól tudni az kezedben az életem, benned csak benned nyugszom el. Ezt a kettőt én több százszor énekeltem, naponta is több tucatszor. És ezeket elénekeltük, és Zsolt felolvasta a
2: Zsolt,
0: 23. Zsoltát még.
1: Én szolgáltam.
2: Nem
1: csak a...
0: De azt fel akarta olvasni, hogy ez legyen a mi hitvallásunk. Úgyhogy különleges.
1: Igen. Volt. És annak a következménye is, hogy említettem, hogy volt, aki így ezen keresztül találta meg az Urat. Hogy utána eljött, elkezdtünk erről, főleg Anita erről beszélgetni, és megértette, hogy Isten mennyire szereti őt. Pedig akkor tört össze az élete, mármint így házasság tekintetében. Tehát az Isten közvetlenül már így is felhasználta, de azt, hogy ezen keresztül átvitt bennünket, megmutatta, hogy a hit útja ilyen történeteken keresztül vezet, és ezeken át kellett élnünk, hogy másokat is tudjunk ilyennel segíteni, és el tudjuk mondani, hogy igenis Isten szeretett valóságosan, jelen valóan ott tud lenni ezekben a pillanatokban, ha kinyitjuk az életünket, a szívünket, és nem kell félni, és utólag is így mehettünk tovább, és erősödhettünk meg a szolgálatunkban, a feladatainkban, ami csak kiteljesedett ezzel együtt, és nem beszűkült.
0: Olyan érdekes, hogy múltkor beszélgettünk róla, hogy ugye különböző személyiségek vagyunk, de például ezek az élethelyzeteink, ezek olyan szintű egységet mutattak folyamatosan, hogy szavak nélkül is szinte elértettük egymást, és abszolút egyek voltunk, és ilyenekben vagyunk is folyamatában. És az, amikor a múlt alkalommal beszéltem arról, hogy a vizsgáimmal kapcsolatosan is egyfajta ilyen ránézése az Istennek volt bennem. Itt is az össze voltam törve, értelemszerűen féltem. De jók voltak ezek a beszélgetések az Úrral a folyosón, az ágyban, az énekek, a beszélgetéseink, az imádságok. És én vizuális típus vagyok, nekem el kell képzelnem valamit, tehát látnom kell. És én a 23. Zsoltárnak az a Halál árnyék a völgyében című történetet is, én akkor azt láttam magam körül, hogy egy fortyogó, vulkánikus, óriási, veszélyes valami fölött egy ugyan vastag, erős, de egy kötélen megyek, amin láthatatlanul Jézus fogja a kezemet, megy hátrafelé, egyszer vitt át Zsolt engem egy ilyen hídon, fériszonyos vagyok amúgy, és ment előttem, és így vitt magával, hogy fogom a kezét, és messziről látom a fényt, hogy arra, és egyébként meg csak a hangja után hitből, tehát hogy se erős, se bátor nem vagyok. Ami viszont igen, hogy tudom és hiszem, hogy amit az Isten mond, az úgy van, és arra rá lehet állni, még akkor is, ha a föld meginog alattad, és azok szilárdan megálló ígéretek.
3: Közbeszólok, én csak itt besüppedve hallgatlak benneteket tényleg, mert fantasztikus, ahogy a nagy nehézségek közepette Isten valóságosan, hogy megjelent és megerősített benneteket, és hát adódik lelkészként, gondolom nektek is, hogy mennyire igaz ez az ige, ugye, amit Pál ír a 2 Korintus 1-ben, áldott az Isten és a mi úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Tehát ez most, ahogy hallgattalak benneteket, ez abszolút ezek az igék.
1: Szó szerint megéltük ezt, és mondhatjuk, hogy beteljesedtek, és utólag is azt mondom, nagyon köszönöm az Úrnak, vagy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy méltatott arra, hogy egy ilyen időszak. Furcsa így beszélni róla, pedig valóságosan így van. Mindogyan a szenvedések, vagy a mártíromság az nem olyan, hogy az ember keresi, és direkt majd megmutatja, mert azt nem lehet, hanem úgy benne él az Úrba, és egyszer csak megengedi az Isten, hogy ezeket nem hibázott senki, sem orvosok, sem tudunk ilyenről. Egyszerűen csak azért, mert Istennek ez volt a jó terve. A jó terve.

0: És közben pedig így a szolgálatunkban is valószínűleg ez megerősített, hiszen egy oktatási központot tudott így az Isten kivirágoztatni ott Bodrogon, hiszen nem csak lelkészként kerültünk oda, hanem egy óvoda, iskola, zeneiskola komplexumának a kiteljesítésében, ami egy csoda volt, mert a nulláról indultunk el, minden pénz nélkül, mármint olyan értemben,
1: ez volt az első, így a baptista, vagy nem?
0: Igen, lehet így mondani, ez a rendszerváltás előtt indult el.
1: Igen.
0: Már, és folyamatosan törvények, ahogy megjöttek, vagy alakultak, úgy ez is alakult. Igen, ez volt az első baptista hátterű intézmény, nagyon sokáig egyedülállóan, és ennek egy csodája volt. Az volt az alapelve a szolgálatnak, a menedék alapítványnak is, hogy nem kérünk emberektől adományt, hanem csak az Istentől. És ha valaki megkérdezi, akkor föltárjuk, elmondjuk számára, vagy számukra, de nem kezdünk el. Nem azt mondjuk, hogy ez rossz, de mi ezt az elvet. És megadta Isten. Csodákat tett. Egy több százmilliós komplexumot építetett fel velünk úgy, hogy semmilyen állami vagy más pályázati támogatás nem volt rá, és tényleg nem tudtuk, hogy holnap miből fogjuk fizetni. Tehát akik építettük, volt olyan, hogy tényleg sírva fakadtunk, mert Isten valóságosan úgymond támogatókat, angyalokat küldött, hogy akkor ki, mintha számunkra a bibliai idők megelevenedtek volna. Csak egy példát mondok, hogy volt már az épület elkészülte után is, szükségünk volt iskolabuszra, mert a kis faluban volt ez az iskola, Bodrogon, most is van egyébként, tehát hogy nem szűnt meg, most is él és vilő. És a közeli városból jártak ki gyermekek, és szükség lett volna mindenképp egy szállítójármű, egy buszra. És hát akkor nem volt miből vennünk, a régi már kész volt, és valahol egy üzletemberrel beszélgettem egyszer, és kérdezte, hogy mire van szükség ez, és el is mondtam, és elteltek hónapok, és egyszer csak megjelent egy busszal. És azt mondta, hogy itt van ez a tétek, nektek vettük, és ne jelenj meg sehol a nevünk.
2: Wow. És zavarában, meg is kérdeztük tőle, vagy zavarunkban, hogy hát megkirálhatjuk valamivel, vagy most mit tehetünk, tehát hogy mi a következő.
1: Ja.
2: Tehát, hogy hát egy kávét Istennek elfogadna, és már ment is.
0: Istennek ez a csodája. Tehát, hogy ilyenek történtek, talán nem is egy.
2: Ezt megcsináltam még egyszer.
0: Igen, egy évre.
1: Ezt mi is megtapasztaltuk ma itt a Pax TV-be, de hisszük akkor, hogy még fogjuk is.
0: Hát, tehát, vannak olyan dolgok, amikor kinyit Isten ajtókat, és együtt, így családilag is, mert az egész életünk benne van, benne volt, belépünk ezen. Nem azért, mert alkalmasak vagyunk, mert úgy érezzük, hogy jó látás és minden tökéletes, hanem az, hogy az Istentől van, és akkor azt ki tudja teljesíteni. És hát egy csodálatos 20-20 néhány évet töltöttünk el Bodrogon, ebben a szolgálatban, amiben tényleg az életünket, a gyerekeinket bele ott nőttek föl, és hát én nagyon hálás vagyok, hogy taníthattam a gyermekeinket. Ha bár ez érdekes, ugye családilag is, hogy iskola igazgatója voltam a gyermekeinknek, és hogy akkor hogyan is viselkedjenek, hogy azt megértették, hogy otthon apa vagyok, ott tanárbácsi, vagy igazgatóbácsi, vagy
1: mikor. És így is mondták ott?
0: Igen, hogy nekik se legyen kivétel. Utólag visszanézve azért visszakérdeztünk rájuk, hogy van, azt mondták, hogy hát egy nehéz volt, hogy szigorúbbak voltunk vele, az édesanyjuk is, meg én is. Én nem vettem ezt észre, de lehetséges. Mindenesetre sokan félnek ettől, nekem nagy ajándék azóta is, és a gyermekeinkkel való kapcsolatban is nagy ajándék ez, hogy ezt így élhettük meg.
1: És akkor utána elköltöztetek onnan, és folytattátok a szolgálatotokat más területeken. Hogy alakult?
2: Amikor elköltöztünk Bodrogról, akkor hát 10 évvel ezelőtt volt, már elmúltam 45 éves, igen, már volt a tínédzser. És én azt gondoltam, hogy most már elég idős vagyok ahhoz, és elég bölcs, mármint, hogy elég sokat tanultam, tapasztaltam, és biztos Isten ezt most majd így felhasználja, és már alig várom, hogy így ezzel így már, hogy végre én nagyon szerettem tanulni, de örültem, hogy már talán most nem az idő van, hanem már így, amit már tudok, most már abból fogok gazdálkodni, és majd Isten majd ezt így kiteljesíti, és majd valahogy így ebben a dologban így tovább visz. És Aztán úgy alakult, hogy nem volt abban semmilyen szinten békességem, hogy én a szakmámban helyezkedjek el, abban folytassak valamit tovább, és valahogy úgy alakult, hogy kaptam egy meghívást egy missziós munkára, hogy a baptista felekezeten belül is igyekezzünk nővérképzésben előrébb jutni, illetve hogy legyenek, mint régen voltak a diakonisza nővérek, hogy legyen missziós nővér. Aha. Na most, hogy kerülök ebbe én, mint csak pedagógus diplomám van? Hogy mikor még én fiatal lány voltam, és ugye misszionárius férjét imádkoztam, hogy én magamat úgy gondoltam, hogy valamilyen nővéri tanító ilyen munkába képzeltem el.
1: És mondjuk a kedves nézőknek, aki nem látta az első részt, azt érdemes visszanézni, mert ott erről mesélsz.
2: Igen. Tehát én is azt szerettem volna, hogyha én misszionárius lehetek, kórházmisszióban például, vagy ilyesmi. És erről nem tudott akkor senki, akivel erről én beszélgettem, és amikor én ezt elfogadtam, ezt a megbízást, ezt akkor én ezt így kicsit úgy is éreztem, hogy Isten a 30 évvel ezelőtti álmomat most fogja beteljesíteni. Úgyhogy úgy alakult, hogy jött a Covid, és én a Covid alatt kaptam arra is megbízást, hogy egy iskolában tanítsak biblia ismeretet, és kaptam a felkérést, hogy ott a biblia ismeret oktatás, mivel széleskörű, mindenkit érintő, hogy egy hitéleti vezetésben, egy hitéleti igazgatóhelyettesi munkában vegyek részt, és akkor én azt éreztem, hogy abban az iskolában, ahol ezt megtehetem, talán nem véletlenül helyezett az Isten oda. Én már akkor ott biblia ismeretet tanultam, amikor az első fél évben rájöttem arra, hogy nálunk az iskolában egy értekezlet volt, van ápolóképzés, gyakorló ápolóképzés. És az értekezletnek a végéig én imádkoztam, aztán oda mentem az igazgatónőnkhöz, és kérdeztem tőle, hogy van-e arra mód, hogy én becsatlakozzak egy ilyen képzésbe, így pedagógusként, meg így fél évkor. És azt mondta, hogy megbeszéli a képzésvezetőkkel, és hát kaptam erre szabad utat. Úgyhogy én a Covid két éve alatt kitanultam az ápolóságot, legalábbis a gyakorló ápolóságot, hiszen nagyon nehéz lenne valakit úgy inspirálni, bátorítani, vagy egyáltalán beszélni arról, hogy ez milyen jó dolog, hogyha egyébként én így azt a partvonalról nézem csak. Úgyhogy megint iskolába jártam, megint olyat tanultam, amit előtte még sose, és azt vettem észre, hogy csak olyan területre bízott meg az Isten most munkával, amit még soha nem csináltam, nincs benne tapasztalatom, megint tanulnom kell, megint hitben kell járnom, teljesen új dolgokban.
1: Ismerőségem.
2: 50. Aha. Tehát, hogy na. Nagyon érdekes volt, nagyon inspiráló, de azért
1: kihívás.
2: Meg is illetődtem tőle.
0: Az életünkben az beteljesedett, hogy ha valamint hűségesek voltunk, Isten többet bízott. Nem kerestünk semmilyen szolgálatot, soha. Egy különleges ajándék, hogy sohasem azért kellett valahol dolgoznunk, hogy pénzt keressünk. Ez egy nagy ajándék. Szerintem nagyon keveseknek adatik meg, hanem a szolgálat, megfizettek, vagy megfizetnek valamit, igen, valamit nem. Tehát nem volt ez a kérdés, mert hogy dolgoztunk sokféle. És mind a kettőnk az életében. Tehát közben eltelt 25, most már 30 év is, hiszen azóta vagyunk házasok, gyerekek fölnőttek, és nagy élmény volt azt átélni, hogy hát most már nem kell a következő szeptemberben benne lenni a boltba vásárolni számukra, ahogy az elmúlt 25 évben, és hogy úgymond ketten lehetünk. Nekünk ez most egy különleges ajándék.
2: Azért nem vagyunk igazán ketten.
0: Nem úgy, hogy ketten lakunk már, de hogy most azért mégiscsak újból egymásra fókuszálhatunk, vagy többet tudunk beszélgetni, sétálni. Ez olyan, mintha újra egy ilyen
1: Igen.
0: És nagyon jó ezt átélni, vagy felfedezni ezt az
1: időszak. Nem tudsz róla, de mikor először benn voltatok, és te már mentél ki jó szóval az ajtón, Anita hátra maradt egy kicsit, és azt mondta, hogy most sokkal jobban tudjuk egymást érteni és szeretni, mint akár jó pár évvel ezelőtt. Ez fantasztikus. Igazából mi is ezt éljük át, de most a ti sztoritok van. Mi történt ezután? Mi lett veled ezután? Hova mentél? Hova hívott el az Úr?
0: Tehát párhuzamosan futottak a szálak. Az egyik terület az volt, hogy mivel iskolaigazgató voltam, lelkész is egyben, de milyen fenntartási, építési dolgokban is benne voltam. Az egyházunknál felkérést kaptam arra, hogy egy olyan oktatási szaktitkárként vegyek részt a baptista iskolarendszer kiépülésében. És akkor volt egy álmom, hogy Isten tényleg létrehoz óvodákat, iskolákat az egyházon belül, de az álmom, amit ki is mondtam, és el is lett, annál nagyobbat adott az Isten. Tehát felépült egy olyan oktatási rendszer, amiben most közel 16 ezer diák készül fel az életre, óvodától kezdve a szakképzésig, és ez egy olyan csodálatos lehetőség az Istennek, amit megadott, amit így láthattam a fogantatásától kezdve most a felépüléséig. Hát nagyon-nagyon sok munka van ebben, de hihetetlen nagy ajándéknak tekintem, hogy ebben benne lehetek ennek a hátterében, és sokkal több lett, mint amit én el tudtam egyáltalán képzelni, és ennek a felelősségében vagyok bent, és most nem olyan régóta pont ebben kapcsolatban kértek fel a Baptista Teológia Akadémián, ott, hogy rektorhelyettes legyek, szintén ilyen oktatási területen, és hát azt éljük meg most már talán mind a két helyen, hogy eljött az az időszak, amikor már a következő generációba fektethetünk be. Már nem az a kérdés, hogy mi elérünk-e valamit. Nincsenek olyan igazi nagy vágyaink, hogy most még ezt mindenképp nekem kell megcsinálni, inkább valahogy azt, hogy akár a gyülekezetbe, akár a nagyobb közösségben is, hogy hogyan tudjuk segíteni a következő generációt. És izgalmas ez, csak akár a saját gyerekeinknél, ahol hát nem biztos, hogy mindent jól csináltunk így utólag. Talán azt igen, hogy megtanulták, hogy nagyon becsületesek legyenek, és hogy az életben nagyon keményen kell helytállni, dolgozni, nem kell félni a tanulástól, a munkától, a feladatoktól, és hogy ez természetes dolog, mert ezt látták.
2: Ezt az apjuktól tanultak.
0: Nem igaz, ez nem igaz. A feleségem hihetetlen sokat dolgozott.
3: Nem. Az, aki folyamatosan tanult, így van. Tanult valami.
0: Leértékeli magát állandóan.
2: Csak azt akarom mondani, hogy van, ami természetességgel jön például belőledbe, nekem azt tanulnom kell, és egyszer a lányom mondta, már felnőtt lányom nagykorában, hogy az nagyon jó volt látni, hogy mennyire nem tudok dolgokat megcsinálni, és mégis újra megpróbálom, és nem hagyom fel, nem adom fel, nem hagyom abba, megyek tovább, mert azt mondta, hogy ez neki is segítő, inkább olyan típus, mint én, hogy nem az önbizalmától megy előre, hanem attól, hogy elhiszi, hogy képes fölállni, és menni tovább, és nem adja fel, és azt mondta, hogy ezt látta rajtam, hogy nem azért csinálok meg valamit, mert nekem ez így megy, hanem azért, mert tudom, hogy ez a dolgom, tudom, hogy erre kaptam megbízást, és akár képes vagyok rá magam szerint, akár nem, akkor is megyek tovább, teszem a lábam egyik után a másikat, és előrefelé haladok, és ez engem is inspirált, mert láttam sok ilyen embert azért az életben. A Bibliában is azt látom, hogy csupa győztessel van tele, akik azt se tudták, hova tegyék a nagy energiájukat, meg a nem tudom miüket, hanem hogy így az összeomlás után, akkor megyünk tovább. Ha kudarcot vallottam, meg szégyenültem akár, magam előtt is, meg magamban is csalódva is, de az Istenben nem csalódva, megyek tovább. Ez egy óriási dolog. Zsoltnak a hite az, hogy ő valóban ezt a fajta erőt kapta is, meg él is vele, ez engem is bátorít. Mm.

0: Tehát
1: hadd kérdezzek arra rá, hogy hogy látod az iskolákat, amelyeket ti, mint baptisták, ugye a kezetekbe vettetek belülről, hogy mennyire lehet átformálni, vagy befolyásolni a gyerekek, vagy a nem keresztény tanárok életét. Bocsánat, az jutott eszembe, hogy azért halljuk a világi médiákból, hogy az egyházak elvették az iskolákat, és nem biztos, hogy ez jó, mert rájuk kényszerítik a hitet. Én, ahogy ismerlek, és annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert én is testközelből hallom, hogy ez a te álmod volt, és hogy Isten megajándékozott, hogy ez megvalósulhasson. De belülről hogyan látod a diákokat, és hogyan látod a tanárokat?
2: Azt azért kijavítom, hogy az én álmom volt mindenképp, de sokan benne voltak. Persze, például sokan... a Szenci Sándor barátom, aki vel együtt végeztünk meg sokat, van neki sok köszönhető ebbe, de hogy belülről több szálon fut a történet. Tehát vannak olyan intézményeink, amiket mi magunk alapítottunk. Például a Bodrogi is. Egy ilyen más gyülekezet, sok óvodát a gyülekezet úgy alapított. Hihetetlen, hogy különböző helyén az országban egy-egy gyülekezet, amikor megérett neki, saját forrásból, saját odaszánásból egy óvodát hozott létre. És hát hihetetlen volt látni ennek is a születését. Az egy másik, és más olyan, hogy voltak átvett intézményeink,
1: igen,
2: akik akár állami szférából, akár alapítványi területről kerültek át. Ott egy nagyon türelmes és hosszú távú folyamat van abban, hogy mindenki megértse, hogy mit is jelent ez.
1: Tehát nem kényszerítetek rá senkit.
2: Igen, mert azt képezzük le, ami a gyülekezetünkben van. Ti jobban ismeritek egy baptista gyülekezetnek a felépítését, mivel nálunk a gyerekek nem egyháztagok. Tehát, hogy ez egy más felépítés nálunk, az, hogy egy gyermek odajár az intézményünkben, nem azt jelenti, hogy ő baptista. Mert a gyülekezetben sem így működik. Tehát, hogy másképp gondolkodunk, ez néha nehéz elmondani más területen. Mi azt szeretnénk, hogy lehetőséget biztosítani számomra, hogy Isten igéjével találkozom. Ezért nem hittannak nevezzük alapból, még ha hivatalosan van egy ilyen elnevezése a baptista hittannak, hanem bibliaismeretnek. Mert azt szeretnénk, ha megértenénk az Isten igéjének a kincsét, a jelentőségét, és ezt vittük át, most már érettségizni is lehet egyébként belőle, tehát ez is egy nagy dolog, hát ez egy hosszú folyamat. És szeretnénk, hogyha ennek minél több jó ízét megéreznénk, de ebben viszont nagy türelemmel kell lenni. És mint egy gyümölcs, hogy hosszú távon föl kell nőni ennek a növénynek, és hát a feleségem is pont ebben van benne, pont ennek a területében. Elkötelezettek vagyunk ezen a területen, hogy a lehető legtöbbet. Az a elképzelés, ennek is egy álomnak a része volt, amikor kimondtam, hogy azt szeretném, hogy a baptista iskola több, mint iskola legyen. És akkor ez is lett így, néha lehet, hogy találkoztak vele. Az, hogy ne csak oktatásról szóljon, valami többet kapjanak, akik ott vannak. Ez nem azt mondom, hogy mindig sikerül, de ez a célunk. Ez van így kitűzve előttünk, hogy igenis, abban megjelenjen Istennek a szeretete. Ha egy tanáron keresztül, akkor tanáron keresztül, és valahol a szülők is ebben valami érintést kaphassanak.
1: Hát nagyon köszönjük, de sajnálattal kell mondani, hogy megint lejárt a időnk, de hát jó volt ismét látni azt a fokozatosan kialakuló, gyümölcsöző életet, amit az Istentől kaptatok kegyelemből. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ismét, és köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra!

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat a címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran minden elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Már szombaton megkezdődött a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Árszakra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első árszakra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba öltve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudományos és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az idén is, szeptember utolsó hétvégén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató és inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és leányoknak egyaránt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Isten bármikor elérhető, megszólítható. Őt soha nem zavarod. Ezért ne félj őt segítségül hívni, amikor bajban vagy. Amikor úgy érzed, hogy viharok tépázzák az életed hajóját. Amikor már-már elsüllyedsz. Egyedül ő tudja gyarapítani az erőt a lelkedben. És meg is teszi, ahányszor csak szükséged van erre. Korlátlanul a rendelkezésedre áll. Szükséged van Isten erejére ahhoz, hogy teljes életet élj. Hiszen egyedül ez az, ami előrébb visz téged a munkádban, a családi életed alakulásában, a céljaid elérésében, a mások iránti szeretetben, egy szóval mindenben. És ő azt szeretné, hogy te légy erős minden körülmény közepette. Használni akar téged. Pál apostolnak az Efezusiakhoz intézett levelében, a 3. fejezetben ezt olvashatjuk. A bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk. Isten többre képes, mint amit el tudnál képzelni. De ehhez meg kell szerezned az ő erejét. Azáltal kaphatod meg, ha imádkozol, és rendszeresen olvasod a Szentírást. Ha kockázatokat vállalva is engedelmeskedsz neki, és megteszed, amire indít. Még akkor is, ha nehéz vagy netán logikátlan a kérésem. Illetve ha nem adod fel. Ne add fel. Mikor az életed tele van nehézségekkel, amikor a dolgok rosszra fordulnak, amikor zsákutcába futsz, amikor elkeseredsz és elbátortalanodsz, akkor is bíz benne. Tarts ki, és Isten meg fog áldani. Ha szoros kapcsolatba kerülsz vele, olyan erős leszel, mint ő. Mert a hatalmas Isten nagyjá és erőssé tesz téged is. Bibliai emberek sokasságának életpéldája bizonyítja ezt. Mózes, Dávid, Sámson, Salamon, Nehemiás, Pál apostol. A menny ereje által mind kimagasló, maradandó dolgokat tudtak tenni Isten országáért. És ez rád is igaz lehet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 15-e. Mózes első könyve 13. fejezet, első 13 verse. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perriziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem is közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Életünk során néhány komoly választás elé kerülünk. Vajon mi alapján döntünk ilyenkor? Lót példája figyelmeztet: nem minden az, aminek látszik. Mikor Ábrahám felajánlotta neki a választás lehetőségét, Lót a szemével döntött. Meglátta a Jordán vidékét, a bővízű földet, és azt választotta. Úgy tűnt, ez a biztos jövő útja. De tudta-e, mit választ valójában? Lót látását elhomályosította a látszólagos haszon, amely elnyomta a szellemi szempontokat. Figyelmen kívül hagyta, hogy Sodoma emberei gonoszak voltak. Döntésében háttérbe szorult Isten keresése, a benne való bizalom, és helyette a pillanatnyi előny és a földi jólét vált elsődlegessé, amely rengeteg szenvedést hozott rá. Ábrahám bár idősebb volt, és joga lett volna először választani, átadta a döntést. Nem félt, mert bízott Istenben. Tudta, hogy Isten gondviselése és az ígéreteihez való ragaszkodás nem csal meg, és bölcs döntésekhez vezet. Mi az, ami ma bennünket csábít? Mi torzítja a látásunkat, amikor döntünk a kapcsolatainkról, munkahelyről, értékrendről? Tegyük fel magunknak a kérdést. Választásainkban Isten vezetését keressük-e, vagy csak a bővízű földet? Bízzunk az ő gondviselésében és a tőle jövő útban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Emmanuel O. Afolabi írta Lagosból, Nigériából. A megbocsátás ajándéka. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetének 19. verse. A megbocsátás a keresztény élet alapvető vonása és egy olyan ajándék, ami nagyon fontos az érzelmi, lelki és kapcsolati jólétünkhöz. Amikor megbocsátunk másoknak, nem csak őket szabadítjuk fel a felénk való adósság érzetétől, hanem magunk is felszabadítjuk önmagunkat a sértődésnek és a haragnak a terhétől. Egyszer nehezen tudtam megbocsátani valakinek, aki mélyen megsértett. Imádság és a Róma 12:19-en való elmélkedés által rájöttem, hogy a megbocsátás nem csak egy érzés, hanem választás kérdése. Amikor úgy döntöttem, hogy megbocsátok, a vállamról lekerült a teher, és szívem is gyógyulni kezdett. Azt is megtanultam, hogy a megbocsátás nem törli el a múltat, hanem felszabadít a jelenben való teljesebb életre. Máté 6:14-15-ben Jézus arra tanít, hogy a megbocsátás a feltétele annak, hogy mi is bocsánatot nyerjünk Istentől. Mert ha az emberek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor elengedjük az emberek tartozását, Istenre bízva a helyzet megoldását, és elfogadjuk a megbocsátás ajándékát, akkor újra megtapasztaljuk Istennek a csodálatos kegyelmét. Atyán, köszönjük a megbocsátás ajándékát. Segíts megbocsátanunk, amint te is megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a megbocsátás megszabadít a keserűség terhétől. Imádkozzunk bátorságért a megbocsátáshoz.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Leleszi Balázs, Károly, virág legyek. Uram, te azt mondtad, gyümölcseiről ismerni meg az embert. Ó, add, Uram, hogy ne gyümölcs, hanem virág legyek, mert akkor dől el, bot-e az, vagy fűzfa vesző, vagy gyöngyvirág, vagy aranyeső, mert ekkor dől el az élet ütemére, mivé éled, lassan, észrevétlen, ha megnő. Ha aranyeső volnék, leszállnának kelyhem méhébe a tarka pillangók, a szorgos méhek, s vinnék belőlem szét az ujjongás porát, dalaimat, az enyhülés harmatját. Vinnék széjjel az élet réten, és én mindenkit beengednék szirmaim fogadó termébe. A hívőt, a szenvedőt, a magányost, a megfáradtat, a hitetlent. Ha gyöngyvirág volnék, ott illatoznék az Úr asztalán, míg tündöklő fényességben megtörik a kenyeret. Zsoltárok harsannak, igék égnek, hatalmas erejű vigasztalás, s ekkor, akarva, nem akarva, imádkozó gyöngyfürtjeim a teremben széjjel peregnének.

0: Az igazság felemel.
1: Az igazság megszentelő ereje. Testvéreim, ajánllak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet benneteket, és adhat

tiszta szív és nemes gondolatok után. Lelkünk a szent gondolatoknál időzve, Istennel érintkezve és az ő igéjének tanulmányozása segítségével átalakul. Az igazság oly magasztos, messze terjedő, olyan mély és széles, hogy énünk elvész szemeink elől. Szívünk meglágyul, meghajlunk Isten előtt alázatosságban, kedvességben és szeretetben. A szent engedelmesség által fejlődnek természetes képességeink. Isten igazsága sohasem alacsonyítja le azt, aki befogadja. A szívünk befogadott igazság mindig felemelő befolyást gyakorol ránk. Isten azt kívánja, hogy magasztos és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk. Ha megbecsüljük az igét, s ezzel a lelkülettel olvassuk a Biblia csak egyetlen részét is, mindig áldásos, hasznos gondolatokat nyerünk belőle, amelyek a segítségünkre lesznek.

0: isteni műalkotás.
1: Kezed formált és alkotott engem, azután elfordulsz, és el akarsz pusztítani. Jób könyve 10. fejezet, 8. vers. A megpróbáltatások és akadályok Isten fegyelmező eszközei, a sikernek Isten által megszabott feltételei. Egyes emberekben olyan képességeket és hajlamokat lát meg, amelyek helyesen irányítva használhatók lehetnének műve előbbre vitelében. A fazekas veszi az anyagot és kedve szerint formálja, gyúrja és dagasztja, széthasítja és összenyomja, megnedvesíti, aztán megszárítja. Majd egy darabig hozzá sem nyúl. Amikor már teljesen képlékeny, újra munkába veszi, és edényt készít belőle. Megformázza és a korongon kiigazítja és csiszolja. Megszárítja a napon és kiégeti a kemencében. Így lesz használható edény. Az embriológia az orvostudomány azon ága, amely a magzat méhen belüli fejlődését tanulmányozza a megtermékenyítéstől egészen a felnőtt emberi szervezetre jellemző morfológiai tulajdonságok kifejlődéséig. Az új szervezet kialakulása két különálló, az anyától és az apától származó sejtből indul el, aztán az egymást követő sejt osztódás révén alakul ki az emberi test szerkezete. A méhen belüli fejlődés bármelyik pillanatában, amíg a szövetnek még nincs humanoid formája, bármilyen mikroszkópikus, hiba, súlyos elváltozásokat és működési rendellenességeket okozhat az újszülött szervezetében. Az emberi szervezet fejlődési folyamata különösen összetett és pontos. Isten keze formált, az ő műalkotásai vagyunk. Fogantatásunk és fejlődésünk az ő szigorú felügyelete alatt zajlik. Hát ki készít gyönyörű edényt csak azért, hogy tönkre tegye? Ki épít házat, hogy aztán lerombol?

0: Ja. Kifektet be időt, szeretetet és adja halálra egyszülött fiát azért, hogy elpusztítsa saját remek művét. Az ember nem önmaga teremtője. A teremtés munkáját egyedül Isten végezte, és ő az, aki az életet fenntartja. Minden szívverés, minden lélegzet Isten állandó gondviselésének bizonyítéka. Minden ember az ő mesterműve. Nem a véletlen, hanem az isteni bölcsesség és szeretet műve. Isten, aki megteremtett minket, nem csak tud rólunk, hanem folyamatosan figyelemmel kíséri életünk minden részletét. Egyetlen gondolatunk vagy érzésünk sem ismeretlen előtte. Az ember nem csupán biológiai lény, hanem Isten szándékos alkotása. Az emberi szervezet bonyolult felépítése, fejlődése és létezése Isten bölcsességét, hatalmát és szeretetét tükrözi. Fogantatásunk pillanatától kezdve Isten jelen van életünkben. Nem csak mint teremtő, hanem mint gondviselő és szerető atya. Ha próbák érnek, jusson eszünkbe, hogy Isten a fazekashoz hasonlóan szeretne formálni bennünket, hogy jó és hasznos edényekké váljunk. A mi feladatunk pedig az, hogy engedjük magunkat a Mester által formáltatni.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 15-én így szól Isten igéje. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve 14. fejezet 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet 11. verse. Mózes nem a saját bölcsessége alapján állítja a legnehezebb feladat elé Izrael népét. Vészhelyzetben veszteg maradni nem könnyű. Életösztönünk és kreativitásunk azt csugalja, hogy mindig van emberi megoldás. Segíts magadon, és az Isten is megsegít, halljuk sokszor. Azonban van egy olyan szituáció, amikor az emberi és isteni kooperáció nem működik. Amikor az Urat csak zavarná az emberi ötletelés és igyekezet. Amikor egyetlen feladatot ad, nyitott szemmel nézzük végig az ő szabadító munkáját. Nem lehet kistílűen osztozkodni vele, mit tett ő és mit tett az ember. Kizárólag ő cselekedett hatalmasan, és dicsőségét másnak nem adja. Rögzítsük! Kicsiny népét egy szuperhatalom halálos öleléséből szabadította ki. Jézusban Isten szabadító munkája ki és beteljesedett. Neve is azt jelenti, szabadító, megváltó. Figyelmezteti akkori tanítványait és mai követőit. Annak ellenére, hogy ő legyőzte a bűnt, a halált, a poklot és a sátánt, itt, e földi életünkben követői osztoznak majd sorsában. Ezért megszégyenülve valhatjuk meg neki, hogy mi pedig minden erőnkkel a komfortos, kényelmes és előnyökkel teli kereszténység megvalósításán fáradozunk. Az idők gyorsan változhatnak. Szorongatott, hitvallási helyzetben velünk lesz és van a szabadító a lélek erejével. Csodálhatjuk, az Úr ma is harcol értünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, nem lehetünk neked elég hálásak szabadító munkádért. Hiszen látjuk a történelemben, az egyház történetében és a személyes életünkben is. Köszönjük a szabadító Jézus Krisztust, aki megváltott minket minden ellenségünktől. Kérjük magunkra és egész egyházadra a Szentlélek erejét, hogy erővel és félelem nélkül tudjunk bizonyságot tenni rólad, abban az órában a tőled jövő szavakkal. Amen. Szabó András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

Valaha egy virágzó birodalom szívében élt egy ifjú herceg, Amári, kinek nevét félelemmel ejtették ki az udvarban. Édesapja a király békeszerető és istenfélő ember volt, de gyenge egészsége miatt fiára bízta az ország ügyeinek intézését. Amári fiatal volt, tehetséges, okos, de sajnos gőgös. Úgy hitte, a hatalom arra van, hogy parancsoljon, büntessen és fegyelmezzen. A tanácsban megvetette az időseket, és ha valaki kérdőre vonta, dühösen az asztalra csapott. Én vagyok a jövő királya, aki ellenem szól, a koronát sérti meg. Szolgái rettegtek tőle. Egy szegény özvegy, aki egyszer a palotához fordult segítségért, könnyek között távozott, mert Amati gúnyosan visszautasította. Ha Isten segíteni akar rajtad, ne hozzám gyere koldulni. Az apja, a király egyre szomorúbb lett. Egy este csendesen ennyit mondott neki. Fiam, a hatalom önmagában nem áldás, hanem próbatétel. Amit másokért teszel, az dönt majd arról, hogy ki vagy valójában. De Amari nem hallgatott rá.

Egy év sem telt el, mikor a szomszéd birodalom fellázadt, és váratlan támadást indított. Amári arroganciája miatt nem készültek fel időben, és a fővárost is ostrom alá vették. A palota lángokban állt, az édesapja halálosan megsebesült, és a nép elárulta őt. Amari megtört. El kellett menekülnie, hercegi köntösét eldobta, és egy koldus rongyaiban bolyongott hegyeken és pusztákon át. Senki sem ismerte fel. Egy hajdani alattvalója még meg is kergette bottal, mondván, ha valóban az vagy, akinek vallod magad, akkor is csak szenvedést hoztál ránk. Amari heteken át éhezett, fázott, míg eljutott egy eldugott kis kolostorba, ahol idős szerzetesek befogadták. Nem kérdezték ki ő, csak ennyit mondtak. Itt mindenki egyenlő. Isten asztalánál nincs korona, csak kenyér.

Amari hónapokon át szolgált. Tálalt, sepregetett, sebeket kötözött a betegeken. Egy nap az egyik öreg szerzetes megmutatta neki János evangéliumát, a fejezetet, ahol Jézus megmossa tanítványai lábát. Amari először csak bámulta a sorokat, aztán eltakarta az arcát. Én kardot fogtam a kezemben. Jézus törülközött, suttogta. Aznap este egyedül a kápolnában térdre esett. Uram, elvettek tőlem mindent, de ha adsz még valamit, legyen az a te szent lelked. Hadd éljek úgy, mint te.

Évek múltán, mikor visszatért a romos fővárosba, már nem hercegi öltözetben jött, hanem egyszerű zarándokként. Megjavította a házakat, segítette az árvákat, szolgált ott, ahol egykor parancsolt. Az emberek lassan felismerték benne azt az egykori gőgös fiút, de most a szemükben megbocsátás volt, mert látták és megtapasztalták, Amari más ember lett. És mikor végül újra felajánlották neki a trónt, csak egy feltétellel fogadta el. A palota tróntermében ne kardot tegyetek a falra, hanem egy törülközőt, hogy soha ne felejtsem el. A hatalom lelkülete nem uralkodni, hanem szeretni tanít.

minden emberi befolyás, melyet Istentől kapunk, csak eszköz lehet Isten dicsőségére, feltéve, ha a lélek vezetése alatt állunk. A hatalom, ha nem Krisztus lelkülete irányítja, eltorzít, felfuvalkodottá és kegyetlenné tesz. A hatalom, legyen az társadalmi, vallási vagy személyes befolyás, csak akkor áldás, ha Krisztus alázatával és az ő önmegtagadásával párosul. Ha nem, akkor mindez pusztítóvá válik. Először mások, majd végül önmagunk számára is.

Az igazi nagyság a Krisztushoz hasonló alázatban van. Az a lélek, amely hajlandó szolgálni, Isten számára a legalkalmasabb az uralkodásra, aki nem az emberek erejét, pozícióját, végzettségét vagy származását nézi, hanem a szív hajlandóságát, a szolgálatra. A megtöretés nem vereség, hanem az áldás kezdete. Krisztus nem úgy uralkodott, mint a földi királyok, nem küldött el angyalokat, hogy bosszút álljanak a meg nem értésért. Inkább lehajolt, és megmosta tanítványai lábát. Az ő élete a szolgáló szeretet lelkületét mutatta be. Aki Jézust követi, az nem uralkodni akar másokon, hanem szolgálni nekik. A mai történet azt üzeni, hogy a hatalom próbája nem a dicsőség idején jön, hanem amikor elveszítjük azt, és ott dönthetjük el, milyen emberré válunk, Krisztus lelkülete és szeretete által.

Aki első akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Márk evangéliuma, 10. fejezet, 44. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyház Zenei Atlasz bemutatásával. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülészorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg pénteken reggel, amelyen a zsinati lelkészi elnökének Szőulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Jakab levele, 2. fejezet 1-től 9-ig.

0: ruha teszi az embert.
1: Talán saját bőrünkön is tapasztaltuk már a következő szituációk valamelyikét. Három gyereket vonszolunk magunk után a bevásárlóközpontban, az egyik ordít, a kosarunk tele van olcsó áruval. Legidősebb gyermekünk szalagavató báján mindenki drága estélyi ruhában feszít. Csak nekünk kell egy 5 évvel ezelőtti rokoni esküvőre vásárolt ruhát felvenni, tekintettel a család anyagi helyzetére. Közeledik a szülői értekezlet, és szint kell vallanunk, hogy a 20 000 forintos osztálykirándulás árát nem tudjuk befizetni. Egy sok gyerekes anyuka, vagy egy gyermekeit egyedül nevelő szülő számára ezek szinte mindennapos helyzetek. Az ember ilyenkor úgy érzi, hogy szegény, nyomorult, értéktelen és másodosztályú. Újra és újra szem előtt kell azonban tartanunk, hogy ezek az érzések hazugságok, amelyek éket akarnak verni Isten és közénk. Az igében azt mondja Isten, hogy előtte az a fontos, amit mások talán észre sem vesznek. Isten feltétel nélkül szeret minket. Mi lenne, ha elhatároznánk, hogy ezt a bibliai igazságot minden reggel magunkra öltjük, mint egy királyi palástot? Hiszen nem kevesebb, mint királyi gyermekek vagyunk, ha Istenhez tartozunk. És ez természetesen a másokhoz való viszonyulásunkat is át kell, hogy járja. Mivel Isten ilyen nemesnek tart minket, ezért lehetünk mi is képesek arra, hogy másokat is értékeljünk és szeressünk, meglátva bennük is Isten képmását.

Értsük meg, hogy a lélek szenved, nagyon szenved, ha arra kényszerítjük, hogy felszínesen éljen. A lélek a szép és mély dolgokat szereti.

0: Forduljunk most a Jóistenhez, imádkozzunk együtt, teljes szívvel, nem szűnő reménységgel.
1: A kezdődő új napnak reggelén gyermeki szívem őszinte érzésével próbálok közeledni hozzád, szerető édes jó atyám. Oly csodálatos ez az általad teremtett világ, amelyben mindenkinek te adsz életet, lehelletet. Ez az érzés nem csak az én szívemet tölti be, hanem az egész világot is, hiszen te az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtetted, hogy lakozzanak a földnek színén, meghatározván eleve elrendelt idejüket és lakozásuknak határait. S még gyakran alig veszem észre, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk. Istenem, előttem áll egy újabb hét, újabb munkásnapokkal. Add, hogy a te gondviselésednek tudatában induljak el már az első napon. Légy velem, hogy válaszolni tudjak a munka, az alkotás hívó szavára. Járhassak a Jézus által tanított keskeny, de biztos úton, mely az életre vezet. Ha néha tágas útra lépnék, világítsd elmémet, tisztíts szívemet, szólaltasd meg lelkiismeretemet, hogy lelki tehetségeimet ne vesztegessem el a hiába valóságok vásárterein. Áld meg a velem, mellettem, és értem is elinduló szeretteim életét, hogy közösen építhessük a szereteten alapuló testvériség honát, a te országodat. Jézus nevében. Amen.

0: Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Miklós Zsuzsanna, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 15-e.
2: 1791-ben ült össze a budai református zsinat, és vele párhuzamosan, mintegy összekapcsolódva, Pesten az evangélikusé. A létrehozott alkotmányaiknak közös pontjai alapegységként mindenütt alakuljanak helyi presbitériumok, következő szinten egyházmegyék, majd az egyházkerületi gyűlések csúcsaként a konzisztórium generále. Törvényhozó testületük pedig a 10 évenként ülésező zsinat.
1: 1913-ban halt meg Vámbéri Ármin, reformátussá megtért, nemzetközi hírű keletkutatónk. 1857-ben Eötvös József báró támogatásával Isztambulba utazott. Elsajátított vagy 20 különféle keleti tájszólást. 1858-ban ott jelent meg első műve, a német-török és a török-német szótár. 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Reménységem, hogy Közép-Ázsiában az összehasonlító nyelvtudomány segítségével világosságot vető sugarat lelhetek, mely eloszlatja a homályt a magyar őstörténelem sötét tájairól. 1861 őszén indult Ázsiába, hogy a magyarok nyomai után kutasson. Hosszú és veszélyes út után 1864-ben érkezett vissza Pestre, könyvet írt a tapasztalatairól, a közép-ázsiai utazást, mely Londonban angolul is megjelent. 1865 és 1904 között a Budapesti Tudomány Egyetemen a keleti nyelvek tanára, itt alapította meg a világ első turkológiai tanszékét.
2: 1940-ben a Szabadságtéri Egyházszervezet fölszenteli a hazatérés templomát. A Szabadságtér eklektikus palotái között foglal helyet egy egyszerű homlokzatú Bauhaus jellegű bérház, amelyről csak a toronyszerűen kialakított, órával ellátott tetőről ég felé nyúló csillag árulja el, hogy református templom. A mennyezeti kazettákba 71 vármegyénk címerét helyezték el. Története Trianonhoz kötődik. Gyülekezete az elszakított országrészekből ideérkezett, Magyarországot választó, elsősorban királyi tisztségviselőkből alakult ki az első világháború után, dr. Viktor János lelkipásztorsága alatt.
1: 1983-ban vettünk búcsút Szervácius Jenő szobrászművésztől. A legerdélyibb magyar szobrász, ahogy Lika Károly, a neves művészettörténész nevezte. 1925-től Párizsban élt, ahol munka mellett tanulta a szobrászatot. A Kolozsvári Képzőművészeti Akadémián 1929-ben szerzett diplomát. Kialakult stílusvilága és népi ihletésű kompozíciókat készített. Dolgozott kőben, márványban, de leginkább fában. Köztéri szobrainak, sokféle munkáinak száma bőven meghaladja az ezret. 80. születésnapja tiszteletére a Budapesti Vigadó Galériában nagyszabású életmű kiállítást rendeztek neki. Kövekre, fatörzsekre rót, csodálatos emberséget hozott létre, az időbeliséget költői látomássá, anyagszerű plasztikává rögzítve. Hagyatéka a Kolozsvári Szervácius Múzeumban látható.
2: 1990-ben tartotta alakuló ülését a Magyar Református Presbiteri Szövetség a Rádai Kollégiumban. Munkája azóta rendszeres, töretlen.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Példabeszédek könyve 29. fejezet 7. vers.

Nemrégiben láttam egy nagyon megdöbbentő kísérletet. Német rendőrök súlyos közúti balesetet szimuláltak. Egy drága, márkás autót fejjel lefelé befordítottak az árokba, majd összetörték. A megfelelő helyeken vérrel bekenték az autót, majd két rendőrnőt is, hogy úgy nézzenek ki, mint akik súlyosan megsérültek. Az egyikük kitámolygott a kocsiból, de erősen vérző benyomást keltett, a másikat pedig úgy helyezték el a roncsban, mintha beszorult volna, életveszélyben lenne és nagyon vérezne. Ez a nő segítségért kiáltott. Úgy állították be a jelenetet, hogy feltűnő legyen azoknak, akik arra haladnak el. A rendőrök arra voltak kíváncsiak, vajon hányan fognak megállni, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Az volt a döbbenetes, hogy tömegével száguldoztak el mellettük az autók és motorok, anélkül, hogy bárki is megállt volna. Érzéketlenek és önzőek voltak. Nem álltak meg, mert úgy gondolták, hogy ha megállnak és segítenek, időt vesztenek. Arra egyikük sem gondolt, hogy mi lett volna akkor, ha ez velük vagy hozzátartozóikkal történik. És mások ugyanilyen közönösen elmentek volna mellettük, ami miatt esetleg bele is halnak a sérülésükbe.

0: Salamon azt mondja, hogy az igazak törődnek a szegények ügyével, a gonoszokat azonban ez nem érdekli. Te ne legyél részvétlen, sem közönyös és önző. Ne menj tovább, ha valaki bajban van. Menj oda, és ilyenkor segíts minél gyorsabban.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten kormányzatának képviselői.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 58. verse. Azért, szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, szilárdak és buzgók az Úr szolgálatában mindenkor, hiszen tudjátok, hogy amit az Úrért tesztek, az sohasem hiába való. Gondolatok az igéről. Krisztus egyházának Isten előtt tisztának, szentnek és fedhetetlennek kell lennie. A gyülekezet tagjai nem csupán a világ polgárai, ők a menny országának képviselői itt a földön. Küldetésük az, hogy mindaddig, amíg az idő lehetőséget ad rá, hűséggel végezzék az irgalmasság szolgálatát. Isten azt szeretné, hogy mindazok, akik hisznek az ő igéjében és az abban rejlő igazságban, ne csak megtartsák, hanem másokkal is megosszák azt. Hűséges helytállásuk nem marad jutalom nélkül. Az országa, hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos szentjei népének. Ne lankadjunk el a jóban! Teljes szívünkkel adjuk át magunkat a mennyei orvos Jézus Krisztus tanításainak. Hitünk mélysége és valódisága abban is meglátszik, milyen szenvedéllyel és lendülettel munkálkodunk az ő megismertetésén. Hívők vagyunk, de egyben munkatársai is Istennek, és ez azt jelenti, hogy mindig aktívan részt veszünk az Úr szolgálatában. Minden nap új feladatokat, új kihívásokat hoz. Az egyik kötelesség végre

bízott képességek szerint szabja ki. Ha imádságos, éber szívvel végezzük munkánkat, egyre inkább formálódunk az isteni jellemhez, amelynek célja, hogy életünkkel Istennek tetszünk, és méltókká váljunk arra, hogy belépjünk Jézus Krisztus örökkévaló országába. Az Úr arra vár, hogy népe által megmutassa kegyelmét és hatalmát a világban. Ehhez azonban személyes, élő kapcsolatban kell lennünk Krisztussal. Egyénileg is járjunk vele, beszélgessünk vele, bízzunk benne. Akkor Krisztus evangéliumának megszentelő ereje teljes valóságában fog látszani az életünkön.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Pihenj meg bennem, gyermekem! Ez a nekem szentelt idő arra való, hogy békés legyen, minden feszültségtől mentes.

0: Nem kell teljesítményeket felmutatnod, hogy a szeretetemben részesülj. Korlátlan, feltétel nélküli szeretettel vagyok irántad. Mennyire elszomorít, amikor azt látom, hogy gyermekeim dolgoznak a szeretetért. Egyre keményebben próbálkoznak. Mégsem érzik soha, hogy elég jók lennének a szeretethez. Vigyázz! Nehogy az irántam való odaadásod is egyfajta munkává silányuljon. Azt akarom, hogy örömmel és bizalommal jöjj a jelenlétembe. Nincs mitől félned, mert saját igazságomat viseled. Nézz a szemembe, ott nem látsz kárhoztatást, csak szeretetet és gyönyörködést abban, akit nézek. Légy áldott, ahogy orcám tündöklően rád ragyog és békességet ad.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: János evangéliuma 15. fejezet, 13. vers. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers. Mózes 4. könyve, 6. fejezet, 25. és 26. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 42. rész. A papok használatára rendelt kamrák. Azután kivitt engem a külső udvarba, északi irányban, és odavitt azoknak a kamráknak az épületéhez, amelyek az elkülönített helyjel szemben és a melléképülettel szemben északra voltak. Hossza 100 könyök volt, szélessége pedig 50 könyök, a bejárat északra nézett. A belső udvar 20 könyöknyi térségével és a külső udvar kövezett részével párhuzamosan teraszok voltak egymással szemben, három szinten. Belül a kamrák előtt 10 könyök széles, 100 könyök hosszú járda volt, bejárataik északra néztek. Az építmény felső kamrái rövidebbek voltak az alsó és a középső kamráknál, mert a teraszok helyet vettek el belőlük. Mivel három szinten voltak, és nem voltak olyan oszlopaik, mint az udvari oszlopok, azért kellett az alsókhoz, majd a középsőkhöz képest a földszinttől fölfelé egyre kisebbre készíteni. Volt kívül egy fal, amely a kamrákkal párhuzamosan a külső udvar irányában húzódott a kamrák mentén. Ennek a hossza 50 könyök volt. A kamrák teljes hosszúsága a külső udvar felől 50 könyök volt, a templom felől pedig 100 könyök. Ezek alatt a kamrák alatt kelet felől volt egy bejárat azok számára, akik a külső udvar felől érkeztek. Az udvar falának szélességében délfelől is voltak kamrák az elkülönített helyjel és a melléképülettel szemben, és előttük futott egy út. Ugyanolyanok voltak, mint az északi kamrák, ugyanolyan hosszúak és szélesek voltak, azoknak megfelelők voltak a kijárataik és a bejárataik is. Olyanok voltak, mint a délfelőli kamrák bejáratai. Az út elejénél egy bejárat volt. Ez az út a megfelelő fal előtt volt, amelyen kelet felől lehetett bemenni. Azután ezt mondta nekem, az északi és a déli kamrák, amelyek az elkülönített hely előtt vannak, szent kamrák. Ott ehetik meg a papok, akik az Úrhoz járulnak, az igen szent áldozatokat. Ott helyezik el az igen szent áldozatokat, az ételáldozatot, a vétek áldozatot és a jóvátételi áldozatot, mert szent az a hely. Ha a papok bemennek oda, nem jöhetnek ki addig a szent területről a külső udvarra, míg ott bent le nem teszik ruháikat, amelyekben a szent szolgálatot végzik, mert szentek azok. Más ruhába kell öltözködniük, úgy mehetnek a nép számára kijelölt helyre. A templomtér kerülete. Miután lemérte a belső építményeket, kivitt engem a kelet felé néző kapuhoz, és mérni kezdett körös körül. Megmérte a keleti oldalt mérőnáddal, 500 könyök volt mérőnáddal mérve, majd megfordult és megmérte az északi oldalt, 500 könyök volt mérőnáddal mérve, majd megfordult és a déli oldalt is megmérte, az is 500 könyök volt mérőnáddal mérve, azután a nyugati oldal felé fordulva megmérte azt, 500 könyök volt mérőnáddal mérve. Mind a négy égtáj felől megmérte, kőfala volt körös körül, amelynek a hosszúsága is 500, a szélessége is 500 könyök volt. Ez választotta el a szent területet a közönségestől.

0: Mai szakasz, Ezékiel 42. rész. Ebben a fejezetben folytatódik a templomnak, a templomhoz tartozó épületeknek és a szolgálatoknak a részletes leírása. A 42. fejezet kifejezetten két témával foglalkozik. Az első a papok kamráit az 1-től 14. versig, a második a külső falak méreteit a 15-től 20. versig mutatja be. A papoknak lényeges szerepük volt a templomi szolgálatban. Már Mózes 4. könyvében szigorú utasításokat kaptak arról, miként végezzék feladataikat, és hogyan őrizzék meg a szentséget. A szentség a közönséges dolgoktól való elkülönülést jelentette mind a magaviseletben, mind az öltözködésben. Ezékielnél újra megjelenik a papok szentségre való fölszólítása. Érdekes, hogy Ezékiel legfőbb aggodalma a papok öltözékével kapcsolatos. Mielőtt elhagyták volna a szent helyet, és közönséges helyre léptek volna, papi ruhájukat le kellett vetniük, és mindennapi ruhájukba kellett öltözniük. Manapság már nem követelünk meg minden részletet a papok viselkedésével kapcsolatban, de innen megtanulhatjuk a tiszteletet, a tisztelet adást és a szent dolgokhoz való komoly viszonyulást Isten közelében. Bizony, mindennel, amit teszünk, még az öltözködésünkkel is őt dicsőítsük meg. Minden Krisztusban hívő ember pap, ezért szentnek is kell lenni. Ahogy az íge mondja, magatok is, mint élőkövek épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által. A külső falak méretei 500 könyök minden oldala, a nagyságról, a szimmetriáról és az egyensúlyról beszélnek. A templom hatalmas épület komplexumával, látványában és művészi kivitelezésében lenyűgöző, és illik egy hatalmas Istenhez, a világ mindenség Istenéhez, aki nem sokára megjelenik ott. Ez betekintést ad nekünk abba, hogy Isten a rend Istene, aki odafigyel a részletekre. Amit Isten tesz, azt tökéletesen teszi, és ez lenyűgöző példa számunkra.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei az Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 17. vers. Ha kísértések és megpróbáltatások jönnek ránk, járuljunk Istenhez, és küzdjünk vele együtt imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk és megtörjük az ellenség hatalmát. Ó, bárcsak mindenki a helyes megvilágításban láthatná ezeket a dolgokat. Isten népének keserű poharat kell kiinnia, amely által az Úr megmossa és megtisztítja őket. Ez a keserű ital azonban még keserűbbé válhat a zúgolódás, panasz és elégedetlenség miatt. Azoknak, akik így fogadják, újabb pohárra van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. Ha a második sem használ, akkor még újabbat kell kapniuk, míg betölti rendeltetését, mert különben a szívükben tisztátalanok, szennyesek maradnának. Türelem, kitartás és ima által édesíthetjük meg a keserű italt, és akik így fogadják, azoknak szívére gyógyító hatást gyakorol. Ha részesülni akarunk Krisztus dicsőségében, akkor most itt a földön ki kell vennünk részünket az ő szenvedéséből. Ha Isten dicsősége és tetszése helyett a saját érdekeinket és javunkat nézzük, ahelyett, hogy Isten dicső, de szenvedő művét segítenénk, akkor meggyalázzuk Istent és szent munkáját, amelyről pedig azt állítjuk, hogy szeretjük. Csak rövid, kis időnk van már arra, hogy az Úrért munkálkodjunk. Semmilyen áldozat se legyen drága számunkra.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Családi kötelék. A család akkor hullik szét, ha azt a tagjai hagyják. Nincs olyan külső erő, még a halál sem, ami erre önmagában képes lenne. Csíkszentmihályi Mihály.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Lelked horgonyai, második rész. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 24-es vers. A második horgony Isten terve és célja. A válságos időkben bevethető második horgonyt az Abcsel 27-24-ben találjuk, ahol Pál Isten angyalát idézi. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Más szóval, célom van azzal, hogy ott vagy ezen a hajón, és az életedre vonatkozó örökkévaló tervem hatalmasabb, mint ez az átmeneti vihar. Rájöttél már, hogy veled mi a célja Istennek? Nem véletlenül vagy itt a földön, Istennek konkrét terve van rád nézve. A vihar, amelybe kerültél, átmeneti nehézség csupán. Isten veled kapcsolatos tervén semmi sem változtathat, kivéve ha úgy döntesz, hogy nem engedelmeskedsz neki. Mert igen, erre is lehetőséged van. Ám ha hajlandó vagy megtenni az Úr akaratát, akkor a Biblia tanítása szerint rajtad kívül senki és semmi nem változtathatja meg Isten tervét és célját az életeddel. Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón, mondta Isten Pálnak. Neked is ugyanilyen bizonyossággal ígéri, hogy átsegít ezen a mostani viharon. Ha az Istentől kapott célra összpontosítasz, ő erőt ad a problémái legyőzéséhez. Ezért írta Pál a következőket. Egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14-es vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap után, szeptember 17-én csütörtökön 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda az Üllői út 24-ben, az időpont pedig szeptember 17-e 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét fölmérjék, és közös igény esetén megalakítsák az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulókéban pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg az 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 12-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása, majd személyes tanúságtételek következtek. 19 órakor Spányi Anton megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentségimádás, éjféli szentmise és éjszakai virasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje szeptember 13-án vasárnap 10 óra 30-kor kezdődött a Zarándok udvaron. A misét ezúttal is Spányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő, kisebb eső nem kizárt, északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Az erős Isten téged is erőssé tesz.

Isten bármikor elérhető, megszólítható. Őt soha nem zavarod. Ezért ne félj őt segítségül hívni, amikor bajban vagy. Amikor úgy érzed, hogy viharok tépázzák az életed hajóját. Amikor már-már elsüllyedsz. Egyedül ő tudja gyarapítani az erőt a lelkedben. És meg is teszi, ahányszor csak szükséged van erre. Korlátlanul a rendelkezésedre áll. Szükséged van Isten erejére ahhoz, hogy teljes életet élj. Hiszen egyedül ez az, ami előrébb visz téged a munkádban, a családi életed alakulásában, a céljaid elérésében, a mások iránti szeretetben, egy szóval mindenben. És ő azt szeretné, hogy te légy erős minden körülmény közepette. Használni akar téged. Pál apostolnak az Efezusiakhoz intézett levelében, a 3. fejezetben ezt olvashatjuk. A bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk. Isten többre képes, mint amit el tudnál képzelni. De ehhez meg kell szerezned az ő erejét. Azáltal kaphatod meg, ha imádkozol, és rendszeresen olvasod a Szentírást. Ha kockázatokat vállalva is engedelmeskedsz neki, és megteszed, amire indít. Még akkor is, ha nehéz vagy netán logikátlan a kérése. Illetve ha nem adod fel. Ne add fel. Mikor az életed tele van nehézségekkel, amikor a dolgok rosszra fordulnak, amikor zsákutcába futsz, amikor elkeseredsz és elbátortalanodsz, akkor is bíz benne. Tarts ki, és Isten meg fog áldani. Ha szoros kapcsolatba kerülsz vele, olyan erős leszel, mint ő. Mert a hatalmas Isten nagyjá és erőssé tesz téged is. Bibliai emberek sokasságának életpéldája bizonyítja ezt. Mózes, Dávid, Sámson, Salamon, Nehemiás, Pál apostol. A menny ereje által mind kimagasló, maradandó dolgokat tudtak tenni Isten országáért. És ez rád is igaz lehet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat. Szeptember 15-e. Mózes első könyve 13. fejezet, első 13 verse. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amije volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a perriziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak: ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Életünk során néhány komoly választás elé kerülünk. Vajon mi alapján döntünk ilyenkor? Lót példája figyelmeztet: nem minden az, aminek látszik. Mikor Ábrahám felajánlotta neki a választás lehetőségét, Lót a szemével döntött. Meglátta a Jordán vidékét, a bővízű földet, és azt választotta. Úgy tűnt, ez a biztos jövő útja. De tudta-e, mit választ valójában? Lót látását elhomályosította a látszólagos haszon, amely elnyomta a szellemi szempontokat. Figyelmen kívül hagyta, hogy Sodoma emberei gonoszak voltak. Döntésében háttérbe szorult Isten keresése, a benne való bizalom, és helyette a pillanatnyi előny és a földi jólét vált elsődlegessé, amely rengeteg szenvedést hozott rá. Ábrahám bár idősebb volt, és joga lett volna először választani, átadta a döntést. Nem félt, mert bízott Istenben. Tudta, hogy Isten gondviselése és az ígéreteihez való ragaszkodás nem csal meg, és bölcs döntésekhez vezet. Mi az, ami ma bennünket csábít? Mi torzítja a látásunkat, amikor döntünk a kapcsolatainkról, munkahelyről, értékrendről? Tegyük fel magunknak a kérdést. Választásainkban Isten vezetését keressük-e, vagy csak a bővízű földet? Bízzunk az ő gondviselésében és a tőle jövő útban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Emmanuel O. Afolabi írta Lagosból, Nigériából. A megbocsátás ajándéka. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetének 19. verse. A megbocsátás a keresztény élet alapvető vonása és egy olyan ajándék, ami nagyon fontos az érzelmi, lelki és kapcsolati jólétünkhöz. Amikor megbocsátunk másoknak, nem csak őket szabadítjuk fel a felénk való adósság érzetétől, hanem magunk is felszabadítjuk önmagunkat a sértődésnek és a haragnak a terhétől. Egyszer nehezen tudtam megbocsátani valakinek, aki mélyen megsértett. Imádság és a Róma 12:19-en való elmélkedés által rájöttem, hogy a megbocsátás nem csak egy érzés, hanem választás kérdése. Amikor úgy döntöttem, hogy megbocsátok, a vállamról lekerült a teher, és szívem is gyógyulni kezdett. Azt is megtanultam, hogy a megbocsátás nem törli el a múltat, hanem felszabadít a jelenben való teljesebb életre. Máté 6:14-15-ben Jézus arra tanít, hogy a megbocsátás a feltétele annak, hogy mi is bocsánatot nyerjünk Istentől. Mert ha az emberek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor elengedjük az emberek tartozását, Istenre bízva a helyzet megoldását, és elfogadjuk a megbocsátás ajándékát, akkor újra megtapasztaljuk Istennek a csodálatos kegyelmét. Atyán, köszönjük a megbocsátás ajándékát. Segíts megbocsátanunk, amint te is megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a megbocsátás megszabadít a keserűség terhétől. Imádkozzunk bátorságért a megbocsátáshoz.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Leleszi Balázs Károly, virág legyek. Uram, te azt mondtad, gyümölcseiről ismerni meg az embert. Ó, add, Uram, hogy ne gyümölcs, hanem virág legyek, mert akkor dől el, bot-e az, vagy fűzfa vesző, vagy gyöngyvirág, vagy aranyeső, mert ekkor dől el az élet ütemére, mivé éled, lassan, észrevétlen, ha megnő. Ha aranyeső volnék, leszállnának kelyhem méhébe a tarka pillangók, a szorgos méhek, s vinnék belőlem szét az ujjongás porát, dalaimat, az enyhülés harmatját. Vinnék széjjel az élet réten, és én mindenkit beengednék szirmaim fogadó termébe. A hívőt, a szenvedőt, a magányost, a megfáradtat, a hitetlent. Ha gyöngyvirág volnék, ott illatoznék az Úr asztalán, míg tündöklő fényességben megtörik a kenyeret. Zsoltárok harsannak, igék égnek, hatalmas erejű vigasztalás, s ekkor, akarva, nem akarva, imádkozó gyöngyfürtjeim a teremben széjjel peregnének.

0: Az igazság felemel.
1: Az igazság megszentelő ereje. Testvéreim, ajánllak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet benneteket és adhat nektek örökséget minden megszentelt között. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 32. verse. Gondolatok az igéről. Az Isten által ihletett drága hit erőt ad, és nemes jellemet alakít ki bennünk.

Az igazság oly magasztos, messze terjedő, olyan mély és széles, hogy énünk elvész szemeink elől. Szívünk meglágyul, meghajlunk Isten előtt alázatosságban, kedvességben és szeretetben. A szent engedelmesség által fejlődnek természetes képességeink. Isten igazsága sohasem alacsonyítja le azt, aki befogadja. A szívünk befogadott igazság mindig felemelő befolyást gyakorol ránk. Isten azt kívánja, hogy magasztos és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk. Ha megbecsüljük az igét, s ezzel a lelkülettel olvassuk a Biblia csak egyetlen részét is, mindig áldásos, hasznos gondolatokat nyerünk belőle, amelyek a segítségünkre lesznek.

0: isteni műalkotás.
1: Kezed formált és alkotott engem, azután elfordulsz, és el akarsz pusztítani. Jób könyve 10. fejezet, 8. vers. A megpróbáltatások és akadályok Isten fegyelmező eszközei, a sikernek Isten által megszabott feltételei. Egyes emberekben olyan képességeket és hajlamokat lát meg, amelyek helyesen irányítva használhatók lehetnének műve előbbre vitelében. A fazekas veszi az anyagot és kedve szerint formálja, gyúrja és dagasztja, széthasítja és összenyomja, megnedvesíti, aztán megszárítja. Majd egy darabig hozzá sem nyúl. Amikor már teljesen képlékeny, újra munkába veszi, és edényt készít belőle. Megformázza, és a korongon kiigazítja és csiszolja. Megszárítja a napon, és kiégeti a kemencében. Így lesz használható edény. Az embriológia az orvostudomány azon ága, amely a magzat méhen belüli fejlődését tanulmányozza a megtermékenyítéstől egészen a felnőtt emberi szervezetre jellemző morfológiai tulajdonságok kifejlődéséig. Az új szervezet kialakulása két különálló, az anyától és az apától származó sejtből indul el, aztán az egymást követő sejt osztódás révén alakul ki az emberi test szerkezete. A méhen belüli fejlődés bármelyik pillanatában, amíg a szövetnek még nincs humanoid formája, bármilyen mikroszkópikus, hiba, súlyos elváltozásokat és működési rendellenességeket okozhat az újszülött szervezetében. Az emberi szervezet fejlődési folyamata különösen összetett és pontos. Isten keze formált, az ő műalkotásai vagyunk. Fogantatásunk és fejlődésünk az ő szigorú felügyelete alatt zajlik. Hát ki készít gyönyörű edényt csak azért, hogy tönkre tegye? Ki épít házat, hogy aztán lerombolja? Ki fektet be időt, szeretetet és adja halálra egyszülött fiát azért, hogy elpusztítsa saját remek művét?

0: Az ember nem önmaga teremtője. A teremtés munkáját egyedül Isten végezte, és ő az, aki az életet fenntartja. Minden szívverés, minden lélegzet Isten állandó gondviselésének bizonyítéka. Minden ember az ő mesterműve. Nem a véletlen, hanem az isteni bölcsesség és szeretet műve. Isten, aki megteremtett minket, nem csak tud rólunk, hanem folyamatosan figyelemmel kíséri életünk minden részletét. Egyetlen gondolatunk vagy érzésünk sem ismeretlen előtte. Az ember nem csupán biológiai lény, hanem Isten szándékos alkotása. Az emberi szervezet bonyolult felépítése, fejlődése és létezése Isten bölcsességét, hatalmát és szeretetét tükrözi. Fogantatásunk pillanatától kezdve Isten jelen van életünkben. Nem csak mint teremtő, hanem mint gondviselő és szerető atya. Ha próbák érnek, jusson eszünkbe, hogy Isten a fazekashoz hasonlóan szeretne formálni bennünket, hogy jó és hasznos edényekké váljunk. A mi feladatunk pedig az, hogy engedjük magunkat a Mester által formáltatni.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 15-én így szól Isten igéje. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve 14. fejezet 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet 11. verse. Mózes nem a saját bölcsessége alapján állítja a legnehezebb feladat elé Izrael népét. Vészhelyzetben veszteg maradni nem könnyű. Életösztönünk és kreativitásunk azt csugalja, hogy mindig van emberi megoldás. Segíts magadon, és az Isten is megsegít, halljuk sokszor. Azonban van egy olyan szituáció, amikor az emberi és isteni kooperáció nem működik. Amikor az Urat csak zavarná az emberi ötletelés és igyekezet. Amikor egyetlen feladatot ad, nyitott szemmel nézzük végig az ő szabadító munkáját. Nem lehet kisstílűen osztozkodni vele, mit tett ő és mit tett az ember. Kizárólag ő cselekedett hatalmasan, és dicsőségét másnak nem adja. Rögzítsük. Kicsiny népét egy szuperhatalom halálos öleléséből szabadította ki. Jézusban Isten szabadító munkája ki és beteljesedett. Neve is azt jelenti, szabadító, megváltó. Figyelmezteti akkori tanítványait és mai követőit. Annak ellenére, hogy ő legyőzte a bűnt, a halált, a poklot és a sátánt, itt, e földi életünkben követői osztoznak majd sorsában. Ezért megszégyenülve valhatjuk meg neki, hogy mi pedig minden erőnkkel a komfortos, kényelmes és előnyökkel teli kereszténység megvalósításán fáradozunk. Az idők gyorsan változhatnak. Szorongatott, hitvallási helyzetben velünk lesz és van a szabadító a lélek erejével. Csodálhatjuk, az Úr ma is harcol értünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, nem lehetünk neked elég hálásak szabadító munkádért. Hiszen látjuk a történelemben, az egyház történetében és a személyes életünkben is. Köszönjük a szabadító Jézus Krisztust, aki megváltott minket minden ellenségünktől. Kérjük magunkra és egész egyházadra a Szentlélek erejét, hogy erővel és félelem nélkül tudjunk bizonyságot tenni rólad, abban az órában a tőled jövő szavakkal. Amen. Szabó András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

Valaha egy virágzó birodalom szívében élt egy ifjú herceg, Amári, kinek nevét félelemmel ejtették ki az udvarban. Édesapja a király békeszerető és istenfélő ember volt, de gyenge egészsége miatt fiára bízta az ország ügyeinek intézését. Amári fiatal volt, tehetséges, okos, de sajnos gőgös. Úgy hitte, a hatalom arra van, hogy parancsoljon, büntessen és fegyelmezzen. A tanácsban megvetette az időseket, és ha valaki kérdőre vonta, dühösen az asztalra csapott. Én vagyok a jövő királya, aki ellenem szól, a koronát sérti meg. Szolgái rettegtek tőle. Egy szegény özvegy, aki egyszer a palotához fordult segítségért, könnyek között távozott, mert Amati gúnyosan visszautasította. Ha Isten segíteni akar rajtad, ne hozzám gyere koldulni. Az apja, a király egyre szomorúbb lett. Egy este csendesen ennyit mondott neki. Fiam, a hatalom önmagában nem áldás, hanem próbatétel. Amit másokért teszel, az dönt majd arról, hogy ki vagy valójában. De Amari nem hallgatott rá.

Egy év sem telt el, mikor a szomszéd birodalom fellázadt, és váratlan támadást indított. Amári arroganciája miatt nem készültek fel időben, és a fővárost is ostrom alá vették. A palota lángokban állt, az édesapja halálosan megsebesült, és a nép elárulta őt. Amari megtört. El kellett menekülnie, hercegi köntösét eldobta, és egy koldus rongyaiban bolyongott hegyeken és pusztákon át. Senki sem ismerte fel. Egy hajdani alattvalója még meg is kergette bottal, mondván, ha valóban az vagy, akinek vallod magad, akkor is csak szenvedést hoztál ránk. Amari heteken át éhezett, fázott, míg eljutott egy eldugott kis kolostorba, ahol idős szerzetesek befogadták. Nem kérdezték ki ő, csak ennyit mondtak. Itt mindenki egyenlő. Isten asztalánál nincs korona, csak kenyér.

Amari hónapokon át szolgált. Tálalt, sepregetett, sebeket kötözött a betegeken. Egy nap az egyik öreg szerzetes megmutatta neki János evangéliumát, a fejezetet, ahol Jézus megmossa tanítványai lábát. Amari először csak bámulta a sorokat, aztán eltakarta az arcát. Én kardot fogtam a kezemben. Jézus törülközött, suttogta. Aznap este egyedül a kápolnában térdre esett. Uram, elvettek tőlem mindent, de ha adsz még valamit, legyen az a te szent lelked. Hadd éljek úgy, mint te.

Évek múltán, mikor visszatért a romos fővárosba, már nem hercegi öltözetben jött, hanem egyszerű zarándokként. Megjavította a házakat, segítette az árvákat, szolgált ott, ahol egykor parancsolt. Az emberek lassan felismerték benne azt az egykori gőgös fiút, de most a szemükben megbocsátás volt, mert látták és megtapasztalták, Amari más ember lett. És mikor végül újra felajánlották neki a trónt, csak egy feltétellel fogadta el. A palota tróntermében ne kardot tegyetek a falra, hanem egy törülközőt, hogy soha ne felejtsem el. A hatalom lelkülete nem uralkodni, hanem szeretni tanít.

minden emberi befolyás, melyet Istentől kapunk, csak eszköz lehet Isten dicsőségére. Feltéve, ha a lélek vezetése alatt állunk. A hatalom, ha nem Krisztus lelkülete irányítja, eltorzít, felfuvalkodottá és kegyetlenné tesz. A hatalom, legyen az társadalmi, vallási vagy személyes befolyás, csak akkor áldás, ha Krisztus alázatával és az ő önmegtagadásával párosul. Ha nem, akkor mindez pusztítóvá válik. Először mások, majd végül önmagunk számára is.

Az igazi nagyság a Krisztushoz hasonló alázatban van. Az a lélek, amely hajlandó szolgálni, Isten számára a legalkalmasabb az uralkodásra, aki nem az emberek erejét, pozícióját, végzettségét vagy származását nézi, hanem a szív hajlandóságát, a szolgálatra. A megtöretés nem vereség, hanem az áldás kezdete. Krisztus nem úgy uralkodott, mint a földi királyok. Nem küldött el angyalokat, hogy bosszút álljanak a meg nem értésért. Inkább lehajolt, és megmosta tanítványai lábát. Az ő élete a szolgáló szeretet lelkületét mutatta be. Aki Jézust követi, az nem uralkodni akar másokon, hanem szolgálni nekik. A mai történet azt üzeni, hogy a hatalom próbája nem a dicsőség idején jön, hanem amikor elveszítjük azt, és ott dönthetjük el, milyen emberré válunk, Krisztus lelkülete és szeretete által.

aki első akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Márk evangéliuma, 10. fejezet, 44. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A mozdonyvezetők nemzetközi napja. Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége határozata értelmében szeptember 15-én az európai mozdonyvezetők megemlékeznek szakmájukról, és szakítanak időt arra is, amire máskor kevés marad, megünneplik önmagukat. Nemzetközi Prosztata Nap. Szeptember 15-e a Nemzetközi Prosztata Nap, amelyet az Európai Urológus Társaság kezdeményezésére tartanak minden évben, és szeptember a Prosztata Tudatosság hónapja is. Ez a hónap és nap alkalom arra, hogy a szakemberek fölhívják a férfiak és a családok figyelmét, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat a korai fölismerésben, gyógyításban. A prosztatarák a második leggyakrabban előforduló halálozást okozó betegség a férfiak körében a világon. A Demokrácia Nemzetközi Napja. Az ENSZ közgyűlése 2007. novemberében elfogadott határozata alapján a Demokrácia Nemzetközi Napja szeptember 15-e. Mivel egyetlen közös modell sem létezik a demokráciára, abban valamennyi kormány egyetért, hogy elfogadják az ENSZ alapértékeit, a demokratizálódás folyamatának előmozdítását és az emberi alapjogok tiszteletben tartását. Az egyetemes alapjogok nyilatkozata kimondja, minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Ez a legjelentősebb emberi jogokra vonatkozó törvény, amelyhez a világ valamennyi nemzete csatlakozhat. A mi országgyűlésünk 2008. szeptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amely hazánkban a Demokrácia Nemzetközi Napjává nyilvánította szeptember 15-ét. Segítenek a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben. Ezzel a címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban fölmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvosetika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által fölvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témáját pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik föl az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán, 20 órától. Az alkalmon Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Fide. Egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Aki az elmúlt három hétben nyomon követte ezt a sorozatot, jól emlékszik rá, Bálám életének egy-egy fontos mozzanatáról beszélgettünk. Ma ennek a történetnek a végét szeretném elmondani, de nem úgy, mint eddig, hogy olvasok egy bibliai részt, és aztán utána magyarázom, hanem elolvasok egy-egy bibliai szakaszt, és közbe-közbe fűzök hozzá egy néhány mondatot. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben ott tartunk, amikor megérkezik Bálám Bálák hívására, és a következő történik. A 36. verstől olvasom. Amikor meghallotta Bálák, hogy jön Bálám, kiment eléje Ír Moábig, amely az Arnon határvonalánál van. A határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak. Már többször is hivattalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak. Látod, hogy eljöttem hozzád? De nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amit az Isten ad a számba. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, kedves hallgatom, mert meg kell erősítenem valamit. Ugyanolyan világban élünk, mint akkor. A két történés között, mai napjaink és Bálám Bálák kora között közel 3500 esztendő van. És mégis azt kell mondanunk, az emberek gondolkozása semmit nem változott. Bálám azért indult erre az útra, mert hajtotta a kapzsisák. Bálák azt gondolta, hogy ha elégséges pénze van az embernek, bármi és bárki megvásárolható. Ugye nem mondhatjuk, hogy ebben valami rendkívüli újdonságot látunk, hiszen ugyanez történik mai világunkban is. Ma is azt hiszik az emberek, hogy a pénz megszerzése minden kérdésünkre válasz, és ma is azt gondolják sokan, hogy ha pénzem van, bármit vagy bárkit megkaphatok ezért. Ám de éppen ezért felejtkeznek el a legtöbben arról, hogy Isten mindenek felett való Úr. Bálám megpróbálja Bálák felelősségre vonását elhárítani. Azt mondja, látod, hogy itt vagyok, látod, hogy eljöttem, de aztán azt is megmondja, nem mondhatok mást, csak amit Isten ad a számban. Ugyanakkor Bálám ezzel megtéveszti Bálákot. Tudnélik, nem nevezi meg az istenséget. Bálák azért hívta oda Bálámot, hogy egy Isten, egy erősebb Isten nevében átkozza meg Izraelt és Izrael istenét. Nem árulta el Bálám, hogy Izrael istene vele ezt a dolgot már réges-rég lerendezte. Hogy Izrael istene fölött nincs Isten sehol az ég alatt, és hogy nem lesz majd joga megátkozni. Bálák megnyugszik, és azt gondolja, célt fog érni. De célt érhet-e az ember Istennel szemben? A folytatást így olvasom. Ezután továbbment Bálám Bálákkal, és megérkeztek Kirját Huccódba. Ott marhákat és juhokat vágatott Bálák, és küldött belőle Bálámnak és a vezető embereknek is. Reggel aztán magával vitte Bálák Bálámot, fölvezette Baál magaslatára, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, készíts ide 7 bikát és 7 kost. Úgy cselekedett Bálák, ahogyan Bálám meghagyta. Aztán Bálák és Bálám bikát és kost áldozott az oltárokon. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán lesz találkozásom az Úrral, és amit majd láttat velem, azt elmondom neked, és fölment a hegytetőre. Kedves hallgatóm, ma nagyon sok ember azért nem követi az élő Istent, azért nem szolgál Jézus Krisztusnak, mert úgy gondolja, ez talán sokba kerül neki. Megfigyeltük, milyen rengeteg értékbe kerül az, ha valaki nem szolgál az élő Istennek. Bálám már az első pillanatban hatalmas kiadásra készteti Bálákot, hiszen nagy ünnepi lakomát készít Bálák. A következő napon 7 önálló oltárt építtet vele, már az első alkalommal is, mindegyiken bikákat és kosokat áldoznak, óriási kiadás ez abban a korban és azon a vidéken, ahol egy-egy állatnak a fölnevelése hihetetlen fáradtságba és időbe kerül. Fizetni kell. Akkor is fizetni kell, sőt, akkor kell csak igazán fizetni, amikor valaki nem az élő Istent akarja szolgálni. És bizonyos Bálámnak az ígérete? Bálák ennyit hall tőle, talán. Milyen sokszor ilyen talánok után fut a ma embere is. Észrevettük, kedves hallgatóim. Talán így lesz, talán úgy lesz, talán amúgy lesz, talán lehetséges, és rengeteg ember pénzt, erőt, egészséget, sokszor tisztességet, becsületet áldoz azon az oltáron, ami a talánra, a lehetre, a valószínűre vagy az elképzelhetőre épül. Bálám az első pillanattól kezdve Bálákkal súlyosan fizettet. Megéri Báláknak? Báláknak konkrét célja van. Ő nem akar semmit az élő Istennel. Ő nem akar kötődni az élő Istenhez. Ő meg akarja fékezni a pusztában vándorló Isten népét. Ám de Isten találkozik Bálámmal. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Mintha az Istent lehetne befolyásolni. Nem egyet, Uram, nem kettőt, nem hármat, 7-et. Ez már csak elég arra, hogy megváltoztasd az akaratodat, csak elég arra, hogy azt tedd, amit én szeretnék, amit én akarok. Az emberi gondolkozás mit sem változott azóta se, kedves hallgatóm. Azóta is egyfolytában azon vagyunk, hogyha lehet, rábírjuk az élő Isten saját akaratú megcselekvésére. És lehet Isten befolyásolni? Az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és e szerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozat mellett, Moáb valamennyi vezető emberével együtt. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelethegyeiről Moáb királya, jöjj, átkozd meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogy ronthatnám meg, akit Isten nem ront meg? Hogy kárhoztathatnám, akit az Úr nem kárhoztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákobot, száma, mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, és lenne végem olyan, mint az övék. Akkor ezt mondta Bálák Bálámnak, mit tettél velem? Elhoztalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad őket. De ő ezt felelte, nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. Ha valaki megfigyelte ezt a proféciát, azt kell mondani, hogy a lényege, a summája beteljesedett. Kiszámolhatja meg Jákobot. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Ez mind máig így van. Amit ott megláttatott Isten Bálámmal, ez mind máig így van. Ez a nép nem keveredik más népekkel, nem asszimilálódik, nem olvad fel. Mindenütt a világon önálló, egyedülálló, kívülálló, ha tetszik. Sokszor éppen ezért zúdítja magára a kívülállóknak, a más népeknek a haragját vagy ellenszenvét is. Amit Bálám elmondott, egyértelműen nem átok, hanem áldás. Nem lett volna jobb itt abba hagyni? Nem lett volna jobb belátni, hogy nem lehet rugódozni Isten ellen? Nem lett volna jobb azt mondani, nincs megoldás arra, amit kérsz, Bálák? Ám de, azt mondja Bálák, jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod azt a népet. de csak a szélét, az egészet nem. Onnan rontsd meg őket. És mit gondolunk? Mit válaszol erre Bálám? Milyen ellentmondásos ez az ember, amikor szembeállítják a kérdéssel, hogy mit fog mondani, mit fog tenni, mindig azt mondja, csak amit az Úr megenged, csak ahogy az Úr adja, csak ahogy az Úr vezet. És aztán mit fog tenni a valóságban? Mindig éppen azt, ami saját érdekei szerint való. És most itt meg kell állnom a történetben, kedves hallgatóm. Nem csak az idő fogyta miatt. Meg kell kérdeznem magamtól és minden hallgatómtól. Nem ismerős ez a folyamat a mai kereszténységben? Amikor ránk kérdeznek. Mindent el tudunk mondani Jézus Krisztusról, a mi megváltónkról. Azt is tudjuk, hogy csak vele, csak érte, csak általa. De vajon, amikor úgy fordul az élet, nem a magunk érdeke szerint cselekszünk? Nem úgy, ahogy a nekünk legjobb? Nem úgy, ahogy belülről kényszerítenek a tulajdon vágyaink? Isten igéje azt mondja, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, de aztán ez a kívánság megfogan, és bűnt szül. És ez a bűn fölnő, és ennek is lesz egy gyereke. Halál! Kedves hallgatóm, Bálám története több, mint tanulságos. Kérlek, gondold végig, mert nagyon könnyű Bálám útjára lépni. Külön kezelni az elveket, és egészen másképp élni, egészen másképp tenni. Hívlak az Úr Jézushoz, aki épp azért jött a világba, hogy a sátán munkáját lerontsa. Még azt a munkáját is, amely arra kényszerítene, mást higgyek és másként éljek.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Immár az 5. hete, hogy Bálám történeténél nyitjuk meg a Szentírást, Mózes 4. könyvének a 23. fejezeténél tartunk. Engedjék meg, hogy minden bevezetés nélkül folytassam ott, ahol a múlt héten abba hagytuk, hiszen nyilván emlékeznek, akik akkor is hallották, hogy éppen ott tartottunk, amikor Bálám először vallott kudarcot azzal a szándékával, hogy megpróbálja megátkozni Izraelt Bálák kérdésére, mert Isten nem engedte ezt meg. A 23. fejezet 13. versétől folytatom. Akkor ezt mondta neki Bálák, jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod azt a népet, de csak a szélét láthatod, az egészet nem látod, onnan rontsd meg őket. Magával vitte a Cófim mezejére, a Pizga csúcsára, épített ott 7 oltárt, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Majd ezt mondta Báláknak, állj ide az égő áldozatod mellé, én pedig amott szeretnék találkozni Istennel. Mit is csinált ez a Bálám? Világosan megmondta Báláknak, nem tehetem, Isten áldást akar mondani. Ugyanakkor próbált egy kiskaput keresni, és ez a kiskapu mindig bűnre visz bennünket. Mindig találunk mi magyarok is kiskapukat, erről vagyunk híres egész Európában. De Bálám ebbe a kiskapuzásba bukott bele. Tessék elhinni nekem, kedves hallgatóm. Miközben az egyik dolgot mondta, a másik dolgot tette. Megpróbálta újra rábeszélni Bálákot arra, hogy hozza meg az áldozatot. Hát, ha befolyásolható az Isten, hát, ha megindul az Isten ekkora kiadás láttán, ekkora áldozat láttán, és meggondolja magát. Az Úr találkozott Bálámmal, igéjét adta a szájába, és ezt mondta, térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszament hozzá, még ott állt az égő áldozata mellett, Moab vezető embereivel együtt. Bálák ezt kérdezte tőle, mit mondott az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Hallgass csak rám, Bálák, figyelj ide, Cippor fia. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna, mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne, Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva, nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen, idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, mint hím oroszlán emelkedik föl, nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, ha már nem tudod megrontani. Legalább ne áld meg! De Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy. Valaki azt kérdezte egyszer, Isten bárkit fölhasználhat eszközének? Amikor valaki olvassa Bálám szavait, azok a szavak egyértelmű proféciák. Azt is olvastuk, Isten adta a szót ennek az embernek a szájába. És az, hogy valaki proféciát mond, azt a valakit a profécia kimondása profétává avatja, kedves hallgatóm. Ne mondjunk rá könnyelműen igent, mert elhibázzuk a dolgot. Bálám nem volt proféta, Bálám egy varázsló volt, egy keleti mágus, nem több és nem is kevesebb. Ő mindent megpróbált bevetni azért, hogy rábírja az Istent, hogy az ő akaratát tegye meg. Az más kérdés, hogy nem volt módja az őt hatalmába vevő Isten ellen tenni semmit. De ez még nem avatta őt prófétává. Ha próféta lett volna, nem csak akarta volna tudni, hogy mit akar az Isten. Egész lényével azt is képviselte volna. És most, amikor Bálám már másodszor vonja kérdőre, már másodszor kell számot adnia, hogy miért az ellenkezőjét teszi, mint amiért megfizették. Azt mondja, megmondtam, csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy.
Tehát? Nyilván ezek után Bálám megfordul és elmegy, és azt mondja, nem próbálkozom tovább, nem kell a pénzed, Bálák, hiszen nem tudok tenni semmit az Úr ellen. De tessék csak nézni. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, jöjj, elviszlek egy másik helyre. Talán jónak látja majd az Isten, hogy onnan rontsd meg Izraelt. Ó, milyen ostobaság! Mintha Isten befolyásolná az áldozat mennyisége, mintha Isten befolyásolhatná az áldozat helye, mintha Isten befolyásolhatna az, hogy ki mondott, mit és hol. És Bálám megy. Miért? Mert akarja. Nem a menést, hanem azt a kincset, azt a pénzt, amit eredetileg Bálák neki fölajánlott az átokért, amit Izraelre mondhat. Mint akinek horgot akasztottak az orrába. Viszi, vonja maga után a bűn. Bálák tehát magával vitte Bálámot a Peor csúcsára, amely a síkságra néz. Ott ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát meg 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott. És mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Ha valaki úgy gondolja, hogy már csak nem egy egész nyájat föláldoztak, egész jól gondolja. Eddig már a környező hegyek csúcsain 21 oltár áll. 21 oltáron 21 bika és 21 kos vérzett el, és áldozták oda a semmiért. És ez nem is igaz, hogy a semmiért. A cél átok volt. Milyen sokba kerül a bűn, kedves hallgatóm? Milyen rengetegbe kerül az, hogyha az ember a maga feje után megy? És amikor kész volt az áldozat, akkor Bálám választás elé került. Eddig mindig megpróbált hókusz-pókus csinálni. Honnan tudom? Tessék megnézni a 24. fejezet elejét, így kezdődik. Amikor Bálám látta, hogy azt tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította az arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét, ami azt jelenti, hogy most nem ajánlotta már föl, hogy elmegy egy kis külön kirándulásra találkozni az Úrral, már nem próbált bevetni mindenféle varázsigéket és mindenféle egyéb dolgokat. Ott az oltár mellett, kellett belátnia, hogy újra vesztes. Fölemelte Bálám a tekintetét, amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, leszállt rá az Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta, így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael, mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette álójék, mint víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz vedreiből, vetése bővizeknél van, királya hatalmasabb Agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból olyan az ereje, mint a bivaj szarva, nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat, hever, fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, kimeri fölkelteni, áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Esse átok, ugye? Ekkor haragra gerjedt Bálák, Bálám ellen, összecsapta a kezét, és azt mondta Bálák Bálámnak, ide hivattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad, 3-szor is, most azért takarodj a hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmaznak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Milyen sokszor pont így érezték a hívők az elmúlt évtizedekben is. Milyen sokan úgy gondolták, ki fognak szolgálni valami hatalmat, valami ellenséges mást. Kedves hallgatóm, hadd kérdezzelek meg téged.

Minek hallgat Istenre az, aki azt szeretné, hogy emberi módon meggazdagodjon? Azt mondta Pál, akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, az ördög tőrébe, nagy romlásba és nyomorúságba jutnak. Attól tartok, kedves hallgatóm, sok-sok elbukott hívő élet bizonyítja ezt. De nem kell így élni. Azt mondta az Úr Jézus, senki nem szolgálhat két úrnak. Ha semmi más történetet nem ismernénk a Bibliából, Bálám élete bizonysága ennek. Hiszen ettől a pillanattól kezdve már nem csak azt veszítette el, amiért elindult Bálák pénzét, hanem elveszítette azt a hírnevét is, amiért Bálák hozzá küldött. Tudnilik, hogy ő valami nagy ember volna, mint ahogy nem is volt ő nagy ember. De az egész lénye bizonyította, nem lehet szembeszállni az élő Istennel. Kedves hallgatóm, amikor ma becsukjuk a Bibliát, remélem, szívedben ott van az a felismerés. Ma sem változott az Isten. Nem lehet vele szembe fordulni. De a Szentírásnak az a csodálatos üzenete, hogyha mégis megtettük volna, felismerve, hogy ez bűn, meg lehet vallani az Isten előtt. És ő hű és igaz, és megbocsátja még az ilyen vétkeinket is, és megszabadít, megtisztít minden hamisságtól.

Kárász Izabella, mikor bemégy az Úrnak templomába. Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot, amikor minden gondod otthagyod, s nem érdekel a kétes földi pálya. Oda vágyol az Úrnak templomába, oda vágyol, hol megtisztul a lelked, s az örök békét sikerül meglelned. S hol nem kísért a múlt, a jövő képe, őszinte vágyjal húlsz Isten elébe. Mikor bemégy az Úrnak templomába, a békességnek igazi honába, rakj le magadról minden földi terhet. Újult lélekkel érjed el a termet, mikor kinyílik kapuja előtted, gondolataidat az égről szőjed, és ne nézz vissza az eltűnt világra, mikor bemégy az Úrnak templomába. Így a zaj, lárma mind kívül maradhat, s belül igazi áhítat fogadhat. Szenteld az órát a békét adónak, legyen szívedben hatása a szónak. Éber legyél, és ne csak hallgass csendben, és elfelejtsél mindent azon menten, de úgy élj otthon és kint a világban, ahogyan élnél az Úr templomában. Legyen kis hely, mit templomnak nevezhetsz, ahol felszállhatsz a te Istenedhez, mikor bemégy az áhítatos csendbe, mintha ott lennél fenn a csodás mennybe. S amíg körülvesz a szent egyszerűség, érezd, hogy föléd hajolt a derült ég, s ne legyen lelkednek sem nyugvása,

ha nem mégy el az Úrnak templomába. Mi dicső kegy, és milyen dicső álom, hogy szállhat lelkünk fehér imaszárnya, hogy száll a lélek fel-fel a magasba, valami szent vágy viszi, űzi, hajtja, repül, és Isten közelében megszentelődik abban a reményben, hogy boldog, dicső lesz a szárnyalása az Úr örök és csodás templomába. Óhajtsd a percet, óhajtsd a napot, amikor földi életet itt hagyod, s nem csalhat vissza a világba semmi. Búcsú nélkül és hirtelen kell menni. Óhajtsd, kívánd a nagyszerű, hatalmas, dicsőséges és örök diadalmat, mikor nem vágyol többé a világba, de örökké élsz az egek templomába.

0: Egészségpercek.
1: Az emlőrák előfordulása egyre nagyobb gyakoriságot mutat a világon, amelynek hátterében a genetikai hajlamosító tényezőken túl az életmódnak is szerepe van. Egy tajvani vizsgálatban, amelyben közel 500 nő vett részt, azt elemezték, hogy a stressz, valamint az életmód milyen mértékben járulhat hozzá a betegség kialakulásához. Az eredmény azt mutatta, hogy a túl sok stressz, a sült és a távol-keleti konyhában gyakorolt használt, dobva, rázva sült ételek fogyasztása a heti kevesebb mint 1000 kilokalóriát elhasználó fizikai aktivitás, a napi 11 g-ot meghaladó alkoholfogyasztás, valamint a napi 100 cigarettát meghaladó dohányzás, illetve sok hús és tengergyümölcse, például kagylórák, polip fogyasztása, mind fokozzák az emlőrák veszélyét. A hatások felerősödhetnek, ha egyszerre több tényező is jelen van az életünkben. Mindez arra figyelmeztet, hogy az egészséges életmód szabályait nem szabad áthágnunk, és a lelki életünket is rendben kell tartanunk annak érdekében, hogy az emlőrákot megelőzhessük.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve, 16. rész. Az Úr szereti a benne bízókat. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is a veszedelem napjára. Utál az Úr minden fölfúvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen. Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt, az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Kijelentés hangzik a királyaikáról, nem szabad téves ítéletet mondania. Az Úré az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei az acskóban tartott súlyok. Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárdá a trónt. A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél. A király haragja a halál követe, de a bölcsember kiengeszteli azt. A király arcának ragyogása éltet, jó akarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg. Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt. A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást. Életforrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság. A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá, a mi haszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz. Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. Az erőszakos ember rászedi fele barátját, és nem a jó úton vezeti. Aki behunja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre. Ékes korona az őszhaj, az igazság útján található. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés.

0: Mai szakasz, példabeszédek 16. A kisgyermekeknek megvan az érzékük a helyes és a rossz megkülönböztetésére. Rögtön észreveszik, ha velük vagy valaki mással igazságtalanul bánnak. Életünkben az egyik legnehezebb, megtanulandó lecke az, hogy az élet, legalábbis ahogyan mi ismerjük és éljük, igazságtalan. A példabeszédek könyvének 16. fejezetében olvasható jó hír azonban újra meg újra biztosít bennünket arról, hogy Istené az utolsó szó. Mivel talán versenyfeltételeink ritkán egyenlőek ebben az életben, és a dolgok általában nem egyenlőek, Isten végső ítélete ki fogja egyenlíteni a térfeleket. Mivel Isten a végső bíró, Salamon tanácsa a következő. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. A 8. versben. Amikor a mérleg a mi javunkra billen, nem árt fölidézni az igaz mérleg örök értékét. Mózes 3. könyve 19.35-ben: Ne kövessetek el igazságtalanságokat az ítéletben, igaz mérték legyen közöttetek. A példabeszédek 2.1-ben: Az álnokság útálatos az Úrnal, az igaz mérték pedig kedves neki. Tehát elhatározás kérdése, hogy melyik oldalon játszunk. A 33. vers azt sugallja, hogy ez is az Úr irányítása alatt áll. Lehetséges, hogy Isten becsületességünk és hűségünk próbatételére használja a körülményeket a méltánytalanság és igazságtalanság idején, hogy megítélje elszántságunkat és a belévetett hitünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hűfőpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Krisztusnak emberként kellett jóvá tennie Ádám bukását, aki még akkor a tökéletes ember erejével rendelkezett, testi-szellemi képességei tejében volt. Az Éden dicsősége vette körül, naponta közössége volt a mennyei lényekkel. Nem ez volt a helyzet Jézussal, amikor a pusztába ment, hogy Sátánnal viaskodjon. Az ember fizikai, szellemi ereje, erkölcsi értéke 4000 éve hanyatlott, és Krisztus az elkorcsosult emberiség gyengeségeit vette magára. Csak is így menthette meg az embert a romlás legmélyéből. Sokan azt állítják, hogy lehetetlen lett volna a kísértőnek Krisztust legyőznie. Ez nem igaz, mert akkor hogyan képviselhette volna az üdvözítő a bűnös embert? Nem szerezhette volna meg azt a győzelmet sem, amely Ádámnak nem sikerült. Ha bármilyen tekintetben súlyosabb próbával kellene megküzdenünk, akkor ő nem tudna segíteni rajtunk. De megváltunk emberi testet öltött, annak összes tehertételével együtt. Emberi természetet vett magára, azzal a lehetőséggel, hogy enged a kísértésnek. Semmi olyat nem kell elviselnünk, amit neki ne kellett volna elszenvednie.

0: Az igazság felemel.
1: Az igazság megszentelő ereje. Testvéreim, ajánllak titeket Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet benneteket és adhat nektek örökséget minden megszentelt között. Apostolok cselekedetei, 20. rész, 32. verse. Gondolatok az igéről. Az Isten által ihletett drága hit erőt ad, és nemes jellemet alakít ki bennünk. Míg Isten jóságánál, kegyelménél és szereteténél időzünk, egyre tisztában értjük meg az igazságot, szent vágy ébred bennünk a tiszta szív és nemes gondolatok után. Lelkünk a szent gondolatoknál időzve, Istennel érintkezve, és az ő igéjének tanulmányozása segítségével átalakul. Az igazság oly magasztos, messze terjedő, olyan mély és széles, hogy énünk elvész szemeink elől. Szívünk meglágyul, meghajlunk Isten előtt alázatosságban, kedvességben és szeretetben. A szent engedelmesség által fejlődnek természetes képességeink. Isten igazsága sohasem alacsonyítja le azt, aki befogadja. A szívünk befogadott igazság mindig felemelő befolyást gyakorol ránk. Isten azt kívánja, hogy magasztos és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk. Ha megbecsüljük az igét, és ezzel a lelkülettel olvassuk a Biblia csak egyetlen részét is, mindig áldásos, hasznos gondolatokat nyerünk belőle, amelyek a segítségünkre lesznek.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Lelked horgonyai, második rész. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Apostolok cselekedetei 27. fejezet, 24-es vers. A második horgony Isten terve és célja. A válságos időkben bevethető második horgonyt az Apcsel 27-24-ben találjuk, ahol Pál Isten angyalát idézi. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Más szóval, célom van azzal, hogy ott vagy ezen a hajón, és az életedre vonatkozó örökkévaló tervem hatalmasabb, mint ez az átmeneti vihar. Rájöttél már, hogy veled mi a célja Istennek? Nem véletlenül vagy itt a földön, Istennek konkrét terve van rád nézve. A vihar, amelybe kerültél, átmeneti nehézség csupán. Isten veled kapcsolatos tervén semmi sem változtathat, kivéve ha úgy döntesz, hogy nem engedelmeskedsz neki. Mert igen, erre is lehetőséged van. Ám ha hajlandó vagy megtenni az Úr akaratát, akkor a Biblia tanítása szerint rajtad kívül senki és semmi nem változtathatja meg Isten tervét és célját az életeddel. Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón, mondta Isten Pálnak. Neked is ugyanilyen bizonyossággal ígéri, hogy átsegít ezen a mostani viharon. Ha az Istentől kapott célra összpontosítasz, ő erőt ad a problémáid legyőzéséhez. Ezért írta Pál a következőket. Egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 14-es vers.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, második rész. Miután a pápa hívei újjongtak, nagy számban megjelentek Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket. Melanchthon ezt mondta: a világ szemében útállat és söpredék vagyunk, de Krisztus letekint szegény népére, és megőrzi. Az országgyűlésen résztvevő luteránus fejedelmek rezidenciáján is tilos volt az evangéliumot prédikálni, de Speyer népe szomjazta Isten igéjét, és a tilalom ellenére ezrek özönlöttek a 100 választó fejedelem kápolnájában tartott istentiszteletekre. Ez siettette a válságot. A császár kihirdette az országgyűlésnek, hogy mivel a lelkiismereti szabadságot engedélyező határozat súlyos zavargásokat keltett, elrendeli érvénytelenítését. Ez az önkényes cselekedet fölháborította és megrémítette a luteránus keresztényeket. Egyikük ezt mondta: Krisztus újra Kajafás és Pilátus kezébe került. A katolikusok még jobban felbőszültek. Az egyik vakbuzgó katolikus kijelentette: a törökök jobbak, mint a luteránusok, mivel a törökök tartanak bőjtnapokat, a luteránusok pedig megszentségtelenítik őket. Ha választanunk kellene Isten szent ígéje és az egyház régi hibái között, az előbbit utasítanánk el. Melanchthon így szólt. Faber a teltházú gyűlésen naponta újabb követ vett reánk az evangélium híveire. A vallási türelem korábban már törvényerőre emelkedett, és a luteránus államok most úgy döntöttek, hogy tiltakoznak jogaik megsértése ellen. Luthernek, akit a Wormsi ediktum még mindig egyházi átok alatt tartott, tilos volt Speyerben megjelennie, de a munkatársai és a fejedelmek, akiket Isten indított föl, hogy ügyét ebben a világban védjék, helyére álltak. A nemeslelkű 100 Frigyes, Luther korábbi pártfogója meghalt, de testvére és utóda, János herceg is örömmel fogadta a reformációt, és bár békepárti volt, nagyon határozottan és bátran kiállt minden olyan dologban, ami a vallás érdekeit érintette. A papok követelték, hogy a reformációt elfogadó államok fenntartás nélkül engedelmeskedjenek a római törvénykezésnek. A reformátorok viszont a korábban élvezett szabadságot igényelték, és nem egyezhettek bele abba, hogy Róma ismét fennhatósága alá vonja azokat az államokat, amelyek oly nagy örömmel fogadták Isten szavát. Végül is elhangzott az a középutas javaslat, hogy ott, ahol a reformáció nem vert gyökeret, a Wormsi ediktumot szigorúan érvényesíteni kell, és hogy ott, ahol a nép eltért attól, és ahol a zendülés veszélye nélkül nem tudnak alkalmazkodni hozzá, ott ne foganatosítsák a legkisebb új reformot sem, ne érintsenek semmilyen vitáspontot, ne ellenezzék a mise celebrálását, és egyetlen római katolikusnak se engedjék meg a luteránizmus követését. Ezt az intézkedést az országgyűlés elfogadta a katolikus papok és főpapok nagy megelégedésére.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk, az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára, saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól, és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, te vagy menedékünk a viharban. Már szombaton megkezdődött a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudományos és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az idén is, szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató és inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és leányoknak egyaránt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit és a rádió hallgatókat. És örülök, hogy ismét együtt tanulmányozhatjuk a Szentírást. A Szentírásban, az Új Szövetségben a Korintus beliekhez írott első levelét Pál apostolnak. Nagyon fontos helyszín volt Korintus, nagyon fontos az a hely, ahova elérkeztünk a mai tanulmányunkkal, és még a jövő héten is folytatódik ez, hiszen a második levélről is meghallgathatnak természetesen előadást. Korintus a görög kultúrának egy nagyon fontos városa, és amikor a városról beszélünk, akkor el kell mondanunk azt, hogy maga a város a Peloponnészoszi félszigeten egy keskeny területen helyezkedik el. Egy szűk rész választotta el a görög félsziget többi részétől. Ma ezt a fölszorost egy csatorna szeli át. Korintus városa ennek a csatornának a déli részén helyezkedett el, és a félsziget nagyon jelentős volt mind a hadászat, mind a kereskedelemnek a szempontjából. A nagy kiterjedésű félszigetnek tulajdonképpen a város maga a kulcsa volt. A földszoros az két tengert választott el, keletre az Égei tenger, nyugatra pedig a Jón tenger helyezkedett el, illetve az ahhoz vezető korintusi öböl. A várost ezért két tengernek nevezték, kikötője is kettő volt, a keletre néző Lehajon, és a nyugatra tekintő kikötő pedig Kenkráj kikötője volt. Hogyha valaki meg tudta fizetni a két kikötőt összekötő fennsíkon történő hajóvontatást, akkor a két kikötőt akár egyszerre is elérhette, és lehetősége volt arra, hogy az árut egyik kikötőből szárazföldön a másik kikötőbe vontattassa, szállítassa át, ami nyilván az akkori technikai körülmények között meglehetősen drága mulatság volt. De az érdekessége a dolognak, hogy több héttel lehetett megrövidíteni a félsziget átszelésének az idejét, hiszen nem kellett a félszigetet körülhajozni, ami nem csak hosszantartó volt abban az időben, hanem meglehetősen veszélyes is. A városnak a története az ősidőkre, a Krisztus előtti második évezredre nyúlik vissza. Krisztus előtti 8.-7. században már erős, népes, gazdag, gyarmatokat alapító ipari és kereskedelmi központ volt a város, és különösen a kerámia iparáról volt nevezetes Korintus városa. Ismertek talán a korintusi vázák, amelyek különböző alakokat ábrázoltak, különböző eseményeket rajzoltak ezekre a vázákra. A város többször elpusztult földrengések vagy háborúk következtében, és a nagyon hányatott sorsa miatt volt egy közmondás, ami hozzá kapcsolódott a városhoz, ami körülbelül így szólt, amit jól ismerünk mi is, hiszen ez átkerült a mi kultúránkba, ez a közmondás vagy szólás, ami így hangzik: Korintus egyszer fent, máskor lent. Az Akái Szövetség központjaként vívta a maga csatáját a rómaiak ellen, akiket haragra gerjesztett, és Krisztus előtt 146-ban Mummius földig rombolta a várost, lakóit kiirtotta, 100 évvel később alapította újra a várost Julius Cézár. Főként veteránokból és felszabadított rabszolgákból állt a betelepítetteknek a népessége, de a város kiheverte a viharokat, és hatalmas város lett. Ugye ma ezekből arra lehet következtetni, amit mai fogalmunk, ma is használjuk a kifejezést, vagy ma nagyon gyakran használjuk azt a kifejezést, hogy Korintus városa egy multikulturális város volt minden tekintetben, a népesség nyelvét,
a népességnek az összetételét is magában foglalja ez a fajta multikulturalizmus. A római pusztítás után is megmaradt viszont egy szent hely, egy szentély, egy pogány szentély a városban, Apollónnak a szentélye, amit különböző istenek tiszteletére használtak a római korban. Itt tisztelték Poszeidont, de tisztelték Dionysoszt és más az ókorban tisztelt isteneket. Másik kultuszhely volt az Afrodité istennőnek a kegyhelye, ami egy dombon emelkedett. A város később, ugye Pál apostol idejében keresztény gyülekezetet alapított az apostol, ami kis részben jómódú, kis részben szabad polgárokból állt, többeknek a neve, a korintusi gyülekezetnek a vezetői közül többeknek a neve előfordul más iratokban is. A római levél megemlíti Erasztusznak a nevét, a római levél 16. fejezet 21. és 23. verse, aki a város, ma úgy mondanánk, hogy gazdasági vezetője, oikonomusza volt abban az időben, és megtalálták az ő nevét egyébként, nem csak a római levélben található meg, hanem a romok között is, kőbe vésve ráakadtak a nevére. Latin felirat azt mondja el, hogy közte volt azoknak, akik a saját költségükön kőpadlót tetettek a színházba, és ezzel növelték a színháznak a előkelő mi voltát. Kriszposz a másik név, akit érdemes megemlíteni, neki különös sorsa volt, vagy különös életutat járt be, hiszen egykor a zsinagóga elöljárója volt, ami nagyon fontos tisztség volt abban az időben, és természetesen ez ranggal járt, azóta is egy fontos tisztség, valaki elöljárója egy zsinagógának. Harmadik személy nevet érdemes megemlíteni, Gájusznak a nevét, aki szintén gazdag ember volt, és képes volt a gyülekezetet, vagy a gyülekezetnek egy részét befogadni a saját házába. Tehát ilyen emberekből, ilyen előkelőkből és egyszerűbb emberekből állt a gyülekezet, ami tulajdonképpen egy leképeződése volt az egész város lakosságának, leképeződése volt annak, hogy milyen is a városnak a társadalma, a gazdasága. Sok volt a nemes, gazdag és művelt ember, de sokkal többen voltak a kiszolgált katonák, a kikötői munkások, a hajósok és a rabszolgák, ami azért volt fontos, mert nyilván ez egy szociális közösséget is alkotott, ez a társadalomnak az alsóbb rétegeiből összejött embereknek a közössége. Nagyon fontos volt számukra, és örültek neki, amikor a gyülekezeti összejöveteleken, szeretett vendégségeken jól lakhattak, illetve csalódottak voltak, amikor erre nem kerülhetett sor. A rabszolgák egy része nyilván tanult volt, hiszen a város gazdasága megkívánta azt, hogy tanult emberek legyenek az alsóbb, a kiszolgáló személyek között, a kiszolgáló gazdaságot kiszolgáló emberek között. Írnokok voltak, például Tercius, akit szintén megemlít az apostol a római levél 16. fejezetében, akivel az apostol Korintusból iratta a levelét Rómába, és akinek a neve harmadikat jelentett, ami gyakori volt a rabszolgák között. A városi proletárok jelentős része, tehát a munkás emberek írástudatlanok voltak, nem tudták forgatni a görög ószövetséget, és kézenfekvő volt ennél fogva, hogy a gyülekezeti életben inkább elragadtatott élményeket kerestek, ilyen pneumatikus, tehát lelki élményeket szerettek volna találni és megélni a közösségi életben, a gyülekezeti életben, ami Korintusban elsősorban, vagy leginkább a nyelveken szólás
dolgában merült ki. A város földrajzi helyzetéből adódóan sok volt a gyökértelen ember, hatalmasok között, a hatalmasok árnyékában sokan éltek kiszolgáltatottan, aminek következtében a városnak az erkölcsisége az meglehetősen laza volt. A korábban már általam említett Afrodité templom 1000 papnője szolgálta az érzékiséget a városban. Elsősorban a gazdagabb vendégeknek, de a szegényebb városrészekben is megtalálható volt olcsó pénzért a megvásárolható szerelem. Sztrabón, a földrajztudós utazó így mondta, így szólt, így vélekedett a városról, nem mindenki utazhat Korintusba, avagy nem mindenkinek való a Korintusba való utazás, a Korintusba való hajózás, hiszen a városnak az erkölcsei rosszak voltak, és messze földön ismertek voltak. Ha lehet ezt mondani, lehet ezzel a kifejezéssel élni, akkor hírhedtek voltak. Láttuk azt, hogy milyen is egy ilyen közösség, milyen is volt a városnak a közössége, a városnak a gazdasága, a lakossága. Láttuk azt is, hogy Pál apostol egy gyülekezeti közösségbe kerül itt, egy sajátos közösségbe, egy olyan közösségbe, ahol mindenféle ember megtalálható, és nyilván mindenféle embernek különböző tanácsokra, különböző útmutatásokra volt szüksége. Pál apostol az első korintusi levélben, ami az egyik legszemélyesebb hangú írása, ad tanácsokat ezeknek az embereknek. Ennek a levélnek a jelentősége abban van, hogy bepillantást ad egy fiatal pogány keresztény gyülekezetnek az életébe, feltárja a lelki belső körülményeit a gyülekezetnek, megismerhetjük belőle más oldalról a korintusiakat, de érdekes olvasva a levelet Pál apostolnak a munkamódszere is, hiszen az ő tanításának nagyon lényeges elemei megtalálhatók a könyvben. Hogyan vezeti Pál apostol az ő olvasóit, az ő egyszerű és talán kevésbé egyszerű olvasóit, hogyan vezeti a tudatlanokat, hogyan vezeti az írástudatlanokat, az élményre vágyókat, azokat az embereket, akik mind-mind fontosak voltak az ő számára, azokat az embereket, akik bűnökkel voltak terhelve, akik pártoskodással küzdöttek ebben a gyülekezetben, ami összefügg egymással, tehát a bűnök, a pártoskodás, ez a küzdelem, hiszen a pártoskodás, a megbomlott egység egy tünete volt a Krisztussal való kapcsolat hiányának, ami nyilván más oldalon, másféle formában megjelent a gyülekezetben. Ennek a következményei voltak a súlyos erkölcsi kisiklások. A gyülekezet a kirívó bűnök ellenére is Szentlélek ajándékainak nagy bőségében él és birtokában van, de a pogány vallásosságból átöröklött szokások, rajongó hajlamok, egységet bontó, önző szélsőségekre ragadták a gyülekezetet. Pál apostol, amikor ezekről a dolgokról beszél, akkor rámutat a lelki ajándékoknak a fontosságára, és rámutat a lelki ajándékoknak az igazi értelmére. Mi a lelki ajándéknak az igazi értelme? Az, hogy lelki ajándékok egységbe kovácsolják, egységbe forrasztják a gyülekezetet, és a gyülekezet egysége mindennél fontosabb, mindennél előbbre való, mindenek előtt való. A gyülekezet egysége után következnek azok a lelki ajándékok, amiért a korintusiak annyira rajongtak. Pál apostol ezt ki is hangsúlyozza az egész levélben, és minden eszközzel törekszik arra, hogy a gyülekezet egységét
biztosítsa, hogy a gyülekezet egysége érdekében szóljon. Minden szélsőséges tanítás, minden bűn, Pál apostol szavai írása szerint ezt az egységet rontja. Az egység alapja az apostol szerint nem az emberi egyetértés, nem is a szentebb gyülekezeti tagoknak a belső magva, tehát nem egy ilyen szent kör, ami létezik, aztán körülöttük élnek azok, akik hát kevésbé szentek, vagy mindegy is tulajdonképpen, hogy hogyan élnek, hanem a gyülekezet életének a középpontjában legelsősorban Krisztusnak kell állni az apostol szerint. Mint a szerint rámutat a levél arra, hogy hogyan van, hogyan kell élni a gyülekezetnek abban a világban, amely körülveszi őt. Hogyan képviselheti méltóképpen Krisztust? Mi a feladata egy adott közösségben? Az egyháznak úgy kell élni a világban, mint Isten népének, mint a szentek seregének, mint a kiválasztottak gyülekezetének, de ez a gyülekezet a világban van, abból nem vándorolhat ki. Tehát abban a világban kell megélni a hitét, abban a korban, amiben van. Pál apostol arra szeretné oktatni a gyülekezetet, hogy ki nem szakadva a világból, hogyan kell megmaradni az Isten iránti engedelmességben. Ez egy nagyon fontos kérdés az apostolnál. Figyelmet érdemel az, ahogyan Pál apostol gyakorlatba igyekszik átültetni a gyülekezetnek nyújtott segítséget, ahogy a gyülekezet felé fordul. Pál apostol nagyon becsületesen és határozottan és keményen elmondja azt, hogy mik a gyülekezetnek a hibái, mik ennek a közösségnek a hibái. Ha valaki olvassa a levelet, akkor arra jöhet rá, hogy Pál apostol nem kendőzi el azokat a dolgokat, az erkölcsi, morális, hitbeli problémákat, amik jelen vannak a gyülekezetben, egyszerűen kimondja, na de akkor, hát hogy is van ez? Pál apostol vajon csak igazat mond? Csak elmondja, hogy milyen ez a gyülekezet, milyenek vagytok ti korintusiak? Azt lehet mondani, hogy nem. Mindent elmond, mindenről beszél, de soha nem téveszti szem elől, hogy ez a gyülekezet minden bűne ellenére. Krisztus elhívott gyülekezete, azok az emberek, akik ennek a gyülekezetnek a tagjai, a jelen állapotuk ellenére a világ zsengéje, az eljövendő világnak a zsengéje. És nem téveszti szem elől sohasem ezeket a dolgokat, ezeket a kérdéseket Pál apostol. Minden ügyes-bajos dolgát a gyülekezetnek az evangélium világosságába helyezi. Ez a levél nem ügyes gyakorlati tanácsok sorozata csupán, tehát nem egy feddőbeszéd csupán, nem csupán gyakorlati tanácsokról beszél, vagy gyakorlati tanácsokat ad Pál apostol, hanem Krisztus evangéliumának a hirdetése. Hogyan lehet bűnös embereknek? Társadalmilag sokszor lecsúszott embereknek hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát, az örömhírt, ebből a levélből meg lehet tanulni. Az igehirdetés által hogyan szólt bele Pál apostol a gyülekezet valóságos helyzetébe úgy, hogy mégis mindig megmaradjon az ő üzenete Krisztus evangéliumának. A levelet a szokott bevezető formával kezdi az apostol egy üdvözléssel és hálaadással, mindenek előtt hálaadással, amelyben az apostol nem egyszerűen az ókori levelezés udvariassági formuláinak tesz eleget, hanem megismerteti velünk az evangéliumhoz való viszonyában a gyülekezetet. Így szól. Pál elhívott apostol. Tehát ő magáról úgy beszél, mint aki Krisztus elhívott apostola. Hogyan beszél a gyülekezetről? Az üdvözlésben a gyülekezet elhívott szentek közössége.
pár elhívott apostol, nem a főnök, a gyülekezet, az elhívott szentek közössége. Egy apostoli üdvözlettel zárja ezt az üdvözlést, ami egyetemes érvényűvé teszi a levelet. Ennek az üdvözlésnek az a lényege, hogy a kegyelemnek, amely termőfa, és a békének, amely a gyümölcs, egységbe kell fornia. A termőfa, a kegyelem, és a béke, a gyümölcs. A fa nincsen gyümölcs nélkül, a gyümölcs nincsen meg a fája nélkül. A levelet a gyülekezetben levő bajok ellenére hálaadással vezeti be az apostol, és ebben összefoglalja ebben a hálaadásban a levélnek a fő témáját. Hálát ad. Mi az oka a hálának? Hálára nem a gyülekezet nagyszerűsége, hanem Isten kegyelme ad okot, amely a bűnök ellenére is képes alkalmassá tenni a gyülekezetet, a korintusi gyülekezetet a bizonyságtevésre. Minden hálaadásnak az alapja, Pál minden hálaadásának az alapja, a következő gondolat, Isten bűneink ellenére is hűséges. A következő gondolat, amivel foglalkozik az apostol a négy fejezetben a különböző gyülekezeti csoportok megléte ellen. Pál apostol, miután hálát ad a gyülekezetért, rögtön, hogy úgy mondjam, a közepébe vág, és a gyülekezet életének a legnagyobb bűnével, a pártoskodással foglalkozik. Különös dolog ez, hiszen aki ismeri a korintusi levelet és olvassa, az nem biztos, hogy a pártoskodást emelné ki legelső sorban, mint a gyülekezetnek a legnagyobb bűnét. De Pál apostol ezzel foglalkozik, az egység hiányával, az egység hiányáról beszél. Azt mondja, hogy a különböző pártok egyenlőképpen bűnösök. Hiszen mindnyájan Krisztus testét, a gyülekezetet osztják meg. És erre a legszentebb jelszavak, a legtekintélyesebb nevekre való hivatkozás sem ad felhatalmazást. Ez egy nagyon fontos dolog. Nincs olyan név. Nincs olyan tekintély, akire hivatkozva azt lehetne mondani, hogy mi ehhez vagy ahhoz a csoporthoz tartozunk. Milyen pártok voltak? Ez a korintusi levélnek az egyik legvitatottabb dolga, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a pártok, vagy milyen fajta pártok voltak, hogy is kell ezeket érteni, vagy akik viselték, vagy akikről Pál apostol beszél, ezek hogyan voltak pártok. Volt egy Krisztus párt, ez a legvitatottabb a pártok közül. Vannak olyanok, akik tagadják ennek a pártnak a létezését. Pál apostol itt használ egy kifejezést, amikor azt mondja, hogy én Krisztusé. Vagy használnak ilyen kifejezést, én Krisztusé, és kétféleképpen értik ezt a gondolatot, hogy pár szembeállítja a hitet a pártoskodókkal. A második lehetőség az, hogy ez egy betoldás. A harmadik lehetőség pedig az, hogy a párton kívüli, tehát akik minden párton, minden gyülekezeti párton kívül voltak, azokat jelöli. Egy negyedik lehetőség azt mondja, hogy nem is külön párt, hanem a különböző pártoknak az egymás elleni jelszava. Ez egy érdekes dolog, hogy mindenki Krisztusra hivatkozik, a másik ellen. És ez egy ilyen nagyon tetszetős dolog, hogy mondjam, mi jobban Krisztusé vagyunk, mint ti. Tehát ez egy érdemes átgondolni ezt a kérdést. Vallják ezek a gondolkodók, hogy talán ez egy ilyen dolog lehet. A valódi keresztények csoportja,
És lényegében két párt, Pál, Apollós, Krisztus és Péter a fő irányvonalak. Az előbbi a zsidócentrikus párt lett volna, és a másik pedig egy haladó párt. Vannak, akik hamis Krisztusnak a jelenlétét vagy gondolatát próbálják feltételezni Korintusban, akik úgy gondolják, hogy ennek a hamis Krisztusnak is lennének követői. De a levélből annyit tudhatunk meg, hogy ez Pál apostol mondja, hogy Krisztus nem osztható részekre. Tehát nincs ilyen párt. Nem lehet Krisztusból pártvezért csinálni. A legjobb

Fálás, ha úgy tetszik, kereső görögök számára bolondság, míg a csodaváró zsidók számára botrány volt, de Pál apostol elmondja, hogy mire is tanít a kereszt. A kereszt arra tanít, hogy gőg helyett alázat szükséges. A kereszt alázatosságának a fényében, a kereszt alázatosságát nézve lehetetlenné válik a pártoskodás. Az apostol emlékezteti a korintusiakat arra, hogy amikor találkoztak először az evangéliummal, akkor a gyülekezet a kereszt meghirdetése, a megfeszített Krisztus prédikálása nyomán született meg. A kereszt és Krisztus indította el ennek a gyülekezetnek az életét. Isten bölcsességét Jézus Krisztus nyilatkoztatja ki a Szentlélek által, ő ismerteti meg ezt az isteni bölcsességet a gyülekezettel. És ebből az következik, hogy a pártoskodás a Szentlélek hiányáról tanúskodik a gyülekezet. De nem csak a Szentlélekre néző szempontok miatt értelmetlen a pártoskodás, hanem külsőleg is, hiszen az ige hirdetőt, az ige hirdetői, azok egyek kell, hogy legyenek az ige szolgálatában. Az ige hirdetői, az ige prédikálói, Isten szavának a hirdetők nem pártvezérek, hanem Isten szolgái. Amint ezen túllép valaki, mutat rá az apostol, abban a pillanatban érvényét veszti az egész kérdés, az egész evangélium. Semmivé lesz. A különbség akkor tehát miben van? Abban van, hogy mások a szolgálatnak a részletei. A gyülekezetnek a tagjai nem hozzájuk, hanem Istenhez tartoznak. Ezért értelmetlen a pártoskodás. A szolgálat nem elveszi Istentől, és egyik vagy másik pártvezér mellé állítja az embereket. Az igehirdetésnek a szolgálata Istenhez kell, hogy vezesse az embereket, a gyülekezet, a közösség tagjait, vagy éppen azokat, akik hallgatják az evangéliumnak a jó hírét. Szolgálat, amit az apostolok végeznek, az egészen más lelki állapotot igényel abban a világban, amiben élnek, mint a pártoskodó korintusiaké, hiszen ez a pártoskodás ez önhitté tette a gyülekezetet, és Pál az apostolok alázatos életét állítja példaképül. Végül ezt a részt az apostolok személyes kapcsolatain alapuló írás zárja le, amiben megismerhetjük az apostol igazi viszonyát a gyülekezetnek. A harmadik dolog, amiről az apostol szól a levélben, a gyülekezeti hibák ellen, a következő részekben, az 5. 6. fejezetben az apostol elmondja, hogy milyen bűnök miatt feddi meg a korintusiakat az apostol. Összefügg az előbbi résszel. A bűnöknek a termőtalaja, ugye ezt említettem, az egységnek a hiánya, a pártoskodás. Van egy botrányos korintusi eset az 5. fejezet 1-től 13. versében, amiben elmondja az apostol, hogy az egyik gyülekezeti tag együtt élt az ő mostoha anyjával, és óv a paráznaság felszínes megítélésétől. Ez Korintusban nyilván nagyon fontos dolog volt, hiszen ugye a bevezető részben elmondtam, hogy a város közmondásosan erkölcstelen volt. Krisztus előtt 46-ban Julius Cézár Vénusznak, a szerelem istennőjének a tiszteletére építette újjá a várost, és egy 575 méter magas hegyen épült ez a híres Afrodité versus Vénusz templom, amelyet az ókori történetíró Sztrabón szerint ezer papnő állt ennek a templomnak a szolgálatában, illetve, hát ahogy Sztrabón fogalmaz, Isten tisztelők szolgálatában és rendelkezésére.

A korintusi lány kifejezés abban az időben világszerte, vagy az akkori világban az utcanőt jelentette. És Pál apostol azt mondja az előjárónak, a gyülekezet vezetőinek, hogy a gyülekezeti fegyelmet gyakorolni kell. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit itt kiemel Pál apostol, hogy nem a bűnbánó bűnös ellen irányul, hanem a megátalkodott a bűnben, megmaradó a bűnből kijönni, a bűnt elhagyni nem akaró cselekedetek, dolgok ellen. És az apostol óvja a gyülekezetet más tekintetben attól, hogy a világ előtt pereskedjen vitás kérdésekben. Azt mondja, hogy a legegyszerűbb hívő ember és jobban tud Krisztus szeretetét hirdető evangélium alapján ítélni, mint a jogszabályokban járatos bíró. Nyilván vannak, vagy voltak esetek, amikről Pál apostol úgy gondolta, hogy meg lehet egyszerűen oldani ezeket a dolgokat, hiszen Pál apostol azt mondja, hogy a keresztény nem a maga javáért harcol, hanem Krisztusnak a szeretetét képviseli, megszabadulva az óembernek az önzésétől és az önzőségtől. Befejezve ezt a részt, óva Pál apostol a tisztátalanságtól, de nem tilalmat állít, nem egyfajta tilalmat állít a gyülekezet elé, hanem az ember szabadságára utal. Nagyon gyakran felmerülő kérdés volt, nyilván abban az időben is, ma is a szabadság. Mi a szabadság alapja? Mi a szabadság? Mi a keresztény szabadság? Keresztény vagyok, minden szabad. Pál apostol világosan rámutat egy fontos dologra. A szabadság alapja a következő. Krisztus szolgája vagyok. Ami a Jézusi életrenddel összeegyeztethető, az szabad. És ezzel ez a levélnek az egyik legfontosabb alaptétele. Tehát Krisztusban, ha Krisztus szolgája vagyok, ami a Jézusi életrenddel összeegyeztethető, az szabad. Pál apostol a következő szakaszaiban ezt a gondolatot fejti ki, és ezzel kapcsolatban mond el minden dolgot, ami a gyülekezet életét veszélyezteti. 7. és 10. fejezetben, 7-től a 10. fejezetig Pál apostol választ ad a gyülekezetnek a kérdéseire. Milyen kérdések voltak? 7. fejezettől gyakorlatilag egy új rész kezdődik. Ezzel nyitja meg Pál egy korábban írott levelével kapcsolatos válaszokat, illetve amit a korintusiak írtak Pál apostolnak egy korábban írott levélben kérdéseket. Ezt a levelet nem ismerjük. A fejezet értelme az azon múlik, hogy hogyan tárták az apostol elé a korintusiak a kéréseiket, kérdéseiket. Erre válasz ez a fejezet, a 7. fejezet. Ugye itt fontos a városnak az erkölcsi lazaság, amit már korábban említettünk. Ez belopozott a gyülekezetbe, és gondolkodtak azon is nyilván a korintusiak, hogy vonatkoznak-e a zsidó házassági szabályok a keresztényekre. Ez egy külön téma lehetne, a zsidó házassági szabályok. Ugye általában, amikor keresztény emberek beszélnek, akkor a vállásról szoktak beszélni, hogy hát az Jézus mondta, hogy azt nem szabad, de igazából a házasság egy nagyon fontos kérdés volt ebben a korban. Hogyan is lehetett házasodni, mik voltak ennek a kritériumai. Pál apostol korában voltak ellentétes gondolatok is, tehát sokan úgy gondolták, hogy ilyen aszkétikus életmód, ami igazán Istennek tetsző, hatottak ezek a kultuszok, amik tiltották a házasságot. Ugye
ez később a Timóteusi levélben kerül elő. Pál apostol nem ad egy általános tanácsot, hanem rögzíti azokat a határokat, amik a keresztény magatartásának a határai. És azt mondja, arra figyelmeztet, hogy józanság szükséges. Azt mondja, a házasság nem kötelező életrend, de Isten által jóvá hagyott rend. A házasság ellen tiltakozó, józantalan élet pedig gyakran vezet ahhoz a problémához, ami Korintusban a gyülekezetben is probléma, ugye a paráznaság. Az alaptétel Pál apostolnál teljesen félreértetetlen, hogy a feleség nem ura maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura maga testének, hanem a felesége. Másik probléma a gyülekezetben a bálványáldozati húsnak a kérdése, ami Római Levél 14. fejezetével van összefüggésben. Erre felel Pál apostol a Korintusi Levél 8. fejezetében, ami azt mondja, hogy amiről azt mondja, hogy ez elsősorban egy társadalmi jellegű kérdés. Meddig mehetünk el pogányokkal való érintkezésben? Örök kérdések. Meddig van közünk? Meddig érintkezhetünk a világgal? Ez a kor kereszténységének egy nagyon fontos kérdése volt, hogy az Istenségnek felajánlott áldozatként leölt állatokból részesültek azok is, akik felajánlották ezeket az állatokat. Erre meghívták az ismerősöket, vendégszerető emberek voltak, a visszautasítás az sértés volt. És tudjuk azt, hogy ezt a húst el lehetett fogyasztani a templomban, az Istenség közelében, ahová a keresztény valószínűleg nem ment volna el, de megrendezhették háznál is ezt a kultikus lakomát, de nem minden házi lakoma volt Isten tiszteleti jellegű. A hús, amit elfogyasztottak, viszont legnagyobb részben áldozati jellegű volt, a lakoma az már nem. A bárványáldozati húst azt a piacon árusították, voltak olyan elképzelések is, hogy a bárványáldozati húsból enni egyenlő az Istenséggel való egyesüléssel. Tehát nagyon komoly a kérdés. És egyébként úgy gondolom, hogy a kérdés bizonyos mértékben ma is érvényes. Milyen szabályt lehet itt hozni? A Pál apostol nem az egy általánosan érvényes szabályt, azt mondja, a keresztény szabadság felelős döntése adhat megoldást. A döntést mindig alá kell vetni a szeretet felelősségének, inkább a megengedettől is tartózkodik az apostol, csak hogy a gyöngéket meg ne botránkoztassa. Ezután az apostol talán a legszerencsésebb módon jár el, amikor a saját példájára utal. Azt mondja, hogy a saját jogáról is lemond a gyülekezet javára. Neki joga van ahhoz, hogy a gyülekezet eltartsa. Ez emberileg és Isten rendelése alapján is jogos. Az apostol mégis önként lemond, mert az evangélium éppen úgy célra törő önmegtagadást, mértékletességet kíván, mint a sportolók élete, akik a romlandó koszorúért mindent elkövetnek, hogy a versenyzésbe a legalkalmasabb állapotban és jó kondícióba kerüljenek. Itt alkalmazza Pál apostol a sportversenynek a képét, és sport kifejezéseket is gyakran alkalmazza, használja az apostol a agonizomai szót, ami a cél előtt való utolsó erőfeszítést, a végső küzdelmet jelentette abban az időben. Ilyen szakkifejezés a hipopiánzó szó is, aminek az általános jelentése
gyötörni. Van egy ökölvívó szakkifejezés is, amit az apostol használ, ami az ütést jelenti. És ezeket a kifejezéseket annál is inkább értette a gyülekezet, mert a város közelében rendezték meg az isztimoszi játékokat két évenként, és ez Krisztus előtt 589 óta voltak folyamatban ezek a játékok. Tizedik fejezet Izrael népét állítja példaképül a gyülekezet elé, akik átmentek egy közös tapasztalaton, mindnyájan az elbizakodottságuk, a kívánságuk miatt nem jutottak el mindnyájan az ígéretnek a földjére, ami intő példa az apostol szerint. Keresztény számára Isten parancsa mellett a hűséges helytállás rendkívül fontos. Tizedik fejezet további részében ismét a bálványáldozatokhoz tér vissza, de itt már egy másik párhuzamot hoz az apostol, az úrvacsorával állítja párhuzamba, és levonja a következtetést ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja, minden szabad, de nem minden használ. Lényeg az, hogy keresztény szabadság, az Krisztusban van, ezzel nem lehet visszaélni, nem lehet megbotránkoztatni másokat. Az Isten tiszteleti életnek a kérdéseivel foglalkozik a 11.-14. fejezet. Nem annyira gyakorlati tanítást szeretne Pál apostol adni, mint inkább valamiféle nézőpontot szeretne a gyülekezetnek mutatni. Ugye elsősorban a Szentlélek megnyilvánulásai, ajándékai foglalkoztatják ezt a gyülekezetet, és Pál apostol elmondja, hogy ezek az ajándékok arra valók, hogy építsék a gyülekezetet. Ami nem épít, az hamis. Egy alapvető tételt mond az apostol, amiben arra utal, hogy tekintélyt ad az ő szavának, hogy ő Krisztus követője, és erre szólítja fel a korintusi gyülekezetet is. Fedetlen fővel való megjelenése az asszonyoknak a gyülekezetben, ez is egy nagyon fontos ilyen gyakorlati, morális kérdés is volt. Valószínű az volt a probléma hátterében, hogy túlzott szabadság, vágyból, a kor szokásainak és illemszabályainak ellentmondva nem viseltek fátyolt az Isten tiszteleten a nők. Pál apostol nagy egyszerűen válaszol az általános, a kor szokásainak megfelelő szabályok szerint kell ebben az esetben eljárni. Van Isten tisztelettel kapcsolatos kérdés, amelyben az úrvacsora helyes vételére tanít az apostol. Az úrvacsorát Korintusban összekapcsolták szeretett vendégséggel, ami visszaélésekhez vezetett, a jobb oldalak külön csoportokba gyűltek és külön ettek. Pál apostol pedig itt felhozza Krisztusnak az úrvacsorát elrendelő igéjét, amelyben a közösség fontos, és a közösség egysége nagyon, nagyon fontos és lényeges dolog ebben a kérdésben. 12. fejezet lelkiajándékokkal foglalkozik, és elmondja az apostol a gyülekezet egységének a jellemzőjét. Azt mondja, hogy ahogy az emberi szervezet, az emberi test sok egységből áll, úgy a lelkiajándékok is különbözőek, mindenki egymásért kell, hogy éljen. 13. fejezet szeretetről beszél. Hát erről lehetne egy külön alkalmat tartani, hadd mondjak annyit ezzel kapcsolatban, hogy a 13. fejezet mindenki által nagyon jól ismert szeretet
himnusza, vagy a szeretetről szóló himnusz és tanítás. Nagyon elgondolkodtató az, hogy vannak ott olyan mondatok, mondatrészek, mondattöredékek, amiből arra lehet rádöbbenni, hogy tulajdonképpen Pál apostol nem egyszerűen a szeretetről akar beszélni. Nem csak a szeretetről, ami egy ilyen érzelmes kérdésről. Hanem arról akar beszélni, hogy aki igazán szeret, az úgy szeret, mint Krisztus. Hiszen azt mondja, hogy csak példát mondok, csak illusztrációt, nem tudom végigmondani, nem tudom végigsorolni az összes lehetséges választ. Mikor azt mondja az apostol, hogy a szeretet hosszú tűrő, akkor tulajdonképpen arról beszél, hogy Krisztus hosszú tűrő. A szeretet nem fuvalkodik fel. És azt ajánlja az apostol a korintusi gyülekezetnek, hogy kövesse ezt a példát. A szeretetbe helyettesítse be, szeretet szóba helyettesítse be Jézus Krisztust, aztán helyettesítse be önmagát, és akkor rá fog dönteni, hogy mekkora távolságra van Jézus Krisztustól. Érdekes élmény így olvasni ezt a 13. fejezetet. És azzal zárja ezt a részt az apostol, hogy ennek soha nem szabad elmúlni, soha nem szabad meghidegülni, soha nem szabad változni ennek a kérdésnek. Zengő érce, hogy pengő cimbalom. Ha valakiben nincsen szeretet, ha valakiben nincsen Krisztus, akkor az csak báli ruha és maskara. Szabad így fogalmaznom. Utalni ezzel erre a kérdésre. 14. fejezetben nyelvek adományával, a profétálással foglalkozik. Mi is a profétálás? A profétálás az úgy gondoljuk, hogy ilyen jövendő mondás. Pál apostol nem erre gondol, nem valamiféle jövő felvázolását vagy megjövendülését, hanem a proféta az az ember, aki Istennek a jelenben eligazító szavát, útmutatását mondja, gyakorlatilag a prédikálásról volt szó, tehát Pál apostol arról beszél, hogy ez egy nagyon fontos lelki ajándék, és minden mást annyira szerettek ti korintusiak. Hát szeressétek az igének a hirdetését, az igének a szolgálatát. 15. fejezetben pedig a feltámadásról beszél, és azt mondja, hogy enélkül, a reménység nélkül, a feltámadás nélkül a keresztény reménység hiába való. Valóban igaz az, hogy a keresztény reménység a feltámadás nélkül Krisztus új életre, örök életre támasztó, végső tette nélkül érvénytelen és használhatatlan. Pál apostol azt mondja, hogy ez a végső reménység, ami felé mennek a korintusi hívők, ha Krisztus nem támadt volna fel, értelmetlen volna a feltámadásról szóló tanítás, és minden más tanítás is. Ezeket a dolgokat mondta el Pál apostol, aki a gyülekezetet a problémákon keresztül a remény felé vezeti, és a remény felé vezető utat mutatta meg az ő számukra ezzel a csodálatos záróképpel, a feltámadás képével, ami a legnagyobb öröm és a legnagyobb reménység a keresztény számára. Krisztus mindannyiunkat vezet ezen az úton, remélhetőleg és hitem szerint odáig.

112. Zsoltár. Az Isten félelem jutalma. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem. Örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől. Erős a szíve. Bízik az Úrban. Rendületlen a szíve. Nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek. Igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik. Fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Árszakra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Arszakra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyház Zenei Atlasz bemutatásával. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülészorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg pénteken reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szőulban menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: Istennek terve van veled.
1: Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok néktek. Jeremiás próféta könyve, 29. fejezet, 11. vers.

Anya, szeretnék az ifjúsági csoporttal tartani a hegyi túrán, közölte halkan Krisztina az édesanyjával. Közvetlenül az iskolai év befejezése után kerül sor erre a mostani kirándulásra. A részvételi díj sem túl magas, és nagyon sok gyerek jelentkezett már. Miről beszélsz? Kérdezte nevetve az édesanyja, majd elvette a lánytól a tájékoztató brosúrát. Hova mennétek a hegyekbe? Tudom, anya, hogy nem lesz könnyű túra, mondta Krisztina, de szeretném kipróbálni magam. Felejtsd el, döntött az édesanyja. Még valami bajod eshet. Aztán kisvártatva folytatta. Tudod, ez csak egy újabb fura ötlet a részedről. Nem vagy jó semmire. Ezt valószínűleg akkor értenéd meg, ha valahol összeesnél az erdőben.

Szörnyű azt hallani, hogy értéktelen vagy, és nem vagy jó semmire, miközben sokan még a szemetet is megpróbálják újra hasznosítani. Vagyis még a szemétnek is van jövője. Milyen magasztos jövőre számíthatsz, ha ismered Istent? Ha nincs reményed, akkor mindenben, még a reménytelen dolgokban is a vigasztalást keresed. Ilyenkor a megtorláshoz folyamodsz, mert meg akarod mutatni mindenkinek, hogy te gonosz is tudsz lenni. Amikor Isten népe a legnehezebb napjait élte, rabságba került egy idegen, távoli országban, Isten reménységgel töltötte be azoknak az embereknek a szívét, akik kidobott szemétnek érezték magukat. Azt hitték, hogy el vannak veszve, pedig Isten már gondoskodott a jövőjükről. Tervet készített, hogy újból virágzó életet adhasson nekik.

0: Isten nem ígéri, hogy milliárdos leszel, vagy hogy meg fogsz szabadulni minden betegségtől vagy nehézségtől. De még akkor is érdemes várnod az Istennel töltött jövendőre, amikor a hited miatt nehézségek érnek. Példabeszédek könyve 3. fejezetének 5.-6. versében ezt olvassuk. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből. A magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Ne várd, hogy Isten hozza helyre az életedet. A fényes jövő számodra most kezdődik el, ha az Úr mellett maradsz.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cserina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, és a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, az szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Ne lopj! Szól Isten a 8. parancsolatban. Nincs ennél egyértelműbb isteni parancsolat. Rövid, tömör és világos. Jelentése, ne vedd el azt, ami a másé, ne károsíts meg senkit akarattal. Szinte látom is, hogy a legtöbben most nyugodtan hátradőlünk a székünkben, azt gondolván, hogy mindaz, amiről ebben az adásban szó lesz, az ránk bizonyosan nem vonatkozik. Mert vérig lennénk sértve, ha valaki elénk állna és ezt mondaná a szemünkbe. Te tolvaj vagy. Hát jól megmondanánk neki a véleményünket. Még hogy mi tolvajok vagyunk? Hiszen még életünkben sem loptunk semmit. Tolvaj az, aki betör mások házába, hogy elvegye értékeiket. Tolvaj az, aki ellopja a másik autóját, ékszereit, festményeit, stb. Tolvaj az, aki kizsebeli az embereket a buszon vagy a villamoson. Vagy tolvaj az, aki kirabol egy bankot, netán ellop egy bank automatát. Mi soha ilyeneket nem tettünk. Miért lennénk mi tolvajok? Miért kellene nekünk elgondolkoznunk azon, amire ez a parancsolat megtanít? Miért lennénk mi tolvajok? Miért kellene nekünk elgondolkoznunk azon, amire ez a parancsolat megtanít? Ismeritek a Király új ruhája című mesét, amelyben a csaló szabók láthatatlan fonából díszes ruhát varnak a hiszékeny királynak? Azt hazudják neki, hogy akik méltatlanok a tisztségükre vagy buták, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Azután eljön a nagy nap, amikor a király új ruhájában végigvonul a nép előtt. Az udvari emberek közül senki sem mer szólni, mert ki akarja elárulni azt, hogy a király mesztelen, ha ezáltal kiderülne a tisztségére való méltatlansága. De a tömegben van egy kisgyermek, aki így kiált. De hiszen nincs is rajta semmi, és ezután a tömeg is vele együtt harsogja. Nincs is ruha a császárom. Kinevetik a lóvá tett királyt, amiért ennyire bolond és hiszékeny volt, amiért hit a csalószabóknak. Hogy mi közelnek a mesének a 8. parancsolathoz? Csak annyi, hogy egyben mi is hasonlítunk a hiszékeny királyra. Abban, hogy mi is elhisszük magunkról azt, amit mások mondanak rólunk. Magunkat is jó embernek tartjuk, mert elhisszük, hogy vannak bűnök, amelyeket mi sohasem követtünk el. Valaki egyszer Isten szavát olyan tükörhöz hasonlította, amelyben magunkat olyannak látjuk meg, amilyennek valójában vagyunk. Leplezetlenül, lelkileg mesztelenül. Olyannak, amilyennek csak az Isten lát bennünket, és senki más. Isten pedig a legrejtettebb dolgainkat is látja, ismeri, azokat is, amelyekre magunk vakok vagyunk, és azokat is, amelyekről magunk nem is gondolnánk, hogy az fontos lehet, számít Isten előtt. Így azt sem akarjuk tudomásul venni, hogy nem mindenki olyan tolvaj, hogy nyíltan vagy alattomban tulajdonítja el a más javait, vagy károsít meg másokat. Gyermekkortól kezdve ott van a lopás hajlama a szívünkben. Kezdődik az óvodában, amikor megtetszik egy másik által behozott játék. Egy óvónő mesélte nekem, hogy nem is képzelném azt, hogy a szülők mire tanítják és biztatják néha a gyermekeiket. Az óvónő elmesélte, hogy a csoportjába járó egyik kisfiút arra nevelték a szülei, hogy öltözködjön a társai holmiából. Télen így tűnt el egy-egy sapka, egy-egy csizma, sőt teljes utcai ruházat is. Lopni azonban nem csak az óvodában lehet, hanem az iskolában is. Egy radírgumit, vonalzót, mobiltelefont. De lehet lopni egy rágót, egy-egy csokit, ruhát is a boltban. A múltkor vettem egy botmixert. Az eladóval kivettük a dobozból a jótállást, ő lepecsételte, visszazártuk a dobozt, és én hazavittem. Otthon vettük észre a feleségemmel, hogy a mixer számos alkatrésze hiányzik. Felháborodva mentem vissza az üzletbe, és mutattam az eladó hölgynek, hogy mi minden hiányzott a dobozból. A hölgy együttérzően rám mosolygott, és csak ennyit mondott. Tudja, a kedves vásárlók néha alkatrészenként lopnak ki az áruházból mindent, ami csak mozdítható. El sem tudnák képzelni, mi mindent találunk meg néha egy-egy embernél. Lopni sokak számára izgalmat jelent az unalmas hétköznapokban. Mert mi másért lop valaki egy gyárból otthon használhatatlan rugókat, hanem az izgalomért, a heckedvéért. Ezért vannak biztonsági kapuk a gyárkapujában, a boltban videókamerák és biztonsági őrök, akik figyelik a vásárlókat. De nem csak így lehet lopni, hanem úgy is, ha fölöslegesen tartunk fel valakit, így rabolva az idejét, a türelmét. Lehet lopni a lakóház csendjét, és lehet lopni egymás bizalmát, és mindezeket semmilyen törvény sem bünteti a földön. Felháborodunk azon, ha valaki elveszi azt, ami a miénk, de ugyanakkor nem zavar bennünket, ha a közösből veszel valaki valamit, mert az, ami közös, az senkié. Ha a szomszéd kerítéséből kiveszik a deszkát, az bűn, de ha a bútorgyárból próbálod ugyanezt tenni, az már nem annyira, ugye? A trolibuszon érvényesíteni kellene a jegyet, de hát ha nem fognak meg. Lopás az is, amikor munkahelyi teendőid helyett személyes ügyeidet intézed a cég pénzén, telefonján, annak felszerelésével. Az is lopás, ha nem adod meg azt, ami a másiknak jár. Itt nem csak a megfelelő mértékű adófizetésre gondolok, hanem arra is, amikor a kijáró tiszteletet, elismerést, dicséretet tagadod meg a társadtól. Esetleg önmagadat is megtagadod a családod tagjaitól, miközben azzal ámítod magad, hogy mindent megadsz nekik, ami jár.

Eljött az ideje, hogy Isten szemével nézzük a dolgokat. Isten most arra hív, hogy vizsgáljuk meg az életünket a 8. parancsolat tükrében. Tényleg nem vonatkozik ránk az, amit Isten parancsolt? S ha mindez eddig nem volt elég, az, hogy mi emberek meglopjuk, megkárosítjuk egymást, akkor arról is szólnunk kell, hogy az ember meglopja, megcsalja az Istent is. Malakiás próféta írja, avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, hogy mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. Igen, az Úrnak járó pénzt, segítséget, tehetséget, időt ellophatott tőle. Ő azért teremtett, hogy dicsőségére élj, és neki szolgálj. Övé a hatalom és a dicsőség. És ő a dicsőségét másnak nem adja. Ne csak a szád mondja, hogy mindenem az Úrnak adom, mindenem az övé. Anániás és Szafíra az apostolok cselekedeteinek hírhet házaspárja, amikor becsapták Istent, azonnal az életükkel fizettek bűnükért. De ma sokan még a földi büntetést is megússzák lopásaikért, míg a lopás sok fajtáját még a törvény sem bünteti. Mondhatjuk azt akkor, hogy lopni következmények nélkül lehet? Rosszul gondolkozik az, aki azt gondolja, hogy bűneinknek semmilyen következménye sincsen. Hányszor hallani azt, hogy teszem én is, mert mindenki ezt teszi. Önkéntelenül felteszi az ember a kérdést, ha más teheti, akkor én miért ne tehetném? Hát éppen ez az. Téged Isten arra akar tanítani, hogy más légy a világnál. Csak akkor lehetsz valóban szabad, ha más leszel, mint a körülötted lévő emberek. Más pedig akkor lehetsz, ha Jézus helyet kap a szívedben, mint Zákeusnál. Ézsaiás prófétának is tisztátalan volt a környezete, ő maga mondja magáról, hogy ő is tisztátalan ajkú volt. De Isten megtisztította és bűnét elfedezte. Mert ha a lopásainknak nincsenek is látható következményei, bár az azért kis túlzás, mert amit elveszünk, az valakinek hiányozni fog, azzal valakit bizonyosan megkárosítunk. Azért lelkünk mégis sérülni fog. Minden bűn megkéri a maga árát, és előbb-utóbb minden elkövetett bűnért, a lopásainkért is megfizetünk, mert a tetteink ellenünk fognak kiáltani, és elnyomott lelkiismeretünk egyszer ránk zúdítja vádjait. S ha nem itt a földi életben, akkor ami súlyosabb, az ítéletkor, ahol már nem lesz bocsánat.

mivel a lopás gyökere abban van, hogy amin van, az kevés, ezért elveszem a másiktól azt, amivel kielégíteni akarom a kevesemet. Tévedés, hogy a lopásból a gazdagság és a jólét gyógyítanak ki. A valójában nem szűkölködő emberek is elveszik mások értékeit, ha meg is van a mindennapja, öltözete, háza, kégyelme, mégis megkívánja a másét, és bármire képes, hogy megszerezze azt, amit megkíván. A vagyon nem szabadít meg a lopás bűnétől, sőt, minél többje van valakinek, annál mohóbban még többet kíván. Az Isten nélküli ember olyan, mint egy kielégíthetetlen, feneketlen hordó. Egyetlen gyógyszer a lopás ellen a megelégedettség. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel, írta Pál apostol Timóteusnak. Az Isten félelem önmagában is a legnagyobb nyereség, de ha megelégedettséggel társul, akkor igazán sokat ér. Elégedj meg az életeddel, egészségeddel, tehetségeddel, pénzeddel, vagyonoddal. Add oda az életedet Istennek, azzal együtt mindent. Meglásd, te leszel a leggazdagabb ember a földön. Nem azért, mert halomra gyűjtöd majd a kincseket, hanem azért, mert ha Isten tesz téged elégedetté, akkor mindened meg lesz, amire igazán szükséged lesz. A megelégedés nem azt jelenti, hogy többé nem küzdünk, nem dolgozunk, nem akarunk többre jutni. A megelégedés nem zárja ki a becsületes munkát. De végső célunk nem a még több és az annál is több, hanem az elég. És az eléghez a kevés is elég. A megelégedett embernek, aki tisztában van azzal, hogy az élete és valós szükségei Isten kezében vannak, aki atyai szeretetével gondoskodik róla, annak nem kell lopnia. Mert tudja, hogy kérhet, és már előre hálát is adhat annak, aki mindennél jobban látja hiányait, és be is tudja, be is akarja azokat tölteni. Az egyház történelemből tudjuk, hogy Angliában a reformáció első idejében sok különböző protestáns felekezet alakult. Ebben az időben volt egy felekezet, amelynek az volt a különlegessége, hogy tagjai csak a templomban vették le a kalapjukat, a templomon kívül senki előtt sem tették ezt meg, mert szerintük ez a tiszteletadás csak Istennek járt. Képzeljétek el, hogy nem vették le a kalapjukat még a király előtt sem. És mégis egy idő múlva a királyi udvar minden főtisztviselője ebből a felekezetből került ki, mert a király rájött, hogy ezek nem lopnak, nem sikkasztanak, ezek becsületes emberek. Persze nem arra akarlak benneteket biztatni, hogy éljetek és gondolkodjatok úgy, ahogyan ennek a felekezetnek a tagjai, de arra igen, hogy legyetek olyan becsületesek, mint ők, mert a becsületnek hosszú távon nagyobb a haszna, mint a becstelenségnek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Tedd a jót! Sík Sándor verse. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, tedd a jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig, szüntelen ez legyen a programod.

Mai műsorunk végére értünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Nem kis leckét kaptunk a következő hétre, forgassuk magunkban ezeket a gondolatokat. Istennek a 10 parancsolata nem egy száraz törvénygyűjtemény, hanem igenis élő és mindennapi. A viszont hallásra a Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallottátok.

0: Isten fiai és leányai. Isten kormányzatának képviselői.
1: A mai ige Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 58. verse. Azért, szeretett testvéreim, legyetek rendíthetetlenek, szilárdak és buzgók az Úr szolgálatában mindenkor, hiszen tudjátok, hogy amit az Úrért tesztek, az sohasem hiába való. Gondolatok az igéről. Krisztus egyházának Isten előtt tisztának, szentnek és fedhetetlennek kell lennie. A gyülekezet tagjai nem csupán a világ polgárai, ők a menny országának képviselői itt a földön. Küldetésük az, hogy mindaddig, amíg az idő lehetőséget ad rá, hűséggel végezzék az irgalmasság szolgálatát. Isten azt szeretné, hogy mindazok, akik hisznek az ő igéjében és az abban rejlő igazságban, ne csak megtartsák, hanem másokkal is megosszák azt. Hűséges helytállásuk nem marad jutalom nélkül. Az országa, hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos szentjei népének. Ne lankadjunk el a jóban! Teljes szívünkkel adjuk át magunkat a mennyei orvos Jézus Krisztus tanításainak. Hitünk mélysége és valódisága abban is meglátszik, milyen szenvedéllyel és lendülettel munkálkodunk az ő megismertetésén. Hívők vagyunk, de egyben munkatársai is Istennek, és ez azt jelenti, hogy mindig aktívan részt veszünk az Úr szolgálatában. Minden nap új feladatokat, új kihívásokat hoz. Az egyik kötelesség vége egy másik kezdete. Teljes életünket Isten szolgálatának kell szentelnünk, nem csak időszakosan, hanem folyamatosan. Az Úr szolgái vagyunk, és egyúttal példák is a világ számára. Hogyan lehet egy életen át hűséggel követni a Mestert, Krisztust? Minden napi szolgálatunk mértékét Isten a ránk bízott képességek szerint szabja ki. Ha imádságos, éber szívvel végezzük munkánkat, egyre inkább formálódunk az isteni jellemhez, amelynek célja, hogy életünkkel Istennek tetszünk, és méltókká váljunk arra, hogy belépjünk Jézus Krisztus örökkévaló országába. Az Úr arra vár, hogy népe által megmutassa kegyelmét és hatalmát a világban. Ehhez azonban személyes, élő kapcsolatban kell lennünk Krisztussal. Egyénileg is járjunk vele, beszélgessünk vele, bízzunk benne. Akkor Krisztus evangéliumának megszentelő ereje teljes valóságában fog látszani az életünkön.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Lélekhangolunkban Váróczi Aranka lesz a vendégünk. Ő az Isten által a szívébe ültetett álmokat követi, amelyek erdélyi gyermekkora templomától egészen máig meghatározóak számára. A közeljövőben végzi el 3 gyermekes édesanyaként az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomásoknak indított lelkészképzését. Hite erősödéséről, keresztény önismeretről is szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Mi az első emléked arról, hogy Isten szól hozzád, vagy Istenről olyat megtudsz, ami téged megérint?
2: A legelső emlékem nem is az, hogy Isten szól hozzám, hanem az, hogy Isten átölel, megérint. Valószínűleg szólt hozzám, gyerekkorom emléke ez igazából, mert jártam hittanórára, vallásórára, ugye Erdélyből származom,

0: emlékszem vissza, mert ez egy olyan, hát tényleg szívmelengető élmény, amikor egy gyermeket átölelnek a szülei. Ez annál hatalmasabb volt, ez annál sokkal több vagy melegebb volt. Körül is néztem akkor a templomban, hogy mi történik itt, mert hogy ott érzek valamit, amit nem látok, nem tudom, hogy mi ez, de azt hiszem, hogy akkor értettem meg, hogy az Isten ott van, létezik, és hogy érezhetem őt. Ez az első ilyen emlékem és élményem az Isten közelségéről.
1: Hány éves voltál ekkor?
0: 12 éves voltam, és konfirmációra készültem. Az előtte lévő időszakban jártunk templomba, de csak nagyobb ünnepeken. A vallási életnek volt egy hagyománya Erdélyben, és ezt a szüleim is tartották. És ez egy közösségi dolog is volt, hiszen az osztálytársakkal együtt, testvérekkel, tehát akik közel voltak testvérek, én például fiatalabb voltam, a nővéremmel konfirmáltam, hát úgy nagyon összekovácsolta a gyerekeket, meg hát a felnőtteket is, mert a szülők is ismerték egymást, és ez az az időszak volt, amikor így 12 évesen ugye mindenki konfirmált tulajdonképpen.
1: Akkor lett egy olyan megtapasztalásod a gyülekezetről is, hogy ez egy olyan közösség, ahol Isten ott van? És mennyire hatott ez a későbbi életed gyülekezeti közösségeivel kapcsolatos élményeidre, vagy a vágyadra, hogy tartozz keresztény közösségbe ezután is? Később aztán, ahogy Magyarországra kerültetek?
0: Ez az élmény, és mindaz, ami ott történt, teljes mértékkel hatással volt a későbbi életemre. Egyrészt közösség szempontjából azt tapasztaltam meg, hogy jó itt lenni, jó együtt lenni másokkal, és jó tenni valamit. Ugyanis, ami még egy meghatározó élmény, a konfirmáció előtti napokban mi konfirmandusok takarítottuk ki a templomot. És ez egy nagyon jó élmény volt, hogy ezt mi tesszük, hogy ez szolgálat, és hogy ezt örömmel tettük. Nyilván ez akkor egy játékos dolog is volt, de hogy ott a templomban lehetünk máskor is, nem csak amikor Isten tiszteletre megyünk, ez olyan felszabadító élmény is volt. Számomra ez egy ilyen nagyon meghatározó közösségi élmény volt, és hogy én ott jól éreztem magam. És ugye később ez olyan hatással volt, hogy amikor ugyanúgy itt Magyarországon gyülekezetbe kerültem, akkor mindig kerestem azt, hogy mit lehet tenni. És a másik, ami miatt nagyon meghatározó volt, az az, hogy ez az élmény tulajdonképpen ez segített át későbbiekben olyan mély megéléseken, amik hát gyerekként nekem akár traumatikus élmények voltak, mert egy évvel később történt meg az, hogy mi Magyarországra költöztünk. Úgy, hogy ezt lényegében nem terveztük, mindenféle politikai, gazdasági változások hozták ezt. Erre nem vágytam, de hát nyilván a szüleim így döntöttek, viszont ez az élmény, és még egy másik élmény, amiről ugyanúgy fogok még beszélni, ez segített át azon, hogy később azzal megküzdjek, hogy ki is vagyok igazán egyik országból a másikban, hogy így találhattam egy gyülekezeti közösségre, és hogy ott új, úgymond családot kaphattam.
1: Akkor mi történt, mit éltél át, amire céloztál itt?
0: Ugye az első az, hogy Isten átölel és szeret, és volt egy másik nagyon érdekes élmény, ugye a takarításnál mindent takaríthattunk, és mindenki számára a szószék volt a legizgalmasabb, és mindenki oda föl akart menni, kipróbálni, hogy milyen a lelkésznek ott állni, és persze hát ott takarítgatni, és hát az én szívemben is ott volt a vágy, hogy oda fölmenjek, de nem tudtam fölmenni. Megjelent előttem egy olyan kép, hogy én ott állok, és hirdetem az Isten igéjét. És ez annyira döbbenetes volt, hogy ez így, hát el is érzékenyülök, hogyha erről beszélek, mert én akkor nem mentem föl erre a szószékre, de én azt mondtam, hogy én akkor megyek föl erre a szószékre, hogyha az Isten igéjét onnan hirdethetem. Ez egy olyan kép volt, ami úgy beégett a tudatomba, az egész látásmódomba, hogy aztán sokáig ez vezette az utamat, és a későbbi Magyarországra költözésünkkor már nagyon tudatosan afelé mentem, hogy nekem van egy elhívásom, én ezt láttam, és hogy ez meg fog valósulni. És én így jelentkeztem a Deák téri Evangélikus Gimnáziumba, ott ezt ugyanilyen meggyőződéssel mondtam el, azt láttam, hogy nagyon örültek neki. Tehát konkrét célom volt az,

hogy elvégezzem a teológiát, és én utána visszamenjek Erdélybe, és ott szolgáljak lelkészként. Így kerültem gyülekezeti közösségbe is, ugye a gimnáziumban való jelentkezéskor lelkészi ajánlásra volt szükség, és akkor a lakóhelyünkhöz közel Pesterzsébeten találtuk meg a gyülekezetet. A szüleim mindig támogattak ebben, de ők viszont nem csatlakoztak, tehát hogy nem együtt mentünk a családdal. Ők ugyanúgy nagy ünnepeken vagy alkalmakkor eljöttek, de attól nem tiltottak el soha, hogy én menjek, és ott végezzem azt, ami nekem a szívügyem. Az egy áldás volt, hogy ott megtaláltam a helyem nagyon jó emberek között, ugye Győri János Samuel volt a lelkipásztor, ő akkor nemrég került oda frissen, és fantasztikus volt az a munka, amit ő ott végzett, hogy a fiatalokat nagyon összefogta, és olyan közösségi élet alakult, amit meghatározó volt a későbbiekre nézve is.

0: Váróczi Aranka, coach, az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkészképzésének hallgatója, a lélekhangoló vendége. Mégsem mentél az evangélikus teológiára, ezt elmondhatjuk a hallgatóknak, akkor 18-9 éves korodban. Ezzel szemben most végzed a másoddiplomás lelkészképzést. Mi történt? Mi tartott vissza attól, hogy mégis a lelkészi pályát válaszd?
1: Volt egy erőteljes látás, egy hívás, viszont hát tudjuk azt, hogy az Isten a szabad akaratot is, és visszatekintve azt látom, hogy a lehetőség mindig ott volt. Az én döntésem valahogyan mindig félelemmel teli volt, talán merem kimondani. Olyan életkörülmények voltak, akár családi, akár az én belső nehézségeim, amiket megéltem, amiktől megijedtem. És azt gondoltam, hogy így nem mehetek a lelkészi pályára, hogy nem vagyok rendben magammal, zűrösek az otthoni körülmények, és valamiért nagyon-nagyon féltem ettől. Aztán egy csodálatos dolog történt, mert nagyon fiatalon, tehát gimnáziumi éveim végén megismertem a férjemet, aki később ugye a férjem lett, és ott azt láttam, hogy tudunk együtt hitben járni, szolgálni, viszont nagyon más területen dolgozott, inkább az üzleti élet felé vonzódott, viszont én meg azt éreztem, hogy szeretek emberek között lenni, segíteni nekik, és ez is az a terület, ahol ugyanúgy tudom szolgálni az Istent. Tehát egy kicsit kerestem arra magyarázatot, meg kibúvót, hogy hogyan mehetek más irányba, és akkor döntöttem úgy, hogy nem jelentkezek a teológiára, illetve történt még valami a gimnáziumi éveim végén. Megbetegedtem, egy elég súlyos gerinc sérvem lett, éppen az érettségi előtti napokban műtöttek meg, emiatt nem tudtam érettségizni, és ott egy évet halasztanom kellett. És ezeket a jeleket, vagy ezeket a történéseket nem tudtam jól kezelni, jól értelmezni, egy kicsit olyan akadályoknak tűntek, és lehet, hogy akadályok is ezek, vagy próbatételek, hogy az ember hogy teszi túl magát ezen, hogy hogyan hisz és bízik az Istenben. Hát ugye az én hitem akkor valószínűleg még jóval kisebb volt, és ezektől megijedtem. Úgyhogy ezek a nehézségek, meg a gondolatok, amik bennem születtek ezáltal, távolítottak el attól az úttól, de mindig azt szoktam mondani, hogy nem mentem ellenkező irányba, hanem mindig párhuzamos utakat kerestem. Mert hogy ugye teológiára jelentkeztem, a baptista teológiára, ahol teológusként végeztem, csak ott szakirány választásban a szociális munkát választottam, ott helyezkedtem el a szociális szférában. Tehát egy kicsit ugyanúgy ott éreztem magam, hogy szolgálom az Istent, de mégsem az, amit úgy eredetileg láttam, és ott volt bennem.
0: A baptista teológia után elvégeztél egy keresztény szemléletű coach képzést. Adj egy-két fogódzót a hallgatóknak, akik nem igazán értik ezt, hogy mi lehet az önismeret útja, vagy miért van erre szüksége a keresztényeknek is.
1: Nagyon sok olyan helyzet és eset van az életünkben, amikor nehézségekkel nézünk szembe. És az egy nagyon áldott dolog, hogy az Isten ott van az életünkben, és a hitünk átsegít ezeken a helyzeteken, viszont tudnunk kell és látnunk kell azt is, hogy az óemberünk ott van bennünk mindig, és elkezd nagyon szépen működni. És olyan akadályokat gördít elénk, amiket sokszor nem azért nem tudunk kezelni, mert nincs hozzá hitünk, hanem egyszerűen az emberi működésünk az, ami máshogy kezd el ilyenkor gondolkodni, érezni, és hogy ezeket megtanuljuk, hogy tudjunk más szemmel nézni a dolgokra. Ha az én életemre visszagondolok, hogy ne a félelem vezéreljen, és vigyen el más irányba, hanem hogy merjek szembenézni önmagammal, hogy mik a hiányosságaim, milyen gondolatok vagy érzések jönnek elő bizonyos helyzetekben, amik nem a jó felé vezetnek, hanem esetleg konfliktusokhoz vezetnek, akár önmagammal, akár másokkal kapcsolatban. És én hiszem, hogy az Isten is támogatja azt, hogy mi ebben fejlődjünk, hiszen az ő alkotásai, az ő teremtményei vagyunk, és nekem az a csodálatos a keresztény szemléletű coachingban, hogy mindig így nézünk rá magunkra. Nem önmagunkat kezdjük el fejleszteni, hogy mi magunk, hú, de nagyon jók legyünk, hanem egy kicsit Isten szemszögéből nézzünk rá az életünkre, a teremtettségünkre, és abban lássuk meg azt, hogy tényleg mennyi érték van bennünk, és hogy ezért nem magunkat kezdjük el dicsérni, hanem hogy az Istennek adjunk ezért hálát, hogy ő szeret annyira bennünket, hogy ilyennek teremtett, és ő elfogad minden hiányosságunkkal, minden kisítőségünkkel együtt, de hogy az Istennek is az akarata és a tervében az benne van, hogy fejlődjünk, és hogy tudjunk ezáltal őneki szolgálni. Igenis merjük meglátni azt, amiben szükségünk van fejlődésre, és még inkább meglátni azt, hogy az Isten mit tervez a mi életünkkel, és hogy merjünk bátran rálépni arra az útra.
0: Ahogy ezt elmondtad, mostani énedet nézve ez hitelesen hangzott, hiszen te végül ráléptél arra az útra, amitől féltél korábban, és lehet, hogy valóban meg kellett érned rá. Mit gondolsz erről, és hogyan történt végül is a lelkészi pálya választásod?
1: Minden bizonnyal meg kellett érnem rá, és még most is azt mondom, hogy nem vagyok teljesen érett rá, de hiszem, hogy az Isten ezt is munkálja. Valószínű, hogy ez a képzés is, amire jártam, és amit megtanultam ezáltal, az én utamat segítette ahhoz, hogy meglássam azt, hogy mennyi mindent tervezett az Isten, milyen látást adott nekem gyerekként, milyen hívást adott, és hogy hányszor döntöttem úgy, hogy igen, tudom, hogy ott van, de hogy én magamat nem tartom erre alkalmasnak, de hogy az Istennek esetleg más terve van, mert hogy bármit elkezdtem, mindenben az én terveimet kezdtem el megvalósítani, egy új célkitűzés volt, egy új jövőkép, megfogalmazás, és sok esetben el is értem, viszont mindig ott volt az a látás, ami gyerekként ott belém égett, és mindig ott volt a hívás. És így történt az, hogy amikor a COVID jött, és akkor a vállalkozásom, így a coach vállalkozásom elég szépen kezdett fölfutni, akkor így megszűnt minden. És akkor nagyon elgondolkodtam, hogy ez miért történik pont most. De úgy elfogadtam, hogy jó, hát akkor most ennek így kell lennie. Viszont amikor covidos lettem, és megbetegedtem, és elég súlyos állapotba kerültem, akkor nem csak a vállalkozás szűnt meg, hanem kicsit megszűnt bennem minden. Teljes ürességet éreztem meg. Olyan volt a többnapos fájdalom megélése, minthogyha minden, amivel addig telítődött az életem, minthogyha úgy kiürült volna. Hogy egyszerűen teljesen üresnek éreztem magam. Visszanéztem, és azt látom, hogy annyi mindent csináltam, annyi mindent akartam elérni, annyi mindent el is értem. Csodálatos életem van, boldog házasságom, 3 gyermekünk. Mégis most ebben az ürességben mi az, ami érték? És ami érték, az az Istennel való kapcsolatom volt. És ugyanúgy erőteljes volt az a hívás és az a látás, ami ott gyerekként. Így 30 évvel később. És hát akkor megijedtem nyilván a betegségtől és a fájdalomtól, és akkor kicsit közel jött az, hogy akár véget is érhet az élet, de én akkor azt mondtam, hogy nem érhet így véget az élet. Hogyha az Úr átsegít ezen a betegségen, ezen a nehézségen, akkor nem érhet úgy végig az véget az életem, hogy én ezt viszem magammal a sírba, ezt a hívást és ezt a látást. És akkor annyira, annyira erős volt ez, hogy akkor meghoztam a döntést, hogy jelentkezek a teológiára, így 30 évvel később, és engedem, hogy megtörténjen az, amit az Isten akar.

0: Mit gondolsz, Isten legyőzi a félelmeinket minden esetben, vagy erősebbnek kell éreznünk Isten szeretetét, mint a félelmeinket? Vagy hogy történik az, hogy meggyőz Isten ilyen nehéz helyzetekben, ha mondjuk van ilyesmi valakinek, aki hallgat minket, hasonló félelme egy-egy lépéstől, amit meg kellene tennie?
1: Igazából félünk az ismeretlentől. Félünk attól, hogy mit fog hozni ez a helyzet. Az én életemben, a családi életemben, a környezetem életében, hogy mit fognak szólni az emberek, hogyha ezeken elkezdünk gondolkodni, akkor valóban megtorpanunk szerintem nagyon sokszor az én életemben, én ezt tapasztaltam. Hogyha nem ezzel a szemmel nézek a helyzetre, hanem azzal, hogy az Isten tervez valamit, és én nem tudom, hogy ő neki mi a terve, de hogy van egy erőteljes hívása, amivel annyira körülvesz, és annyira erőssé teszi, hogy abban nincsenek kérdések. Ha nem a kérdéseken kezdünk el gondolkodni, és azokat firtatni, akkor ez győzelmet arat az elindulásban. De hát ugye az elindulás az a kezdet. Az az érdekes, én azt gondolom, hogy igen, az Isten itt is szabad akaratot ad. A lehetőséget adja meg, de a döntés ugyanúgy az enyém, ugyanúgy a miénk minden ilyen esetben, és ugye teljesen Istenre tudunk hagyatkozni, akkor kapunk bátorságot az elinduláshoz. Én azt gondolom, hogy az Istenben való bizalom és a teljes ráhagyatkozás, ez az, ami nagyon nehéz. Pont azért, mert emberként, és ezt látom nyilván a segítő szakmában is, hogy sokszor támogatunk másokat abban, hogy fejlődjenek. Tehát nagyon kell az, hogy mi is megerősödjünk az elinduláshoz, de sokszor látni akarjuk már a célt is. És ugye vannak a célkitűzések, ami jó, mert azt mondjuk, hogy tudnunk kell, hogy hova tartunk. Én ebben az esetben azt élem meg, hogy azt kellett kimondanom, hogy nem én akarom megtervezni, nem én akarom tudni, hanem hogy le tudom-e tenni ezt az Isten kezébe? Tudok-e olyan mértékben ráhagyatkozni, hogy nem tudom lényegében, hogy ő ezzel mit tervez, főleg így 30 évvel később. Mindenki kérdezte, hogy jó, és akkor mi lesz, lelkész leszel, elköltöztek, hogy lesz? És az elején nagyon nehéz volt azt mondani, hogy nem tudom. De talán ezt kell megtanulnom ezzel a helyzettel, hogy ezt mondjam, hogy nem tudom, nem tűztem ki semmilyen célt, csak megyek azon az úton, ahova hívott az Isten, és hogy hittel helyezkedek bele abba, és még egyszer mondom, ezt tanulom folyamatosan, hogy elfogadjam, hogy az Isten tudja, hogy mi az ő terve, és hogy ezt meg fogja mutatni. Talán ez a legnehezebb. De hogyha ezt elkezdjük megtanulni gyakorlással, hogy akár kis dolgokban is átadom az irányítást az Istennek, akkor megtanuljuk azt, hogy a nagy dolgokban is ez működik.
0: A te hívő életedet meghatározza az, hogy miket éltél át Istennel, ezeket el tudjuk tenni későbbre is, vagy minden nap ezeket meg kell küzdenünk? Mert mondtad, hogy tanulási folyamat, de tényleg annyira vissza tud csúszni az ember a gödörnek, szinte az aljára.
1: Én is elgyengülök nagyon sokszor. Van, amikor nem érzem azt, hogy ez a jó út, de akkor mindig arra emlékeztetem magam, hogy nekem kell ezt érezni, nekem kell ezt tudni. De a visszatekintés mindig segít. Ha azt látom, hogy az Isten mit munkált az életemben, mennyi mindenen segített keresztül, naponta ad és küld olyan jeleket, amikből érezhetem a jelenlétét. Kapok egy üzenetet valakitől, egy bátorító igét. Ezeket gyűjtöm, és ezekre igyekszek figyelni, mert tudom, hogy ezek napról napra megerősítenek. Viszont azzal sincs baj, hogyha elgyengülünk. Nekem ez a csodálatos ebben, hogy Istennél nem egy szupermennek, vagy egy szupervumennek kell lenni, hanem ott lehetek gyenge, lehetek elesett, érezhetem magam alkalmatlannak, és hogy mindezt oda vihetem az Isten elé.
0: Tudod bátorítani a gyerekeidet azzal az úttal, amit látnak, hogy te jársz, vagy így szavakkal is? Ugye már kamaszodó gyerekeid vannak, illetve egy nagy lányotok is.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. Pont a nagylányunk, aki most áll érettségi előtt, és nehéz neki még az a kérdés, hogy hova tovább. Nehéz azt mondani, hogy hát döntsd el most, hogy mit szeretnél, és akkor majd egész életedben ez lesz, hiszen nem járnék úgy jó példával előttük, hiszen most is tanulok, és egy újabb úton járok. Inkább arra bátorítom, hogy tudja megélni az életét az Isten jelenlétében, és hogy figyeljen arra, hogy az Isten mit szán neki. Lássák meg, hogy mik az értékeik, hogy kezdjék inkább értékelni önmagukat, az Isten ajándékait, amik megjelenik az életében. Vagy sokaknál tapasztaltam, hogy van egy ilyen beégett dolog, amit én isteni jelnek és isteni hívásnak gondolok, mert Isten elültet vágyakat a szívünkbe. Hogy erre figyeljenek a fiatalok is, hogy vannak-e ilyen vágyak ott a szívükben, tudnak-e indulni azon az úton. Bátran lehet azt is mondani, hogy lehet, hogy kell idő arra, hogy valami megfogalmazódjon benne, de ez az idő segíti talán az Istennel való kapcsolatukat is, és ugyanúgy a mi életünkben is, hogyha van egy olyan szakasz, amikor éppen bizonytalanok vagyunk valamiben, akkor sokszor jót tesz a csend, hogy tényleg meghalljuk az Isten hangját és az ő útmutatását.
0: Mikor hallottad legutóbb ilyen határozottan Isten hangját, és hogy kell ezt elképzelni, hogy Isten szól ma?
1: Legutóbbi nagyon erőteljes megtapasztalásom az a betegségem kapcsán jött el ugye pár éve a Covid-nál. Nagyon kértem az Istent, hogy gyógyítson meg. Az a helyzet, hogy ez nem történt meg. Nem gyógyultam meg egyik pillanatról a másikra, akkor történt valami nagyon csodálatos. A gyerekeim akkor otthon voltak, és sok ilyen kreatív dolgot szoktunk együtt csinálni, és előkerültek a festékek. És soha életemben nem festettem, gyerekkoromban talán az iskolában utoljára, de akkor valamilyen belső erőt és késztetést éreztem arra, hogy hát akkor fessünk valamit. És az a megtapasztalás volt, hogy amikor festettem, akkor nem éreztem fájdalmat, nem féltem attól, hogy ez a betegség meddig fog tartani, akkor egyszerűen elszállt minden. És én ebben az Isten jelenlétét láttam meg, és éreztem meg. Sokszor várunk valami konkrétumot, és nem veszük észre azt, hogy az Isten ad mindig valamit. Az én esetemben adott egy eszközt, amivel hozzásegített ahhoz, hogy ez a gyógyulási folyamat létrejöjjön. És azt tudom mondani, hogy jó, az is csodálatos, hogyha egyik napra a másikra egyszerűen csak eltűnik egy betegség, de sokkal nagyobb tanulás is ez, hogy megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét olyan eszközökben, amiket ad az életünkbe. És aztán egyre több festmény született, és az volt a legjobb, amikor elvihettem ezeket a festményeket egy templomba, és ott egy kiállításon megmutathattam, hogy hát ez az Isten alkotása, nem az enyém, mert nem tudok festeni, tényleg csak játszom a színekkel, absztraktokat festek, de hogy abban az Isten ott van, és hogy én ott egy találkozást élek meg az Istennel, és ezek a csodák. Tehát így beszél az Isten, így is közöl az Isten, csak hogy kell legyen erre fülünk, szemünk, hogy ezeket meglássuk, meghalljuk, vagy csak szívünk, hogy megnyissuk és megérezzük ezeket.
0: Milyen látásod van azzal kapcsolatban, hogy egy gyülekezetben hol a helyed, hogyha rád bíznák, és milyennek szeretnéd látni az álmaid gyülekezetét?
1: Ezt ugye nem látom még, és hiszem, hogy az Isten formálná ezt is. Ebbe helyezkedek bele, hogyha az Isten ad egy ilyen ajándékot, akkor azt valóban ajándékként tudom fogadni, és az ajándékkal ugye az a dolgunk, hogy kibontjuk és örüljünk neki, és megköszönjük. És tudom, hogy az Isten megad minden erőt ahhoz, hogy akkor ott úgy formálódjon akár egy közösség, egy gyülekezet, ami Istennek tetsző. Hogy igazából az álmaim gyülekezetét Isten formálja, és abban mi eszközök vagyunk. És számomra fontos, hogy ezt őszintén tegyük, hogy örömmel tegyük, és hogy így tudjunk akár az egyéni életünkben, a család életünkben is jelen lenni, és a gyülekezeti életben is. És lehet, hogy ez egy ilyen nagyon idealizált állapot, de ugye én hiszem, hogy ez valóság lehet. Egyszerűen tényleg azon múlik, hogy hogyan döntünk, hogy hogyan nézek másokra, hogyan viszonyulok egy helyzethez, de hát a legfontosabb az egység, meg az, hogy együtt tudjunk másukkal is ezen az úton járni, és az Istent szolgálni.
0: Interjúnkban hallhatták, hogy vendégünk Váróczi Aranka, teológiai végzettségű, szociális munkás, majd keresztjén szemléletű coach, tanulmányok és munka után az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakát végezve Istentől kapott gyermekkori elhívásának mondott igent. megnyitotta saját kreatív műhelyét is, amit szintén Isten ajándékaként fogadott, és az ő szolgálatába kíván állítani. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a http://missio.luteran.hu rádió menüje alatt. Írhatnak az Evangélikus Rádió Misszió számára, e-mail címünk evmis@luteran.hu. Keressék a lélekhangolót a YouTube-on és a Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk, erős

0: Hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap után, szeptember 17-én csütörtökön 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda az Üllői út 24-ben, az időpont pedig szeptember 17-e 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét fölmérjék, és közös igény esetén megalakítsák az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulókéban pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. 2 napos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg az 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 12-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása, majd személyes tanúságtételek következtek. 19 órakor Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentségimádás, éjféli szentmise és éjszakai virasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje szeptember 13-án vasárnap 10 óra 30-kor kezdődött a Zarándok udvaron. A misét ezúttal is Spányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő, kisebb eső nem kizárt, északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

A misztikum szerepe az új vallásosságban. Karl Rahner szerint egyházunk spiritualitását tekintve ijesztő mértékben élettelen. A ritualizmus, a legalizmus, az adminisztráció középszerűsége jellemzi. Hiányzik belőle az egzisztenciális fantázia, ezért lelki atyákra, keresztény gurukra lenne szüksége, akik bevezetnek minket a meditációba és a misztikába. A katolikus egyháznak tehát a misztérium és az evangéliumok örömmel megváltott közösségévé és intézményévé kellene válnia.

Aszkézis és misztika. Max Weber megkülönbözteti a tipikusan, de nem kizárólagosan keleti, a világot elutasító, valamint a tipikusan, de nem kizárólagosan nyugati, a világba illeszkedő aszkézist. A világot elutasító aszkéta harcban áll a világgal, számára a világon belüli cselekvés, kísértés, melyel szemben meg kell őrizni kegyelmi állapotát. A világba beilleszkedő aszkézisben az aszkéta feladata a világ átalakítása az aszketikus ideálok szerint, vagyis etikai racionalizálása. Hivatásának szerves része a társadalmi célok valóra váltásában való észszerű és józan közreműködés. A világon belül cselekedni akaró aszkézis legkövetkezetesebben a kálvinizmus talaján fejlődött ki, csúcs teljesítményei a 17.-18. századi neoprotestáns vallásosság kontextusában születtek. A világot elutasító, vagyis a társadalomból kivonuló aszkétának is megvan a helye és hivatása a világ rendjében, ugyanis a világ rendetlen rendjével szemben őrzi meg kegyelmi állapotát. A világban maradó aszkéta csak azt utasítja el a világból, ami kegyelmi szempontból irreleváns, például a gyönyör és az élvezet világát, igenli a világon belüli fegyelmezett és módszeres életvitel keretében megvalósított racionális cselekvést. Sokan úgy látják, hogy keleten az üdv metodika a tisztán kontemplatív, misztikus végső célban csúcsosodik ki, nyugaton pedig a misztikus vallásosság átcsap aszkétikus erénybe, azaz kelet útja a misztikájé, a nyugaté viszont az aszkézisé. Hogy mindkét fajta aszkézishez sajátos misztika, sajátos kontempláció kapcsolódik. A nyugati aszkéta számára cselekvése jelenti misztikájának igazolását. A nyugati aszkéta számára a keleti kontempláció restség és steril önélvezet, pedig a keleti misztikus korántsem passzív álmodozó, nem önhipnotizáló, hanem energikusan koncentrál az igazságokra, viszont nem eszköze, mint a nyugati aszkéta, hanem gyűjtő edénye Istennek. A kontempláció a nyugati misztikában, például a cisztereknél, a jezsuitáknál nem akadályozta meg, hogy túlsúlyban maradjon a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre és a kegyelem beigazolását szolgáló cselekvés. Még Eckhart mester is Mária fölébe helyezi Mártát, míg a keleti misztikus Mária mellett észre sem veszi, vagy egyértelműen elmarasztalja Mártát. Jézus mindkettőjük érdemeit látja, megdicséri a szorgoskodás helyett meditáló Máriát, de értékeli Márta világon belül maradó aszkézisét is, és ezt azzal is kifejezi, hogy az ő kedvéért támasztja föl Lázárt. Gyümölcseik alapján mindkét út lehet üdvös, és mindkettő lehet az üdvösség szempontjából kerülő út, vagy zsákutca. A világban maradó aszkéta sikeresen megvalósíthatja a transzcendensnek önátadó, célracionális társadalmi cselekvést, de Isten eszközének tartva magát, egy pillanatig sem kételkedve az üdvözülés bizonyosságában, könnyen eshet a gőg csapdájába. A világot elutasító aszkézis misztikusa, mint a világhoz kontrasztként viszonyuló alternatíva, közösséget kínálhat a világban, céljukat és megnyugvásukat nem találóknak, de könnyen érezheti magát a démonokat hatalmában tartó mágusnak, vagy a racionális rend gondolatát elvető, a világot tisztító tűzbe borítani kívánó klasszikus forradalmárnak, kiliasztikus forradalmárnak. A keleti és ázsiai vallásosság
kombinációja, inkább, de nem kizárólag a nyugati kereszténységben jelenik meg. Előbb a klasszikus keresztény szerzetességben, majd az új, de nem csak keresztény, vallási jelenségekben. Horányi Özséb a nyugati szerzetes rendeket és a mai lelkiségi mozgalmakat hozza föl példának, a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre, de a nyugaton működő keleti vallásokban is találhatunk hasonló jelenségeket. A krisnások körében a keleti misztika művelése mellett legalább ennyire erős és felettébb időigényes elem a teljesítmény elvű aktivizmus, és nem könnyen állapítható meg, mit ad ki ötvözetük. A nyugati világban felbukkanó, a nem teljesen autentikus light buddhizmus misztikája igen gyakran elsősorban a piaci versenyben túlhajszolt és versengő városi ember relaxációjaként szolgál, ám, mint a kemény versenyszellem és teljesítmény hajsza fékezése, lépés lehet az igazi misztika felé. Úgy vélem, a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés, miként ezt Horányi is megállapítja, a csendből születik, vagyis, értelmezésem szerint, az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthet, az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthető létnek, az örökké valóságnak egy pillanatra való megtapasztalásából, a bizonyosság öröméből és békéjéből, vagyis a misztikából. Az első lépés a személyes, Simone Weil terminusában személytelen, Buberrel szólva én-te viszonylatú, a titokban bennmaradó benső cselekvés, és ebből nőhet ki második lépésként ennek az élménynek másokkal való megosztása, a misztikus élmény közösségének létrehozása, harmadik lépésként pedig megvalósulhat a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés.

Lépcsőfokok a misztikum csendje felé. Úgy tűnik, hogy erre a csendre még a mai gyakorló kereszténynek sincs elegendő affinitása, lehetősége, esélye, arra viszont mindegyikük képes, hogy mondhatni hétköznapi lépéseket tegyen a csend irányába, ugyanis az ember a tudásszociológus Berger szerint lényegénél fogva másik világokban átlépő, vagyis ilyenfajta átlépésre, transzcendálásra alkalmas lény. Ugyanerről szól a filozófiai antropológus Nyíri Tamás is, amikor a túlparti fényekről, a transzcendenciának a mindennapi életben is felbukkanó jelzéseiről beszél. Berger komikumról szóló könyvének, a komikum mint a transzcendencia jele című záró fejezetében idézem: a humor, mely transzcendálja a mindennapi realitást és időlegesen egy másfajta realitásban helyez bele, a transzcendencia alacsonyabb fokozata. A komikus élmény eredete közel van a numinózitáshoz. A komikus a szakramentális univerzum manifestációja. Amit úgy is le lehet fordítani, hogy már a viccelődő ember is transzcendál egy kicsikét. A transzcendencia helyébe misztikát is írhatunk. Nyíri a humoron kívül a rendigényében, a játékban és a reményben látja meg a túlparti fényeket. Amikor számon kértem rajta egy beszélgetésünk keretében a művészetet is, igazat adott, s megígérte, hogy az átdolgozott kiadásban 5. a művészet is bekerül. Ez az 5 átlépés a hétköznapi misztikum területére lépcsőfokok lehetnek a misztikum csendje felé. Amikor az anya azzal vigasztalja valamitől megijedt gyermekét, hogy ne sírj, minden rendben van, és ezt ráadásul egy olyan világban teszi, ahol szembetűnő a rendetlenség, hitelesen ezt csak a hétköznapi misztikusként mondhatja. Amikor gyermeki lélekkel elmerülünk a játékban, hétköznapi misztikus tapasztalatra tehetünk szert. Amikor Istenen kívül senki más, semmi mást nem veszünk egészen komolyan, míg a szent dolgokat sem, és rajta kívül mindenen tudunk nevetni, hétköznapi misztikusként mindenek fölé emelkedünk. Ugyanezt történik velünk, amikor reménytelen helyzetben reménykedünk. Amikor egy művészi alkot segítségével képesek leszünk a rutin világból kiemelkedve az átlépéssel járó átlátásra és önmegragadásra, vagyis arra, hogy a művészi élmény metaszintjéről lássuk meg, ragadjuk meg a világot és önmagunkat, képesek leszünk Münchhausen báró módjára saját hajunknál fogva kirántani önmagunkat a mindennapiságból. Az átlépésre képes és az átlépések után ihletettebb, energikusabb adásra késztető, kreatívabb, optimistább és derűsebb ember a hétköznapi misztika gyakorlásának köszönhetően legszürkébb és legizzadságosabb mindennapjaiban is megőrizheti magában a különböző odaátok és csendek élményét, hatását, auráját.

A pünkösdi kereszténység. A négy arcú globalizáció vallási arculatát Berger nem a New Age-ben, nem a világ és a többi vallás felé nyitni próbálkozó, párbeszédre vállalkozó katolicizmusban, nem is az ökumené irányába tartó kereszténységben, és még csak nem is általában a pünkösdi karizmatikus mozgalomban, hanem az evangéliumi protestantizmus pünkösdi formájában jelöli meg. 1982-re első alkalommal haladta meg a színesbőrű keresztények száma a fehérekét, és ez elsősorban a pünkösdi és karizmatikus mozgalmak és egyházak terjedésének köszönhető. A legfeljebb 80 év óta létező pünkösdi felekezetek ekkorra váltak a legnagyobb protestáns egyházi csoportá, számuk fölülmúlta a baptista, a luteránus, presbiteriánus, az anglikán vagy a kálvinista csoportét. 1999-re pedig létszámukba megelőzték a keleti ortodox egyházakat, és másodiknak zárkoztak föl a maguk 193 millió tagjával a 962 milliós katolikus egyház mögé. Ehhez a 193 millióhoz még hozzá kell számítani 50 millió föld alatti pünkösdi egyházhoz tartozó kínait, 55 milliónyi hagyományos protestáns egyházakhoz és 72 milliónyi katolikus egyházhoz tartozó karizmatikust. Így aztán 1992-re a keresztények egynegyede pünkösdi vagy karizmatikus. Sok országban ők alkotják a keresztények többségét, így a velük találkozó nem keresztények számára ezentúl immár ők testesítik meg a keresztényeket. Elképzelhető, hogy Luther óta a legnagyobb hatású keresztény reformmozgalom zajlik világunkban. Nem magát a hagyományos protestantizmustól egyértelműen a misztikum irányába elmozduló pünkösdi karizmatikus mozgalmat, hanem annak többségi, a történeti egyházakon kívüli evangéliumi protestáns ágát tekinthetjük a globalitás legjellemzőbb vallási arculatának, mert erre jellemzők a misztikus jegyeken kívül a nyelveken beszélés, a megtérésről szóló tanúságtételek, a közösségi öröm elragadtatott extatikus megélése, a munkához való fegyelmezett, beosztó és racionális hozzáállás, a gyökeres változások a férfinő kapcsolatban, a gyermekek iskoláztatásában és felnevelésében, a hagyományos hierarchiához való viszonyban, és általában a nyugati pluralizmus értékeinek hordozásában. Mivel hazánk hagyományos egyházai eléggé későn és eléggé felemás módon találkoztak össze a modernizációval, és nem alakultak ki az imádkozzál és dolgozzál mellett az imádkozzál és vállalkozzál elfogadható mintái, az etéren támadt űrt elsősorban a pünkösdi neoprotestantizmus töltötte be. E mozgalom e világi aszkézisének jegyében az isteni ígéretek hittel történő megvallása alapján mindenki igényelheti Istentől az egészséget és a jólétet. Ő pedig hitük szerint automatikusan megadja és garantálja a bővölködő életet szellemi, fizikai és anyagi téren. Nem könnyű megítélni a pünkösdi irányzat misztikáját, ugyanis a hitmozgalom vezető prédikátoraira erősen hatott Kényon munkássága, aki a pünkösdi mozgalomhoz csatlakozása előtt a New Age elődő Christian Science nevű okkultista ezoterikus mozgalomhoz tartozott, valamint a meglehetősen prakticista pozitív gondolkodás is befolyása volt rá. Ezek hatását érezhetik azok, akik a hitgyülekezetében is felfedeznek New Age vonásokat, márpedig a hitgyülekezete kifejezetten ellenségesen viselkedik a New Age-el szemben. Ez még az okkult és New Age jellegű jelenség kategóriában. Sorolt Harry Potter könyvek kemény elítélésében is megmutatkozik.
Kényon és Hegin arra biztatják híveiket, hogy ugyanazzal a szabadsággal használják Jézus nevét, ahogyan csekkönyvüket. A dél-koreai mester, Cho, pedig hozzáteszi, hogy a pozitív megvallás fontos eleme az imában kért dolog, tárgy, személy, fejfeleség, intenzív elképzelése, és elmondja, hogy a Szentlélek így panaszkodott neki, annyira határozatlanok a kérések, hogy nem tudom teljesíteni. E felfogás szerint az igazi hívőnek minden sikerül, a tizet fizető hittel igényelheti az Úrtól befektetése profitját. Az evilági aszkézis mellett a mindennapi misztika akadályait képező jelenségeket regisztrálhatunk. Ilyen a Harry Potter kritikája, a Scorsese film, a Jézus utolsó megkísértése elleni tüntetés, vagy a Mester és Margarita sátáni műnek nyilvánítása. Ugyanakkor a gyógyulás jegyében zajló imakommandó, valamint a drogból és a rendetlen életből való valóban csodálatos kigyógyulások a másfajta gyümölcsökre utalnak. A hídgyülekezet zenészei a legjobb minőségű popzenészek körül tértek meg, magukkal hozták világi zenéjüket, dalaik szövege pedig tanításokat tolmácsolja. Egyebek mellett ennek a zenének is köszönhetően sikeresen hatoltak be a legtöbb hazai egyház számára alig-alig elérhető szubkultúrákba. Konzervatív keresztény értékek sokak számára igen hatásosan keverednek pragmatikus, gyógyulás és meggazdagodás és liberális, szabad vállalkozás világiakkal, a fundamentalista írás magyarázat pedig az oldott, gyakran extatikus hangulattal. Lelkészeik állandóan megerősítik őket, hogy csodálatos emberek vagytok, ne féljetek, fogadjátok el magatokat. Gondoljunk csak a rendben van hétköznapi misztikájára. A felszabadultság és a néha-néha már erőltetettnek tűnő örömködés sajátosan ötvöződik a sátán emlegetésével. Bárhogy is alakuljon a hit gyülekezetének további története, úgy tűnik, hogy a történelmi egyházak egy ideig még nem igen lesznek képesek kielégíteni az ilyenfajta vallási közösség által lefedett igényeket, ezt a sajátos aszkézist és misztikát.

Szubdomináns misztikum. Jó néhány vallását rendszeresen gyakorló keresztény hívő találja meg a vallásban hiányzó dimenziót, élményt, olykor csúcsélményt, stílust, praxist, a horoszkópban, agykontrollon, a szientológiai egyház dianetikai kurzusán, a transzcendentális meditáció, az ezoterikus tanok egyháza előadásain, különféle guru szeánszain, vagy éppen a doboló sámán gyülekezetben, vagyis zömmel a kvázi vallások és a New Age körébe tartozó vallási csoportokban és szervezetekben. Ezek szinte mindegyike, miként a buddhizmus is, megengedi a kettős tagságot, vagy nem féltékeny a másik, az elsődleges vallásra, vagy pedig kliensi viszonyban van az érdeklődőkkel. A motivumok és az eredmények eléggé eltérőek. A szellemi potenciált növelő gyógyító, vagy a sorsot föltáró vallási és kvázi vallási szolgáltatások zömmel olyan praktikus célokat szolgálnak, melyeket az elsődleges vallás nem tud kielégíteni, vagy nem olyan könnyen, gyorsan és látványosan teszi, mint a kiegészítő vallások. A másik részük olyan csendet képes teremteni, amilyent az elsődleges vallásban nem tapasztaltak híveik. Mivel ez a jelenség még alig egy-két évtizedes hazánkban, nehéz megjósolni, hogy meddig tartható a domináns és szubdomináns vallás békés egymás mellett élése, mikor válik a másodszólam, mikor válik a másodszólam elsődlegessé. Minden esetre az a tény, hogy az angliai és más európai keresztények negyede-harmada hisz a reinkarnációban, jelez valamit ennek a kettős kötődésnek az eredményéből.

A lelkiségi mozgalmak misztikája. A katolikus lelkiségi mozgalmak a maguk normáival, fogadalmaival, szokásaival mint egy átmenetet képeznek a klasszikus szerzetes rendek és az átlagos vallásokat rendszeresen gyakorló hívek között. Az kérdésük szinte kivétel nélkül ebbe a világba illeszkedő, misztikájukat tekintve viszont eléggé széles skálán helyezkednek el. Szinte kivétel nélkül igénylik és biztosítják valamilyen mértékben a minimumát a misztikának. A racionalitás misztikum skálán elhelyezve őket, olyan mozgalmak a leginkább racionálisak, mint a Bokor vagy a Regnum Marianum, míg a Focolare és még inkább a karizmatikus mozgalom a leginkább misztikusak közé sorolható. Természetesen nagyon valószínűnek tartom, hogy a Bokor mozgalom ama akciója, melynek keretében 1990-ben 300 magyarországi keresztény család egy hétvégére vendégül látott 300 a Vatra mozgalomhoz tartozó romániai román családot, nem jöhetett volna létre a misztikum csendjéből is fogant belátás nélkül. A tipikusan célracionális társadalmi cselekvéssel jellemezhető mozgalomnak a hit és fény, valamint a bárka tűnik, melyek az irgalmas szamaritánosság társadalmilag is cselekvő és jelentős válfaját művelik. A magyar katolikus egyházban megtalálható 200-nyi lelkiségi megújulási mozgalom közül kétségkívül a katolikus karizmatikus mozgalom a leghatékonyabb. Az igazán jól működő, vagyis a szentségi szolgáltatáson kívül élő közösséget is felmutató egyházközségek legalább harmadában találhatunk egy-egy karizmatikus mozgalomhoz tartozó papot vagy kisközösséget. E mozgalom erőteljes hatására az is meggyőző bizonyíték, hogy mind a hagyományos szerzetes rendek, mind a többi lelkiségi mozgalom tagjai közül sokan kapcsolatba kerültek a karizmatikus lelkiséggel is. Annak ellenére, hogy szertartásaik önfeled hangulata, a gyógyulásért mondott ima, a felnőtt korban történő lélekkeresztség, a nyelveken beszélés tekintetében erőteljes hasonlóságok is vannak a katolikus és a neoprotestáns pünkösdiek között, eléggé jelentősek az eltérések is, és ez nem is annyira a katolikusok hitét jellemző Mária tiszteletben és a pápa hűségben, mégcsak nem is annyira a magabiztosság és a szenvedély alacsonyabb fokában, hanem a világi életben és a katolikusok részéről tapasztalható, sokkal konzervatívabb részvételben mutatkozik meg. Ebben a tekintetben a protestánsok aszkézise jobban beilleszkedik a

a világból bensőséges közösségbe vonuló, valamint a világból megtérésükkel kiemelkedő híveké, mind az aszkézis, mind a misztika tekintetében eléggé eltörő képet mutat. A gonosz világtól és a gonosz világgal szerintük lepaktáló egyháztól elforduló, azzal harciasan szembeforduló, a közeli eljövetelt hirdető és a jó és rossz végső harcára készülő profétikus adventista szekták, melyek egy része a Jelenések könyvének forgatókönyve alapján éli napjait, a világgal szemben álló aszkézis és a misztika tipikus képviselői, amelyikből hiányzik a transzcendensnek önátadó, a célracionális társadalmi cselekvés. Minél inkább intézményesül egy profétikus szekta, annál inkább enged teret a világba illeszkedő aszkézisnek, mint ezt jól példázzák az adventista egyházak, a Jehova tanúi, vagy még inkább a mormonok, ugyanakkor erősen racionális vallásosságuk nem engedi be a misztikát. A világból egy bensőséges közösségbe, belső boldogságba kivonuló introverzionista szekták, a menoniták, a hutterek, az emisek, a reppitek aszkézise egészen sajátos, hiszen a misztikát, de még a doktrinát is, az összegyűjtött maradékot magába foglaló közösség, mely a boldogság és a megváltás helye, erkölcsi fedhetetlensége helyettesíti. Számukra a boldogság a megszentelt közösségi boldogulás. A megtérők, konverzionisták, szektái, melyek uralkodó vallási dimenziója a papok és intézmények nélküli megváltozás és megváltás, magasan emocionális élménye, a szívélmény, a lélekkeresztség, az állandó megszenteltség igénye, a Szentlélek ajándékai és jelei, kétségkívül eléggé nyitottak a misztikum irányában. Ugyanakkor sokkal inkább beilleszkednek a világba, mint az adventista és kivonuló szekták. A pünkösdi mozgalom szertartásai a híveik számára a csoportterápia funkcióját is betöltik. A nyelveken megszólalás áthidalva a nyelvi nehézségeket legalábbis a templomban egyelővé teszi Karib világból az Egyesült Államokba érkező és az ismeretlen világban új életet kezdő, de az angol nyelvet alig ismerő, a legalsóbb osztályokba tartozó híveket, akik mint idegenek, ezekben a közösségekben lelnek otthonra. Abban is segítik ezek a közösségek híveik fölzárkóztató szocializálását, hogy az evangélikál, evangéliumi, protestantizmus értékei jócskán átfedik a fejlődő ipari társadalom fontos értékeit. Igen sajátos, az eklektikus szektából lett mormon egyház aszkézise és misztikája. A hitük alapját képező, a Bibliát kiegészítő Pult kinyilatkoztatás szerint az amerikaiak Isten választott népe, Amerika az Isten földje, sajátos módon keveredik az adventizmus, az introverzionizmus, a hitközponti helye a család, a haladásba vetett hit, az ősök tiszteletét és magába foglaló misztikum, és a racionalitás, az aktivizmus, a tudomány és a miszticizmus ötvözete, a tevékenységek rendkívül széles skálájával, szórakozással, színházzal, tánccal, sporttal, vállalkozással. Ami a mormonokat illeti, azért érdemelte meg ezt a bekezdést, ez a világegyházzá váló mozgalom, mert a hitgyülekezete után hazánkban ez a leggyorsabban gyarapodó új vallási jelenség.

Szinkretikus újvallási mozgalmak, kultuszok. A 60-as években, főleg Kaliforniában megjelenő kultuszok, melyek szemben álltak mind a fönnálló rendszerrel, mind az ellenkultúrával, többféle tradícióból ötvözöttek. Újdonságuk így eklektikusságokban volt, az összetevők között a leggyakoribb elemek forrása India,

vagyis a keleti misztika. Brian Wilson a következő jellemző jegyeket sorolja föl. Exotikus megjelenés, új kulturális életstílus, karizmatikus vezető, másfajta elkötelezettségek, mint a keresztény egyházakban, fiatal képzett, zömmel középosztálybeli tagság, társadalmi nyilvánosság vállalása, nemzetköziség. Aszkézisükre és misztikájukra azonban jellemző, hogy szemben a keleti gyakorlattal azonnali és biztos módszert és eredményt kínálnak, nevezetesen mélyebb istenhitet, családias közösséget, önérzet növekedést, szabadságot, karriert, eredményesebb munkát, javuló egészséget, például szabadulást a drogtól. A szinkretista mozgalmak tipikus, immár az európai-amerikai kultúrában születő és működő példája a Church Universal and Triumphant, mely a teozófiában nőtt ki, ami egyaránt jelentett keleti és nyugati gyökereket, mely Jézus és Buddha igazi egyházának tekinti magát. Isten az élet és a létezés forrása, nagy központi napból érkező individualizált sugarak mindegyike Isten része, minden személy léleknek teremtett, s a teremtés forrásához, az isteni jelenléthez akar visszatérni. Szűz Mária az Isten anya. Az univerzális krisztusi tudat egyensúlyoz az alfa, a lélek, és az omega, az anyag között. Az egyesülés energiája az egyszerre anya és apa Istentől származik. Mindemellett ez a kultusz keresztény szervezetnek tartja magát, pontosabban gnosztikus kereszténynek. Különös becsben tartva Jézus indiai és tibeti tartózkodásából kinövő gnosztikus evangéliumokat. Ez a misztika oly módon válik hétköznapivá, hogy a tagság fellép az abortusz, a nukleáris háború, a terrorizmus és a kommunizmus ellen, támogatja a családi életet, és mintaszerű amerikai polgárok szeretnének lenni, amit az otthonaikra kitűzött amerikai lobogó és a hazafias dalok éneklése is jelez. Tagjaik jelentős része diplomás és vállalkozó. A mozgalomhoz tartozó családok gyerekei jól gondozottak, jó kiállásúak, kiegyensúlyozottak, az átlagosnál komolyabbak, intelligensebbek és olvasottabbak, kevésbé agresszívek, nyitottak a különböző vallások iránt, sokat tudnak a különböző vallásokról, csak akkor lehetnek szüleik vallásának formális hívei, ha előtte alaposan megismerkednek a többi vallással. A hívek mindennapi életében központi helyet foglal el a transzcendens, ugyanakkor tisztelik a realitásokat és a tudományos megközelítést. Képesek az új helyzetekhez kreatívan alkalmazkodni, szüleik és tanítói kognitív kockázat vállalására biztosítják a gyerekeket, hangoztatva, hogy ők, még a mozgalmat vezető asszony, guru ma is, tanulók, kérdezők, keresők, hogy az igazsághoz sok út vezet, s a hitéletben fontos szerep jut az egyéni élménynek. Nem tagadják a világot, s bár különböznek tőle, kooperálnak vele.

A New Age típusú kvázi vallások és valláspotlékok. A New Age lazán strukturált hálózatok, új pogányság, okkultizmus, spiritizmus, human potential mozgalom, keleti miszticizmus, sátánizmus, meta hálózata, amelyekben föllelhetünk közös értékeket és nézeteket, eléggé kevés valóban újat. Az alapvető hitek között szerepel a minden egy, vagyis az a nézet, mely szerint minden Isten, még az ember is, de ennek nincs tudatában, ezért kell megvilágosítania spirituális technika segítségével történő önmegváltással, önmegvalósítással, gnózissal. A legtöbb New Age tag, vagy New Age kliens híve a reinkarnáció, a karmatan és az evolúció spiritualizált változatának. A fő vallásos dimenzió a kvázi vallásokban nem a hit, az ismeret, a közösség vagy a rítus, hanem az intuíció és élmény, mely inkább szellemi, mint vallási. Mivel határesete a vallásnak és a szellemi mozgalomnak, hívei könnyebben elfogadják a világi berendezkedés legfőbb igazságait, mint a legtöbb vallás hívei. A New Age aszkézise és misztikája bizonyos értelemben a klasszikus monisztikus hinduizmus nyugati kifejeződése, de élesen eltér a klasszikus keleti aszkézistől és misztikától az élet és a világ igenlésében. Az időbeli realitások, az én, a természet, a nevelés, a politika, a tudomány és a technika jók, tehát nem elutasítani, hanem megváltoztatni akarják a világot. Egyes New Age szakértők transzmateriális világnézetnek nevezik, mely nem úgy materialista, mint a szekularizált humanizmus, és nem úgy nem materialista, mint a hinduizmus. A világ érték és cél, a mája, a hamis tudat, az illúzió megszüntethető. A New Age misztikája nem a féle hippi misztika, mert bizonyos rokon vonások, természet, szeretet, okkultizmus, utopisztikus kommunák ellenére lényegesek a különbségek. A New Age nem ifjúsági mozgalom, nem vonul ki a társadalomból, nem anyanyelve a hard rock zene, nem társadalom ellenes, nem forradalmi és anarchista, hiányzik a szabad szex és a drog. A legyél önmagad elve egyáltalán nem zárja ki a felelősséget és a felelősségre vonhatóságot. A New Age egy új világ, felhőtlenül és már-már felelőtlenül optimista víziója egy összetört társadalomban, a világ jövőbeli alakulását és az ész lehetőségeit illetően. Számára a vízöntő kor egy felvilágosultabb és szellemibb kor. Sajátos észelvű, optimista, millenarista misztika ez, hit egy élő, szent, megmenthető és élvezhető bolygóban, természetesen nem bibliai, hanem asztrológiai alapon. A legkülönfélebb vallási és szellemi áramlatokban vélik a szakemberek kimutathatónak a New Age hatását. Központi gondolata az egység, a holisztikus gondolkodás, az önmegvalósítás, a kreatív intuíció, egyaránt fölbukkannak az ősi keleti vallások európai irányzataiban, a keresztény pünkösdi mozgalmakban, de még úgy tűnik a katolikus egyházban is, hiszen például Martin a panteisztikus New Age lelkiség széleskörű elterjedését tapasztalja számos amerikai katolikus intézményben, beszüremkedését a prédikációkba és lelki gyakorlatokba is. Ilyesmi Európában ritkább. Magyarországon pedig egyáltalán nem jellemző. Hazánkban a New Age hatása némely populárisabb vonulata ellenére is inkább az elit szubkultúrákba jelentkezik, mint a tömegkultúrában, amelyet még talán ős hazájában sem hódított meg, még a legnagyobb divatja idején sem.

0: Kitekintés. Az új vallási jelenségek képviselői rendre megállapítják, hogy a nyugat történetének egyik legjellemzőbb vonása a transzcendenciától, a misztikától való menekülés. Szász Ilma szerint minden nagy vallásnak van misztikus irányzata, legyen az természetmisztika, monisztikus istenségmisztika, szentháromságmisztika, vagy Isten-ember misztika. És azt is hozzáteszi, hogy a különböző vallások misztikusai közelebb állnak egymáshoz, mint ugyanannak a vallásnak nem misztikus híveihez. Berger, Eliade, Luckmann és még jó néhány vallástudós ezzel szemben azt bizonyítják, hogy a transzcendencia és a misztikum rendre utoléri az előlük menekülőt, a különböző újvallási és kvázivallási jelenségekben. Az is igaz, hogy a mai homo religiózus számára az innen-onnan megkapott, megszerzett, megvásárolt misztikum sok esetben az unaloműzés eszköze, egészségjavító terápia, sikeresség növelő kapszula, könnyen-gyorsan megvilágosodás kanyarokat levágó rövid útja, szellemi élményfürdő, magány oldótársas utazás. Ilyen esetekben is lehet első lépés mélyebbre, magasabbra, nagyobb távlatok irányában, ugyanis kilépés a gépies mindennapiságból, a merő pragmatikusból és haszonelvűségből, kilépés önkörömből, befelé én körömbe és felfelé a transzcendencia és misztikum felé. Ezek a misztikumok igen gyakran a zajos világ forgatagában érhetők el, vagy éppen a mindennapi zajokat túlkiabáló zajban, pedig csak a csend időtlenségéből léphetünk át, immár hétköznapi misztikusként, a társadalmi térbe és időbe. És ha az első lépés hiányzik, akkor a második helyett a transzcendensre csak hivatkozó, de annak energiáját, ihletét nélkülöző aktivizmus és teljesítmény jön létre. Nagyon nehéz megállapítani, mi a valódi és mi az álmisztika. Mi az olcsó misztikum és mi az igazi misztérium, miképpen azt is, hogy milyen arányú legyen a világra irányuló keresztény aszkézis és az öncélú, vagyis nem eszközjellegű keresztény misztika megfelelő ötvezete. Ebben Karl Rahner is csak annyit segít, hogy, idézem, az ember társadalmi lény, aki csak akkor létezhet, ha az emberi létezés valamennyi dimenziójában, társadalmi kapcsolatban áll másokkal. És ebből még világosabban megérthetjük, hogy a keresztény vallás egyházi vallás. Ugyanakkor ez az egyház Rahner szerint a misztérium egyháza lehet. A társadalmiság és a misztikum összekapcsolásának módját, vagyis a misztikából, misztika csendjéből születő, belátáson alapuló transzcendensnek önátadó, célracionális társadalmi cselekvés mikéntjét és hogyanját nekünk kell itt és most kimunkálni, egyaránt figyelve a misztika csendjére és az idők jeleire. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották a misztika szerepe az új vallásosságban címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Emmaus.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Már csak Kleofás meg a lökött barátja Tóbiás hiányoztak. Ezek a balfékek mindig mindenről lemaradnak, jegyezte meg Jakab, Alfeus fia. Nem csak a 12-ről, de még a 72-ről is, tette hozzá Bertalan. Ebben a pillanatban hallották a kopogást, az ő jelüket. Kinyissuk, kérdezte Tamás óvatosan. Péternél vannak a kulcsok, mondta András egy picikét epésen. Csak a mennyekország vannak a kulcsai, és azok is csak jelképesen. Emest rábíztam Lévi Mátéra. Lévi Máté nagybátran kinyitotta az ajtót, Kleofás és Tóbiás álltak ott, méghozzá a ragyogó arccal. Hát te mitől vagytok ennyire feldobva? Jó hírt hoztunk, mondta Kleofás. Nekünk van még egy annál jobb is. Vette át a szót András, a mester megjelent Simon Péternek. Az a helyzet, hogy először az asszonyoknak, de mi csak mit tagadjuk, üres asszonyi fecsegésnek tartottuk, ismerte el Simon Péter. Elfeledve azt, hogy a mester olyan titokban avatta be a szamáriai asszonyt, amilyenekben minket sohasem. Állapította meg András, pici szomorkodással, majd hozzátette, és nem a mi kedvünkért támasztotta fel Lázárt, hanem kizárólag a nővére kedvéért. No és ti? Mi éppen Emmausba igyekeztünk, mert nagyon féltünk Jeruzsálemben. Kezdte Kleofás. Mi tagadás, mi is, ezért zártuk be az ajtót, ismerte el Péter. Nagyon le voltunk lombozódva, csak azt hajtogattuk, hogy ezután mi lesz velünk. Folytatta Kleofás. Akárcsak mi, vallotta be Lévi Máté. Hirtelen szinte a semmiből egy kedves ismeretlen csatlakozott hozzánk, és azt kérdezte, hogy miről beszélgettünk. Kleofás hozzáfordult, de mondja te. Azt mondtam, hogy úgy látszik, ő az egyetlen Jeruzsálemben, hogy mi történt ott ezekben a napokban, közölte Kleofás. Honnan gondoltad, hogy az illető Jeruzsálemből jött? Kérdezte Fülöp. Mintha valahonnan ismerős lett volna, felelte Kleofás, majd így folytatta, mi persze aprólékosan elmondtunk neki mindent, amiről tudtunk. Még azt is, hogy az asszonyok híradása után, biztos, ami biztos, közületek is többen kimentetek a sírhoz, és ti sem találtátok. És erre az illető mit mondott? Kérdezte Barnabás, eléggé ingerülten. Azt, hogy próbálom szó szerint idézni, ó ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes profétánál megmagyarázta nekünk, amit az írásokban az eljövendő Isten fiáról írtak. Hát bizony, ezért ugyancsak irigyelhetünk titeket, szólalt meg Simon Péter. Közben odaértünk a faluhoz, ő pedig úgy tett, mintha tovább akarna menni, de mi marasztaltuk. De ezt inkább mondjad te, adta vissza a szót Tóbiás Kleofásnak. Azt mondtuk neki, hogy maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Erre ő betért velünk a fogadóba, és amikor asztalhoz ültünk, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekünk. Ekkor nyílt meg a szemünk, és felismertük, de a következő pillanatban már eltűnt. Mi pedig visszafelé jövet azt mondogattuk egymásnak, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Nagy-nagy csend lett, csak nagy sokára szólalt meg János, pedig hát azt is mondta a mester, hogy az utolsókból is lehetnek elsők.
2: Légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Hitték, hogy föltámadt, hiszen evett velük, és megmutatta nekik sebeit, sőt egy alkalommal 500 embernek jelent meg. Mégis mindvégig volt benne valami furcsa. Például, amikor zárt ajtón lépett be hozzájuk. Folyton azt érezték, mintha már búcsúzóban lenne, és ettől elszomorodtak. Ekkor Jézus összetrombitálta és kivitte őket Betánia közelébe, elvitte őket a légi parádéra. Pillanatok alatt teljesen belefeledkeztek a léggömbök méltóság teljes emelkedésébe, a sárkány repülők sejmes suhanásába, a vadászgépek cikázásába, a műrepülők dugóhúzóiba, az ejtőernyős szélbeugrás csodájába. Jézusnak kézzel lábbal kellett jeleznie, hogy valami nagyon fontosat szeretne mondani. Be kell teljesednie mindannak, amit róla Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ennek, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ezzel megáldotta őket, és áldásra emelt kezével csodaszépen felemelkedett. Ekkor két fehér ruhás termet mellettük, és megszólította őket. Galileai férfiak, mit álltok itt égrelmel tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint a szemetek láttára most csodaszépen a mennybe emelkedett. Mert megmondta, hogy csak az megy föl a mennybe, aki a mennyből szállt alá, mondta Péter. Hát persze, és azt is mondta, hogy ő az égből alászállott kenyér, tette hozzá János. Egyszerre minden világos lett, és mindannyian nagy örömmel tértek vissza a Jeruzsálembe.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Emmaus, légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól, és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Református oktatási konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élőidejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke, és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával.
1: Kulturális programajánló.
2: Már szombaton megkezdődött a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az égének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba öltve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti és módszertani kutató intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától.

0: És nyilván itt nem azt mondja, hogy bűnösök áldozatát utálja az Úr, hiszen mindenki bűnös, hanem az, aki jól érzi magát a bűnben, aki szereti a bűnt bűnnek nevezni, és aki a dolgoknak a mélyére hatol. Nem az az igaz, aki egyszer-egyszer megbotlik, mert abszolút igaz ember nincs, de igyekezetünkben azt kell tegyük, ami a legjobb az Úr elvárása szerint. Tibor, hogy látod?
1: Hát azt hiszem, hogy azért ez a bűnösök áldozatát utálja az Úr nagyon könnyen egy kicsit cizellálható, hiszen mondjuk, ha kinyitja az ember a Malakiás könyvét, ezt fogjuk olvasni. Megfertőztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertőztetünk meg téged? Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztala megvetni való. Hogyha vakot hoztok áldozatul, nem bűn az? Ha sántát hoztok és bénát, nem bűn az? Vidd csak azt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad téged, vagy rád tekint, azt mondja a seregek ura. Tehát amikor, bocsánat, de azt gondoljuk, hogy Istennek úgyis mindegy, az is jó lesz neki. És itt ezt nagyon érdemes végig gondolni, mert amikor úgy kisújból akarunk például szolgálni, vagy csak úgy hirtelen minden áldozat nélkül akarjuk az Isten előtt való életünket megélni, akkor Isten tudja, hogy a felesleg, és hát igazából egy ilyen kényszeredett valami, hogy jó, jussunk ezen is túl, legyünk túl rajta, tudjuk le. Abba is hagyom, mert ilyen szép kifejezések nagyon nehezen esnek az embernek. De azt mondja az Úr, nem kell nekem. És ez az, amit a Szentírás úgy fejez ki, hogy utálja. De hogyha látja, hogy szívből jön, az pedig tud örvendezni, azt tudja szeretettel fogadni.
0: Köszönöm szépen. Parancsolj.
2: Van olyan ige szakasz, amelyik azt mondja, hogy hiába hoztok áldozatot, nem gyönyörködöm benne. Tehát hiába halmozzuk, hogy úgy mondjam, az áldozatokat, hogyha nem olyan szívvel hozzuk, akkor az Úr abban nem gyönyörködik. És a megtört szív, a bűnbánó lélek sokkal többet jelent az Úrnak, mint hogyha nem egy áldozati állatot mutattak be régen, hanem nem tudom hányszorosát annak. És nem véletlenül mondja az Úr, hogy megújulni az elmébe, a gondolatokba, hogy más legyen a szándékunk, a tettünk, a szavaink, hogy át tudjuk módosítani, mert hogyha az Isten szeretete bennünk van, és aszerint akarunk mindent csinálni, akkor más dolog jön le, mint aki csak úgy odaveti az áldozatát, és nem éli át annak a súlyát.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Fölvetődhet az a kérdés, hogy a mindenható Istennek, aki az egész teremtett világ, és akinek igazából hogy semmire nincs szüksége, miért van szükség arra, hogy az igazak áldozatot hozzanak? És nekem egy nagyon furcsa kép jutott eszembe, ami szerintem kifejezi azt, hogy nem szüksége van hozzá a mi áldozatunkra Istennek, mert nincs szüksége. De figyeli a szívet. Pár hónappal ezelőtt volt a születésnapom, ugye ez évente meg szokott történni mindenkivel, és a legnagyobb unokám, aki körülbelül 6 éves volt akkor, mint kiderült, ő készült titokba. Nem tudott róla senki, a kis íróasztal fiókjában ő rajzolgatott, és rajzokat gyűjtögetett, és amikor hát akartak jönni köszönteni, meg hát hozni az ajándékot, az anyukájához odaállt, hogy de nekem még van ajándékom, és hát mindenki csodálkozott, hogy milyen ajándékot. Én mamának titokba készítettem meglepetést. És hát, ami tőle telt, és ő szívem minden szeretetével, mint kiderült, ő sok napon keresztül titokba rajzolgatott. Megvan a rajz, azt én ezt hozzáteszem, mert hogy ő szeretetet, ő ki akarta fejezni, hogy ő mennyire szeret. És én úgy gondolom, hogy ő, amit tőle telt, azt megtette. Tehát ő ennyit tudott, de mindent megtett. És Isten is ezt várja tőle.

0: Az igazak azok nem tökéletes emberek, ezt szeretném hangoztatni. Tehát Isten azt várja, hogy amit mi meg tudunk tenni, a mi szintünkön azt tegyük meg. És ő akkor ennek az áldozatnak nagyon-nagyon fog örülni.
1: Köszönöm szépen. Drábik László.
2: Sok minden elhangzott, rövid leszek. Végül is, amikor az Úr azt mondja, hogy nem gyönyörködöm az áldozataitokban, megmondja konkrétan, hogy mit vár. Szeretetet és sírgalmat. És ezt kell tudni gyakorolni nekünk. Szeretetet és sírgalmat. Ha ez megvan a szívünkben, akkor kedves lesz az, amit teszünk. Ha nincs meg, akkor tehetünk bármit, értéktelen lesz az Úr számára.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, élő kövek. Róma beléikhez írt levél, 5. fejezet, 8. verse, Varga Gyöngyike.
3: Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.
1: Köszönöm szépen. Szóval élő kövekként kell beépülnünk a falba, és vannak kövek, amelyek elhalnak, és vannak kövek, amelyek élnek. És ami élő kövekként bemutatott életünk, az arra serkent másokat is, hogy ők is élő kövekké váljanak. Van még egy Biblia vers, Péter első levele, 2. fejezet, 4., 5. és 6. verse.
3: Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ímé leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
1: Köszönöm szépen. Az élő kövek kifejezés egy nem kánoni újszövetségi iratból kerül még bemutatásra, és ez azt mondja, hogy a tenger mélyén vannak ezek az élő kövek, és jön a búvár, lemerül, és elfogy a viszonylag sekély vízben az élőkő, és mindig felhoz, és abból építi a házat. És az utolsó kőnél még a követ ugyan ki tudja hozni, de a búvár már olyan mélyre ment, hogy elpusztul bele, meghal. Nyilván ez Jézus Krisztusra, és az egyházra, és az élőkövek a bizonyságtevő keresztények, akik a próbákat, a keresztény üldözést el tudják viselni. Nagyon szép ez a példázat. Parancsolj, Tibor.
4: És azt hiszem, hogy rendkívül fontos annak a gondolata, mert itt ugye, ahogy olvassuk ezt a Péteri idézetet, itt halmozódnak egymáson a különböző metaforikus képek, és ez az élő kövekből épült templom. Itt senki nem úgy kerül ebbe a templomba, hogy ő majd mindenki által hordozott lesz, de nem kell hordozni semmilyen terhet. Ezek az élő kövek, ezek azt jelentik, hogy mindenki mindenkivel összefügg, és hogy azért áll egyben Isten egyháza, épül ez a lelki templom, mert itt nem halott cselekmények, halott kövek, kődarabok, kerámia darabok vannak együtt, hanem olyanok, akik önmaguk is életet hordoznak önmagukban, és éppen ezért stabilitásban sokkal nagyobbnak kéne lennie. De amikor megváltozik a gyülekezet, és elkezd esetleg az élő ige helyett valamiféle halott dogma jellegű dolgokban, vagy halott cselekményekben bízni, amikor már nem az én hitem, csak valami átvett, valamiféle ismeret, aminek bennem nincs semmi rezonanciája úgy igazán, akkor ez a ház ez düledezni fog elég hamar, és összeomlik. Mert az árókőhöz az kell, hogy ezek az élőkövek, ezek élők
5: maradjanak. Mert különben teret veszít, és a teret veszít omlik.
1: Igen, itt eszembe jutott a tradíció, meg a tradicionalizmus. A tradíció az a meghalt emberek élő hite, a tradicionalizmus pedig az élő emberek halott hite, úgyhogy nagyon találó volt, ahogy ezt te elmondtad. István?
6: Nem tudom, hogy jól gondolom-e, de két megközelítést találok itt a Bibliában, mert mind az Ézsaiás szöveg, mind a Zsoltárok azt mondja számomra, hogy a feltámadt Krisztust élőkőnek nevezi, amelyre Isten a lelki házát, Jézus Krisztus gyülekezetet építi. Ez az egyik megközelítés. És itt pedig az újjászületettek is élőköveknek nevezi, akiknek Krisztus által megelevenítve hozzá kell járulni, hogy beilleszkedjenek az ő templomába. Tehát itt a kétféle megközelítés van.
1: Két metafora, így van. Metafora. Köszönöm szépen, Marika.
0: Van olyan bibliai idézet, amikor azt mondja, hogy hús szívet adj a kőszív helyett. És az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül, akkor nem lesz élővé. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelni, hogy élő kövek lehessünk.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor nemes cél. Márk evangélium a 9. fejezet 17. versétől a 24. verséig terjedő szakasz. Kakula Ildikó.
7: A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtégzit, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt neki. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő azt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szállj meg minket és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt. Hiszek, segíts a hitetlenségemen.
1: Köszönöm szépen. Van valami ebben a történetben, ami elementális erővel megráz bennünket is, több mint 2000 esztendő távlatából. Van, ami azt mutatja, hogy nem elég a külső vallásoskodás, nem elég azok a formai dolgok, amelyeket az ember megtesz, hiszen ők is így voltak. Van, amikor túl kell haladni ezt, és ezt nevezi az Újszövetség hitnek, élő hitnek, valóságos hitnek, mindegy milyen jelzővel mondjuk, és én azt hiszem, hogy az események, a történetek ma is itt vannak sorainkban, mindegyikünk el tudná mondani a maga történetét, a maga tragédiáját, a maga nehézségét, és azt is el tudnánk mondani, hogy ebből hogyan tudtunk kilépni élő hittel. Tibor.
4: Van ebben a történetben néhány nagyon fájdalmas dolog. Először is azok a tanítványok vallanak csődöt, akik előtte néhány héttel azzal jöttek vissza, hogy még az ördögök is engedtek nekünk. És úgy tűnik, hogy annyira elhitték, hogy ez akkor most már mindig így lesz, hogy néhány alapdolgot elmulasztottak. Később az Úr Jézus fogja mondani, hogy ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel üzthető ki, amiben azért, ha belegondolunk, semmi rendkívüli nincsen. Hát ez normális esetben hozzá kell tartozzon a hívő ember életéhez. De ezek a tanítványok valamiért leálltak. Úgy gondolták, hogy mi már megugrottuk a megfelelő szintet. A másik, amit nagyon fájdalmasan észre kell vennünk, hogy az Úr Jézusról már földdel járt akkor is, a tanítványain keresztül, rajtuk nézve, rájuk nézve alkottak véleményt. Ez az ember úgy gondolta, hogy ha tanítványoknak nem ment, hát
5: nem hiszi, hogy Jézusnak fog, vagy nem tudja, ha lehetséges valamit tenni, hát tegyen valamit, de ez korán sem biztos, hogy ez működhet. És Krisztus mai gyermekeinek meg kéne értenünk, hogy amikor megkérdőjelezi a környezetünk Krisztus hatalmát, akkor lehetséges, hogy a mi képtelenségeinket látva jutnak erre a furcsa következtetésre, hogy akkor talán Krisztussal sem érdemes mit kezdeni?
1: Nagyon is mély gondolatok. Marika, aztán László.
8: Ugye Jézus mondja, hogy ha mustármagnyi hitetek volna, akkor milyen csodákra lennétek képesek. És mi úgy imádkozunk hittel, hogy ha teljesül, akkor elcsodálkozunk, vagy hálát adunk és megköszönjük. Mert csak amit azt az imát fogadja el Isten, amit hittel kérünk. És ugye régen Ábrahám hitéhez nem kellett jelzőket tenni. A mi hitünkhöz viszont úgy tartozik hozzá, hogy legyen őszinte, tiszta, nagy hitünk, mert csak ez elfogadható Isten számára.
1: Köszönöm szépen. László, és utána István.
2: Nem ezt akartam mondani, de amit a Marika mondott, azzal kapcsolatban az a véleményem, hogy jelzőszerkezetű hit nincs. Hit van, fölösleges hozzátenni, hogy őszinte ilyen, olyan, amolyan. Vagy van hit, vagy nincs. A jelzőszerkezet mindig szűkít. Én igazából a Tiborhoz akartam csatlakozni, mert ugye a Tibor arról beszélt, hogy a tanítványok magatartása, meg cselekedete alapján mondtak véleményt Jézusról. Mi mindig tudatában vagyunk annak, hogy Jézust képviseljük, és a környezetünk, amikor lát bennünket, akkor felismeri bennünk, vagy általunk a Krisztust. Mert ha nem, akkor rossz tanítványok vagyunk, és rossz képet festünk a mesterünkről.
1: És legyünk jó tanítványok, és fessünk jó képet a mesterünkről. István?
6: A felolvasott igéből két nagyon fontos támpontot emelek ki. Egyrészt, amit a Jézus mondott, az azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ez nagyon fontos, de számomra legalább ilyen fontos, amit az apa válaszolt, úgy a könnyek között azt felelte, hogy hiszek, segíts a hitetlenségembe. Tehát az hitetlenségből a hithez szükség van Isten segítségére.
1: Köszönjük szépen. Összefoglalás, Rózsika.
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, 27. oldal. A hit a bizalom megismerési formája, gyógyszer a hitetlenségre. Mindenki rendelkezik a hívés képességével, mindenki hisz is a maga módján, hiszen egyetlen olyan ember sincs, aki morális értékrend nélkül értelmes, egészséges életet tudna élni. Mégis hitünket tagadni szoktuk. Azt gondoljuk, hogy az csupán az észvész kiárata. Ha tapasztalati megismerésünk megszorul, és értelmünkkel sem tudjuk átlátni a valóságot, akkor a hithez fordulunk, mint vészkijárathoz, hát ha segít. Nem gyógyszernek, Isten különös ajándékának tartjuk, pedig a hit nem hiedelem, hanem bizalom. Alapja nem egy olyan állítás, ami után egy józanul gondolkodó, felvilágosult embernek illik kérdőjelet, vagy egy gúnyoros felkiáltó jelet tenni. A hit egy lelki érzékszervünk, amelynek hiányában fogyatékosak, betegek vagyunk. Ha a hit csak vészkijárat lenne, akkor okos ember nem lehetne hívő. A tapasztalat viszont nem ezt igazolja. Minden tudás hitben alapszik. Ma is vágyunk arra, hogy az igazság a mi oldalunkon legyen. de sokszor elfeledkezünk arról, hogy nekünk kell az igazság oldalán lenni. Ehhez van szükségünk a hitre. Erkölcsi, fizikai megmaradásunk alapja, hogy újra felfedezzük-e a hit lehetőségét, vagy sem.
1: Nagyon szépen köszönöm az összefoglalást, köszönjük a hozzászólást, most pedig imával fejezzük be. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy Te féltőn szerető Isten vagy. Köszönjük, hogy a hitet adod adományként, ajándékként a mi életünkbe. És add, Urunk, hogyha távol kerültünk tőled, akkor tékozló fiúk módjára, tékozló gyermekeid módjára tudjunk hazatérni az atyai házhoz. Olyan jó tudni, hogy Te vársz bennünket. Nem hagysz úgy, ahogy vagyunk, hanem átöltöztetsz, méltóvá teszel, Urunk, bennünket, hogy a Te örököseid lehessünk. Ehhez segítsél bennünket Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól, és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Már szombaton megkezdődött a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Árszakra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor, a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első árszakra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba ültve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudományos és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az idén is, szeptember utolsó hétvégén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató és inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciója által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és leányoknak egyaránt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberér, Egyházak szerep a mai társadalma című adás alkalmából, és hát külön szeretettel köszöntöm a Magyarországi Tanbuddhista Egyház vezetőjét, Mireisz László elnök urat. Egy kicsit talán, akik eddig figyelték a mi műsorainkat, akkor észrevehették, hogy azért az úgynevezett történelmi egyházakon kívül azért a színes vallási kultúra, világvallások magyarországi megjelenésének egy-egy magyarországi képviselő is azért megjelent ebbe a sorozatba, de még a buddhizmusról még senki nem beszélt. Úgyhogy, Lacikám, itt egy vallási ismeretterjesztő műsorba vagy, és hát azért azt az érdekességet, amit mondjuk Kőrösi Csoma Sándor időszakából lehet, hogy sokan ismernek, de ma már Magyarországon ennek többféle ága működik. És ti egy ilyen összefogó ág is vagytok, ezért ennek a különbözőségéről tudunk majd itt adni egy átfogó képet. De hát azért természetesen, mint mindenkinél, azt kérdezem, hogy hát jó, hát most egy egyháznak az elnöke, de nem ennek született. Végül is a születés és az út az hogy vezetett odáig, hogy most elnökként üdvözölhetünk?
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, illetve köszönöm szépen a meghívást. Hát valóban a buddhizmus első pillanatra az hát talán kevésbé ismert itt Magyarországon, nem olyan nagyon sok buddhista van, körülbelül talán olyan 30-40 ezer buddhista lehet Magyarországon. És én magam sem buddhistának születtem, tehát 50-ben születtem, láttam többen is, ez az 50-es év, ez többször előjött, hogy 1950-ben. Hát sokan születtünk, ugye mert akkor volt az a bizonyos gyerek hullám,
1: Radkó korszak.
2: Amikor hát gyerekeket szültek, nagyon elindult ez a fajta család centrikusság. És lényeg az, hogy 50-ben születtem itt Budapesten, a belvárosba, még a Paulai Ede utca egy számba, ott ahol régen a Sirály étterem volt, ma már azt hiszem, hogy nincs ott az Erzsébet térnél. És egészen 8 éves koromig laktunk itt a belvárosba, és akkor költöztünk Budára, és hát ott a Táncsics Mihály általános iskolába, és majd később aztán a gimnáziumot is ott fejeztem be. Úgyhogy, és hát az is hozzátartozik a képhez, hogy az édesapám nem annyira, mint inkább az édesanyám, ő nagyon mélyen vallásos volt. És ennek eredményeképpen ő nagyon szorgalmazta, hogy hát értelmszerűen ugye a templomba járást és a magát nagyon is szerettem, a hittant minisztráltam és első áldozó is voltam. Tehát tulajdonképpen elkezdődött egy katolikus élet, egy olyan vallási élet, ami hát itt Európában ugye általános. És ez egészen tartott addig, amíg aztán egy szép napon szerettem volna felvételizni a katolikus egyetemre, és a Lékai téri plébános úr nem javasolt, mert nem akartam egyházi esküvőt. És ezzel az, ebben az indokkal végül is nem javasolta a felvételemet.
1: Tehát és akkor ezek szerint is előtt-után volt ez a úgymond továbbtanulási szándék.
2: Igen. És így aztán ez úgy egy kicsit elszomorított, nagyon szerettem a hittant, általában érdekelt a vallás, általában nagyon-nagyon nyitott voltam ilyen dolgok felé. És ha nem viszi el a beszélgetést nagyon messzire, akkor talán azt is megemlíteném, hogy így utólag már tudom, hogy miért volt ez a nagy, nagy nyitottság, és talán az a fajta élet is, ami elvitt a buddhizmushoz. Egészen kiskoromban, 5 éves koromban elvesztettem a húgomat, akit az édesanyám rám bízott, hogy vigyázz rá, kisfiam, mint a szemed fényére, nehogy valami baja legyen, stb. Stb. És aztán mind a ketten védőoltást kaptunk, és a kis húgom az, a védőoltás az csontot ért nála, és 3 nap múlva meghalt. És hát ugye, mint 5 éves kisfiú, ezt én nem tudtam feldolgozni. Tehát egyszerűen ott álltam, hogy rám bízták ugye a kis húgomat, én próbáltam nagyon vigyázni rá, és hát nem tudtam feldolgozni. Ennek következtében, tulajdonképpen az erőfeszítés következtében kaptam egy kétoldali sérvet, ami operáció is akkor tájt volt 56-ban, és plusz ott volt a forradalom, ami ott a belvárosban hát nagyon jól lehetett követni, ezt láttam a saját szememmel, ahogy verik le a csillagot, ahogy ott fegyveresek jönnek, mennek, lődöznek, stb. Ez az egy, a Paulai Ede utca egy szám, ez a, egy ilyen átjáróház-szerűség volt, ahol hát ugye ott még plusz mentek a különböző bujkálások, fegyvereldobálások, meg egyebek, szóval nagyon zajlott az 56-os forradalom. És aztán később, idősebb fejjel, amikor úgy végig gondoltam ezeket a dolgokat, azt kellett megállapítanom, hogy tulajdonképpen ez a három élmény, ez a három nagy élmény, tehát a kis húgom halála, a 56-os forradalom és azok az operációk, amiken ott keresztül kellett mennem sérvvel, nem tudtam megemészteni magát a halált, és ez borzasztó súly volt nekem. És ezek voltak azok, akik, amelyek belőlem egy ilyen nyugtalan, kereső embert csináltak, hogy sehol nem találtam a helyem, az iskolát nem, úgy éreztem, hogy az iskolában nem arról van szó, ami engem érdekel, hogy mi a halál, hogy hova tűnt, hogy hova ment a húgom, miért van ez a felfordulás, ez a békétlenség a világban. Szóval ezek állandóan ott motoszkáltak bennem, és valahogy azt éreztem, hogy én nem kapok erre választ. Sehol nem jön válasz, nem igazán. És ennek eredményeképpen hát egy elég nyugtalan életem volt egészen addig, amíg akkor ugye próbáltam később már felnőtt fejjel próbáltam, hogy esetleg hát a katolikus egyetemen ott mélyen megismerve a hitrendszert, akkor ott talán kapok válaszokat azokra a kérdésekre, amik bennem megfogalmazódtak. De hát mivel oda nem vettek fel, ezért aztán úgy szabályosan filozófiát elmélyedtem, művészetekbe elmélyedtem, tehát kerestem, kutattam a választ. És közben még egész fiatalon már megkerestem itt az 50-es, 60-as, 70-es években, sőt, hát később is volt a buddhista misszió nevezetű hát ilyen kis vallási közösség, aminek egy dr. Hetényi Ernő volt a vezetője. És először, amikor elmentem hozzá egész fiatalon, telefonkönyvben néztem meg, hogy milyen vallások vannak egyáltalán, szóval, hogy miket lehet tanulmányozni, vagy hol tudok esetleg valamilyen válaszokat kapni. És akkor, amikor először elmentem hozzá, akkor nagyon durván, úgy keményen, úgy becsapta az ajtót, hogy nincs itt semféle buddhizmus, menjél vissza, van érettségid, még nincs, akkor majd gyere vissza, van. Szóval elzavart. És aztán később, amikor már megvolt az érettségim, még egyszer elmentem hozzá, de akkor is elzavart. És aztán volt egy külföldi barátom, aki egy tibeti folyóiratban olvasott egy fogantatás számítási módszert, amit ez a Hetényi Ernő írt ebbe a Tibetan Review nevű folyóiratban. És ezután érdeklődve Amerikából kérdezte, hogy összetudom-e hozni a Hetényi Ernővel őt, hogy erről a cikkről beszélgessenek. És ennek kapcsán akkor elmentem a Hetényi Ernő, és onnantól tulajdonképpen ő Hetényi Ernő a beszélgetés után azt mondta, hogy van itt egy Körösi Csoma Sándor buddhológiai intézet, amit a buddhista misszió és az Arya Maitreya Mandala Vajrayana rend alapított közösen, ahol lehet tanulni szanszkrit nyelvet, buddhista filozófiát, és egyéb ilyen érdekességeket, most idézőjelben, amit hát ugye akkor tájt, 70-es években nem nagyon lehetett sehol sem. És akkor 78-ban elkezdtem ezt az intézetet, és nem sokkal később menedéket vettem, tehát akkor buddhista lettem, 79-ben azt hiszem talán, vagy 80-ban. És onnantól számít, ugye a menedékvételtől számít valaki buddhistának, tehát az olyasmi, mint a megkeresztelnek valakit. Hát itt ugyancsak felnőtt korban lehet menedéket venni, hiszen hát buddhizmusban tudatosan kell menedéket venni, tehát kiskorban ez nem megvalósítható. És lényeg az, hogy akkor 78-tól 82-ig jártam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben. Ott mindenféle érdekességeket tanultam, taoizmust, meg egyebeket. Többek közt ugye főleg a buddhista szertartástan, filozófia az volt a gerince a dolognak. És akkor utána 82-ben pedig visszavonultam, hogy hát tulajdonképpen azt, amit megtanultam, azt gyakorlatok terén, meditációval, kontempláció, koncentráció, meditáció gyakorlatokkal, hát tényleg magamévá tegyem, és hát kigyakoroljam azt, amit a filozófia tanított. Úgyhogy így kezdődött, ez volt a maga ez a találkozás a buddhizmussal, és utána pedig később én magam is tanítottam a Körös-Csoma Sándor Buddhológiai Intézetbe, amikor ott történt egy változás, és átalakult maga az intézet. Ez már a 80-as évek közepén volt. És azután 89 környékén ott az Arya Maitra Mandal rendben volt egy változás, egy átalakulás, és akkor mi tanárok úgy gondoltuk, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha a buddhizmusnak lenne egy olyan intézménye, ahol azt a hihetetlen gazdagságot, amit képvisel, azt át lehetne adni, tovább lehetne adni, és ekkor öt közösség úgy döntött, hogy megalapítja a Tankapuja buddhista egyházat, és később a Tankapuja buddhista egyház pedig megalapította a Tankapuja buddhista főiskolát.
1: Ez 1991, nem?
2: 91, így igen. Van, ez 91-ben volt, ugye akkor lehetett tulajdonképpen, akkor jött el egy olyan helyzet, hogy hát lehetett bejelenteni közösségeket, vallási közösségeket, sőt, hát akkor ugye egy nagyon széles egyházi törvény látott napvilágot, amikor hát végül is egész kis közösségek is be tudtak jelentkezni, be tudták érezni.
1: Igen, ez volt az úgynevezett 90 évi négyes törvény,
2: igen,
1: amit
2: igen.
1: 90. január 24-én hagyott jóvá még a régi időszakban, tehát a német kormány időszakában a parlament. És hát tulajdonképpen ez él ma is, 2011-ben ugyanezen változtattak,
2: igen.
1: Ami véleményem szerint nem egészen úgy, ahogy kellett volna, de hát ez egy más kérdés. Ti akkor indultatok el, és végül is az az érdekessége az, hogy ez a Hetényi, jó mondom,
2: Hetényi Ernő, igen.
1: Ernő, még mind buddhista misszió, mert ő is részt vett tulajdonképpen azokba a gondolatokba, ami végül is ennek a törvénynek az alapjait mondja, hogy a teljes szabadságot, vallásszabadságot garantálni kell mindazoknak. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a te kérdéseidre itt találtad meg a választ. Az alapkérdéseidre. Az az érzésem, ugye, mert az útkeresés, a gyerekkori jelentős, hogy is mondjam, trauma után a kérdésedre megnyugtató választ itt kaptál, ha én jó érzékelem.
2: Igen, ez így történt, tehát igazából véve az először nem is kaptam válaszokat, először csak azt láttam, hogy itt olyan mélységek vannak, tehát olyan távlatok vannak a válaszkeresésben, amit érdemes elindulni, érdemes elkezdeni, és valószínűleg majd fogok kapni választ. Tehát elején nyilván ez nem ugye egyik napra a másikra történik, hanem az ember főleg a buddhizmusban elkezd foglalkozni vele, elkezd gyakorolni. A gyakorlat az nagyon-nagyon fontos. eleme, része a buddhizmusnak, a meditáció. Nem csak a meditáció, ugye egy hármas szintű kontemplál, szemlélődős, koncentrálós, meditálós gyakorlat sorozatról van tulajdonképpen szó. És itt olyan mélységekkel találkozott az ember, ugye maga az egész a befelé fordulás nehézségei, azokkal kapcsolatos küzdelmek, ahogy az ember nyugton tud meditálni, megtanulni egyáltalán ezeket a technikákat, hogy hogyan tudunk önmagunkba elmélyedni, hogyan látjuk meg tulajdonképpen azokat a gyengeségeket, hibákat, meg egyebeket, amik bennünk munkálnak, és ez adta tulajdonképpen azt a reményt, hogy ha ezen az úton elindulok, akkor meg fogom találni magamban a választ arra, hogy tulajdonképpen mit is akartak ezek a gyerekkori élmények mondani, miért történtek ezek, mik bennem azok a dolgok, amelyek ezeket generálták. Úgyhogy valóban így történt, hogy végül is ebben találtam meg a válaszaimat. És ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy más vallásban nem találtam volna meg. De valamiért talán a személyiségem miatt, vagy más okok miatt úgy tűnik, hogy mégis talán ez volt számomra az a legideálisabb hitrendszer, vagy vallási rendszer, ami meg tudott tartani, tehát mindig tudott olyan új elemeket mutatni, mondani, amik állandóan egyfajta fejlődést eredményezhettek, és másrészt pedig hát azt az ígéretet adták, hogy válaszokat kapok erre, ezekre a kérdésre.
1: Említettük a legelején azt, hogy ugye öt kisebb közösségből jött létre. Melyek voltak ezek?
2: Ma már 10, ez az
1: ma
2: öt.
1: Már 10,
2: ma már 10, de annak idején valóban 5, egy kínai, az ötelemrend, egy koreai buddhista, a Kwanum zeniskolából kinőtt zeniskola, akkor egy nyigmapa tibeti közösség, és két magyarországi alapítású kis közösség. Az egyik ilyen magyarországi alapításút, azt éppen Hetényi Ernő, Dobosi Antal és jó magam kezdeményeztük, ami a középkori indiai buddhista vonalat próbálta feleleveníteni, aminek az a jellemzője, hogy nagy mértékben a természetességre épít. Tehát nincsenek nagyon elvárásai, nem például nem hordanak rendi ruhát, nem ugye azokat a képeket előíte, amik vannak úgy általában a buddhisták, azok kopaszok, és sárga köntösbe, vagy vörösbe, vagy feketébe, ott is számtalan színű köntös létezik. Tehát nem ezen volt a hangsúly, hanem azon, hogy minél inkább megtaláljuk a saját magunk természetességét, a saját magunkba rejlő egyszerűséget, természetességet, a velünk született, ez is a mozgalomnak a neve, Sahaja, az azt jelenti, hogy velünk született képességeket ki tudjuk bontakoztatni, és ezekre egyfajta harmonikus, természetes létformát rá tudjunk építeni.
1: Ugye említetted, és ez többször elhangzik természetesen televízió, rádióban, a zen buddhizmust. Ennek azt hiszem Korea és Japán talán a fő, hogy is mondjam, alapokat adó, és azoknak a, hogy is mondjam, személyiségei adják azt, feltételezem, hogy itt Magyarországon is megjelent. Mit jelent ez, hogy zen buddhizmus? Uh-huh.
2: Az a nagyon érdekes dolog, hogy a buddhizmus ugye Indiából indul, Nepál-India határán, ott tanított azon a vidéken Buddha, és amikor a buddhizmus elindult a világgá ment, tehát elindult egy ilyen világhódító, hát az túlzás, de hát ugye elhagyta Indiát, akkor nagyon érdekes módon mindig egy picit megváltozott. Tehát maga a vallás olyan, hogy nincs ennek igazán olyan erős megkötések, hogy ne alkalmazkodhatna a helyi vallásokhoz. És így történt ez Tibetbe, sőt, hát ugye a déli országokba, dél-kelet-ázsiai országokba, ott a Theravada buddhizmus terjedt el. Északra pedig Kínába átmenve egy Bodhidharma nevezetű buddhista, a Chan buddhizmust fejlesztette ki most idézőjelbe, és ebből lett tulajdonképpen a zen. Tehát a Chan buddhizmus az tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy meditálni. tehát meditáció ösvénye. Tehát nagyon szigorú meditációra épül, ők nem fogadnak el semmit. Ugye a zazen az azt jelenti, hogy ülni, ülni, ülni, és csak csendbe ülni és meditálni. Tehát Kínába átment ez a csan, ott a taoizmussal nagyon jól együttműködött, tehát eleve ezek a vallási találkozások nagyon izgalmas dolgok, mert ott mindig ki tudott jönni valami új vonal, és létrejött a csan, és akkor az átment Koreába, átment Japánba, főleg ebbe a két irányba, bár vannak vietnámi zenesek, akik Vietnámba a zen vonalat követik, és hát ugye aztán később pedig Európába, sőt Amerikába is eljött. Valóban, ahogy mondod, a különböző mesterek, akik hát kivívják maguknak azt a jogot, azt az elismerést, hogy egyrészt ugye az áthagyományozott tan következtében jogosultsága van most idézőjelben arra, hogy a tanítást tovább vigye, másrészt pedig olyan magas szinten képviselik, olyan szinten tudják a Buddha tanítását megjeleníteni, hogy tulajdonképpen a többiek elfogadják őt vezetőnek, és ezek azok a mesterek, akik később aztán átmennek egy másik országba, vagy eljöttek Európába, elmentek Amerikába, és itt kialakultak az ő kis követő közösségei. Uh-huh. És a buddhizmusra általában az a jellemző, hogy ilyen kis közösségekben zajlik. Tehát nincsenek olyan nagyon nagy, hát hogy mondjam, csak ilyen nagy egyházak, akik úgy valamilyen módon a többi közösségre is befolyást gyakorolnának.
1: Tehát nincsenek ilyen nagy zsinatok?
2: Nincsenek.
1: Hanem a kis közösségek élet.
2: És a kis közösségekbe zajlik, így van. Mi azért lettünk annak idején egyház, mert szerettük volna egyrészt jelezni azt, hogy mi több kis közösségből állunk. Igen. Másrészt pedig ugye Európában és Magyarországon is a vallási élet egyik kulcsszava az egyház, ahol tulajdonképpen a vallási élet zajlik. Igen. Tehát ezért mi úgy döntöttünk annak idején, hogy a tan kapuja az lényegében a buddhizmust megjeleníti, és az, hogy egyház, az pedig jelzi azt, hogy egy összefogásból születik, hiszen ezek a kis közösségek önmaguk nem tudnának például egy főiskolát működtetni, egy közoktatási intézményt működtetni, hit és erkölcs tanoktatást végezni, börtönpasztorációt végezni, és sorolhatnám azokat a feladatokat, ami közfeladatokat,
1: igen,
2: amiket most
1: az egyház.
2: Igen,
1: nagyon jó, hogy elmondtad végül is, tehát a tevékenységetek ebből adódóan.
2: Igen.
1: De térjünk vissza azért ebbe az ötbe, ugye elmondtad, hogy Tibet.
2: Igen.
1: De hát az emberekben azért ez... Tibet, ez még mindig azt mondja, hogy Kína és Tibet közti vita, a tibeti láma Magyarországra jön, meg a világon találkozik. Szóval ennek is van egy misztikuma azért. Az alapokat azért azt nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy végül is miért van az, hogy a Tibet ad igazán egy rangot, vagy ma már egy olyan fogalmat is, hogy sokat érdekli akár ez, hogy a lámának és egyáltalán maga a személynek, és hát az ő tanainak a magyarországi megjelenése.
2: Igen, nagyon érdekes a tibeti buddhizmus története is, mert ott nagyon-nagyon komoly csaták, ilyen szellemi, vallási hát csaták folytak abból a szempontból, hogy amikor a Tibet királya elhatározta, hogy a buddhizmust fölveszi, és Tibetbe el fogja terjeszteni a buddhizmust, akkor egy olyan dilemma elé jutott, hogy most akkor az indiai buddhizmust vegye fel, vagy a kínai buddhizmust vegye fel. A kínai buddhizmus ugye az a zen típusú ülök, ülök és ülök. A tibeti buddhizmus, ami inkább a fejlődés, a lassú, fokozatos fejlődésnek a tanrendszere. És bizony egy két éves csata folyt két kiváló buddhista tudós között. Az egyik képviselte a kínai vonalat, a másik az indiai vonalat. És hát bizony egy hosszú csata folyt, amit a mai napig is a tibetiek egy ilyen csamtáncba eltáncolnak, hogy Kamala Shila és a facsang hogyan vitáznak, mindenféle mágikus elemeket is beleszólnak a történetbe. És a végén a király úgy döntött, hogy az indiai buddhizmust veszi fel, tehát nem a kínait, hanem az indiait. Volt egy kínai felesége, meg egy indiai felesége. A kínai felesége ugye szerette volna, hogyha kínai buddhizmus jön, az indiai szerette volna, hogyha az indiai buddhizmus jön. Hát nem tudom, hogy az indiai felesége volt szebb vagy jobb, de lényeg az, hogy ebbe a vitába az indiai vonal győzött, és felvették az indiai buddhizmust, de úgy, hogy az ottani mágikus ilyen bon praxissal ezt az indiai buddhizmust úgy összevegyítették. Tehát létrejött egy megint egy új speciális buddhista irányzat, amibe nagyon sok ilyen mágikus elem, ilyen misztikus mágikus elem is került, és hát ezt a mai napig is a tibetiek megőrizték. Tibetben ugye államvallás lett a buddhizmus, ami nem tesz jót a buddhizmusnak egyébként úgy mellesleg, de államvallás lett, és ennek eredményeképpen ugye hát nagyon szigorú az egész tibeti társadalomban, nagyon szigorú buddhista elvek uralkodtak, minden első fiú ugye ment lámának, mindenki ugye adózott az egyháznak, és hát felépült egy nagy egyházi hierarchia is, a Dalai Láma, a Pancsen Láma és egyebek. Úgyhogy ott egy nagyon különös buddhizmus jött létre. Nagyon érdekli az embereket talán azért, mert
1: gondolom,
2: van benne egy ilyen...
1: hogy egy pici szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Jó. Ugye ennek az érdekessége, amikor megjelenik a láma valamelyik országba, és milyen szinten fogadják, és miért.
2: Igen.
1: Úgyhogy egy kis szünetet
2: jó,
1: tartunk.
2: Jó.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Mirejsz László elnök úrral, és hát eljutottunk odáig, hogy Tibet, tibeti láma, és hát Tibetbe ugye az államvallás, ez javított vagy rontott magának a buddhizmusnak a még jobb megismerése elterjedésével, vagy kicsit belterjessé vált.
1: Kétségtelen tény, hogy olyan más országokban is találkozunk ebben, hogy a buddhizmus ilyen helyzetben van, hogy tulajdonképpen kvázi államvallás szintű módon beépült a társadalomba, de Tibetben ez rendkívül szorossá vált. Tehát ez annyira szorossá vált, hogy például éppen napjainkban látjuk, hogy az emigrációba kényszerült tibetiek jobbára a buddhizmusuk révén tartják fenn a nemzet

0: Számukra persze nem volt idegen az a buddhizmus, ami Tibetben volt, de mégis hát ugye egy más típusú, más jellegű világképben éltek, és hát egy nagyon-nagyon zárt világ volt a tibeti. Nem engedtek be tulajdonképpen semmilyen külföldit hosszú ideig, ugye teljesen elzártan éltek a maguk kis közösségébe, és ott gyakorolták a buddhista vallást. Talán ez sem tett jót a tibetieknek, hogy ennyire elzárkóztak és ennyire bezárultak a maguk buddhizmusába. De kétségtelen tény, hogy egy nagyon fontos szerepe mégis volt, hogy nagyon hitelesen meg tudták őrizni azt a fajta ősiségét, a buddhizmusnak azt a fajta eredetiségét, amit hát más országokban ugye akárhogy is, de mégiscsak egy kicsit felhigult vagy átszíneződött. Ők ezt nagyon mélyen meg tudták őrizni éppen a zártságuk
1: miatt. Érdekes, ugye hallani azt, hogy a dalai láma nem Tibetbe él. Akkor most már eldőlt, hogy miért Indiába.
0: Igen, hát elmenekült Tibetből, és hát hosszú évek óta Indiába él, és hát ez most éppen a napjainkban nagy vita, hogy a kínaiak annak ellenére, hogy ők azért egy más világképbe élnek, azért mondjuk ki, hogy egy ilyen materisztikus világképbe élnek, de mostanában például jogot szeretnének formálni arra, hogy ők jelöljék ki a következő reinkarnációját a dalai lámának, tehát azért egy picit mégiscsak hisznek a reinkarnációban, mert szeretnék ezt a jogot maguknak indikálni.
1: Hogy... Hát ez egy érdekes kérdés, nem hallottam, hogy igen. Mégis a közeledésnek vannak különböző elfogadása is egymás.
0: Hát nagyon nem tudnak közeledni, úgy néz ki a mai napig is. Őszentsége dalai láma már lemondott minden politikai funkciójáról, ő már csak vallási vezető, tehát más Tibet miniszterelnöke, ő nem foglalkozik tulajdonképpen politikával. Nem tudom, hogy még életébe hazamegy vagy sem. Vannak olyan tibeti iratok, amelyek szerint a 14. dalai láma az utolsó dalai láma. Őszentsége már ezt is meglebegtette, hogy nem fog újra megtestesülni. Tehát eltávozik véglegesen, és a dalai láma intézménye ezzel megszűnik. Hát ezeket nem tudni még, hogy lesz, ugye ezek aktuálisan zajló folyamatok.
1: Magyarországon mikor járt?
0: Magyarországon többször járt. Először például Hetényi Ernő, dr. Hetényi Láma Dharmakirti Padmavajra, ugye ez a szerzetesi neve, ő találkozott először még a repülőtéri váróba, mert akkor még nem engedték be, ez nem is tudom pontosan mikor lehetett, még a 80-as évek közepén.
1: 80-as évek között. Aztán 90-es években volt.
0: Igen, aztán utána már 90-es években már tanítást is tudott adni, és legutoljára egy olyan 4-5 éve volt, amikor már a mi egyházunk is részt vett a szervezésben, a meghívók között volt, amikor hát egy nagy tanista, többnapos tanítást adott, ahol nagyon érdekes őszentsége, és általában a buddhista gondolkodásmód ilyen szempontból, mert ő mindig avval kezdi, hogy ő nem szeretné, hogyha valaki is elhagyná az ő saját vallását, azokat a gyökereket, amiben ő tervez. Ő mindenképpen ezt el akarja kerülni, és ezt mindig el is mondja, és ez abból fakad, hogy maga a buddhizmus sem egy térítő vallás. Tehát nem egy olyan jellegű vallás, ahol egyre többen kell lenni, vagy egyre több embernek át kell adni a tanítást. Inkább egy olyan típusú vallás, hogyha valakit úgy megérint az a fajta gyakorlatrendszer, amit a buddhizmus tanít, hogy végül is nem annyira Isten áll a középpontjába, hanem a belső fejlődésünk. Nem tudni, hogy van vagy nincs Isten, ezt a buddhizmus nem akarja eldönteni, de nem helyez egy Istent a középpontba. Ezért aztán néha mondják rá, hogy materista. De az sem, mert az anyagot, mint olyat üresnek tartja, és le is vezeti filozófiailag, hogy csak viszonylatokban, csak relációkban létezik minden, úgy a személyiségünk, mint az anyagi világ különböző jelenségei. Tehát az sem, néha azt mondják, hogy egy erkölcsi rendszer, hiszen nagyon erős az erkölcsi alapállása. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy ebből a szempontból a katolikus, illetve általában a keresztény egyházakkal összevethetően szilárd erkölcsi bázisra építi tulajdonképpen a vallási utat. És sokan azt mondják, hogy csak egy egyszerű gyakorlatrendszer, néha azt is mondják, hogy pszichológia, hiszen a belső lelki folyamatokkal, a tudati folyamatokkal foglalkozik elsődlegesen Azt is mondják rá újabban, hogy a

0: tudatkutatás a legjobb szó, ami lefedi tulajdonképpen a buddhista gyakorlatrendszereket. Tehát nagyon sokféle módon lehet megközelíteni. A magam részéről talán ezt az utóbbit tartom a legfontosabbnak, a tudatkutatást, hogy megtanuljunk leülni és megismerni önmagunkat, hogy egy szilárd erkölcsi bázis alakuljon ki bennünk, és hogy észrevegyük azokat a negatív folyamatokat, amelyek esetleg az életünket tönkreteszik, egoizmusunkat, a rossz érzelmeinket, a félelmeinket, a gyűlölködésünket, a vágyainkat. Tehát ha ezeket észrevesszük, és van egy technikánk, hogy hogyan tudjuk ezeket semlegesíteni, hogyan tudjuk megszüntetni, akkor bizony azt kell mondanom, hogy az ember nem csak választ kap korábbi kérdéseire, hanem egyfajta relatív boldogság is beköszön az életébe, és ez egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon jó. Még egy kérdés azért magáról a lámáról, azért hát őt azt lehet mondani, hogy államfőként fogadják általában a legtöbb helyen Magyarországon, és amikor itt járt, akkor Göncz Árpáddal is találkozott.
0: Igen.
1: Független attól, hogy a diplomáciának ez azt jelentette, hogy azért Kína nem biztos, hogy jó szemmel nézte azt, hogy kivel találkozik, de hát ez mindig a személyek közti tisztelet adhatta és adja ezeket a találkozókat bárhol jár a világban. Tehát azért neki mégis van egy olyan személyisége, akit azért megfelelő tisztelet vesz körül a világ különböző táján. Hát persze nem mindenki által, hanem aki úgy gondolja, hogy igen, a te által, az előbb elmondott, hogy ez a személyiség, ez nem misszionál, hanem emberi módon próbálja a kölcsönös gondolatokat, és segíteni is, mert valóban egy olyan gondolatmenettel mondja el a mondókáját, amire oda kell figyelni.
0: Igen. Hát jelenleg, mivel ő már politikai tisztséget nem tölt be, tehát nem Tibet kormányában, nem ő a feje, nem vállal semmilyen funkciót, ezért elviekben jobban tud a világba is közlekedni, bár hozzá kell tennem, hogy a Kína az nagyon szigorúan kezeli ezt a kérdést, és nem veszi jó néven, hogyha egy ország vagy egy kormány fogadja őszentségét. Ezt őszentsége tudomásul veszi. Én azt hiszem, hogy az ő személyisége az annyiban egy példaértékű, hogy, és ezért is kapta tulajdonképpen a Béke Nobel-díjat, hogy igazából amit a tibetiek szenvedtek Tibetbe, azt a rengeteg szenvedést, ami ott történt, és az, hogy a tibetiek nagy része ma számüzetésben él, többek közt őszentsége is Indiába él, és ennek ellenére egy zok szó nem hangzott el, egy rossz szó nem hangzott el a tibetiekről, ez példaértékű. És nem az van, hogy fegyvereket ragadunk és visszafoglaljuk az országot, hanem befele fordulunk és megvizsgáljuk magunkat, mit csináltunk, mit hibáztunk, és elfogadjuk azt a helyzetet olyannak, amilyen, de semmiképpen nem ölünk, nem ártunk másoknak, nem. És tényleg az, hogy 50 éve számüzetésbe él, és egyetlen rossz szót nem mond a kínaiakról, hanem próbálja azt, hogy legalább vallási függetlenséget kapjon Tibet, vagy valamiféle autonómiát kapjon Tibet, ezt az emberek megérzik, és ezt tulajdonképpen bármilyen vallású valaki látja, hogy ez az ember, ez egy elkötelezett a béke, az együttérzés, az élőlények nem ártása mellett, és hát ezt az életével is bizonyította. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért tudott ő tulajdonképpen általánosan elfogadott lenni a világba, mert ezt demonstrálta, hogy lehet békét teremteni.
1: Nagyon érdekes. Ha valaki Nógrád megyébe, Tarkösség felé megy, vagy Zala megyébe, Zala Szent László, ha jól emlékszem, akkor ott talál valami olyan építményt, amit sokan nem tudják, hogy mi az. Na erről azért mondjam már, mert valahol ide kötődik természetesen.
0: Igen, hát a buddhista építészet az egy külön műfaj. Ott megvannak azok a szabályok, amelyek alapján épülnek ezek a stupa, csorten, dagóba, tehát minden országban máshogy nevezik, de ugyanazokat a elemeket használják minden országban. Tulajdonképpen ez Buddhának egy szimbóluma.
1: Igen.
0: Egy olyan építmény, aminek megvan minden egyes elemének megvan a szimbolikája, És amikor tulajdonképpen egy vallási, egy buddhista vallású ember ránéz, akkor tulajdonképpen ebbe Buddhát látja, illetve azt az utat látja, amit követünk, amit be kell járnunk ahhoz, hogy hát célba érkezzünk. Úgyhogy maga a buddhista építészet egy rendkívül font, ugye a pagodák például hasonlóképpen ebből, a dagóbák, a csortenek ugye Tibetbe, vagy pedig Indiába a sztupák, ez ugyanazt jelenti, csak más-más. És itt is ugye sztupának nevezzük, mert magyar szó nincs rá, holott minden országban született rá egy fogalom, itt még nem született, de hát talán nem is ezen van a hangsúly, hogy legyen magyar kifejezés rá. Tehát lényeg az, hogy ezek olyan szimbólumok, mi magunk is a Bükkben, egy elvonulási központunkban van egy sztupa, és hát az is hasonló módon épült, szimbolikusan
1: az
0: minden.
1: Az hol van
0: helyileg? Bikmogyorosdon, ez benn van az erdőbe, falutól távol egy elvonulási központ, ott is épül stupa, sőt, hát a főiskola épületnek a tetején is van egy stupa, ami tulajdonképpen egy ilyen szimbolizálja tulajdonképpen a stupát. Tehát ez a buddhista építészetnek tulajdonképpen egy ilyen szimbolikus alkotása. Hát nagyon izgalmas, hogyha például pagodákra, dagobákra gondolunk, hogy ez milyen sokféle módon fejlődött tovább, de megőrizte azt a szerepét, hogy emlékeztesse a buddhista hívőt arra, hogy az utat hogyan kell, miként kell bejárni. Úgyhogy ilyen szempontból talán egy emlékeztető szimbólum.
1: Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy hol van a központotok, illetve a főiskola. Azért erről is néhány szót, hogy mindez Budapesten hol található. Jó, hát én jártam ott, de nem mindenki.
0: Budapesten a József Attila lakótelepen van az egyház irodája, illetve hát a gyakorló helyek és maga a főiskola is itt működik. Lényegében azt mondhatom, hogy most 25 évesek voltunk, nagyon-nagyon nehéz volt eljutni odáig, hogy akkreditálják a főiskolát. De, és ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy sokkal, de sokkal jobban ismernek minket külföldön, mint itt idehaza. Tehát külföldön ez egy rendkívül nagy dolog, hogy Magyarországon van egy főiskola.
1: Európában egyedülálló, nem?
0: Európában egyedülálló, és az ázsiai főiskolákkal meg rendkívül jó kapcsolatunk van. Tulajdonképpen minket is érint most ez a Mahácsualongkori Tájföldi Egyetemmel kapcsolatban ez a új szabályozás, úgyhogy ilyen szempontból ugye a doktori képzésünk az a Mahácsualongkori Egyetemen zajlik, Tájföldön. Ez egy akkora egyetem körülbelül, mint az ELTE, tehát olyan 30 ezer hallgatóval, és ők rendkívül rácsodálkoztak arra, ami itt történt Magyarországon, tudnék. Ott ugye az van, hogy ők ismerik a tájföldi buddhizmust, de fogalmuk sincs például a tibetiről, meg a kínairól, meg a japánról. És az a helyzet állt elő, hogy a mi egyik tanárunk írta a Mahayana és a Vajrayana fejezetet egy olyan könyvbe, amit a Mahácsualongkor Egyetem készített el az ENSZ megbízásából, mert ők nem nagyon látják át a buddhizmus teljességét. Hiszen ők egy gyakorlatrendszerben voltak hosszú évszázadok óta, és az a helyzet állt elő, hogy bizony mi nekünk, akiknek kötelességünk vagy szükségszerű volt, hogy a különböző irányzatokat valahogy egységbe kovácsoljuk, és ezért aztán a zen buddhizmus, a téraváda buddhizmus, a mahájána buddhizmus, a tibeti buddhizmus, a vajrayána, tehát a legkülönbözőbb iskolákat be tudtuk rendezni egy egységes egészé, és erre rácsodálkozik a buddhista világ, mert most jön rá arra, hogy ő be van szűkülve a saját kis gyakorlatrendszerébe, és nem tudja, hogy mi történik egy másik országban. És ez most úgy megnyílt, ugye kinyílt a világ. És ennek eredményeképpen azt kell mondjam, hogy a Tangkhapje Buddhista Főiskola az egy egészen érdekes központjába került a figyelemnek, mert akár melyik távol-keleti vagy közel-keleti ország, ahol buddhizmus van, az fölkapta a fejét, és jé, hát itten Téraváda is van, meg Mahayana is, és Vajrayana is, meg hogy jé, hogy a kontemplációs gyakorlat összefügg a koncentrációssal, meg a meditációval, meg az imagináció. Szóval erre úgy ráébredtek valahogy.
1: Akkor ez egy úttörő feladat.
0: Ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy úttörő, és talán amikor azt mondtam, hogy a különböző országokban eljutó buddhizmus egy picit ott meg is változtatja magát a buddhizmust is. Hát azt kell mondanom, hogy Magyarországra érkezve a buddhizmus valahogy úgy egységesítette magát, ötvözte különböző irányzatokat, és hát talán ez az a specialitás, ami miatt nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van.
1: Hány hallgatótok van?
0: Hát ez változó, ez 2-300 közötti létszám.
1: Ezek mind magyar állampolgárok, vagy is?
0: Részben magyar állampolgárok, de most például egy vietnámi buddhista közösséggel van egy megállapodás, hogy vietnámi fiatalok is jönnek majd a főiskolára tanulni, illetve hát maga az, hogy most van egy előkészítés alatt az, hogy tájföldi szerzetesek magát az európai mentalitást megismerendő eljönnek a főiskolára tanulni. Szóval nagyon furcsa, hiszen ők rendkívül régi tradícióként élik meg a buddhizmust, és ő nekik, hogy úgy mondjam, az anyatejjel együtt a buddhizmus rendelkezésükre áll, és mégis valahogy megismerni azt a nyugati világot, ahol hát a buddhizmus nem annyira otthonos, ez nagyon fontos nekik. Úgyhogy lényegében azt mondhatom, hogy elsődlegesen magyar hallgatóink vannak, de készülünk arra, hogy angol nyelvű oktatást is távlatilag elindítsunk.
1: Most ez ugyanúgy 3+2-es, ugye?
0: Mi voltunk az elsők, akik a 3+2-re áttértünk.
1: Tehát a bolonyai.
0: Bolonyaira, így van.
1: 3 év és utána mester.
0: Így van. És utána van a doktorképzés, ami Tájföldön van, a Mahácsualongkor intézményben.
1: Tehát akkor így jön ez össze, így jön ki, hogy így a kapcsolatok azért ilyen szempontból. És aki itt végez, ő tulajdonképpen vagy marad, vagy megy külföldre esetleg közösségeket vezetni, vagy egyáltalán közösségekbe élni.
0: Az az érdekes, hogy nem csak, tehát itt kap egy olyan életmódbeli, hogy is mondjam ezt, egy olyan szemléletet, amivel végül is bárhol megtalálja a helyét.
1: Igen.
0: Tehát az a furcsa, hogy bár szükség volna rá, hogy adott esetben, jó, sokan ugye tanítanak tovább is, például a hit és erkölcs tanoktatásunkban ott 18 tanár van, akik különböző iskolákba kijárnak a hittan, buddhista erkölcstan tanítani, tehát ott is van lehetőségük, meg általában közössége vezetésére is, vagy gyakorlatok vezetésére, de az a furcsa, hogy különböző területekre elmennek, és ott nagyon sikeresek tudnak lenni, mert kapnak egy olyan hozzáállást a világhoz, ami erkölcsi alapokat ad, ami egyfajta tudatosságot ad, ami egy célirányosságot ad, koncentráltságot ad. Tehát olyan képességeket kap, hogy aztán a világban is nagyon jól elboldogul vele.
1: És hát ahogy én tudom, de hát ezt még jobban, hogy azért az alatta lévő intézményrendszerben is benne vagytok egy tigrissel, jó?
0: Hát a tigris azóta megváltozott és nevet cserélt.
1: Igen.
0: A kis tigris gimnázium és szakközépiskola aztánképpen átváltott a nevével a Tankapuja buddhista gimnáziumra. Aha. Tehát úgy alakult, hogy ez lett most a neve, de valóban van a köznevelésben is ilyen szempontból érdekeltségünk. Azt is hozzá kell tennem, hogy az nem annyira azt a célt szolgálja, hogy a főiskolára a gyerekeket előkészítse, hanem inkább egyfajta vállalás, mert ott kimondottan hátrányos helyzetű cigány gyerekek, roma gyerekek járnak oda. Egyfajta ilyen, hát... Hogy mondjam, egyfajta...
1: Ez Alsó-Szentmárton.
0: Alsó-Szentmárton, így van.
1: Ezt
0: így
1: mondjuk van. El azért, mert nem mindenki tudja, hogy Alsó-Szentmárton hol van.
0: Igen, hát ez Baranya megyében van, Pécstől nem olyan messze, igen, a Dráva mentén.
1: Ez valóban majdnem 100% cigány település.
0: Igen.
1: És van még egy érdekessége, ugye azt mondod, hogy ugye katolikus emberből lettél végül is a buddhizmusnak egyik magyarországi vezetőjévé, hogy ott pedig a katolikus egyház tart fenn, ha jól emlékszem, óvodát, cigány óvodát. Tehát ugyanebben a faluba a két világvallás megjelenési formája együtt neveli a cigány pasztorációba és a cigányság társadalom való beilleszkedését. Ez is egy érdekes, és egymás mellett vannak is.
0: De és gondolom, hogy kötelességük is tulajdonképpen
1: és
0: az egyházanak mindennek tenni. Így van.
1: Ez valóban azt lehet mondani, ez is egy misszió, és ebbe ez az érdekes. De én úgy tudom, hogy ezen kívül ti azért az egészség nevelésbe is jelentős szerepet játszatok. Na erről mondjál valamit azért.
0: Hát igazából ez azért van, mert ugye a legalapvetőbb buddhista tanítás, amit úgy neveznek, hogy nemes nyolcrétű ösvény, amikor az embernek ki kell bizonyos önmagába bizonyos képességeket fejlesztenie, és ilyen például a helyes világkép, a helyes létszemlélet kialakítása, a helyes elhatározás megteremtése, a helyes beszédnek a kialakítása, a helyes cselekvés és a helyes életvitel.
1: Igen.
0: És az életvitel az egy kulcskérdés az emberi egészség szempontjából. Az élettani folyamatok tulajdonképpen attól függnek, hogy mi hogyan vezetjük az életünket. És ez pedig lényegében azt mondhatom, hogy a buddhista gyógyászat vagy buddhista élettan az részben egy kicsit ajurvédikus, éppen a sokszínűség, a buddhizmus sokszínűsége miatt egy sok elemből álló, de lényegében azt tanítja meg nekünk, hogy hogyan tudunk egy olyan tulajdonképpen rendezett életvitelt folytatni, ami megőrzi az egészségünket, a szellemiségünket, a frissességünket, tehát azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen ez az, ami segít nekünk abba, hogy jól tudjunk gyakorolni. Tehát, hogy le tudjunk ülni, és nyugodtan tudjunk egy órát, vagy akár többet szemlélődni, vagy koncentrálni, vagy meditálni, mert viszonylag rendben vannak az élettani dolgaink.
1: Mennyire érdeklődnek ezen tevékenységetek iránt? Én szerintem sokan biztos.
0: Igen, azt hiszem a buddhizmus is tulajdonképpen úgy van, mint a nagy vallások, a nagy világvallások, hogy valahogy itt a 21. században a vallásoknak szembe kell nézni avval a kihívással, hogy akárhogy is nézzük a tudomány, ami ugye a megismerésre épül, és hát tulajdonképpen elsősorban a gondolatiságot befolyásolja, tulajdonképpen a hitrendszereket háttérbe szorítja. Ezt sajnos ebben szembe kell nézni. Az európai emberek talán már nem olyan könnyen befogadóak a hit szempontjából, mint korábban, amikor ugye a természettudomány még nem állt azon a szinten, mint ma. A buddhizmus ebből talán annyiban kivétel, hogy a buddhizmus is a megismerésre épül, de a tudománnyal szemben nem a külső világ megismerését tartja a szem előtt, és az a fontos, hanem a belső világunk megismerését. Ilyen szempontból kicsit összevethető a tudománnyal. De amit mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban az, hogy a buddhizmust is érinti tulajdonképpen az, hogy az emberek egyre inkább kifele fordulva, egyre jobban a számítás, a virtuális világ, a látszatok, szóval tulajdonképpen a vallásoknak nagyon komoly feladatuk van, hogy magát az emberi lelkeket, a tudatokat újra meggyőzze arról, hogy vallás nélkül nincs élet. Nincs olyan, hogy egy élet, egy hitrendszer nélkül, hogy valamiben az ember ne hinne, hogy ne legyen egy vezérfonala, amire felfűzi az életét, ilyen nem létezik. És hát ez a mai világ, ami ugye szétszórja az embereket, és hát kifele fordítja, és a fogyasztás felé fordítja, hát ez minden vallást megérint, minden vallást tulajdonképpen hátrányosan befolyásol, de a vallásoknak ezzel kapcsolatban fel kell venni tulajdonképpen idézőjelben a kesztyűt, nem harcolni, hanem egyszerűen meg kell találni azt a módot, hogy az emberek ráébredjenek a vallás jelentőségére, fontosságára, akár a virtuális világ mellett, vagy Arany azt kiegészítendő.
1: Nagyon szépen köszönöm, mert tényleg valóban jó végszót is mondtál. Igen, hát az ember szolgálata, és lehetőleg ne anyagias, hanem a lelki élet is ugyanolyan, sőt fontosabbá váljon az ember életében. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk,
0: és nagyon köszönöm,
1: és munkához sok sikert kívánok, és remélem, hogy máskor is találkozunk.
0: Nagyon köszönöm én is a beszélgetést, viszont.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Árszakra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Arszakra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyház Zenei Atlasz bemutatásával. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülészorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg pénteken reggel, amelyen a zsinati lelkészi elnökének Szőulba menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Elstartolt a román űrteleszkóp augusztus 30-án, elhagyta a Földet, hogy ez az űrteleszkóp miben más, mint az eddigiek, és mi lesz a feladata, arról is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Vajon lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia, vagyis tudatára ébredhet-e? Nagy kérdés ez, egy nagyon érdekes választ adtak legutóbb erre a kutatók, ezzel is foglalkozni fogunk. Aztán a legújabb autómárkákkal is, ugyanis az autógyártók szerint a fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, egyre több gomb, illetve nyomkodható, tekergethető fizikai alkatrész, illetve gomb kerül át az autókba beépített érintőképernyőre. Óriási kérdés az ügy egyébként, hiszen míg a gombok kézzel kitapogathatóak, a képernyőre mindenképpen rá kell nézni, vajon melyik a biztonságosabb. Aztán űrtudományi nemzeti laboratórium indul az ELTE-n, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, erről is szó lesz. 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, nagyon érdekes ez a téma is, amely többek között az újrahasznosítással is összefügg, és bab és lencse püréből készülhetnek a legújabb húsállagú élelmiszerek, tehát már nem csak szójából, ráadásul svájci kutatók egy olyan módszert fedeztek fel, amelyet otthon a saját konyhánkban is tudunk kivitelezni. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, vágjunk is bele a témáinkba, és ha már szeptemberben elindult az új tanév, foglalkozzunk ezzel a témával. Az egyetemistákhoz szólnék most egy perc erejéig, ugyanis fantasztikus lehetőség nyílik meg a számukra az új tanévvel. Több mint 900 online képzéshez férhetnek hozzá teljesen ingyenesen. A programot az Amazon Web Services indította el, melyhez magyar egyetemisták is csatlakozhatnak. A program neve egyébként Student Rewards, és kimondottan mesterséges intelligenciával és felhőtechnológiával foglalkozó online képzéseket biztosít a fiatalok számára. A diákok úgynevezett Amazon Web Services krediteket és a szakmai minősítő vizsga díját fedező utalványt is szerezhetnek, a teljes csomag értéke hallgatónként elérheti az $579, ami körülbelül 182 ezer forintnak felel meg. Az Amazon azt állítja, hogy az AI és a felhő szakemberek iránti növekvő munkaerőpiaci keresletre reagálva indította el ezt a programját. A hallgatók egyébként egy éven keresztül válogathatnak a kurzusok közül, gyakorlati feladatokhoz is hozzájuthatnak, valamint workshopokhoz és hozzáférhetnek a szakmai minősítő vizsgára felkészítő tananyagokhoz is. A képzésekhez egyébként előzetes felhőtechnológiai tapasztalat nem szükséges, tehát nem csak informatikus tanulók csatlakozhatnak, ami pedig ezeket a bizonyos Amazon krediteket illeti. A program a tanulást közösségi aktivitással is összekapcsolja, a résztvevők feladatok teljesítésével és az úgynevezett Boulder Center közösségben végzett aktivitással jelvényeket gyűjthetnek. 21 jelvény megszerzése után már $100 értékű voucher jár az Amazon Web Services vizsgájához. Egyébként a vállalat szerint már több mint 60 ország egyetemistái megkezdték az online képzést a programban, magyar hallgatók meglévő csoportokhoz is csatlakozhatnak, vagy saját közösséget is létrehozhatnak az egyetemükön belül.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb űrteleszkópot lőttek ki az űrben, nem is akármilyet. Augusztus 30-án vasárnap reggel Floridából a világűrbe emelkedett a NASA legújabb zászlós hajó teleszkópja, amelyet Nancy Grace-ről, az amerikai csillagászról neveztek el, aki 1925-ben született és 2018-ban hunyt el. A tudós nő a Hubble űrtávcső tervezője, amelyet 1990-ben állítottak pályára, és az a feladata, hogy a Föld légkörén kívül az ultraibolya, a látható fény és a közeli infravörös tartományban vizsgálja a világűrt. tehát a Nancy Grace Román űrteleszkóp felbocsátásáról van szó, amely egy SpaceX Falcon rakétán ült ki a Kennedy űrközpontból. Feladata a kozmológia legnagyobb rejtélyeinek, a sötét energiának és a sötét anyagnak a vizsgálata. 4 milliárd dollárból épült az eszköz, és többek között a gravitáció kozmikus léptékű viselkedését is teszteli, valamint exobolygók után is kutat majd. Az indítás előtt komoly aggodalmak övezték egyébként az időjárást, végül azonban kék ég és szorványos felhőzet fogadta a felszállást. Ami az exobolygókat illeti egyébként, ezeknek jelentőségét többek között a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták a kutatók és a tudósok. Extraszoláris bolygónak, vagy röviden exobolygónak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Évszázadokon át az exobolygók léte csak tudományos feltételezés volt, bár a csillagászok általában hittek létezésükben, gyakoriságukat és hasonlatosságukat a naprendszer bolygóihoz teljes homály fette, később is inkább csak a sci-fi műfajában foglalkoztak velük. Az első megerősített felfedezéseket az 1990-es évek elején tették. Szóval ennek a most felbocsátott űrteleszkópnak többek között az exobolygók vizsgálata is a feladata lesz. Az űrteleszkóp egy olyan célpont felé halad, amely 1,6 millió kilométerre található a Földtől. 5 évre tervezik az elsődleges küldetését, de a NASA közlése szerint az üzemanyag készlet akár 10 további évre is elegendő lehet. A kutatók a projektet egyébként gyakran a Hubble és a Webb űrteleszkóp folytatásaként emlegetik, hiszen mindkét obszervatórium eredményeire épít. Utóbbi ugye 2021-ben, az előbbi pedig, ahogy említettem, 1990-ben állt szolgálatba, és azóta is aktívan szolgálja a csillagászatot. Egyébként a NASA tudományos küldetési igazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy amíg a Hubble és a Webb mint egy kulcslyukon átkémlelte az univerzumot, addig a mostani űrteleszkóp szó szerint berúgja majd az ajtót, ugyanis érzékenysége és képalkotási élessége nagyjából megegyezik a Hubble-éval, viszont sokkal gyorsabban pásztázza végig az égboltot. Csak hogy példát is mondjak, ennek az új űrteleszkópnak egyetlen hónapnyi idő is elég lesz ahhoz, hogy megfigyelje a teljes tejútrendszert és fel is térképezze azt. Hasonló feladat a Hubble űrteleszkópnak nagyjából egy évszázadig tartana. És akkor nézzünk meg még egy dolgot, ugye azt említettem, hogy ennek az új űrteleszkópnak az is feladata lesz, hogy a sötét energiát vizsgálja, de mit nevezünk sötét energiának? Nos, a tudósok korábban már bejelentették azt a felfedezésüket, hogy az univerzum folyamatosan tágul, 1998-ban viszont azt is bejelentették, hogy ez a tágulás gyorsul, aminek feltételezett oka egy láthatatlan erő, az úgynevezett sötét energia. A ma elfogadott tudományos magyarázat szerint az univerzum tartalma 3 fő összetevőre bontható: a hagyományos anyagra, a csillagokra, a bolygókra, gázra, porra és minden földi ismerős dologra. A második összetevő a sötét anyag, a harmadik pedig a sötét energia. A hagyományos anyag, például a csillagok és a bolygók hozzávetőlegesen 5%-át teszik ki a világegyetemnek, a sötét anyag 27, a sötét energia pedig 68%-át. Így már érthetővé válik, hogy mekkora tudásbeli hiányosság áll fenn a kozmosz megértésében, ha nem ismerjük a sötét energiát. Ezért fogja például ez az új űrteleszkóp ezt is vizsgálni.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Lehet-e tudatos a mesterséges intelligencia? Ezt a kérdést nagyon sokan felteszik az utóbbi időszakban. Tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, így is fogalmazhatnánk. Az egyre emberibbnek tűnő AI hamarosan arra késztethetik az embereket, hogy belső tudattal rendelkező lényekként tekintsenek rájuk, ami egészen új és veszélyes erkölcsi dilemmákat teremthet, írja az sg.hu. Fontos viszont tudni, hogy a mesterséges intelligencia még csak ott tart, hogy gyerekcipőben jár, ennek ellenére a 18 és 29 év közötti fiatalok csaknem ötöde számolt be arról, hogy tart tartós személyes barátságot alakított ki egy chatbottal. Kína a közelmúltban megfosztotta a botokot az emberhez hasonló tulajdonságoktól, hogy korlátozza a felhasználók érzelmi függőségét tőlük. Ahogy az egyre kifinomultabb mesterséges intelligenciák gyorsan egyre nagyobb szerepet kapnak az emberek életében, készítőik úgy fogják megtervezni őket, hogy a tudatosság látszatát keltsék, talán még arra is képesek lesznek, hogy maguk is tudatossá váljanak. Egyre nehezebb lesz fenntartani azt az ösztönös meggyőződést, hogy ezek csupán gépek, amelyek úgymond be vannak tanítva, veszélyes csapda készül az emberi faj számára, állítják kutatók. Sok gép felülmúlja az embert, a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek azonban éppen az olyan jellegzetesen emberi képességekben jeleskednek, mint a tudás és a gondolatok megfogalmazása. Még mindig nagyjából lehetséges úgy tekinteni az AI-ra, mint olyan rendszerre, amely matematikai módszerekkel hatalmas léptékben szavak egymás utánját próbálja megjósolni. Ha elegendő idő állna a rendelkezésre, akár több százezer év, akkor ezeket a számításokat ceruzával és papírral is el lehetne végezni. Nehéz lenne amellett érvelni, hogy az írószerek tudatosak, igaz? Ennek ellenére egyes kutatók már úgy kezelik modelljeiket, mintha azok elmék lennének. A felhasználók ugyanis reagálnak az emberhez hasonló mesterséges intelligenciákra, így üzleti szempontból van értelme ilyen rendszereket létrehozni. Egyes nagy nyelvi modellek már rendelkeznek az emberi agy tudatossággal összefüggő, emberhez hasonló struktúráival, például egy olyan globális munkatérrel, amely lehetővé teszi az információk továbbítását a különböző modulok között. Semmi nem akadályozza meg tehát, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia modelleket még több ilyen tulajdonsággal ruházzák fel a tanítás során. Mindez heves vitát indított el a mesterséges intelligencia tudatosságáról. A vitát tovább súlyosbítja az, amit a filozófusok a tudatosság nehéz problémájának neveznek, annak meghatározását, hogy hogyan alakulhat ki belső világ az emberi agyban található neuronokból és szinapszisokból. Egyes kutatók arra a következtetésre jutnak, hogy a mesterséges intelligenciák egy napon valóban öntudatossá válhatnak. Ezek a kutatók azt állítják, hogy teljesen mindegy, hogy valaki hisz az emberi lélekben, vagy más úgy gondolja, hogy a tudatossághoz agysejtek szükségesek, mégis azt kell látnunk, hogy egy elme valóban létrejöhet pusztán szilíciumon végzett számításokból, így az emberiségnek előbb-utóbb szembe kell néznie valami teljesen újjal. A kutatások sebessége ezen a területen és kiterjedtsége elképesztő, egyébként nem csak a mesterséges intelligencia fejlődéséről beszélhetünk, hanem például az emberi agysejtekbe ültetett csippekről is. Ez a világ, ez az új világ közelebb van, mint azt gondolnánk, állítják a kutatók. Ami pedig a mesterséges intelligenciát illeti, ahogy a mesterséges intelligenciák egyre ügyesebben mutatnak valami olyasmit, ami tudatosságnak tűnik, úgy egyre több ember fog úgy bánni velük, mint belső élettel rendelkező lényekkel, akkor is, ha ez egyébként nem így van.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon miért tűnnek el a gombok az autókból? Nos, az automárkák gyártói szerint a fiatalok miatt, egészen konkrétan a 45 év alatti vásárlók azok, akik gyorsabb és digitálisabb kezelést szeretnének az autókban, ezért kerül egyre több funkció az érintőképernyőre és a hangasszisztensbe. A modern autókból szinte teljesen kikopnak a nyomkodható és tekergethető fizikai gombok. Ez az új irány, és hogyha autóvásárlásra szánjuk rá magunkat, akkor egyre inkább bizony erre kell felkészülni. A fiatalabb generáció gyorsabban alkalmazkodik az érintéses és hangalapú vezérléshez, és lassan a 45 év alattiakat kell megcélozniuk az automárkáknak, amikor a vásárlásról van szó. Az automárkák szerint ezek a vásárlók türelmetlenebbek a technológiával, gyorsan akarják elvégezni a különböző műveleteket, és természetes számukra, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzanak. Vannak automárkák, ahol már a klímaberendezés kezelése is a központi kijelzőre költözött, az utastérben pedig csak néhány hagyományos kapcsoló maradt. Fizikai gombot kapott az irányjelző, az ablaktörlő, a hangerő, a vészvillogó és az ablakfűtés, de ezzel így nagyjából be is zárul a kör. Minden mást az érintőképernyőre költöztetnek az autógyártók. Ezek az érintőképernyők pedig egyre nagyobbak a különböző autótípusokban. Amikor ilyen érintőképernyős új kezelőrendszereket alakítanak ki a különböző autógyárakban, akkor van, hogy több mint 10 millió hálózatba kapcsolt autó használati adatait, valamint mintegy 3000 résztvevővel végzett használhatósági vizsgálatot is figyelembe vesznek. A kijelzőkre helyezett funkciók a gyakorlatban jól és modernnek hangzanak, de ha jobban belegondolunk, egy hagyományos kapcsoló tapintás alapján is megtalálható. Az érintőképernyőre viszont mindenképpen rá kell néznünk, hogyha használni akarjuk, ezért óriási kérdés egyébként, hogy melyik a biztonságosabb. Maradunk a PCV Plus híreinél. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, vagyis az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Nagy kérdés, hogy vajon mivel fog a program foglalkozni? Nos, többek között az űrszemét felderítésével, a navigációval, a távérzékeléssel és az űrbiztonsággal. A még ebben az évben elkezdődő projekt egészen egyébként 2030-ig tart majd, és az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézete mellett a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézete is részt vesz majd benne. A kutatók olyan modellezési, szimulációs és szoftveres megoldásokon dolgoznak majd, amelyek a kommunikációt, a navigációt, a távérzékelést és az űrbiztonságot segíthetik. A projekt célja, hogy az eredményekből később piaci szempontból is hasznosítható technológiák és szolgáltatások szülessenek. Az egyik ilyen irány egy olyan cégnek a megerősítése, amely vállalat egy európai űrügynökséghez köthető projekthez kapcsolódva fénygörbe elemzéseket végez majd, amivel az űrben található űrszemét és egyéb mesterséges objektumok helyzetét próbálja majd meghatározni. Emellett pedig egy úgynevezett spin-off cég létrehozását is tervezik. Ez egy olyan misszióhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtana, amely az űrből érkező gravitációs hullámokat vizsgálná.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Létezik egy vegyület, amelyet már 20 éve betiltottak, de egy friss tanulmány kimutatta, hogy a mai napig szennyez. A PBDE nevű égésgátló anyagról van szó, amely mérgező, már az 1990-es évekre világossá vált, hogy a széles körben alkalmazott PBD-ek problémásak. A rövidítés a polibrómozott difenil étereket jelzi, és ezeket már több mint 20 éve betiltották az Európai Unióban. Viszont egy friss tanulmány szerint a mai napig mérgeznek. Szakértők 181 korábbi publikáció eredményeit vetették vizsgálat alá. Ezek a vegyületek egykor szinte mindenütt használatban voltak, ahol fontos volt a tűzállóság. A vegyületeket alkalmazták többek között építőanyagokban, elektronikai eszközökben, autókban, repülőgépekben, bútorokban és kárpitokban is. Az 1990-es évekre azonban világossá vált, hogy rendkívül tartósak, felhalmozódnak a környezetben és az élő szervezetekben is. Svéd kutatók például 1997-ben egyre növekvő PBDE koncentrációt mértek az anyatejben. Az Európai Unió 2004-ben kezdte betiltani a vegyületcsoport különböző változatait, ám a szennyezés azóta sem tűnt el. A mostani tanulmány szerint a kontinens számos pontján kimutatták az üledékekben, a talajban, a beltéri környezetben, a spanyolországi irodáktól egészen a szlovákiai hegyvidékig. A legszennyezettebb helyek jellemzően egyébként városok, ipari területek és hulladéklerakók, a beltéri koncentrációk pedig általában jóval magasabbnak bizonyulnak a kültérieknél. No, de hogyan kerülnek ezek a 20 évvel betiltott mérgező anyagok a környezetbe még ma is? Nos, érdekes, mert ugye egyre inkább rá akarunk állni az újrahasznosításra, akár a régi bútorok felújítására, viszont a szennyezés több forrásból is újra termelődhet, például régi bútorok, régi elektronikai eszközök, újrahasznosított termékek vagy hulladék lerakók is kibocsáthatják ezeket a vegyületeket. Innen a vegyület a talajba, az üledékekbe, majd a táplálékláncba is bekerülhet. A kutatók szerint ugyanakkor van ok némi bizakodásra, több vizsgálat is arra utal, hogy a káros vegyületek mennyisége a levegőben és a talajban csökkenő tendenciát mutat, ami valószínűleg a korlátozások hatásának köszönhető. A probléma azonban korán sem tekinthető lezártnak, a régi termékek, a hulladék és az újrahasznosított anyagok továbbra is a környezetbe juttatják a vegyületeket. Ami pedig ezeknek az úgynevezett PBDE vegyületeknek a negatív hatásait illeti, nehéz pontosan meghatározni, állítják a kutatók, de állatkísérletek és emberi megfigyeléses vizsgálatok összefüggést jeleztek többek között máj, pajzsmirigy és emlődaganatokkal, valamint lehetséges reprodukciós problémákkal. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve tulajdonképpen majd már zárjuk mai magazinunkat. Bab és lencsepüréből készülhetnek a jövőben a legújabb húsállagú élelmiszerek. A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói szerint az általuk kidolgozott fagyasztásos struktúrálás bármely háztartásban kivitelezhető. A dolog nem csak azért érdekes, mert egyre többen szeretnének átállni a húsmentes vagy kevesebb húst fogyasztó étkezésre, hanem mert földbolygónk fenntarthatósága szempontjából ezt mindannyiunknak meg kéne tenni. Érdekes témával jövök hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Svájci kutatók fedeztek fel egy egyébként nagyon egyszerű módszert, amellyel a nagy tápértékű, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, könnyen emészthető keményítőket tartalmazó hüvelyesekből, például borsóból vagy babból, esetleg lencséből, a húsokhoz vagy a halakhoz hasonló állagú, rostos textúrájú élelmiszer állítható elő. A Zürichi Egyetem kutatóiról van szó, és annyira egyszerű az eljárás, amit kitaláltak, hogy pusztán fagyasztásról van szó, egészen pontosan fagyasztásos struktúrálásról, ezzel a módszerrel a hüvelyeseket kevésbé, vagy egyáltalán nem kedvelők köré népszerűsítenék a növényi alapanyagok fogyasztását. Az élelmiszermérnökök koncepciója szerint, mivel az izomrostok szerkezete által meghatározott textúra alapvetően meghatározza az állati élelmiszerek fogyasztásának élvezeti értékét, ezért fontos, hogyha húshoz hasonló élelmiszert akarnak előállítani, akkor az valóban hasonlítson hozzá, és bár hüvelyesekből, de pontosan ilyen állagú húsos, rostus élelmiszert tudtak előállítani egy teljesen egyszerű fagyasztási technológiával. No, nézzük, hogy hogyan készítették el, már csak azért is, mert a kutatók kimondottan hangsúlyozzák, hogy az egyszerű hétköznapi konyhánkban is elő tudjuk állítani így ezt a hússzerű készítményt. Szóval az elkészítés módja: csicseri és zöldborsót, illetve babot és lencsét beáztattak a kutatók, majd 90 Celsius fokon 30 percig zselészerűvé főzték, aztán leturmixolták, majd a masszákat három oldalról zárt szilikonformákba öntve lefagyasztották. Az eképpen irányított fagyasztás során az izomrostokhoz hasonlóan egymással nagyjából párhuzamos struktúrák a felolvasztás után is megmaradtak. A matéria pedig a hagyományos fagyasztási módszerekkel elérhetőkétől eltérő, nagy mechanikai szilárdságú textúrával rendelkezett. A pürék víztartalmának változtatásával a kutatók a lágy tofutól a kemény trapistáig terjedő állagvariációkat hoztak létre, ugyanazokból az alapanyagokból. Mivel a módszer a turmixoláson és a fogyasztáson kívül nem igényel speciális élelmiszeripari fogásokat, a kutatók szerint az általuk kikísérletezett eljárás bármely háztartásban alkalmazható a növényi alapú étkezés népszerűsítésére. Arra pedig, mint mondják, igen nagy szükség van, hiszen földbolygónk fenntarthatóságához többek között kevesebb állati eredetű élelmiszert kell lennünk a jövőben. És ezzel a kis konyhai kitérővel magazinunk legvégére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, szó volt arról, hogy már a magyar egyetemisták is hozzáférhetnek ahhoz a több mint 900 online tanfolyamhoz, amelyek kimondottan a mesterséges intelligenciával és a felhő alapú technológiával foglalkoznak. Augusztus 30-án kilőtték az űrbe a Nancy Grace román űrteleszkópot, amely a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeit is kutatni fogja a következő időszakban. Foglalkoztunk azzal is, hogy vajon tudatára ébredhet-e a mesterséges intelligencia, és kiderült, hogy bizony a kutatók állítják, hogy az a probléma, hogy mi emberek már úgy társalgunk egyáltalán a mesterséges intelligenciával, mintha elhinnénk, hogy tudatos szerkezetről, akár lényről van szó. A fiatalok miatt tűnnek el a gombok az autókból, és kerül minden át az érintő képernyőre, amely egyre több új automobilban, illetve automárkában megjelenik. Ezzel is foglalkoztunk. Űrtudományi Nemzeti Laboratórium indul az ELTE-n, és 20 éve betiltott vegyületek okoznak ma is problémát, ezekről is szó volt. Én további nagyon jó rádiózást kívánok, remélem, hogy a következő tudományos magazin alkalmával is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre. Már az 1856. Mit gondolsz a ma oly gyakran emlegetett harmadik jeruzsálemi templom felépítéséről? A válasz. Nos, ahhoz, hogy erre a kérdésre választ tudjunk adni, le kell ásni az alapokig, amely ott található, hogy Isten elrendelte a Szent Sátor felépítését, ugye a templom előzetese, a hogyanját és a miértjét is elmondta. Ennek az volt a rendeltetése, hogy kapcsolattartás helye legyen Isten és népek között, melyben sok-sok előkép volt Jézus Urunk megváltásával kapcsolatban. Vegyük csak azt, hogy aki bűnt követett el, annak áldozati állatot kellett vinni, és annak az ott kiontott vére felett elmondott bűnvallása nyomán kapott bocsánatot a Teremtőtől. De sok más előkép is volt ott a megváltónak. Ő a világ világossága, a gyertyák. Az atya előtt ő a jó illat, az illatáldozat. Ő a mennyei kenyér, a manna. Ő a színtiszta igazság, lásd a fehér színeket mindenfelé, és így tovább. Ugye, amíg a pusztába vándoroltak, addig a fix építmény hát szóba se jöhetett, de Dávid megálmodta, és Salamon megépíthette az első templomot. Két célt szolgált még mindig. Isten jelenlétének szimbolizálása népek között, ez volt a szentek szentjének szerepe. Másrészt a nép Istenhez kötődésének helye, imádság, bűnbánat, tanítás, más cselekvések. De a legfontosabb itt is az Egyiptomból ismert és a bárányra emlékeztető áldozat volt, ami ezt jelentette ismét és ismét a népnek, csak Isten tud adni nektek menedéket a föld csapásai ellen, csak ő ad tiszta lelket. Ez volt a Páska bárány üzenete minden húsvétkor. Évről évre, évszázadról évszázadra. És amikor a babilóniaiak letarolták az országot, és benne a templomot is, romhalmazzá tették, a nép 70 évig büntetésben deportálva élt. Amikor végre hazajöhettek, fölépítették a második templomot, és az állt egészen Krisztus után 70-ig. Erre mondta Jézus, hogy itt hamarosan kő kövön nem marad. És ez két szempontból is igaz lett. Az egyik a fizikai lerombolás, a másik a lelki lerombolás. No, de ez mit jelent? És itt jön a lényeg, itt van a válasz a harmadik templom jogosultságának, vagy nem jogosultságának a kérdésében. Ami Jézusig a templomban történt, az mind előkép volt a messiásra utalva. Amikor a messiás eljött, és mint Isten áldozati páska báránya föláldoztatott értünk, és helyettünk a kereszten, és kifolyt a vére, immár nem annak az egy embernek a bűnéért, aki vitt oda egy állatot, hanem az egész népségért, aki valaha is a földre született, vagyis. És itt van a válaszunk. Ha már eljött az igazi, akkor semmi szükség többé a helyettesítésre, mert ő személyesen van jelen. Tehát kell-e még templom, hogy a szentek szentjében legyen elzárva az embertől az Úr jelenléte? Nem. Mert Isten a mennyből ezt a kárpitot már megsemmisítette, és most már mehet hozzá mindenki akadály nélkül. Aztán. Kell-e még vér áldozatot bemutatni? Nem. Mert megtörtént az igazi. Jézus föláll.

feloldozták. Kell-e még illat áldozatot égetni? Nem, mert az igazi jó illat Jézus Urunk már elégett a kereszten, és ott van az Úr előtt. Gondolom, már te is tudod a választ akkor, kedves hallgató. Kell-e a harmadik templom? Van-e valami jelentőség az Atya előtt? Nincs, és nem is kell. Hát akkor meg minek? Mert hát sokan nem ismerik el Krisztus messiási voltát, és hát mást várnak. Nekik meg a helyettesítés még kell. De mi sose essünk ebbe a nagy hibába. Becsüljük meg, hogy abban a korban élhetünk, amikor már az igazit szemlélhetjük, vele élhetünk személyesen, apukámnak sem mondjuk, na, hiába vagy itt velem, hiába nyújtott felém a karodat, én a szomszédapához megyek. Ú, mennyire fájhat ez egy igazi édesapának. Ez 1857. kérdés. Istennél döntő fontosságú az első szülötti rend. Előfordult-e, hogy ő ezt fölrúgta? Válasz. Nos, ha az első szülöttségre gondolkodunk, ki jut eszünkbe? Már is Jézus Urunk, akiről így szól a Szentírás a Kolossé levél elején is. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény előtt, vagyis kiemelt jelentősége van. Isten így tiszteli meg a család elsőszülött fiát is itt a földön. Ő a későbbi családfő, és mindenből két részt örököl. Ezzel az Úr sok örökösödési perpartvart is megelőz, és az elsőszülöttnek anyagi erőt is ad tekintélye megtartásához. Ha Isten rendelte el a gyermekek születési rendjét, kérdés, volt-e olyan eset, hogy ő ezt megváltoztatta? Hát, voltak igen érdekes esetek is, és akkor nehéz elmagyaráznunk a dolgokat. Ézsau és Jákob, Izsák iker fiai voltak, Ábrahám unokája. Mielőtt az ikrek megszülettek, anyukájuknak ezt mondta az Úr. Azért háborognak benned állandóan, mert két nép van a méhedben. Az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de majd a nagyobbik szolgálni fog a kisebbnek. Vagyis megváltozik az első szülöttségi jog a végén. És így is lett. De miért? Ézsau nem becsülte az ajándékát, és eladta jogát egy tál ételért az öcsikéjének. Aztán nézzük, voltak-e nevezetes elsőszülöttek a Bibliában? Hát voltak, elég sokan. Jákob elsőszülött fia volt Rúben, de szörnyű bűnt követett el, szexuális kapcsolatot létesített apja másodfeleségével, és így eljátszotta a jogát. De szerezni is lehetett. Amikor Jákob haldokolt, és fiai, meg azok fiai körbeállták, akkor is egy különös dolog történt. József másodszülött fiát áldotta meg az elsőszülötti rangra a nagyapa, miközben mindkét fiút a héber törzs vezérek sorába emelte. Milyen különös, hogy József törzséről nem hallunk, de fiai Manassé és Efraim törzséről igen. És vannak negatív példák is az elsőszülöttségre. Amikor a fáraó szíve kőkemény maradt Isten figyelmeztető szavára, ő kimutatta hatalmát, és ahogy előre megmondta az Úr, Egyiptomban minden elsőszülött meghalt az ítélet éjszakáján. A fáraó fiától a legutolsó kis béka elsőszülöttjéig. De nézzük inkább a kedvesebb témát. Tudjuk jól, hogy Jézus Urunk is elsőszülött volt édesanyja méhében, és így is élt 30 éven át. Nevelő apja halála után, mint ácsmester, ő tartotta el a családot,
és ő gondoskodott mindenről. Az ő szava volt a döntő a családban. Ma már nem törzsi kultúrában élünk, már nincs jelentősége az elsőszülöttségnek, de egy igen érdekes dolgot még olvashatunk a 2 Mózes 4-ben, mert Isten így nyilatkozik Ábrahám utódairól, a héber népről. Így szól az Úr: Izrael az én első szülött fiam, ami nagy kegyelmet jelent a népnek. Ez azt jelentette, hogy Isten rájuk bízta a megváltás örömteli üzenetét, hogy menjenek és hirdessék a népek között mindenfelé, de sajnos nem így lett. Ezért az Úr félretette ezt a népet ebben a szolgálatban, és most a pogány népekből lett keresztények végzik ezt a szolgálatot, de ez nem azt jelentette, hogy az Úr valaha is elfeledkezett volna első szülött népéről. Nem, csak egy időre félretette őket ebben az ügyben. Úgyhogy, ha zsidó embereket bánki is bántalmazná, mert ez sokszor előfordult már, az a bántalmazó Isten haragjával néz szembe. Nos, sok szép és érdekes példa van még az első szülöttségre a Szentírásban, ezért nagyon javaslom, hogy keressétek ki, és tanulmányozzátok a mondani valóját. ötvennyolcadik kérdés. Kegyes dolog-e, ha sok filmből és könyvből tájékozódunk az Úr dolgairól? A válasz: teljesen meg vagyok ütközve ezen, hiszen azt hinné az ember, hogy na, most milyen kegyesen töltök el egy-két órát, bibliai tartalmú filmeket fogok nézni, tanulok, fejlődök az ismeretben. De hát, ami ott elénk tárul, az inkább a tudományos, fantasztikus regények stílusába tartozik, és kevésbé a hiteles bibliai történetek sorába. A sok áldott csodát jól kibélelik a filmszakma hatásvadász elemei, melyek sokszor nagyon távol állnak az Úr történeteitől. Természetesen vannak olyan filmek is, melyek igazán hűségesek a múlthoz. És mivel a Biblia nem folytatólagos filmsorozat, sokszor tényleg szükséges a történetek közötti rések áthidalása. Nagyon sok szép példa van erre, hadd említsem rögtön és elsőként Mel Gibson filmét Krisztusról, vagy a most folyó Kiválasztottak, a The Chosen epizódokat, de a Ben Hur is ide tartozik. Egy igazi keresztény lélek, aki tanulmányozza a Szentírást, már is megérzi a hitelességet vagy a hiteltelenséget a filmekben, de nagyon sokan nem. Hadd említsem a napjainkban is nézhető Don Mateo című filmet, melyben egy plébános bibliai idézeteket mond, de legtöbbször tévesen idézve vagy tévesen szinkronizálva. Ima a legutóbbi példa. Idézet a Máté 18-ból, ahol arról beszél az Úr Jézus, azért jött, hogy az elveszetteket megkeresse és megtartsa az üdvösségre. Az igehely így szólt: mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekbe, és nem megye el megkeresni az eltévedtet? Ez az ige így hangzott el: nem hagyja ott a 99-et, és nem megy el. Nem kérdés, hanem kijelentés volt, és az is hibásan. És mi a különbség? Egyetlen egy E betű. És ezzel az egésznek a lényege ellenkezőjére fordul, hiszen ezzel halálra ítélte azt, aki elveszett. Ezért legyünk nagyon óvatosak, hogy mit nézünk, és miből akarunk tanulni, mert pillanatok alatt tévútra vezet minket a pontatlanság,
mert sajnos nagyon sok ilyet tudnék még sorolni. Ez a 859. kérdés. Mi a farok, és mi a káka a Bibliában? A válasz. Ugye pontosan tudjuk, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Van, amikor rögtön megtudjuk a képes beszéd értelmét, van, amikor több száz oldalt kell lapoznunk érte. Hát nézzük. Ezekről a szavakról az Ézsaiás 9-ben olvasunk emígy. Ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a seregek urát, a zsidókról van szó. Ezért ki írtotta az Úr Izraelből a fejet és a farkat, a pálmát és a kákát egyszerre. És jön a magyarázat, a vén és a főrendű a fej, a hazugságokat tanító proféta pedig a farok, ugyanígy a pálma és a káka is, a pálma hatalmas, a káka semmiség. A hamis proféta ugye a farok, mint mondtam a legutolsó, értelme pedig a napnál is világosabb. Ez 1860. kérdés. Mit jelent és ki mondta? Na, nekem a kis ujjam is vastagabb, apám derekánál. A válasz. Nos, nagyon úgy tűnik, hogy ezt egy fiatalember mondta. Ha csak a kijelentést nézzük, már is arra enged következtetni, hogy a fiú nem volt valami büszke az apjára. Talán arra is következtethetnénk, hogy saját maga volt a világa középpontja. Főleg azért, mert aki csak egy kicsit is ismeri a Szentírás, rögtön tudja, hogy ezt a kijelentést a valóban fiatal, tapasztalatlan, nagyszájú, büszke, pöffeszkedő, a barátaival haverkodó Roboám mondta, bölcs Salamon király fia, amikor trónra jutott. De vajon milyen volt az apja dereka, amit ő úgy akar túlszárnyalni, hogy lebecsülte apja uralkodását? Nos, lett volna olyan vonás benne, amit valóban nem kellett volna követnie? De ő nem az ezer feleségre vagy a bálványok imádására gondolt. A pénzről beszélt, a mulatozásról, a hatalom önkéntes gyakorlásáról, a zsarnokoskodásról és a tapasztalatlan beképzeltségről. Mert miről is van szó? Salamon, Dávid fia, Isten kegyelme révén, kora legbölcsebb, leggazdagabb, legnagyobb tekintéllyel bíró, igazi királya lett a földön. Királyságában akkora volt a gazdagság, hogy úgy mondták, még az ezüst meg a bronz is számolatlanul hevert az utcán. Már senkinek se kellett több. És még a mai zsidóság is arra vágyik, hogy egykoron országuk olyan magasra jusson, mint Salamon király uralkodása idején, amit még ma is aranykorszaknak neveznek. De nem csak a nép, hanem minden korabeli feljegyzés is ezt mondja. De a fia ezzel szembe így nyilatkozott, majd én keményebb leszek, több adót szedek, majd én gazdagabb leszek, majd én! És mit ért el a pöffeszkedésével? Ketté szakadt a háborgó ország Izraelre és Júdára, később pedig Izrael minden állampolgára elveszett, már csak Júda létezik. Ó, napjainkban is hány és hány ilyen pöffeszkedő lélek él köztünk. Azt hiszi, hogy majd ő megmutatja, és kiderül, hogy nem építeni, csak rombolni tud. Legyen ez intő példa a számunkra is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1861.
A zsidók 40 év büntetést kaptak a pusztában. Volt-e még ilyen nép, akit Isten szintén 40 évre büntetett? 1862. Ábrahám, Izsák és Jákob egy-egy keresztény értéket mutatott föl az életében. Miket? 1863. kérdés. Igaz-e ez a gyakori mondat? Jaj, ami a lánybúcsún történik, az ott is marad. 1864. kérdés. Igaz-e, hogy Salamon mégse az egy és igaz Istennek építette a híres templomát? 1865. kérdés. Volt-e valaha olyan proféta, aki kimerte mondani, hogy tévedett, és helyette az Úr szavát hirdette?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap után, szeptember 17-én csütörtökön 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda az Üllői út 24-ben, az időpont pedig szeptember 17-e 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét fölmérjék, és közös igény esetén megalakítsák az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulókéban pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg az 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 12-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása, majd személyes tanúságtételek következtek. 19 órakor Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentségimádás, éjféli szentmise és éjszakai virasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje szeptember 13-án vasárnap 10 óra 30-kor kezdődött a Zarándok udvaron. A misét ezúttal is Spányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merkaba. Zsidó vallási, kulturális és közéleti magazin. Szerkesztő műsorvezető Kuna Valéria. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, vendégünk Fináli Gábor rabbi, üdvözöllek, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm.
0: Nagyon izgalmas időszak elé néz majd a zsidóság az elkövetkezendő hetekben, hiszen ránk köszöntenek az őszi nagy ünnepek, már az előkészületek is rengeteg időt foglalnak magába, de szeretném, hogyha egy kicsit időrendi sorrendben próbáljunk meg végigmenni ezen az igen fontos és mozgalmas időszakon. Ugye az első ünnep Rosh Hashanah, de beszéljünk az ezt megelőző különlegesen kiemelt hónapról is, hogy milyen hagyományok kötődnek ehhez.
1: Hát ugye Rosh Hashanah-val elindul ősszel az az ünnepsorozat, az az ünnepcsokor, amit sokszor a Yamim Noraimnak, félelmetes napoknak szoktak jelezni, hívni, hiszen nem más történik, mint az emberiség, és ezen belül is az egyének, zsidó nép is megítéltetik, hogy milyen sorsa lesz az évendő évre. És akkor ez ugye a bibliai ünnepek, illetve a zsidó ünnepek közül egyedüliként a Rosh Hashanah, az új év, az évnek a feje, az a hónap, az a holt hónap legelején, elsőjére esik egyedüliként. Minden bibliai ünnep általában a hónap közepén van, teli holtkor. Ezt a hónapot, Tisré hónapját megelőzi Elul hónapja, és az Elul hónapja már a felkészülésről, a megtérésről szól. Van egy hagyományunk rá, hogy annak idején Mózes az aranyborjú után ekkor Elulhó elsején, vagyis pont 30 nappal az új év előtt ment fel a Sinai hegyre, és faragta ki, illetve írta meg a második kőtáblát, második adag kőtáblát. Úgyhogy ez akkor is, vagy akkortól kezdve már egy várakozás időszaka, a megbocsátás, az engesztelés kivárásának az időszaka volt, akkor a sivatagban vándorló népnek, de későbbiekben, mindenkorban. Szokásokhoz tartozik ilyenkor különböző bocsánatkérő esdeklésekkel kiegészíteni az imánkat, főleg általában a reggeli ima nyúlik, illetve tolódik föl, illetve hozódik korábbra, és akár már hajnal hasadta előtt, Magyarországon azért nem hajnal hasadta előtt, de mégis sokkal korábban elkezdenek, egy fél órával, 40 perccel korábban összejönni, és bűnbánó imákat, zsoltárokat énekelni, mondani, illetve felhangzik a sófár hangja már Elul hónapjában. Mi nálunk általában csak egy héttel, maximum egy héttel előzi meg a szlichot, az esdeklés és a bocsánatkérésnek az imái az ünnepet. Szefárd hittestvéreinknél ugye ez egész Elul hónapjában már reggelente, ez be van szerkesztve az imarendbe.
0: Minden kérdésre válaszoltál, amit fel akartam tenni, úgyhogy ez nagyon gyorsan sikerült. Akkor pontosítsuk egy kicsit, hogy mit is jelent az, hogy Rosh Hashanah, mit ünneplünk ilyenkor. Ugye ez alapvetően a zsidó új év, de ugye több új év is van a zsidó ünnepkörben, de mitől különleges ez? Mi az, amire konkrétan emlékezünk ilyenkor?
1: Próbálok rövidebb lenni, hogy akkor oda-vissza tudjunk pingpongozni a válaszok és kérdésekkel. Rosh Hashanah, az évnek a feje, ez nem a zsidó év kezdete, ez az emberiség születésének a napja. Ádám születésnapja volt a hagyomány szerint Tisré hónap elsején, pont, vagyis azt jelenti, hogy Elul hónap 24-én lett megteremtve a világ, legalábbis kezdődött a teremtés. Ha 6 napot vesszük, és akkor így Tisré elsején született meg Ádám, ezért az emberiség megújulásnak a napja ez, hiszen minden egyes születésnapon az ember egy új kezdetnek az elejére ér, és ezért egy új esély arra, hogy ember fürkészze azt, hogy futja a saját körét, a saját sorsát, beteljesíti-e, illetve nem is az egy sorsát, inkább azt mondom, hogy küldetését, és helyes viszonyban van-e önmagával, a többi emberrel és a teremtővel, és ezért egy hármas megtérés csokkor kell, hogy ekkor megtörténjen. Az embernek muszáj, hogy rendbe hozza ezt a hármas kötődését a külvilággal, a másik a többi emberrel, Isten és önmagával, és nem csak az emberiségnek a születésnapja ez, hanem a zsidó népnek a születésnapja ez, vagyis Izsák születéséről való jó hírt Sára ezen a napon kapta meg, aki ugye elvileg meddő volt, ezen a napon ő megújult, mint ember, de ezen a napon is született Izsák, illetve ezen a napon is lett feláldozva. És az azt jelenti, hogy bár volt sok hívő Ábrahám előtt, de azzal, hogy ő tovább is tudta adni Hénokkal, vagy más nem zsidó egyisten hívőkkel a egyisten hitet a következő generációra, ez volt a másik ígéretenek, hogy megtartja az nemzedékről nemzedékre, azzal, hogy Izsák hit hívővé vált, és nem kisfiúként, hanem 30 éve, 7 évesen hagyta magát fölvinni az oltárra. Ezzel a zsidó népnek, a hívő közösségnek a kezdete is, a születésnapja ez. Úgyhogy egyszer az emberiségé, és egyszer pedig a bukott emberiségnek javítóként elküldött zsidó közösség születésének is a születésnapja.
0: És ilyenkor egyénenként is van lehetőség arra, hogy megújuljunk, esetleg a bukásainkból fölkeljünk és tovább lépjünk?
1: Mindenféleképpen. Már az elül hónapjában a csúvá, a tfilá, és a tzedaká az imával, a megtéréssel és az adományokkal pontosan ezt a hármas viszonyt akarjuk megváltoztatni, mert ez a hármas kötődés, ez a hármas viszonyrendszer, ami Ádámnál és Évánál elromlott már az Édenkertbe, mert Ádám rosszat gondolt Istenről, rosszat gondolt összezavarodott ember és ember közötti viszony is, és önmagának való viszony is összezavarodott. Ezt mind kijavíthatjuk ezen a napon, és nyilvánvaló ebből egy újjászület és egy megváltozott természet fog következni. Nem véletlen, hogy Sára, Hanna és Ráhel is mind Rosh Hashanákor estek teherbe, vagy pedig akkor, és mindannyian meddők voltak, hogy ez úgy nagyon jól, és mindannyian ezen a napon értesültek a terhességükről, vagy leendő terhességükről, ami azt jelenti, hogy megítéltetés, illetve egy újjászületés történik egyéni szinten is.
0: Ilyenkor szokás azt mondani, hogy bepecsételtetünk az életkönyvébe, vagy a halálkönyvébe, vagy a semlegesek könyvébe. Mitől függ ez? Mit kell tennünk ahhoz egész évben, hogy ilyenkor a félelmetes napok ne legyenek annyira félelmetesek?
1: Ugye a zsidóság nagy könyve, alapkönyve, alkotmánya, a Tóra, a tanítás könyve, Mózesnek az öt könyve, ami bár történetekkel teletűzdelt kis könyvecske, idézőjelbe kis könyvecske, de egy olyan filozófiát, olyan gondolkodási rendszert, olyan életreceptet rejt magába, aminek a követése ezt elősegíti, és ezt eredményezi, hogy a közepesek könyvébe, vagy pedig legalább, vagy ha nagyon jól csináljuk, akkor a Cádékok könyvébe legyünk beírva, ahol kevesen iratnak be, és ne a Rássák, a gonoszoknak a könyvébe legyünk beíratva, aztán majd Jom Kipurkor lepecsételve.
0: Igen.
1: Azt tudni kell, hogy a micvák, a parancsolatoknak a megléte nem a célja a Tórának, hanem eszköze az, hogy jobb emberé váljunk. Ez majd, hogyha Jom Kippurról beszélünk, ott mindenképpen megejthetjük, hogy ott nem véletlen, hogy pont Jónás könyve szerepel Haftóra, olyan extra olvasmányképpen délután, hiszen ott megtörténik az a csoda, sokszor látjuk akár magán a sivatagi közösségnél is, hogy az imával és a helyes életmóddal megváltozik az isteni ítélet. Jom Kippurkor megbocsájt az emberiségnek, megbocsájt a sivatagi közösségnek, ott a sivatagban, aranyborjú miatt, csak Mózes imájára hallgatva, és a Jónás könyvében pedig magának az asszír népnek, ott fönt Ninivébe, anélkül, hogy bármifajta áldozatba mutatnának, csak azzal, hogy megmásítják az útjaikat, ugyanilyen bálványimádók maradnak. Csak azzal, hogy másképp viselkednek, a gyümölcsétről megismerszik, hogy akkor más gondolnak. De nem elég más gondolni, más is kell csinálni.
0: Milyen különleges kiegészítések vannak a Rosh Hashanai imarendben? Mik azok, amik csak ilyenkor hangzanak el?
1: Hát fúvó zenészek, figyelem. Egy ősi fúvós hangszer hallatszik ilyenkor föl a zsinagógákba, amit már korábban azt mondtam, hogy egy hónapon keresztül felcsendül a sófár hangja. A sófár az a koskürt, vagy kosszarvából készült kürt, ami különben a sapír szépséges szóból van, ebből van különben a spíró név is magyarul. De hogy a sófár az egy ősi hangszer, ami pár hangot tud megszólaltatni nyilvánvaló, hiszen csak egy kosszarvból készült kürt. Emlékezett minket ez arra, hogy ugye, hogy a Maimonides mondja a Misne Torájában, a Tóra megismétlése című 800 éves könyvében, hogy azért hallatszik ez fel a zsinagógákban már korábban, csak így előzetesképpen, hogy jön az új ünnep, jön az új év, hogy emlékeztesse, hogy térjetek meg szendergők, térjetek meg balgák, ébredjetek, jön a király. Közénk jön a teremtő, a király, és itt az idő megtérésre. És mint egy ilyen királyi harsona köszönti a királyt, aki csak jönni fog, és valóban Rosh Hashanákor leszáll közénk a teremtő, hiszen ő is ünnepli az évfordulóját annak, hogy megteremtette a világot, és a benne az embert. És királlyá emeljük magunkat a kürtszó hallatával, harsonák hangzásával, felcsendülésével, amint a király közöttünk jár, a népek között. És persze Izsákra is emlékezünk, akit ezen a napon kötöztek meg, és feszítettek föl az oltárra, és apja majdnem levágta. És ugye helyette az áldozat szintén egy kos volt, és erre az áldozatra is, vagy majdnem áldozatra, áldozatvállalásra is emlékezünk. Úgyhogy ez a kürt az alapvető és egyetlen micvája, ezt nagyon hangsúlyoznám, egyetlen micvája a Rosh Hashanának. Minden, nyilván a liturgiában megemlítetnek az, hogy az emlékezések, a megemlékezések, a királyávatás, az örökkévalónak, az egész teremtése fölé való királyá elhívása, illetve magához, hogy a sófár az miről szól, stb. Ezzel a hármas egységgel kiegészül az ünnepi liturgia, de minden más, amit az emberek hallottak filmekben, olvastak könyvekben, láttak a Rosh Hashanáról, az új zsidó új évről, kezdve itt a méz, a kerek dolgok, a keserűnek és a savinak a kerülése, a répa, a gránátalma és minden más, ez csak hagyomány, vagy késői hagyomány, vagy kabala, szójáték, és egyéb dolgok. A legfontosabb dolog ez a kosszarv megfújása. Erre ott kell lenni az embereknek, hogy ezt hallják. Úgy tűnik, hogy mondtam, hogy megelőzi az ünnepet már egy ilyen felkészülés, az ünnep alatt 100-szor hangzik el, csendül fel a sófár, különböző módon, kürtöléssel, rövid staccatókkal, nem tudom, és szóval háromfajtaképpen fújják meg. Ha szépen fújja valaki a sófárt, tényleg az ember bele tud borzongani abba is, és a hátán feláll a szőr, mert egészen mélyre hatol az a sikolyszerű, bizonyos sikolyszerű felcsendülései.
0: Ez így van, ezt már tapasztaltam is többször is, és sőt, már volt alkalmam szerencsére fújni sófárt, ami ugye...
1: Elsőre ment?
0: Persze, hát azért ennyi trombitálás után eléggé egyszerűen sikerült, de játszani rajta is kiemelkedő élmény, tehát tényleg nem minden nap egy kicsit meditatív állapotba kerül az ember, és valóban ebben az időszakban tényleg, ahogy mondtad, az ember lelkéig tud hatolni a sófár hangja. De nagyon megcsapta az előbb a fülemet, hogy felszólít bennünket ez a hang, amikor megszólal Elul hónapjában, hogy ébredjetek, hiszen jön a király. És ugyan említetted, hogy ez a legfontosabb micva, és gyakorlatilag az egyetlen, ami kimondottan ehhez tartozik, de vannak-e olyan hagyományok, amik esetleg később ragadtak erre az időszakra, amivel elő tudjuk segíteni ezt a megtérést, tevőlegesen is az imán és a micvák betartásán kívül vannak olyan plusz dolgok, tennivalók, amik segíthetnek bennünket ezen az úton?
1: Természetesen, amit mondtam korábban a megtérésnek a hármas fogatáról, különösképpen kell készülni az ünnepre, hogy az ember például már az ünnepet megelőzően, és nem csak Jom Kipurt megelőzően felhívja ismerőseit, barátait, és mindenkitől bocsánat kérjen, és kiengesztődjön, mert hogyan várhat ő ítéletet, igazságos, vagy szeretetteljes ítéletet, irgalmas ítéletet, hogyha ő nem irgalmas, vagy kedves másokkal. Ha kérnek az embert, nyilván mindig köteles az embernek adnia, és nem véletlenül az a Héberről az adománya úgy hívják, hogy az igazság. Hogy ez igazság az, hogy csak azért vagyunk a Földön, hogy másoknak tudjunk adni, és úgy, ahogy az örökjól adott feltétel nélkül, és szeret feltétel nélkül, azt próbáljuk valamilyen szinten véges emberként utánozni. De magán az ünnepnek a lefolyása közben is, készülve az új évre, vannak olyan aktusok, mint például a taslich szertartása is, amikor ugye nem mindenki gyakorolja, de legtöbb ember ma az áskenáz világban gyakorolja azt a szertartást, hogy morzsákat visz ki, és elszórja őket, eldobja őket, vízbe szórja őket a halaknak, és ezzel is szimbolizálja, hogy elhagyja ő a bűneit, stb. És amit már korábban megemlítettem, az a kerekételekről, az édesételekről, ez ugyanúgy, mint a többségi társadalom keresztény hagyomány világában, sőt, valószínűleg voltak kölcsönhatások oda-vissza, de mondjuk a lencsev és a többi, mind-mind a kerekség, a körbenforgás, a sorsnak a lentje és a fentje között való átmenetet jelképez, illetve azt, hogy reméljük, hogy a jó könyvbe és édes életre leszünk beírva jövőre, és ezért ugye kerüljük a savanyú és a keserű ételek fogyasztását. És akkor ott van az a rengeteg más szimbolikus étel, ugye a gránátalma, amit leginkább ki tudnék emelni, ugye a sok magjával, a halnak az evésével, más kultúrkörben a báránynak az evésével, azon belül is a halnak, vagy a báránynak a fejének az evéssel, mert ugye ez az évnek a feje. Szóval az, hogy a étkezésben nyilván az terített asztal mellett, illetve a liturgiában is megmutatkozik, de hogyha a zsinagógán kívül olyanfajta szokást akarnánk, hogy az ember tényleg eljátsza azt, hogy eldobja a bűneit, akkor leginkább ez a testlékszertartás, ami a mi kultúrkörünkben, így a Pirineusok és a Alpok fölötti régióban, az Áskenáz világban megszokott és elfogadott, de mondom, ez sem hagyomány, bocsánat, ez sem vallási parancsolat, ez is csak hagyomány.
0: És ugyanilyen hagyomány a Rosh Hashana körül kialakult szédel, mert bevallom őszintén, hogy gyerekkoromban mi nem tartottunk ilyen rituális étkezést, természetesen volt lakoma, halfej, meg ami kell, de manapság már egyes közösségekben komplett kis előétel, arzenál áldásokkal kísérve, mire eljutunk a Rosh Hashanai főételig. Szerintem mindennek megvan tényleg a répa, amit említettél, a datoja, vagy a halfej. És ezek honnan jöttek? Keveredtek a zsidó kultúrák, esetleg a szefárdoktól vettek át az askenázok, vagy egyáltalán hogy alakult ki, vagy hogy lehet az, hogy mondjuk én, mint egy vidéki neológ háztartásban felnövő, tipikus magyar kislány, nem találkoztam ezzel csak akkor, amikor ide kerültem egy ortodox közösséghez Budapestre.
1: Úgyis mondjuk neked, ezzel mondjuk egy példát tudnék válaszolni azzal, hogy mondjuk ma ugye valaki elmegy egy vallásos közegbe, vagy New Yorkba, Londonba, vagy Jeruzsálembe, Nébrákba, mondjuk Izraelen belül, akkor ott mindenki, mint egy ilyen katonában, hadsereg, egyformán vannak öltözködve, fekete-fehérbe. Én láttam nagyon sok fényképet esküvőkről, az 1900-as, 1910-es évekről, a Kazinci utcából, meg más ortodox helyekről, Munkácsról, Ungváról, Krakkóból, és hát az emberek nem úgy néztek ki. Sőt, nem mindenkinek volt szakálla. Ami azt jelenti, hogy sokszor van az, hogy egyrészt ez most csak egy korszakra jellemző, hogy ugye, olcsóbb a ruha, könnyen lehet szerezni, valamikor az ember valamit a külsejével pótol, ami belül már nincs meg. Vagy kívül mindig könnyebb alkalmazkodni egy szinthez, mint belsőképpen. És ez nem most kritika volt afelé, a világ felé, én csak azt akartam elmondani ezzel, hogy egy összezavart világban élünk, és 200 éve a francia felvilágosodás óta, amit a zsidóság megkapta az egyenjogúságot, stb. És erre még rácsúszott ugye a asszimiláció, az antiszemitizmus, a holokauszt, Izrael megalakulása. Lényeg az, hogy összezavart világban élünk, és a zsidóság is keresi újra magát, hogy hogyan tudna alkalmazni a modernitáshoz. És kitalál új hagyományokat, és új felfúj, és új értelemmel tölt meg régi kereteket. Csak hogy például mondjam el neked, ugye mindenki, aki zsidó életet él a mai modern világban, és a zsinagógában úgy lejárogat, és ez a zsidóságnak a 70-80%-a, ugye születés környékén találkozik a zsidósággal, ha ünnepektől eltekintünk, életutat tekintve az esküvőig, mondjuk bármit vagy bátmit szója van. Mind a két hagyomány kb. Az egyik 2-300, a másik meg 1000-1200 éves múltra néz vissza. De a zsidóság 3300 éves. Szóval a lényeg az, hogy nem volt mindig így, de manapság már olyan a bármit szó, mintha Mózesnek is lett volna. Pedig nem volt, és Rabbi Akivának se volt, és nagyon sok mindenkinek nem volt, aki nagyon fontos számunkra, és a Talmud lapjaim, vagy bárhol máshol szerepel, Biblia lapjaim. Úgyhogy manapság szédereste az igazságot megvalva, ugye a szentély pusztulása után a húsvét körül alakult ki, egyiptomi kivonulás körül. Bizonyos kutatókat hallgattam, akik eznek a témának a szakértői, még azt is elmesélték, hogy milyen sokban hatott a kereszténység visszafelé a szédrestére, vagyis nem a szédrest te hatott a kereszténységre, mondjuk a katolikusoknak a miséjére, hanem a húsvét szertartása hatott a zsidóságra visszafelé, és ezt a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora ezt le is vezette, YouTube-on fel az előadás különben, angol nyelven. De a tény maradt, hogy Széder este azóta van, 1800 éve. A kabbalisták kitalálták a fák új évének a Széder estejét. Ez tökéletesen tudjuk, hogy 450 évre megy vissza. És a mai korban valamikor azóta, az elmúlt 450 évben, valószínűleg a 20. században valamikor a szédresnek is kreáltak egy keretet, azért, mert csökken a tudás, elvonja a figyelmet sok minden más, az apák, az nagyapapák nincsenek ott, nem voltak ott, lehet tragédiák miatt, vagy pedig nincsenek tudás birtokában, és nagyon sok minden áttevődik a zsinagógába, és a informális családi keretből egy formális közösségi ünnepé tolódik el, és a zsinagóga átveszi a családnak a szerepét. Ami néha rossz, mert van, akinek arra nincs igénye, hogy másik 30 ember együtt ünnepeljen. És csomó embernek, és nem lehet olyan ünnepet csinálni, hogy mind a 30 embernek, vagy mind a 60-nak, vagy 120-nak, akik ott vannak, megfelelően az ember. Úgyhogy lényeg az, hogy így pótol ez sok mindent, de szerintem nagyon sokan hátat is fordítanak esetleg az ilyen próbálkozásoknak, mert pont ez nem tetszik nekik. Persze a kisebbség az, de én tudok sok nagy számban, akik sajnos ezért nem járnak le.
0: Akkor úgy is mondhatnánk, hogy ezek a viszonylag új keletű, vagy kicsit felfújt hagyományok ilyen mankóként szolgálnak, hogy vissza tudjunk kapaszkodni a hagyományokhoz, hiszen az a mélyről jövő tudás már nincs annyira jelen az életünkben.
1: Folyamatosan, kicsit úgy definiálnám, vagy ahhoz hasonlítanám a zsidóságot, mint egy gyorsuló meteoritra lenne, amiről egyre gyorsabban törnek le a nagyobb és nagyobb részecskék. És ezért próbálnak a rabbik és minden más gondolkodó, lehet, hogy buzgó, túlbuzgó jidise mámék, de lényeg az, mert Magyarországon tudom, hogy azért a bizonyos könyvér, amiből leszokták vezetni azokat a újévi vacsora meneteket, azt egy zsidó asszony találta ki. Igen? És hozta meg Magyarországra, és nem egy rabbi volt mögötte. Úgyhogy csak azt mondom, hogy lelkes amatőrök is vannak mögött, az ilyen kezdeményezések mögött, és tudom, hogy nagyon sok mindenkinél megvan az a könyvecsk otthon, amit pár évvel ezelőtt nyomtak és osztogattak, és az emberek csodálkoztak, és bár hallottak dolgokról, de az a könyvecsk azra volt nagyon jó, hogy megmagyarázott sok mindent. Azt már nem mérlegel és súlyozza, amit most én elmondtam, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami csak hagyomány. És ez különben sokszor szokott probléma lenni a mi világunkban, a zsidó világban, mert hirtelen az emberek nem tudnak súlyozni, és olyanokhoz ragaszkodnak köröm szakatáig, ami csak hagyomány. Viszont lehet, hogy a 85 hagyományba elfáradnak, és az egyetlen dologra, ami kötelező, arra már nem jut idejük, vagy erejük.
0: Mindezt összegezve te azért pozitív dolognak tartod az ilyen kezdeményezéseket?
1: Igen.
0: Tehát azért igen. Szükség van mindenre, ami csak
1: mindenre
0: egy kicsit is
1: hozzáköti az ember. Igen. Aztán valakit ez valamit meg az fog meg. Van, akit egy jó zenekar, és van pedig, akit egy könyvecske. Igen.
0: Értem. És ti hogy készültek a közösségben? Könyvecskével vagy annélkül?
1: Könyvecske nélkül, bár nekem ott a könyvecske megvan otthon, de tudom, hogy a könyvecske nincs meg a közösségnek, ez a kis könyvecske. Délpesten, ahonnan átjöttem ebbe a közösségbe, ott ilyenkor mindig volt vacsora is. Ebbe a közösségbe ez nem volt szokás. Az meg kérdés, hogy próbálom ebbe vezetni, vagy nem. Idén nem akartam még ezt a újítást bevezetni, úgyhogy valószínűleg csak a kerek bárhezt fogjuk majszolni mézzel, meg almával. Esetleg, mivel ugye tej után nem kell olyan sokat várni, ezért lehet, hogy még vajat is, meg lekvárt is eszünk majd a kalácshoz, és akkor ha valaki otthon folytatja olyan étellel, ami húsos, akkor még mindig van ideje, amíg hazaér, stb. De a lényeg az, hogy most így nagyon laza és ilyen édes, de mégis nem húsos, hanem csak vegetáriánus vacsoránk lesz új évkor, és még mi is valószínűleg egy-két gránátalmát, stb. Beszerzünk, de nem lesz az a répa és egyéb szimbolika kavalkád, ami mindenképpen szerepel abban a bizonyos könyvecskében.
0: Igen, értem. Tényleg az gránátal már jutott eszem, hogy azért is olyan fontos, mert a legenda szerint pont 613 magja van. Megszámoltad már valaha is?
1: Nagyon szeretem a gránátalmat, rengeteg szerettem, nagyon sok ingemet tönkretettem vele, és ruhámat. Én azt mondom, hogy butasság, még 300 sincs benne.
0: Ugye? Én is sose jutottam el még 300-ig se.
1: De mondjuk, ha a következő szegmensben lesz időnk, a 613-ról beszélhetünk, mert ez egy legendás szám, nagyon fontos szám, nagyon sok félreértést veszik körül. Az igazság az, hogy pontosan a soknak a szinonimája valószínű 613.
0: Hát magban. Akkor ezt a sokkal folytatjuk itt néhány perc múlva, addig is zenélünk egy kicsit. Ja.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt még mindig a Merkab, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Finálé Gábor rabbi. Rossz Hasanáról, a zsidó újévről és az azt övező hagyományokról, kötelezettségekről beszélgettünk eddig, és egy nagyon különleges számnál hagytuk abba a beszélgetést az előző részben, az a bizonyos 613. Mit is jelent és mi is rejlik mögötte valójában?
1: Ugye a hagyomány szerint 613 parancsolat, ugye micvá van a Mózes ötkönyvében elrejtve. Azért mondom, hogy elrejtve, mert valamelyik ugye kiabál felénk, és látjuk rajta, hogy egy törvény, egy rendelés, egy utalás, egy utasítás, egy felszólítás, vagy egy átokkal sújtott cselekedet, amit el kell kerülni. De valamelyiket a szöveg mélyéről csak hosszú magyarázat után bányásznak idézőjelbe ki bölcseink, és az igazság az, hogy a Talmudban, ha jól tudom, egyszer hangzik el ez a 613 kifejezés, utána az a rabbi, aki ezt kimondja, az soha többet nem szerepel, és senki nem mondja meg pontosan, hogy melyik az a 613, és amikor később, egy 5-600 évvel később, főleg muszlim és keresztény hatás, mivel két másik ábrahámi vallásnak volt már törvényi kódexe, míg a zsidóságnak volt a talmudja, viszont mindig a rabbik személyes értelmezése módján ugye hoztak törvényt és szolgáltattak igazságot. A kiterjedt iszlám birodalomban, ahol a zsidóságnak a 4/5 élt, rossz volt, hogy mondjuk Kairóban és Kordobában és Bagdadban és Szamarkandban az ember más-más ítélet kapott ugyanaz esetre. És az iszlámban és a kereszténységben ez már nem fordult elő, hiszen Bizáncban is és az iszlámvilágban is azért már voltak törvényi kódexek, és egyformán ítéltek, és minden városban kvázi nagyjából ugyanaz volt a döntés, vagy a várható jogi ítélet, és ez nagyon fontos volt, hiszen a zsidóság ekkor vált kereskedő nemzetté. Előtte földművelő nemzet volt a zsidóság, csak az iszlámvilágban vált ugye a fő Kínát és Indiát Európával összekötő kereskedelmi hálózattá, és vagy hálózatot működtető kisebbségé, és ezért indult egy kódexgyártási igény, és

0: Ramban Nachmanides, aki szintén Hispániából, csak a keresztény oldalról való különben Geronai, szóval ott Barcelona melletti rabbi volt, ő nem számolja be 6000 ember a napi imát kötelezőnek, csak az étkezés utáni áldást.
1: De hogyha összevetnénk akkor ezek szerint a két verziót, akkor még több is lenne, mint 613?
0: Nem, a 613 az mindenképpen megmarad a szám, azért mert ragaszkodnak a rabbinak a véleményéhez, mert 613 az ugye van a mi tipikus ruhadarabunk, ugye amit ma már csak imaságként, de amikor már régen úgy öltöttek magukra azt a bizonyos felső ruhadarabot, mint ma az afgán menekültek a pokrocot a téren. Szóval a legfelsőbb ruhadarab az egy ilyen tóga, lóca, mindenes volt. Ha fújt a szél, akkor így vettem, így csavartam magamra, hogyha le akartam heveredni a rétre, akkor úgy. Ha esett az eső, akkor meg amúgy. És ennek a négyszögű ruhának a végén voltak az emlékeztető rajtok, azért a legfelső ruhában, hogy mindig lehessen látni. Ennek a rajtnak a neve az, hogy cicittével. Ennek a szónak a számértéke az, hogy 600. És a rojtnak 13 csomója van. Szóval 13 hurka. És így adja ki a ruha a 613-at. De a lényeg az, hogy ez is egy utánhallása a törvénynek, ami ott benne van. Szóval a lényeg az, hogy amit akarok ezzel sugallni, az, hogy micvából, parancsolatból, ugye, és a parancsolat nem más jelent, mint egység teremtése, vagy hídépítés ég és föld között, hiszen a cevet, cafta szóból van, ami azt jelenti, hogy csapat, egység. Ami azt jelenti, hogy amikor nem az én akaromat teszem meg, hanem az örökké akaratát, az ő parancsolatát, akkor ott egység alakul ég és föld között, és minden ember mindig ezt megteszi, akkor ég és föld összeér. Úgyhogy így teljesen más megközelítése van a parancsolatot, amit általában azt ridegen róla szoktak gondolkodni. Szóval 600 a parancsolat elhangzik egyszer a Talmudban, azt próbálják utána kitölteni későbbi korok rabbiai töltettel, de más-más következtetésre jutnak. Azon kívül pedig ugye 613 parancsolatot az összes parancsolatnak a száma, akármelyik rabbinak a verzióját is vesszük, de van, amelyiket csak nők tudják csinálni, van, amelyiket csak a főpapok tudják csinálni, vagy főpap tudja csinálni a szentélybe, vagy léviták tudják csinálni, vagy földművelők, amikor létezik a szentély, az csak a Szentföldön, stb. Szóval a lényeg az, hogy így soha senki nem tudja, és nem is kell senkinek megtartani 613-at. Ennyi. De hogy a 600 az szó, azt tudni kell, hogy mindig a zsidóságban a teljességet, a sokasságot, és most hagyjuk a kabalát, még a kabala nélkül is, a Bibliában mindig a hatos szám az erről a világról szól. Ezért a hatodik nap teremt, hat nap alatt, és a hatodik nap teremtette az embert, ugye hat irányba lehet elindulni, hat égtáj felé, vagy négy égtáj plusz föl és le lehet elindulni ebbe a világba. Úgyhogy a hatos szám ezt a világot jelképezi, viszont a 13-as szám az szeretetet. És mindig minden egyes számnak a többszöröse az ugyanazt jelképezi. Szóval nem véletlen, hogy 600 000 felnőtt zsidó férfi jött ki a Biblia szerint Egyiptomból. Mert az már egy teljesség volt, az már egy elpusztíthatatlan világ volt a világban, stb. Szóval ez a hatos szám, ez mindig ott van a Bibliában. Úgyhogy 613 vagy nem, a lényeg az, hogy a soknak és a teljesnek a szimbóluma a szeretet teljes sokaságnak, vagy soknak a szimbóluma, a 13 a szeretetnek a száma.
1: Ezt most nagyon elgondolkodtam, amit mondtál, mert ebben a felfogásban ezt még így nem hallottam, és nagyon tetszik tényleg. És az, ami még szintén elgondolkodtató, hogy ugye azt mondtad, hogy az e-világot szimbolizálja ez a hatos szám, de pont az őszi ünnepek kapcsán ugye az egyik legkiemelkedőbb nap, Jom Kipur, amikor ugye 25 órán keresztül böjtölünk, talán ez az, ami így kívülálló szemével a legnehezebb vagy legkülönlegesebb ebben a napban, de ha jobban belegondolok, nekem a kedvenc ünnepemről van szó, ez a legkevesebb és az legelhanyagolhatóbb része, viszont ez is azt akarja szimbolizálni, vagy sugallni a számunkra, hogy ilyenkor egy kicsit többek leszünk, többek akarunk lenni, mint ez a világ, hiszen azért esdekelünk egész nap, hogy megbocsássa az örökkévaló a bűneinket, hogy elfelejtsék azt, amit hát azt a sok rosszat, amit ugye a gyarló ember elkövet, mert hát mégiscsak emberek vagyunk, és nem eszünk, nem iszünk, hogy hasonlatossá váljunk az angyalokhoz. Uh-huh. Honnan ered ez a hagyomány, hogy lehetünk erre képesek, vagy mi előzi meg azt lelkileg, hogy ezt végig tudjuk csinálni?

0: Hát egy angyalokhoz, valóban egy 24 óráig angyalokként viselkedünk, az biztos, hogy az, hogy angyalok akarunk-e lenni, ugye tudjuk nagyon jól, vagy legalábbis a hagyományunk az néha hangsúlyozza azt, hogy angyalok tiltakoztak, angyalok irigykedtek ránk, először tiltakoztak, hogy egy állati testbe hogy lehet egy isteni lelket belerejteni, stb. A gyarlók anyagba az istenit, és végül is ugye azért vagyunk többek, mint az angyalok, mert hogy pontosan ha úgy viselkedünk, akkor az őszintjükre vagy föléjük tudunk emelkedni, annak ellenére, hogy van testünk. Szóval az érdeme azoknak nagyobb, akinek nagyobb a balasztja, az ellensúlya. De nyilván nem azért böjtölünk ezen a napon, hogy mi érdemesüljünk, és hogy akkor most megmutassuk, hogy tudunk mi is, ha akarunk, sőt, még talán jobbak, mint angyalok. Egyszerűen ugye a Tórában az van leírva, hogy ve'initemet nafsotéhem, sanyargassátok, szegényítsétek ki a ti testeteket, önmagatokat, amit a bölcsek úgy állapítottak meg, hogy az összes érzéket, érzék táplálását szüneteltetni kell, a kényelmes ruháktól, az olajoktól és a parfümön át egészen az ételekig, nem szabad se inni, se enni, stb. Nyilvánvaló betegekre, terhesekre, stb. Nem vonatkozik. De én mindig arra szoktam hasonlítani, és arra szoktam emlékeztetni az én fanyarú arcú, böjtölő hittestvéreimet, hogy ugyan már ne vicceljen velem, gondoljon arra, amikor érettségi volt, és kiderült, hogy lesz még 5 étel, amiről nem is tudott. Vagy ki kellett menni a külföldre, és még azon a napon, amikor ment volna, kiderült, hogy a gyerekének valamit kell csinálnia. És hip-hop, az ember miközben ezeket próbálja megoldani, ezeket a feszült helyzeteket, 24 óra, 30 óra, 35 óra nem alszik, nem eszik, és föl se tűnik neki. Eltelik 18 óra, eltelik 20 óra, és jé, azóta nem is ettem. De teljesen máshol pörög. És valami olyasmit kell, hogyha valakinek jó az a felkészülés, jó ez a Jom Kipurt megelőző 40 nap, zárójelben Jom Kipur napján lőtt le Mózes a Sinai-hegyről, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a megtérést akkor, amikor Mózes fölment, és amikor jön le, akkor megünnepeljük, és ugye azzal a hírre jött, hogy Isten befette, az Isten megbocsájtotta a bűneinket. Úgyhogy ezért van az nap a Jom Kipur, amikor van a befedésnek a napja, kapára azt jelenti befedés, ezért hívják a szentély függönyét kaporetnak, ugyanabból a szóból van. Úgyhogy az a bűn befedését, hogy nincs már szem előtt, nincs, nem, már nem látja Isten, jelenti. Hogyha az ember jól fölkészül erre az ünnepre, akkor az bőjt az nem nyűg lesz, és nem kell azt a bizonyos, amit bizonyos hagyománykörökben, hagyományos körökben így szagolgatnak, hogy legalább valamit így próbálnak így valamivel az éhségüket elcsitítani, különben az a birsalmába szúrt szegfűszegek, nem tudom. Az igaz, hogy ugye mivel nem szabad parfümözni az embernek magát, az a gyümölcs is van különben egy nagy halakikus baj. Hiszen ha nem szabad parfümözni, hogy az orrunkat, mint érzékközpontot ne izgassuk, vagy ne befolyásoljuk, akkor ez milyen dolog, ez milyen kibúvó. Úgyhogy ezt sem mindenki engedi meg. Másik pedig az, hogy lenne ideje szagolgatni bármit is, vagy bármilyen nyavajogni, amikor azokat a bizonyos problémákat megoldja. Nem. Szóval, hogy ember próbál ezzel rendet tenni az életébe, az értékrendjébe és minden másba, akkor annyira elfoglalja őt az ima, és annyira lefoglalja őt a rendrakás, hogy eszébe se jut enni. És lehet, hogy délután 6-kor jut eszébe az, hogy kicsit érzek valami éhséget, de 2 óra is úgyis vége az ünnep, a magának a rendrakás lehetőségének. Ugye az utolsó imát, ami az Jom Kipurkor van, azt úgy nevezzük, hogy az ajtózás, kapuzárás. És akkor van, ugye, csak vigyázni, hogy nagyon kapuzási pánikba essünk. De akkor kapjon az ember eszébe, hogy mindjárt vége a Jom Kipurnak. Úgyhogy aznap 5 ima van, ez az 5. a Neila, és hát mondom, szóval Én még azt is, nem azt, hogy szentségtörésnek tartom, mert nem akarok nagy szavakat használni, de az, hogy ugye Jom Kipurra sokszor kívánnak könnyűbe ütött egymásnak az emberek.
1: Igen.
0: Az igazság az, hogy én sikereset szoktam általában kívánni, mert nem arról szól, hogy könnyű legyen. Arról szól, hogy sikeres legyen, vagy úgyis könnyű lesz, hogyha sikeres vagy abban, amiről szól a nap. Úgyhogy különben a feleségem is a kedvenc ünnepe Jom Kipur.
1: Igen.
0: Nem csak azért nem szeret főzni, hanem azért, mert valami van az ünnepben, ami megragadja őt. Elvileg a dallamok nagyon szépek, illetve a felolvasott részek, akár a Tórából kiválasztva, vagy a Tanakh, a Biblia többi részéből kiválasztott olvasmány, így például Jónás könyve is óriási üzenetet hordoz.
1: Ez így van. Említetted, hogy sikeres böjtöt kívánsz inkább. Mikor lesz sikeres a böjt? Illetve mikor lesz sikeres az ünnep?
0: Amikor az ember egy kilót se fogyott, de mégis úgy érzi, hogy 50 kilóval könnyebb. Valamiért, aki fölveszi magára ugye a zsidóság jármát, az Istennek a jármát, és végigcsinálja az őszi ünnepeket, akkor valóban valami lelki szintre el kell, hogy jusson, ha jól csinálja, el kell, hogy jusson Jom Kipurra. Egyszerűen annyira nehéz az embernek rendet vágni a mai világ dzsungelében. Szóval nincs ez a machete, vagy az a dzsungelvágó kés, amivel a fontosat el tudjuk különíteni a nem fontostól, a szennyet a mocsoktól. De inkább csak nem akarok nagy szavat használni, egyszerűen csak a fontos, a nem fontostól, a pazarlót, a feleslegest, ami igazán szükséges. És legyen a fizikai vagy szellemi értelemben is, amit most mondok. Jom Kipur, és ezek az egész hónapnak ugye a mérleg, a jelképe, és egyszerűen kapunk valamit, hogyha úgy születünk újjá, és úgy tesszük le a régi énünket, ahol kapunk valami olyasmit, hogy olyan új szemüveget, vagy kontaktlencsét, amivel egyszerűen másképp fogjuk tudni látni a dolgainkat az esti tévétől kezdve, a nyaraláson át, az, hogy milyen ruhát vegyek föl, egyrészt mindig a nagy kérdésekig, hogy kihez menjek férjül.
1: Azt hiszem, tényleg ez a legnehezebb időszak az évnek, hiszen az ember sokszor nem szeret szembenézni saját magával, főleg, hogyha mondjuk vaj van a füle mögött, de lehet, hogy nekem is azért pont a kedvencem Jom Kipur, mert ilyenkor tényleg úgy érzem, hogy mindig kapok egy újabb esélyt. Kapok egy újabb évet, ha jól csináltam, ugye? Remélhetőleg bezrátesem arra, hogy valóban nagyobb rendet tudjak teremteni, és ahogy mondod, nagyon nehéz ebben a mai világban kiigazodni, és ez a zsidóságon belül is nekem egy állandó dilemmám, hogy választam ki azt, amelyik a helyes út. Hiszen oké, hogy ott vannak a micvák, a parancsolatok, mit kell megtartani, a kóserság, egy nagyon sok minden, de manapság már a zsidóság is annyira szerteágazó, és ha még kijebb nézek a világban, akkor meg még nagyobb a káosz, hogy lehet eldönteni, honnan tudjuk azt, hogy ez még belefér, de ez már fölösleges, ez fontos, ez pedig nem annyira. Ez egyéni inkább, vagy van erre szerinted egy általános kijelenthető helyzet, hogy ha ezt csinálod, az jó, de lehet, hogy ez a másiknak nem jó, attól még ugyanolyan zsidó vagy kevésbé. Érted, mire akarok kiukadni?
0: Igen, igen, igen. Nem, azt sem... Nem tudom, szóval, hogy alapvető receptnek én sokszor szoktam azt mondani, amikor valaki megkérdezem, hogy miért ezt a ruhát hordjam, vagy miért nem azt a ruhát hordjam, stb. Mindig visszakérdezek, hogy kire akarsz hatással lenni, ki nem akarsz hatással lenni, és jó ez a hatás, vagy nem jó az a hatás, vagy az, hogy én azt szoktam azt mondani, hogy 100 év múlva örülnék annak, ahogy most döntöttem. Haragudni fogok-e magamra, vagy pedig szembe fogok tudni nézni nem magammal. Ezt most ugyanúgy gondolom a neofitáknak, az újonnan megtérteknek a hévére és hevére és buzgóságára, és sokszor a belási micvákat, az emberi kapcsolatok felé helyezésére, ami valamilyen szinten ugyanúgy istenkáromlás lesz. Mert akkor a nem vallásos esetleg volt barát, azt fogja látni, hogy Isten egy fanatikus csinál a hívőből, és még kevesebb, távolabbra kerül Isten, hogy úgy viselkedik egy hívő, egy új hívő, neofita, hogy a környezete is abból olyan példát merít, akkor ha hiszi, ha nem hiszi, becsülni fogja azt, ami abból sugárzik. Szóval a lényeg az, hogy az embernek ugye, ami a legnehezebb, és most persze a szakmámat fogom dicsérni, de inkább nem is az én szakmámat, mert ez hivatás inkább, és különben is nem, inkább csak azt mondom, az egy mondat, ami rólunk is szólhatna, hogyha van közöttünk olyan erős személyiség, de a lényeg az, hogy van egy olyan mondat a Pirkei Ávodban, az Atyák Bős tanításában, hogy keresd magadnak mestert. Szóval a lényeg az, hogy a mai világban nagyon könnyen embernek az emberek counselingra, pszichológushoz, stb. Az embernek nagyon kevés az, hogy megbeszél a barátaimmal. Csomó titka van a barátai előtt is. Sokszor a barátok vetélytársakká silányulnak, az ember nem meri kijönteni magát, kiadni magát nekik, mert mi van, hogyha holnap után belőle válik az ellenségemé? Ha így gondolkodik, már rég rossz. Szóval az, hogy így a Pirkeiből van egy olyan mondat, hogy Asele Harav, csinálj magadnak, szerezd magadnak mestert, rabbit, persze, de hogy mestert jelent a rabbi is, hogy lehet olyan dolog, amikor van egy öreg bácsi, és lehet, hogy többet is szerethetsz magadnak, szóval szerezd magadnak 10 rabbit is, vagy 10 mestert is. Anyagiban erre fogom megkérdezni, erkölcsi és morális szentében pedig lehet, hogy azt a nénit fogom megkérdezni, de lényeg az, hogy nem mutatja, hogy ez himne mindenki, és nem biztos, hogy rabbinak kell lennie annak az illetőnek. Lényeg az, hogy kell tudni azt mondani, hogy nem értek mindenhez. Szóval azt mondja egy helyen a hagyomány, és ezt Rambán, a Nachmanides nevű rabbi, aki ugye Geronából való, ő azt írja az ő levelében, amit sokan minden nap elolvasnak az imakönyvből az ima előtt, a fiának írta ezt a levelet, 1263 körül, amikor kiűzték Spanyolországból, hogy az Isten félelem minden bölcsesség alapja, de az Isten félelmet megelőzi a szerénység. Ha az ember szerény és alázatos, az mindenek a kulcsa. Ha tudok kérdezni másoktól, hogy szerinted ez jó-e nekem, ha nem mindenben én akarok eldönteni, akkor az már egy jó út. Persze az ember dönthetünk másképp is, de lényeg az, hogy kérje ki, beszélje meg, tájékozódjon, hogy hogyan akar dönteni. Szerintem egyik, a szerénység és az alázat egyik kulcsa sok döntésnek. Nagyon sok 10-100 000 vagy millió forintot emberek megsporolnának, hogyha a nyaralásukat, a ruházatukat, vagy akár a otthoni kütyüiket, azt a szerénység alapján vásárolnák meg, vagy döntenének a fejet, és nem pedig a siker, a külső világ megerősítése és a dicsőség hajhászás alapján.
1: Jom Kipur idején hogy tudjuk ezeket a dolgokat erősíteni? Mik vezetnek rá erre?
0: Az a bizonyos hármas csokor, amit korábban elmondtam, az ima, hogy rendbe kerüljön a viszonyunk a teremtővel. A csúvá, az, hogy az ember megtalál, hogy miről szólok én, miért vagyok itt, mi az én életem, visszatérni itt a csúvá, azt jelenti visszatérés saját magunkhoz, hogy miről szólok én magam. Tényleg mi az, amire fel kell tenni az életemet? Biztos, hogy sziklát kell másznom, és arra kell költenem 15 millió forintot, hogy fölmásszak a x-edik csúcsra a negyedik kontinensen, pedig már másik hármat megmásztam, és elköltöttem már 12 millió forintot. De persze most nem ezt egy hegymászakat akarom piszkálni, csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen biztos, hogy az embernek jó úton jár, és hogy tényleg 10 év múlva, 20 év múlva örülni fel annak a tetoválásnak a hátán, viszont nem fog örülni annak, hogy sose hívta fel az apját, pedig összevesztek 5 éve, és nem tudta azt pótolni. Szóval miről szól az én életem? Tényleg ragaszkodunk el ahhoz, hogy meg kell, hogy legyek sértődve még mindig arra a barátomra, aki 2 évet azt merte nekem mondani, hogy. Szóval szerintem ilyesmiket önmagunkkal tisztában lenni, és nem pedig az idegennel és az ártatlannal, aki kérdez és kér, afelé fordulni, arra szállni 5 percet, 500 forintot, stb. Szóval lényeg az, hogy adni olyanoknak, akikhez semmi hasznom nem származik, és semmi jutalmat nem kapok érte a földi valóságba. Szóval az embernek a hármas kapcsolatrendszerét tisztába tenni a világba, azzal Jom Kipurja sikeres lesz, és az értékrend helyre rázódik a zsidó recept szerint.
1: És mi történik akkor, hogyha valaki Jom Kipur előtt megijed, és ezt nagyon komolyan veszi, mondjuk akár 40 napig, vagy akár az utolsó 10 napban, ugye Rosh Hashana és Jom Kipur között, de amúgy egész évben nem foglalkozik ezzel, vagy Jom Kipur után megnyugszik, és visszatér a régi életmód, akkor volt értelme az egésznek?
0: Ugye nagyon sokszor ugye elmúlt 200 év zavarodott világában, vagy akár még az elmúlt 1800 év szentély nélküli világában, valóságában, sokszor a hagyományunk, mivel kisebbségben éltünk, és üldözött kisebbségben, sok esetben üldözött kisebbségként éltünk, ezért a hagyományunk volt a mi belső virtuális országunk. Ezért a hagyománynak csomó része fetisizálódott. És túlhangsúlyoztunk bizonyos dolgokat, amikor azok, csak azok, amikről ott szó van. Szóval lényeg az, hogy az embernek jobb emberré kell válnia, emberré, ami nagybetűvel előtt van, emberré, ami hasonlít Istenhez, ugye járja az ő útján. Istent a véges ember akarja utánozni, semmi másban nem tudja, csak a viszonyaiban. Mert ugye nem örök életű, nem mindenhol jelen való, ezért csak az eljárás módjában tudja, az élet módjában tudja utánozni, abban, hogyan viszonyul a külvilághoz, tudja utánozni Istent. És erre való segítő eszközök a micvák. Micva, a Jom Kipur is, micva a szombat is. Ezek mind csak töltőállomások. De autót nem azért gyártottak, hogy a benzin kutonáljon, hanem hogy menjen az úton. És a hétköznapok a fontosak. Hogy az ember mit csinál munkahelyén, hogyan válasz munkát, hol tanul tovább, mit mond a gyerekének, mit mutat a gyerekének, nem csak mit mond, mit mutat a gyerekének, és hogyan éli az életét, a mindennapokat, hogy van a családja, a barátai, az ellenségeivel, hogy viselkedik, és nem pedig az, hogy mennyire áhítatos Jom Kipur napján. Az a töltőállomás, az a benzinkút.
1: Azt hiszem, ezzel a szép gondolattal fejezzük be a mai ünnepi adásunkat. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy még találkozunk itt a stúdióban. Mindenkinek jó pihenést kívánok a hétvégére. Kellemes ünnepeket, viszont hallásra. Ez volt a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valériát hallhatták, vendégünk volt Finali Gábor rabbi, a stúdióban Pap Gábor segített bennünket. A viszont hallásra találkozunk a jövő héten.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Mozdonyvezetők Nemzetközi Napja. Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége határozata értelmében szeptember 15-én az európai mozdonyvezetők megemlékeznek szakmájukról, és szakítanak időt arra is, amire máskor kevés marad, megünneplik önmagukat. Nemzetközi Prosztata Nap. Szeptember 15-e a Nemzetközi Prosztata Nap, amelyet az Európai Urológus Társaság kezdeményezésére tartanak minden évben, és szeptember a Prosztata Tudatosság hónapja is. Ez a hónap és nap alkalom arra, hogy a szakemberek fölhívják a férfiak és a családok figyelmét, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat a korai fölismerésben, gyógyításban. A prosztatarák a második leggyakrabban előforduló halálozást okozó betegség a férfiak körében a világon. A Demokrácia Nemzetközi Napja. Az ENSZ közgyűlése 2007. novemberében elfogadott határozata alapján a Demokrácia Nemzetközi Napja szeptember 15-e. Mivel egyetlen közös modell sem létezik a demokráciára, abban valamennyi kormány egyetért, hogy elfogadják az ENSZ alapértékeit, a demokratizálódás folyamatának előmozdítását és az emberi alapjogok tiszteletben tartását. Az egyetemes alapjogok nyilatkozata kimondja: minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Ez a legjelentősebb emberi jogokra vonatkozó törvény, amelyhez a világ valamennyi nemzete csatlakozhat. A mi országgyűlésünk 2008. szeptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amely hazánkban a Demokrácia Nemzetközi Napjává nyilvánította szeptember 15-ét. Segítenek a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben. Ezzel a címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság, a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban fölmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvosetika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által fölvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témáját pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik föl az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Ma kedden csökken a felhőzet, és napos is az idő. Kisebb eső nem kizárt. Északias a szél, és 21-26 fokunk van. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai vendégem Olá Gabriella, a Józsefvárosi Jazz Fesztivál egyik szervezője. Nagyon régi az ismerettségünk, hogyha megengeded, akkor tegeződjünk a riport során.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Itt az érdekes, hogy ez a jazz fesztivál most pénteken fog kezdődni, és ha jól tudom, 3 napos jazz fesztivál, és ennek kapcsán szeretnénk egy csomó mindent tudni, hogy a kedves hallgatók is értesüljenek a dologról. Legelőször, ha jól tudom, ez nem az első év a fesztiválnak.
3: Nem. Köszönöm szépen a meghívást először is, hogy lehetőségünk van beszélgetni erről a nagyon fontos eseményről, ami Józsefvárosban történik. Én már 6. éve rendezzük meg folyamatosan ezt a jazz fesztivált. Nagy az igény rá, hála Istennek, úgyhogy így a szervezésben is egy picit bele tudunk folyni. Tehát, hogy kik legyenek a fellépők, kinek milyen zenei igénye van, felmérjük ezt a kívánságot az emberek körében, és úgy próbáljuk összerakni a fellépő zenekarok listáját a H13 szervezésében.
2: Mi ez a cég, amit mondtál, ez a H?
3: A H13, ez a Józsefvárosi Önkormányzatnak az egyik rendezvényszervező irodája. Uh-huh. Horánszky utcában van egyébként, nagyon jó helyen, és egy gyönyörű iroda, és nagyon kedves emberek dolgoznak ott. Például Egyed Erikával szervezzük ezt a dolgot együtt, már a 6. éve megy.
2: Honnan jött az ötlet?
3: Az ötlet az messzebbről érkezett igazából. Ez egy olyan ötlet, ami érdekes lesz, hogyha most így elmesélem. Tehát mi, a zenészek, nagyon régóta szerettünk volna egy ilyen fesztivált, ugye a 8. kerületben megvalósítani, mert amiről beszélgettünk privátban, ez a Mátyás tér. Tehát, hogy a Mátyás térről indult tulajdonképpen a magyar zenei jazz élet. Tehát gondolok itt Béla bácsira, Szakcsi Lakatos Béla bácsira, Ablakos Dezsőre, Pecek családra, híres zenészek, akik talán nem csak Magyarországon,
2: Pegye
3: Aladár, igen, bocsánat, Pegye Aladár is nagy, valaki kimaradjon, meg olyan sok zenész
2: Babos
3: van.
2: Babos Gyula is talán.
3: Babos Gyuszi.
2: Tehát tulajdonképpen
3: tehát onnan indult az egész hazai jazz élet a Mátyás térről, ezért van egy ilyen legenda, hogy ha jazzista, ha cigány zenész, a legismertebb emberek onnan indultak el. És ez úgy kapcsolódik a mostani rendezvényünkhöz, hogy erről ilyen baráti szinten beszélgettünk tulajdonképpen. Az legjobb gyerekkori barátommal, Szakcsi Lakatos Bélának a fiával, a Bécivel. És mondtuk, hogy nagyon jó lenne egyet szervezni a Mátyás téren. De ez egy ilyen sima kis beszélgetés volt, hogy ezt meg kellene valósítani, stb. És ugye, hogy milyen a véletlen, a beszélgetések után, körülbelül 1 hónap múlva engem megkeresett Pikó András polgármester úr. Beszélgettem vele, meghívott az irodájába, és nagyon sok mindenről szó volt, és 3 rendezvényt tudtunk vele folyamatosan így létrehozni, amely az egyik rendezvény az minden évben a Kródi Gyula utcában van, az a cigányzenészekről szól, a hagyományos kávéházi cigány. Itt a szervező Kala Éva, a Mátyás téren, ami most volt a múlt héten, óriási sikerrel ment le, ott a jazz és a cigányzene is szerepet kapott, tehát minden műfajt felvonultattunk. Itt is Kala Évával közösen szerveztük ezt a dolgot. De a Rákóczi téri jazz fesztivál az kifejezetten az önkormányzat és a H13 rendezésében megy. Tehát ez a 3 fő rendezvény, amiről én tudok.
2: Tehát a jazz fesztivál a cigányzenészek készítettel, és a harmadik?
3: És a harmadik is erről szól, ami a Mátyás téren van, hogy a cigány zene éjszakája, tehát itt van egy cigány zene éjszakája a Kródiban, és van a másik a cigány zene éjszakája. Hasonló az elnevezés, egy picit össze lehet keverni.
2: Egy icipici kitérőt tennék fel, hogy még jól megismerik ezt a világot, mert amit mondtál, és aztán rátérünk a fesztiválra, hogy ugye, ha jól tudom, te ebben a világban szocializálódtál, te ezt tulajdonképpen a levegőbe szívtad magadba, hogy kicsit beszéljünk arról a világról, aki még sose hallott vagy látta, hogy miről is van szó, és akkor talán a fesztivált is egyre jobban fogja megérteni.
3: Igen, itt is az a lényeg benne, hogy a muzsikus társadalom, a zenészek, ugye, hát, hogy a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy az édesapánk vagy az édesanyánk is zenei előadó művészi tevékenység körében dolgozott, muzsikált, hogy mondjam, szerepeltek rengeteg előadáson, színpadokon, bejárták a világot. Tehát itt ez a lényeg, hogy egy kisgyerek a családban úgy nő föl, hogy körülveszi a zene. Tehát nekünk nem idegen az, hogy mások is csinálják, de itt sokkal intenzívebb a dolog, mert éjjel-nappal azt hallott, hogy szól egy klasszikus zene, szól egy cigányzene, jazz, akármi, tehát több stílus megy egyszerre, nem lehet azt mondani, hogy most csak ezt hallgatjuk, vagy csak azt, így a gyerekek ebben a légkörben nőnek fel a legtöbb zenés családban, és ugye ebből következik az, hogy a kisgyerekek automatikusan megismerkednek a hangszerekkel, hallják ezeket a zenéket, és hogyha a gyerek szeretne tanulni, akkor nyilván megvan a megfelelő módja ennek, hogy ki foglalkozzon vele, melyik zeneiskolába iratják be, és hogyha tehetséges az a gyerek, akkor nincs előtte akadály.
2: Hát igen, tehát tulajdonképpen itt egy kulturális világ bemutatkozása minden évben, és ennél több is, mert azóta már bőven túlnőtte ezt a dolgot, akár a Jazz Fesztiválra gondolok.
3: Így van, túlnőtte annyira, hogy mondhatom azt, hogy visszautaljak, ahogy kezdtük a riportot, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon világhírű emberek lettek, tehát elismert, szakmailag elismert jazzisták például, akik Amerikától kezdve Ausztrálián keresztül mindenhol játszottak, például tudnám neked említeni a Robi Lakatost, Tóni Lakatost, világhírűek, tehát ők valóban sztárok a maguk műfajában, és a Balázs Elemér, a fantasztikus dobos, aki szerintem elmondhatom azt róla, hogy New Yorkban is játszott a Blue Note.
2: Hát vagy akár az előbb említett Tóni Lakatos, aki a Pori Jazz Fesztiválok egyik...
3: Így van.
2: Nem mondom, hogy örökes fellépő,
3: de fellép. Rengetegszer meghívták.
2: Úgyhogy, és hál' Istennek, amit tanultak, azt hazahozták, és itt is megmutatták.
3: Így van. Tehát hiába vannak külföldön, hazajönnek egy-egy koncertre, óriási siker, teltház. Van, ahol a Robinak dupla előadásokat kell játszania, mert olyan nagy rá az igény, hogy egy hatalmas koncert, azért 6-700 ember befér a nagyobb helyekre, most nem akarok neveket mondani, vagy intézményeket, de ott kérik, hogy dupla koncert legyen, mert olyan nagy az igény a Robi Lakatos és zenekara koncertje.
2: És hozzáteszem még, hál' Istennek, Robi Lakatosra jellemző, hogy fiatalabb zenészekkel is csinál produkciókat, így nem van. Ezeket, akiknek ez sokat számít.
3: Óriási szenzáció, de nem csak ide, az a külföldön is, tehát őt mindenhol úgy várják, hogy tart egy mesterkúzust, tanít gyerekeket, nagyon sok kis fiatal tehetséget fel is karol.
2: Hát azt hiszem, szükséges, és mondjuk nála is egy olyan érdekes, hogy ő majdnem minden műfajban nagyon otthonosan mozog, úgy a világzenében, hát ugye a roma autentikus zenét, azt nem kell mondani, és hát a jazzbe.
3: Minden tökéletes nála, tehát pont az az ember több riportban is el is mondta, hogy a hagyományos cigányzene az alapja, de összekevert sok mindent, például a jazzzel, a klasszikussal, és ebből lett ez a mix a lemezén, amivel viszont ő egy olyan új stílus teremtett a Robi, hogy világszenzáció lett.
2: Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy rengeteg zenész saját gyökereiből indul, és mégis nagyon máshová jut, de egy egész világ nyílhat meg az ember előtt, hogyha tudja követni azt az utat, ami a fejében van.
3: Így van, csak jó ötleteket kell csinálni, és olyat, amit a közönség szívesen fogad, tehát vevő rá, nagyon dallamos, és itt nagyon nagy szerepe vannak annak, hogy a legtöbben először cigányzenét, tehát a klasszikus mellett, a klasszikus zenei képzés mellett, ugye a cigányzenével ismerkedtek meg. Ez viszont egy akkora pluszt ad minden zenésznek, utána, hogyha ha jazzt választja például, hogy óriási előnye van azokkal szemben, akik nem ismerik ezt a világot. Tehát olyan adottságokkal rendelkeznek, hogy az improvizációban, hogy ezt lehetetlen felülmúlni sok embernek.
2: Picit kanyarodjunk vissza a
3: fesztiválra.
2: De még ne a mostani programról beszélünk, hanem nézzük meg, hogy 6 év alatt milyen ívet írt le, tehát milyen emlékezetes pillanatok voltak, hogy alakult, hogy épült ki ilyen szép nagy rendezvényé.
3: Az első rendezvényen is 18 zenekar játszott, ezt a számot megtartották a főszervezők, tehát a 6 év alatt a 3 napra úgy oszlanak el a koncertek, hogy minden nap 6 koncertet tudnak megvalósítani igazából. Az nagyon nagy élmény volt az elsőn, hogy, és ez mindenkinek, az első rendezvényen 6 évvel ezelőtt föllépett Szakcsi Lakatos Béla bácsi. És ilyen nagy fesztiválon szerintem ott volt utoljára, ahol őt láthatták az emberek, és ami még nagyon fontos, azt el szeretném mondani, hogy ugye, hogy láthatták, hallhatták, mert ezek ingyenes koncertek, tehát nincs belépő. Tehát ott azok is meg tudták nézni és hallgatni, akik esetleg nem jutottak el előtte, vagy közben valahova egy nagy koncertre, mert már nem kaptak jegyet például ezekre a koncertekre. De számos

0: nagy zenekar fel tudok sorolni, itt most csak egy hirtelen, ami eszembe jut. Tehát volt a Szakcsillakatos Béla bácsi, volt a fia a Robi a zenekarával, játszik a Gáspár Karcsi trió, játszott, most is lesznek. Akkor különböző kis fiatal zenekarok, például a második fesztiválon is rengeteg fiatalnak adtak lehetőséget, hogy ők is teret kapjanak arra, hogy egy nagyobb közönség előtt is játszanak.
1: Ez nekik nagy kihívás volt?
0: Nem. Nem. Így nyugodtan mondhatom, hogy nem, mert a jazzklubozásoknál ott korlátozott az élmény, de attól, vagyis az emberek a hely miatt kevesen félnek el, meg az egy ugye egy szűkebb dolog a jazzklubozás, de itt valójában nagyon nagy tömeg van minden rendezvényen, hála Istennek, de nem lepődnek meg a fiatalok. Van, aki igen, van, aki nem, inkább ezt mondom.
1: Egyébként fontos, hogy ezek a fiatalok találkozzanak az idősebb generációval olyan befutott zenészekkel, akik már másképp látják a dolgot, vagy ilyen szempontból ez a fesztivál nem jelent külön találkozópontot, mit gondolsz?
0: Szerintem nagyon jó találkozópont mindenféleképpen, és vannak olyan fúziók is itt, hogy idősebb generáció, már mondhatom, hogy idősebb elnézést, egy 50-60 éves jazzista fölkarol egy fiatalabb zenészt, persze rengeteg próba van előtte, gyakorlás, stb. A fiatalok részéről is. Na de amikor összekerülnek, akkor újra próbálni kell, hogy jó legyen minden, és kifelé természetesen, meg együtt is, hogy valójában egy örömzene legyen. Uh-huh. És így az idősebb zenészek fölkarolják a fiatalokat, igen. Tehát vannak ilyen performanszok, hogy mit tudom én, elvisznek egy fiatalabb dobost, most hála Istennek vannak jó fiatal kis dobosok, tehát az Éles Mártét tudnám kiemelni, aki majd játszik valamelyik zenekarba itt a fesztiválon. Gitárosok, nagyon jó gitárosok vannak.
1: Muszáj, hogy feltegyek egy kicsit kényelmetlen, de nem rossz kérdést, azt bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon nagy generáció távozott most, tehát ugye a Szakcsi Lakatos Béla, a Babos Gyula, a Kőszegi István nyugosztója nemrég ment el, tehát ez ilyen jelent valami új kihívást a mostani generációknak, vagy akár nektek, mint szervezőknek? Vagy azt mondod, hogy kontinuitás van, valahogy túléljük, vagy... De akkor is egy nagyon nagy generáció volt, akik alapítottak.
0: Tehát ez sajnos igaz, hogy a nagy generáció és óriási zenészek, és nagyon jó emberek, ezt hozzá kell tennem, távoztak el a szakmából, de ők megmaradnak a köztudatban, és megmaradnak a felvételeik, megmaradnak a sztorik, ugye mindenkinek van hozzá kapcsolódó egy-egy története, olyan veszteség, amit nem lehet pótolni, tehát ezt ki kell jelenteni, tehát lehetnek újabb-újabb zenészek, bár aki most 40-50 éves, tiszteletben tartják ezeket az embereket, és nekik az emlékeiket, tehát itt például volt már olyan is, hogy Béla bácsi emlékére rendeztek egy emlékkoncertet, tehát így ezek a hagyományos dolgok, úgymond idézőjelben mondom, hogy hagyomány, elnézést, hogyha félreérthető vagyok, hogy tiszteletben tartják őket, és rendeznek egy emlékkoncertet a zenészek, akik játszottak vele, vagy valamilyen kapcsolatban álltak vele, őket mind-mind fel lehet vonultatni egy ilyen nagyszabású koncerten, ami tavaly is volt egy ilyen rendezvény, de az, hogy kihívás, az nem kihívás, mert őket sajnos nem lehet utolérni zeneileg, tehát hiába vannak nagyon jó fiatal zenészek, velük nem versenkednek. Inkább tanulnak tőlük még most is.
1: Hát hál' Istennek nagyon sok
0: felvételekről.
1: Ugye sokat koncerteztek. Pont igen. Azon gondolkodom, én egyszer voltam egy nagy jazzklubban, most itt nem reklámozunk, de ott a Elza Baje és Villant Gáborral léptek fel pont ugyanezek a nevek. Tehát igen, a Szakcsi Lakatos Béla, a Babos és a Kőszegi, ami egy akkor még nem gondoltam volna, hogy nem biztos, hogy ezt még így hallani fogom.
0: Igen, tehát erre sajnos nem gondolunk egy koncerten, hogy itt történhetnek rossz dolgok, vagy valaki beteg lesz, és többet nem játszik, van olyan is sajnos, de még él, hála Istennek, de letett a muzsikálásról, mert egyszerűen nem tud már játszani.
1: Hát igen. Én azt mondom, hogy ezek után, a szomorú dolgok után kicsit térjünk át a fő dolgokra. Hogy fog kinézni ez a három nap?
0: Hát nagyon-nagyon izgalmas lesz, el tudom mondani, hogy ezen a héten, tehát szeptember 11-én pénteken indul. Péntek, szombat, vasárnap lesznek a rendezvények. Minden nap 16 órakor kezdődik a koncert, és este, 21 órakor kezdődik az utolsó. Tehát ebbe az idővallumban 6 zenekar lesz. Tehát itt most a teljesség igénye nélkül, akkor elmondanám, csak egy párat kiemelnék belőle, hogy...
1: Még bőven lesz időn később is beszélni ezekről, de úgy kezdjük el
0: tehát kóstolgatni. Tehát úgy kóstolgatjuk akkor a szereplőket. Szeptember 11-én pénteken például a Rákóczi Téri Jazz Fesztiválon fellép Balázs Elemér Group, és érdekesség, hogy vendégművésznek Malek Andrát hívták meg, ő lesz az énekes, gondolom.
1: Ez nagyon izgalmas új dolog, bár nem hiszem, hogy van, aki jazz kedvele ne tudná, de mit lehet tudni Balázs Elemér Groupról, és mire számíthatunk?
0: Fantasztikus koncertre lehet számítani, változatos lesz nagyon, tehát úgy vannak csinálva a műsoruk nekik mindig, hogy mindenféle, tehát a grupon belül, amire járunk jellemző, a standardek, a swingek, egy kicsit modernebb zene, és van fantasztikus zenekara az Elemérnek 25 éve. 20-25 éve, kicsit változatlan az összetétel a zenekarnak, de mind kiváló, fantasztikus zenészek.
1: És lehet valamit tudni abban, hogy most Malek Andrával léptek fel, akivel eddig még nem, hogy mire számíthatunk, vagy ez még nem publikus?
0: Hát annyiban publikus, hogy a Malek Andrával ők régen is készítettek felvételeket, lemezt is, például Le Grand lemezt is, csak ott a Zolák Kálmán zongorázott, de az Elemér zenekara volt, és az Egli Jancsi volt a bőgős, ha jól emlékszem rá.
1: Beszélünk, ha jól emlékszem, nem?
0: Ez már nem a Trio Midnight volt, ez egy újabb formáció, de ugyanazok, igen, lényegében, és az Andival készítettek egy közös lemezt a Lögrön slágerekkel, például óriási sikerrel. Most itt ezen a koncerten az Andi, mint vendégművész, ugye, meghívták, és előad egy pár számot. Nem tudom, hogy mit, ez még ilyen szakmai titok. De biztos, hogy nagyon jó lesz. Mondjam tovább, akkor a...
1: Persze, maradjunk még ennél a napnál, hogy...
0: Pénteket, jó. Utána az Elemérék után következik érdekes módon Jágár Bandi Szolisztik, ez nevű zenekar, hogy ne keverjék össze a Malek Andi Szolisztikkal, mert az a zenekar megszűnt, tehát a Bandi tovább viszi ezt a nevet.
1: Igen,
0: a Szolisztikot.
1: Igen, tehát ugye Jágár Bandi és Malek Andi éveken
0: igen,
1: keresztül...
0: Igen, 10 évig körülbelül egy zenekarban játszottak, annak a formációnak vége van, nem megy tovább, de tovább megy a Jágár Bandi Szolisztik néven a zenekar, sajnos az Andi nélkül.
1: De mit lehet tudni a Jágár Bandi mind otthonosan mozog a...
0: Latin, főleg latin.
1: És jól kirándul a jazz felé is. De,
0: igen,
1: de,
0: latin de... és inkább popos zenét, tehát a közönség könnyen befogadja, nagyon jó számokat hoznak majd, azt tudom, és el kell mondani, hogy egy nagyon tehetséges fiatal lány az énekes most a zenekarban, Bangó Adrián, akit promotálunk sokfelé.
1: Itt névrokonságról van szó, vagy nem névrokonságról van szó Bangó név esetében?
0: Senkivel sem, mert Jáger és Bangó.
1: Én nem úgy értem, de hogy a Bangó Adrián a esetleg a...
0: Ja, Margitra gondoltál? Nem. Csak névrokonság.
1: És mit lehet róla tudni? Még keveset hallottam, vagy te hallottad már
0: igen, őt? Igen, én ismerem a Adrit. Egy nagyon tehetséges kis fiatal lány, most végezte el a Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakát, de már tanít is. Uh-huh. És elég jól veszi az akadályokat, azt kell, hogy mondjam, több versenyt már megnyert, ilyen énekes versenyt jazz területén, és így most próbáljuk az Adrit egy-két helyre így promotálni, hogy a közönség egyre jobban megismerje, és nagyon tehetséges.
1: Ő állandó tag lett a Jágár Bandi együttesében?
0: Igen, igen,
1: akkor itt
0: igen. Igen, most a közeljövőben, amiről én tudok, tehát az Adri most a Jágár Bandival együtt szerepel majd sok-sok koncerten, uh-huh. Amiről tudok.
1: Hát nagyon kíváncsian várjuk. És még aznap?
0: aznap még lesz ugye a Cannaro együttes majd 20 órától, és utána fellép zárásként az Egli János trió. Tehát az Egli János junior zongorázik, az édesapja Egli Jancsi ugye lesz a nagybőgös, és a Pecek Lakatos András lesz velük dobos. Na, itt lehet számítani minden.
1: Ez egy nagyon izgalmas formáció. Igen. Lesz. Ugye három olyan virtuális zenészről beszélünk, akik abszolút otthon vannak a hangszerükben, akár begyakorlás, akár spontán, de olyan műfajokon átmenő felgeteges koncerteket adnak, ami igazán virtuális zenei csemege.
0: Így van, tehát ez lesz az a formáció, az egyik, nem akarok megsérteni senkit, de ami nagyon nagy tüzet csinál, úgymond a színpadon, tehát ott lesz minden, ezért mondtam, hogy erre készüljenek az emberek, a megszokott formájukat hozzák majd, a megszokott hangulatot, a megszokott számokat, de lesznek benne újak is, de ez a trió, ez állandóan megy és szerepel mindenhol, tehát nagy közönségük van, és ide is sokan jönnek majd utánuk.
1: És hozzáteszem, hál' Istennek, a nagy legendák közül azért
0: így van,
1: vannak páran, akik még nem is annyira öregek, de akár Egri Jancsiról is beszélhetünk. Bocsánat, hogy Jancsizzuk, de aki egy kicsit is ismeri, az nem hivatalosan Egri Jánosnak hívja.
0: Így van, így van.
1: És hát a fia, az pedig, ugye az ifja, az Egri János junior, az szintén a Zeneakadémia mellett egy virtuóz zongorista lett, aki rajta van az egész, hogy úgy mondjam, egész felmenőknek az a tudás, az a kristálytiszta zenélése, amit maximális módon mesteri fokra vitt.
0: Így van, igen, szóval itt arra készüljenek, hogy itt egy óriási záró lesz ezen a napon az Egli János Junior Trio.
1: Javaslom, hogy mielőtt tovább mennénk, most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk.

0: Hát ott tartottunk, hogy az első nap csúcsaként mondtad az Egri János triót, és akkor, ha gondolod, nevezünk át a második napra, vagy nem tudom, van-e még erről mondani valód?
1: Szerintem mindent elmondtam a pénteki napról. Akkor megyek vele tovább annyi, hogy a szeptember 12-e szombat. Itt viszont egy óriási kezdés lesz 16 órakor, úgyhogy érdemes korán eljönni a Rákóczi térre, aki szeretné meghallgatni az East Gypsy Bandet. Az East Gypsy Band, ez Balázs József zenekara, amelyben Balázs Elemér dobol, a testvére, és fantasztikus zenészekkel egészítik ki ez a zenekar is. Tehát állandó tagjai vannak, és így ők is bejárták a világot jóformán ezzel a zenével. Ez egy nagyon érdekes fúzió, mert úgy rakták össze a műsorokat, meg erre a zenekarra jellemző, hogy tradicionális cigányzenét dolgoztak át, jazz alapokkal, improvizációkkal, tehát ez is egy nagyon tüzes zenekar lesz.
0: Instrumentális zenekar, vagy énekes is van benne?
1: Ő lesz énekes is velük, aki viszont nagyon jól hozza ezt a igazi, régi cigány zenés éneklést, Augustinak hívják, ő mindig a zenekarral együtt koncertezik.
0: Ez akkor tulajdonképpen egyszerre lesz tradicionális, és a jazz műfajhoz is kötődik.
1: Így van, tehát a kettőt nagyon jól összekeverték, ez egy ilyen mix. Felismerhetők benne minden stílus egy tulajdonképpen, mind a cigányzenére, mind a jazzre, és egy ilyen nagyon jó fúziót csináltak belőle, és az énekesük viszont bomba, tehát nagyon jó.
0: Bocsánat, erről egy emlék jutott eszembe, annak idején Kapolcson volt szerencsé meghallgatni a Babos Projekt Románia, ami szintén hasonló,
1: igen.
0: Nem tudom, hogy ismerte
1: emlékszem
0: őket.
1: Rá, igen.
0: Úgyhogy nem mondom, hogy ugyanaz, de hogy aki, hogyha ezt nagyon jól fogják meg, egy nagyon jó világot fognak látni.
1: Így van, tehát ezekből a hirtelen ötletekből azért nagyon jó dolgok jönnek össze, tehát hogy a cigányzenét összekeverik a jazz műfajával, úgy mondom.

0: Ha jól tudom, akkor Bárgyi Balázs lesz a dobos, és Jónás Géza lesz fele a nagybőgős.
1: És akkor gondolom a szombati nap még nem merült ki ebben.
0: Nem merült ki, lesznek új zenekarok is itt, például a Soul and the Blaze írt egy meglepetés vendéget is mellé erről a zenekarról, ez egy új formáció.
1: Ők a nevük mellett magyarok vagy?
0: Magyarok, és mondom is, hogy a Horváth Lutó József basszusgitárosnak a zenekara, ez az ő új formációja, ez az egyik zenekar, amiben játszik fantasztikusan, és egy új, nagyon új, egy ilyen funkis hangzást adnak majd. Tehát többféle zenei stílus lesz, akartam mondani.
1: Bocsánat, tehát annak is javaslod, hogy eljöjjön, aki többféle zenei stílus szeretne, mert valahol be tud kapcsolódni.
0: Tehát természetesen mindenkinek megvan a kedvenc előadója, vagy zenekara, arra kifejezetten eljönnek, de ezt el is szerettem volna mondani, hogy ne féljenek attól, hogy jazz, mert mindenféle irányzat lesz. Tehát a régi igazi amerikai standardettől a swingeken át egészen a modern jazzig játszanak. Tehát többféle zenekar van, többféle stílusban szólalnak.
1: Tulajdonképpen ez a jazz alapfunkciója. Jazz gyűjtőfogalom, csak nagyon kevesen.
0: Így van, kevesen tudják igazából, hogy mit akar ez.
1: És gondolom, akkor ezek szerint ez a koncert is ezt méltán fogja hozni ezt a vonalat.
0: Így van, remélem, hogy így lesz, és mindenki megtalálja majd azt a zenei stílust, aminek igazán tetszik. Tehát akkor itt ajánlom még egyszer szombaton 18 órától a Plutó Horváth József és zenekarát. Utána lesz még Manuel Buda, mediterrán dallamokkal, és ami nagyon érdekes, 20 órakor kezdődik a Schneeberger alapítványnak. Itt jönnek ugye a fiatal tehetségek, akik a Schneeberger alapítványban tanulnak, részt vehetnek a programban, itt bemutatkoznak, lehetőséget kaptak, hogy itt bemutassák a tudásukat, ők nyilván fiatalok, én úgy mondanám, hogy inkább ilyen középiskolás korú gyerekek, de lehet, hogy van benne fiatalabb is, ők itt bemutatkozási lehetőséget kaptak a fesztiválon.
1: És egyébként arról, hogy kik jönnek ide a Schneeberger alapítványról, azt nem lehet tudni, hogy maga az alapítvány dönti el.
0: Így van. Ott kiválasztják a legtehetségesebb gyerekeket. Nyilván ott rengeteg tanulás, próba van, ameddig össze tudnak állítani egy olyan zenekart, ami színpadképes, és őket itt most bemutatjuk.
1: Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy ez is érdekes, mert új világok jönnek meg ugye hát mostanság fiatal zenészek körében nagy csodákat szoktunk hallani.
0: Így van, tehát vannak meglepetések, amire az ember úgy oda kapja a fejét, hogy úristen, milyen tehetséges ez a gyerek, és meg milyen fiatal, és már hogy játszik.
1: Akkor Schneeberger iskola is bemutatkozik, mint minden évben, ha jól tudom.
0: Igen, többször voltak.
1: És már. Akkor szombat ebben?
0: Ezzel bezárult lesz, még utána 21 órakor egy zenekar, tehát 20 órakor kezdenek a gyerekek, a fiatalok, és 21 órakor lesz meg egy olyan zenekar, ami valóban új, és megmondom őszintén, hogy én is még nagyon keveset tudok róluk. És akkor átmentek a vasárnapra. Vasárnap, a szeptember 13-a, ugyanígy kezdődik 16 órakor, és 21 órakor kezdődik az utolsó koncert. A vasárnap is az jó lesz. Egy fiatal zenekarokkal kezdenek 16 órakor, és 17 órakor azért fel szeretném hívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy egy kicsit haza is beszéljek, mert itt az én fiam lép föl, Olá Kálmán Next Generation Trio, 17 órától. Amit el kell, hogy mondjak, hogy nehogy összekeverjék Olá Kálmán zongoristával, ezért is említem.
1: Sőt, ha jól tudom,
0: és meg Olá Kálmánnak a fia is Olá Kálmán junior. Igen, a szaxofonista. Tehát, hogy itt az Olá Kálmán név, ez itt a szakmában itt háromszor, négyszer is előjöhet, úgyhogy majd kitaláljuk, hogy hogyan különböztetjük meg őket.
1: Valami kéne, ugye, mert szerintem mind a két családnak jót tenne.
0: Két családnak úgy jót tenne, és ez az Olá Kálmán Next Generation Trio lesz 17 órától, amelyben ugye

0: trió lévén hárman játszanak, ugye ezt nem kell magyaráznom. A zongorista lesz a Jónás Rezső Junior, Reggie Junior, és a bőgön játszik a fiam Olák Kálmán, és a dobnál pedig egy nagyon fiatal, tehetséges gyerek lesz. Én úgy mondom, hogy gyerek, elnézést is kérek tőle innen, mert most nősült nemrég, amihez gratulálok. A Jónás Fülöp.
1: Tehát a fiad együttese is egy újfajta formációval fog bemutatkozni, ami gondolom neked most először lépnek fel?
0: Nem, másodszor lépnek fel, ők is meghívták őket is, tehát ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy másodszor lépnek fel, mert a második jazzfesztiválon is voltak hatalmas sikere, mint fiatal zenekar, de a fiamnak a zenekara, és ezért a neve, hogy Olák Kálmán. New Generation, Next Generation, bárhogy is nevezzük, tehát ne legyen összekeverve mással, és ugyanazok a tagok vannak benne, néha kiegészítnek egy gitárossal, és koncerteznek ők is rendszeresen.
1: Szuper. És akkor aznap még van?
0: Van még, igen, más is, mondanám. Tehát lesz egy Tillia nevezetű formáció rögtön utánuk, majd 19 órai kezdéssel van Olá Dezső Vibrafon kvartettje, amely egy jelentős a jazz világban, egyre jelentősebb szerepet töltenek be, nem feltörekvő, évek óta játszanak, őket is meghívták, tehát egy hát érdekes hangzás.
1: Olá Dezső egy nagyon kimunkált, és én azt mondom, hogy most befutott,
0: így
1: nagyon igényes zenész, aki a Vibrafonnal is vegyíti a játékait. Nem tudom, hogy lehet tudni, kik lesznek a tagok benne? Nem.
0: A szokásos zenekari tagokkal lesz, én azt az információt kaptam. Tehát ilyenkor nem szeretnék nevekkel dobálózni, mert hogy ki lesz melyik zenekarban, mert bármi történhet, tehát megbetegszik a dobos, akkor nyilván más lesz. Tehát nem nagyon van a rálátásunk erre, de akik ismerik őket, tudják, hogy kik az állandó tagok, és nyilván azokkal jönnek ide is.
1: Hát meg annyit hozzáteszek, én sokszor hallottam Dezsőt, majdnem Dezsőkét mondtam.
0: Igen, Dezsőket, igen.
1: Dezsőt fellépni, ő is egy virtuóz, nagyon kimunkált, úgymond virtuóz tanárember is,
0: mert
1: tanít most már ő is. Nem is azt mondom a zongora, hanem a zenerejtéjei.
0: Így van, mindenre el kell mondanunk ezt nagyon sokan, tehát a fő foglalkozások a jazzistáknak, akikről most itt beszéltünk, tehát hála Istennek, van nekik délelőtt is elfoglaltságuk, tehát hogy mindegyikük tanít. Hát, és hozzák az új generációt, nevelik az új embereket.
1: Így azt hiszem meg lesz a megfelelő utánpótlás.
0: Így van, gondoskodnak róla az utánpótlásról. Aztán van még egy zenekar, egy fiatal zenekar, 21 órakor Rafael Mário trió. Rafael Mário is egy fantasztikus gitáros, azért mondom, rengeteg jó kis új gitáros van, akik ilyen különböző zenekarokban is játszanak, és emellett ugye mindenki próbál egy saját zenekart alakítani a nevével. Itt most még őket tudnám ajánlani a vasárnapi koncertnek, ők zárják a... Tehát a teljes három napot ők zárják, inkább így mondanám.
1: Ami szerintem egy igen nagy dolog lehet az ő részükről is.
0: Így van, tehát nekik egy különleges dolog ez, hogy pont ők zárják a koncertet vasárnap este, és ezzel lezárul a Jazz Fesztivál. Viszont még el szeretném azt mondani, hogy itt ugye már a nagyobb zenekarok, a nagyobb nevek vannak betéve a háromnapos programba, de azért, hogy előtte volt egy olyan felhívás, egy pályázat a Józsefvárosi Önkormányzat részéről, hogy mutassák meg magukat a fiatal zenészek. És ennek keretében több zenekart is kiválasztottak, akik a Jazz Fesztivál előtt játszanak, tehát ők 14:30-kor kezdenek például a Rákóczi téren. A honlapon meg lehet nézni, itt is van 4-5 zenekar, amit kiválasztottak.
1: Ez nem része a fesztiválnak, vagy?
0: A fesztivál része tulajdonképpen, de ők nem a nagy színpadokon játszanak majd a gyerekek, vagyis a jelentkezők, hanem ott előtte, tehát nem a nagy programban vannak benne, hogy helyesen mondjam, de lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, és hogy legyen egy kis közönség. Remélem, hogy nem kis közönség lesz, nagy közönség lesz náluk is. mert 14 óra 30-kor kezdődik, és úgy fejezik be, hogy 15 óra 45 perckor játszik például az utolsó zenekar. Tehát mielőtt elkezdődik a nagy fesztivál, előtte játszanak ők, akik megnyerték ezt a pályázatot, amely azt fedezte, hogy lehetőséget kapnak itt fellépni.
1: Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos dolog. Most már kicsit átnéztük a múltat, beszéltünk ugye a jelenről, és ugye beszéltünk arról, hogy számtalan, hát nem számtalan, de legalább 2-3 nagy rendezvénnyel képviseltetitek magatokat. Hogy látod a 8. kerület és ezen belül a tizenei kezdeményezéseteknek a jövőjét? Hova szeretnétek eljutni, mit szeretnétek, hogy folytatódjanak ezek a dolgok?
0: Nagyon egyszerűen el tudom mondani, tehát itt az évek alatt bebizonyosodott az, mert már 6 évet csináljuk ezeket folyamatosan, mind a 3 rendezvény tulajdonképpen majdnem, hogy óriási igény van rá. Nagyon sok embert vonzanak, mind a jazz fesztivál, mind a cigányzenészek által játszott koncertek, amelyek például a Kródi Gyula utcában vannak, óriási tömeg van, ott is 3 fantasztikus zenekar lép fel minden évben, akik ugye a Kávéházi cigányzene, mondhatom a Puka Károly zenekarát például, aki állandó szereplője. És akkor ott például elhívtuk az egyik tavaly, vagy tavaly előtt a Robi Lakatost, aki ott kifejezetten cigányzenét játszott. De a Robi Lakatos volt velünk a Mátyás téren is, ott a saját nagy zenekarával hozta ezt a jó swinges zenét, a lányos is énekelt a Mirjam, úgyhogy ott is óriási hangulat volt. De tudunk variálni ezekkel a dolgokkal. Az, hogy remélem, hogy lesz folytatás a kérdésedre válaszolva, és úgy képzeljük el a jövőt, hogy ezt tovább szeretnénk vinni, tehát mind a 8. kerületben megtartani ezt a 3 rendezvényt, ha ugye, van rá hajlandóság a jövőben, de már most megbeszéltük, hogy jövőre meg lesz mind a 3 rendezvényünk. Tehát erre van igény. A másik pedig az, hogy tovább szeretném én majd vinni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a 8. kerületben legyen ez.
1: És pedig?
0: Hát nem szeretnék előre
1: elárulni, mert a,
0: megyünk a 7.
1: kíváncsi
0: kerület felé egy picit.
1: Ahol szintén vannak
0: ahol hagyományok. Szintén van hagyománya ennek. És hát, hogyha sikerül, akkor bármerre. Tehát ez...
1: Az az igazság, hogy amiről te beszéltél, az nem, már nem csak egy kerület, hanem szélesebb távon Budapest, de egész Magyarország, vagy helyenként tehát európai értékeket is
0: között. Tehát itt nincs határ. Én inkább azt mondom, hogy nincs határ a 7. kerületet, csak példának mondtam, hogy ott is lehet ilyet rendelni, és vannak róla a beszélgetések, tárgyalások, de... A másik fele az, hogy ezt a zenét, amit mi képviselünk, erre az egész világvevő tulajdonképpen, ugye meg kell találnunk azokat a forrásokat, embereket, kapcsolatokat, akik ezt tovább viszik, de hogy nem szeretnék ilyen nagy rébuszokban beszélni, de meg lehet oldani. Meg lehet oldani. Tehát ne keseredjen el
1: meg
0: senki.
1: Meg lehet, vagy meg kell?
0: Mert mind a kettő, tehát muszáj, azt mondom inkább. Muszáj, hogy ez éljen tovább. Tehát a hagyományokat tovább kell vinni.
1: Bocsánat, te azt mondtad, hogy ezt a zenét, de ez a zene, mint kiderül, ez nem csak egyfajta zene. Tehát nem
0: igen,
1: csak...
0: de én gyűjtő fogalomban gondolkodom, tehát hogy ezt a zenét, ebben nagyon sok minden benne van, amiről körülbelül először beszéltem. Tehát mind a kávéházi cigányzene, mind a jazz, klasszikus zenészeink is vannak, fantasztikusak, tehát itt rengeteg lehetőség van, csak egy kis hajlandóság kellene a másik oldalról, hogy ezt tovább tudjuk vinni úgy, ahogy régen volt.
1: Egy icipicit terelni másfelé a dolgokat, mert még nagyon sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ez amit látnak, ez csak csúcsa egy olyan világnak, ami már szinte...
0: Eltűnőben van.
1: Múlt században kezdődött, és hatalmas szórakoztató zenészeket, jazzzenészeket, de a zenei élet más területen is termelt, meg egy olyan világ, aminek már szinte a neveit csak azok ismerik, akik még éltek benne, hogy dokumentációm, vagy valamilyen akár múzeum, vagy könyv, vagy ilyesmi nem gondolkodtatok, hogy egy kicsit ne vesszen el az a tudás.
0: Most nagyon-nagyon pontosan beletaláltál, tehát jó a kérdés, és remélem, hogy jó választ fogok ráadni. mert éppen van egy olyan dokumentáció, tehát megjelent a cigányzenészekről, mert most itt nyilván rólunk van szó, megjelent a cigányzenészekről már rengeteg kiadvány, hogy cigány muzsikusok, stb. Stb. Tehát most nem akarom itt felsorolni, van egy pár könyv. De igazán olyan könyvvel én még nem találkoztam, ami most készülőben van, és következő évben jelenik meg, tehát kicsit olyan téren, hogy mondjam azt, hogy családonként, tehát itt nem az van, hogy ki van emelve egy ember a családból, a híres dinasztiák mellett rengeteg olyan zenész lesz benne, aki a, lehet mondani, igen, a múlt században, és még ebben a században is, akik vannak, a múlt században nyilván, akik már meghaltak, azokról csodálatos írások vannak, dokumentációk, fotók, tehát a világot bejárták, 56-szor körbe lehet ezt mondani, és ugye ez visszafelé is úgy volt, hogy a Magyarországot arról is ismerték, ugye a cigányzene milyen híres.
1: Én csak egy kis szeletet emelnék, amit neveked, és megint nem csak roma zenéről, hanem mondjuk a bálzongoristákról.
0: Igen.
1: A hatalmas nagy bálzongoristák voltak.
0: Így van.
1: Kórói Déván, vagy még említhetnek egy csomó nevet, amik szintén hagyományokat szültek, kultikus helyeken játszottak.
0: Így van. Tehát itt is lehetne erről, és ez is eltűnt tulajdonképpen a szállodákból, mert nyilván szállodákba játszottak régen, és itt is hatalmas nevek voltak, a Kóródi Iván, amit említetted őt, neki a fia most is zongorázik.
1: Gondolkodom egy neven szintén, csak nem teszem el, a miniatűrbe jártam.
0: Igen, a miniatűrbe a Tormarudi bácsi.
1: Tormarudi, igen. Ezek kiművelt, nagyon-nagyon képzett zenészek voltak, akik szintén nagyon jól tudtak kirándulni bármifelé.
0: Bármifelé, így van, és mindent játszottak. Vagy például megemlítettem, amire keveset hallunk róla, például Csibe Jenőről. Egy fantasztikus jazz zongorista volt, tehát ő is ott volt a toppon mindenki mellett, de ő is a jazzkoncertek mellett játszott hotelekben is, meg külföldön is, tehát ő is egy ilyen nagyon fantasztikus tudású ember volt.
1: Tehát lehetne mint még feltárni, vagy hogy mondjam, archiválni, megörökíteni a...
0: Így van, és ez a könyv, amiről az előbb beszéltünk, ez 90%-ban készen van, most nem mondom el, hogy lesz kiadva, és stb. Ez a jövő zenéje, de óriási munka van benne, amit szintén Kala Éva írt, mert egyébként egy írónő a Kala Éva. Most ezt a területet maximálisan körbejárta, és mindenkivel riportot készített. Tehát itt súlyos, nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van benne. És a másik az a múzeum, amiről beszéltél, hogy ez is elképzelhető, hogyha kapunk rá támogatást, akkor meg tudjuk majd valósítani.
1: És lehet, csak kíváncsi, gondolom, 8. kerületben lenne, vagy...
0: Igen, a 8. kerületben lenne, egy nagyon szép, kiemelt helyen, méltó helyen. Szeretnénk ezt intézni, és ott mindenféle zenész, festő, művészeknek a képei például ki lennének téve, ott van a zenészekről írva, vagy kértük azt, hogy mindenki adjon egy személyes tárgyat nekünk, tehát fel is ajánlottak már dolgokat, hogy mit tudom, írunk egy zenészről, és akkor ami rá jellemző, mit tudom én, egy baseball sapka, egy sál, akármi, vagy egy ilyesmi, vagy egy hangszer
1: ki lesz téve. Hozzáteszem, hogy aki kicsit is járt ebbe a világba, az tudja, hogy kultikus helyek vannak a 8. kerületben, ahol ezer dolog között lehet emléket vagy helyszínt válogatni, tehát akár a említett Mátyás tér, vagy a napház, ami régebben napmozi volt, vagy tehát rengeteg ilyen dolgot, amit érdemes lenne szintén ilyen szempontból megőrizni a világ számára.
0: A világ számára nekünk is, sőt a következő generációknak is. Tehát ezeket dokumentálni kell kötelezően. Tehát én azt mondom, hogy bármilyen zenéről van szó, ez mindenhol rengeteg információ van, de itt én azt gondolom, hogy a magyarországi zenészeken belül a cigányzenészekről és a jazzistákról, vagy esetleg a fantasztikus klasszikus zenészekről igazán nem jut el az emberekhez. Tehát ezt nekünk kell megoldani.
1: Sőt, hozzáteszem, a cigányzenészek, és szintén ehhez a világhoz kapcsolódó egyéb műfajok meg emberek is, akik szervesen összenőttek velük.
0: Így van, és itt én nem szeretném erre most kielezni ezt a beszélgetést, hogy csak a romák, csak a cigányok, csak a cigányzenészek.
1: Ebben nem veszük le a fontosságát.
0: Nem veszük le a fontosságát, de itt rengeteg ember együtt dolgozik. Tehát, hogy például egy zenekarban nem akarjuk azt kielezni, hogy csak romák játszanak benne, mert nem.
1: De akkor is itt egy légkörül, egy letűnt világról és ennek a folytatásáról beszélünk.
0: Igen, a folytatásról. Ami nagyon fontos, hogy a fiataloknak menjen ez tovább, bár úgy néz ki, tehát itt most nem árulok el titkot, hogy én mondhatok itt nagyon szép és nagyon jó dolgokat, hogy lesz ilyen rendezvény, lesz olyan rendezvény, a mindennapokban nem ez történik a zenész társadalomban.
1: Hanem
0: nehezebb dolgok vannak. Tehát, hogy ugye a megélhetésről van szó, mondjuk ki őszintén, ami egyre nehezebb, mert kevesebb a koncert, kevesebb a felkérés, oké, tanítanak.
1: Ezért vagy letűnt ez a világ, mert
0: eltűnt a régi világ, amiről te beszélsz, tehát, hogy aki nem tudja, a hallgatók közül azért elmesélném neki egy pár mondatban, hogy a régi világ, amiről mi beszélünk, az a múlt század valóban, a 60-as évektől egészen a 2000-es évekig, hogy minden hotelben élőzene volt, vagy egy cigányzenekar, vagy egy tánczenekar, vagy egy bárban játszott egy zongorista, ez sajnos eltűnt Magyarországon.
1: Akik nem csak egy műfajt képviseltek,
0: így
1: hanem fiatal alatt...
0: Tudtak váltani, és a vendégek igényének megfelelően bármilyen számot kapásból el tudtak muzsikálni, és nagyon jól. És ez eltűnt, tehát hogyha a vendég kért valami számot, azonnal játszott a zenekar. Na most ezek az emberek elvesztették a munkájukat.
1: Hát azt hiszem, hogy ezek a fesztiválok, meg ezek a lehetőségek talán újra
0: szülik. Talán újra visszahozzák, igen.
1: Főleg, hogyha megfelelő módon tudjátok ezt dokumentálni, akkor esély lehet rá. Hát nagyon szépen köszönöm Gabinak, hogy itt volt, illetve...
0: Köszönöm a meghívást.
1: És akkor még egy pár szóval mondják két mondatot, hogy miért érdemes eljönni.
0: A Jazz Fesztiválra azért érdemes eljönni, mert egy nagyon szuper rendezvény lesz, egy nagyon laza, igazából egy nagyon cool rendezvény, és mindenki, ahogy az előbb felsoroltam, szerintem megtalálja azt a zenét, azt a stílust, amit a jazzen belül szeret, vagy esetleg van kedvenc zenekara, énekesnője, bármi, nyugodtan eljött és meghallgathatja, és aki nagyon benne van, várjuk sok szeretettel, mint 3 napon a Rákóczi térre.
1: Hát köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél, illetve a hallgatóik megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
2: Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól, és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Már szombaton megkezdődött a szakrális művészetek hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Árszakra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor, a szervezők szerint, egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első árszakra mottójára is. A szakrális művészetek hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba öltve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudományos és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az idén is, szeptember utolsó hétvégén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató és inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciója által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és leányoknak egyaránt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Családi kötelék. A család akkor hullik szét, ha azt a tagjai hagyják. Nincs olyan külső erő, még a halál sem, ami erre önmagában képes lenne. Csíkszentmihályi Mihály.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, első rész.
1: Kedves olvasó! Vajon mindennapi életünk sikere azon múlik, amit a saját szemünkkel látunk, vagy ami ott van és dolgozik rejtetten az emberi lélekben? Sokan bíznak a megfoghatókban, miközben minden látható jó egyszer valakinek a lelkében született meg először. Ugyanígy minden rossz és romboló dolog egyszer valakinek a lelkéből indult el. De ennél sokkal többről van szó. Lelkünk nem él független életet, hanem mindenkor valamilyen felsőbb hatalom befolyása alatt áll. Vagy az Isten, vagy az ördög uralma alatt. A Biblia egyértelművé teszi, hogy nekünk kell döntenünk arról, hogy melyik felsőbb hatalom uralma alá akarunk tartozni. Aki nem hoz erről határozott döntést, az is döntött, mivel életünket Istentől elszakítva, az ellenség befolyásának engedő, bűnös természet uralma alatt kezdjük. A döntés tehát rendkívül fontos jelentőséggel bír az életünkben. A gond sokszor viszont az, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni úgy, hogy Isten áldása legyen rajtunk. Ez a kiskönyvecske abban akar segítséget adni, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mit jelent nap mint nap jó döntéseket hozni Isten mellett, hogy lelki életünk ne legyen céltévesztett. Erre hatalmas szükségünk van, ha győzelmes lelki életet akarunk élni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a kiadvány már a 11. lehet a győzelem sorozatban, melyet 2013. novemberétől kezdve összesen 50 000 példányban nyomtattunk ki és küldtünk el ingyenesen azoknak, akik vágynak győzelmes lelki életet élni. Ha az itt olvasottak által ön is áldást nyer, kérjük, hogy imádságával, a kiadvány továbbadásával, adományának elküldésével ön is támogassa szolgálatunkat abban, hogy még másokhoz is eljuthassanak ezek a győzelemre segítő írások. A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Megmosdatva, besúzva, bepújálva. Ezikiel próféta könyve 16. fejezet 4. verse azt mondja, ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Miért van az, hogy 10 emberből csak egy marad meg 5 év után is Krisztus szolgálatában, pedig mind elkötelezték magukat rá? Ezikiel prófétának van erre néhány válasza. Elsőként meg kell mosdatni. Szellemi védelmet a szenny, a betegségek és a halál ellen a víz fürdőjével az ige által megtisztítva kapunk. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 26. vers. Nem elég minden reggel belépni a zuhany sugarai alá, be kell lépned a Szentírás sugarai alá is. Jézus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által. János evangéliuma 15. fejezet 3. vers. A bűn távol fogja tartani tőled a Bibliádat, de a Bibliád is távol fog tartani a bűntől. Másodszor. Meg kell sózni. A zsidó szokások szerint az újszülöttek testét sóval dörzsölték be, hogy erősítsék a bőrüket, és így horzsolás nélkül lehessen őket gondozni. Túl sokan azt várjuk el, hogy úgy bánjanak velünk, mint a hímes tojással. Érzékenyek vagyunk. Ha helyreigazítanak, ellenségessé válunk. Csak akkor tudsz igazán nyílt és őszinte lenni, ha megsúztak érett szeretettel és feltétel nélküli elfogadással. Harmadszor. Be kell pólyálni. Amikor beleszületünk Isten családjába, először sebezhetőek vagyunk. Védelemre szorulunk, be kell, hogy takarjanak. Ebben rejlik a keresztény testvériség értéke. Bebugyolál a szeretet karjaiba, és így szól hozzánk, soha többé nem kell visszatérned régi életedbe. Újat kezdhetsz. Meggyógyulhatsz fájdalmas múltadból. Szép és jó napokat élhetsz meg, és jó kapcsolataid lehetnek a rosszak helyett. Átestél már a gondozásnak ezen a folyamatán. Megmosdattak, besúztak és bepújáltak. Imádkozz így. Uram, arra kérlek, hogy a lelki életem ellaposodott területei újra kivirágozzanak. Segíts, hogy újra rád találjak életem sivatagában. Segíts, hogy az első idők izgalmával és lelkesedésével tudjalak dicsőíteni. Hadd ismerjem meg szereteted és elfogadásod mélységét, hogy bensőséges kapcsolatunk még jobb legyen. Jézus nevében. Ámen.

hozzá tartozol. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 6. verse azt mondja, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Te is azzal töltöd életed nagy részét, hogy megpróbálod elfogadtatni magad az emberekkel. Ha megérted, hogy Isten már elfogadott, és hogy szeretett fia által hozzátartozol, mások elismerése egyre kevésbé lesz fontos. Ha Isten elfogad, mit számít bárki más véleménye? Ne érts félre, ez nem jelenti azt, hogy többé nem érdekelnek, nem hatnak rád az emberek. Sőt, inkább sokkal jobban foglalkoztatnak majd mások szükségei, együttérzőbb és törődőbb leszel, mivel a te szükségleteidet Isten már betöltötte. A tény, hogy Isten elfogad, megváltoztatja az ima életedet. Ha felismered, hogy közvetlen bejárásod van a tróntermébe, akkor felhagysz azzal, hogy megpróbáld rábeszélni, hogy meghallgasson. Megérted, hogy bátran jöhetsz hozzá, akár hajnali 2-kor is, anélkül, hogy azon aggódnál, hogy felébreszted, vagy zavarod őt. Hívhatod őt tudva, hogy mindig szeretettel és odafigyeléssel fogad, bármilyen napszakban, bárhol is vagy, és bármi történik is. Ő meg fog hallgatni, mert hozzá tartozol. Ha megragadod ezt az ígéretet, alacsony önértékelésed elkezd gyógyulni, többé nem tétován vonakodva fogsz közeledni hozzá bűneid vagy szükségeid miatt. Miért? Mert tudod, hogy szeret és elfogad. Soha senki és semmi nem változtathat ezen.

Szánj Istenre időt még ma! Máté evangéliuma 28. fejezet 20. verse azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon. Szervusz! Amikor ma reggel felébredtél, azt hittem beszélgetsz majd velem, és bevonsz a napod alakulásába, de téged nagyon lefoglalt, hogy mit vegyél fel aznap a munkába. Amikor volt egy kis szabadidőd, azt hittem lesz néhány percünk egymásra, de te a telefonon lógtál és valaki mással beszélgettél. Észrevettem, hogy amikor ebédelni készültél a munkahelyen, zavartan néztél körbe, hogy vajon megszólítse. Talán ezért nem hajtottad meg a fejed és nem adtál hálát, habár néhány barátod megtette ezt. Később, amikor hazaértél, vártam rád, amíg tévét néztél, megvacsoráztál és elvégeztél még némi papírmunkát. Lefekvéskor azt hiszem, már nagyon fáradt voltál beszélgetni, mert beestél az ágyba és szinte azonnal elaludtál. Tudod, hogy én mindig itt vagyok számodra? Olyan nagyon szeretlek, hogy minden nap várok rád, egy imára, egy gondolatra, csak egy pillanatnyi esélyre, hogy beszélgethessek veled. A gond csak az, hogy nehéz úgy beszélgetni, ha csak az egyik fél vesz részt benne. Aláírás, barátod, Jézus. Mikor beszéltél utoljára az Úrral? Mikor szántál időt arra, hogy figyelj rá? Sosincs olyan, hogy ő ne szólna, nincs olyan sötét szoba, olyan zsúfolt terem, olyan elfoglalt iroda, hogy ő ne lenne ott. Nehogy azt hidd, hogy nincs ott, csak azért, mert a te érzéketlenséged miatt nem veszed észre. Az élet múlékony élvezetekre csábító ígéreteivel szemben itt van egy időtálló biztos ígéret. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers. Szánj időt Istenre még ma. Imádkozz így. Uram, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor te vagy az a személy, akire a legkevesebb időt szánom. Segíts olyan szokást kialakítanom, ami téged helyez az életem középpontjába. Tudom, hogy csak te lehetsz az életem forrása ebben az űrzavaros életmódban. Szeretlek, Uram.

Erő a cselekvéshez. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet 27. verse azt mondja, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Kezd el használni Istentől kapott lelki iránytűdet. Igen, ez kockázatos vállalkozás, de ez nyit meg számodra olyan ajtókat, amiket semmi más nem tud. Emlékszel az özvegyasszony történetére a Királyok első könyve 17. fejezetéből? Illés próféta elkérte tőle az utolsó kis adag ételét is. Amikor a félelem azt csuttogta, magadnak is épp csak elég. A lelki iránytűje így szólt. Add oda, amit van, cserébe Isten megadja, amire szükséged van. Így is tett, és túlélte az éhínséget. Amikor Saul meglátta Góliátot, azt mondta Dávidnak, hogy esélye sincs legyőzni. Amikor Dávid meglátta Góliátot, lelki iránytűje azonnyomban Isten felé mutatott, így kijelentette, az Úr meg fog menteni. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 37. vers. Nézd csak meg Noét, aki egy úszó állatkertet épített a sivatag közepén, mert hallott egy hangot, amit senki más. Az eredmény? Családja megmenekült, gyermekei az új világ vezetőivé lettek, és Noé neve halhatatlanná vált. A történelem tele van ilyen emberekkel. Például Benjamin Franklin, aki mert viharban, cikázó villámok között sárkányt eregetni, és felfedezte az elektromosságot. Vagy Anne Sullivan, aki meglátta Helen Kellerben a nagyszerűséget, mely később az egész világra lelkesítően hatott. Nem voltak ők természetfeletti lények, sem pedig tökéletesek, csak volt iránytűjük, látták, amit mások nem, és volt hitük meg is tenni. Mi olyat mutatott neked Isten, amit mások nem látnak? Bármi is legyen az, ő meg fogja adni az erőt is, hogy véghez vidd. Imádkozz így. Uram, hadd kérjem ma a te erődet, hogy csatorna lehessek a menny és a körülöttem lévők között. Bármilyen helyzetben vagyok is, bármilyenek a körülmények, hadd áradjon át rajtam a mennyei erő. Lehessek kegyelmed visszatükrözője és a te dicsőséged eszköze. Vezess engem a mai napon, Uram, percről percre, hogy láthassam dicsőséged kiáradását. Jézus nevében. Ámen.

Meddig maradjak? Krónikák második könyve, 15. fejezet, 15. verse azt mondja, egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Csak azokra a helyekre térünk vissza szívesen, ahol élvezetes volt az ott létünk, ezért maradj Isten jelenlétében, amíg elegendő olyan élményt gyűjtesz, ami majd visszavonzhat. Ha nem így teszel, jelentéktelen dolgok el fognak csalogatni. Meddig maradjak jelenlétében? Kérdezed. Elsőként, amíg őszinte bűnbánatra jutsz. Hallgass csak! Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 10. vers. Másodszor. Amíg vétkeidet el nem hagyod. Figyelj! Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Harmadszor. Amíg haragod, elpárolog. Figyelj! Az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Negyedszer. Amíg félelmed eltűnik. Hallgasd! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek. Ézsaiás prófita könyve 41. fejezet 10. vers. Ötödször. Amíg sebed begyógyul. Figyelj! Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás prófita könyve 30. fejezet 17. vers. Hatodszor. Amíg erőd megújul. Hallod? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás prófita könyve 40. fejezet 31. vers. Mindezek megtalálhatók Isten jelenlétében. Tehát maradj ott, amíg meg nem kapott tőle, amire szükséged van.

0: minden, amire valaha szükséged lesz. Ő minden, amire valaha szükségem lesz, Jézus minden, amire szükségem van. Egy régi kedvenc énekem refrényének szavai juttattak el a következő igazságokra. Ha szükséged van egy barátra, ő az a barát, aki ragaszkodóbb még egy testvérnél is. Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. vers. Ha szeretetre vágysz, ő a lelked szerelmese. János evangéliuma 3. fejezet 16. vers. Ha vigasztalásra van szükséged, ő a vigasztalód. János evangéliuma 14. fejezet 16. vers. Ha bocsánatra van szükséged, ő a megbocsátás istene. Nehémiás prófita könyve 9. fejezet 17. vers. Ha védelemre van szükséged, ő erős torony. Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers. És pajzs. Zsoltárok könyve 33. fejezet 20. vers. Ha erőre van szükséged, ő a te erőd. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha békességre van szükséged, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha örömet szeretnél, ő kiárasztja rád kimondhatatlan és dicsőséggel teli örömét. Péter első levele, 1. fejezet 8. vers. Ha iránymutatásra van szükséged, ő maga az út, az igazság és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. Ha kegyelemre van szükséged, ő az irgalom atya. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 1. fejezet 3. vers. És irgalma minden reggel megújul. Jeremiás síralmai 3. fejezet 23. vers. Ha kell egy második esély, emlékezz, hogy ő, aki Péternek is megadta az újrakezdést, neked is meg fogja adni. Márk evangéliuma 16. fejezet 7. vers. Ha egy édesapára van szükséged, ő mindannyiunk számára az az apa, akit becézve is szólíthatunk. Abba, apu. Pál Galácia beriekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ha éhes vagy, ő az élet kenyere. János evangéliuma 6. fejezet 35. vers. Ha szomjas vagy, ő az élő víz. János evangéliuma 4. fejezet 10. vers. Ha elveszettnek érzed magad, ő a jó pásztor. János evangéliuma 10. fejezet 11. vers. Ha gyenge vagy, ő erőt adó Isten. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha terhek alatt roskadsz, ő átveszi terhedet. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ha vétkeztél, ő közben jár érted az atyánál. János első levele, 2. fejezet 1. vers. Ha félsz, ne feledd, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 1. fejezet 7. vers. Ha árva vagy, ő az árvák atya. Zsoltárok könyve 68. fejezet 6. vers. Ha beteg, ő hatalmas gyógyító. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 3. versig. Ha szomorkodsz, ő csodálatos tanácsadó és vigasztaló. Ézsaiás próféta könyve 9. fejezet 5. vers. Ha zaklatott vagy és nyugalomra vágysz, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha szegénységben élsz, az ő legfőbb szándéka, hogy gazdagítson. János 3. levele 2. vers. Ha fájdalmaid vannak, még mindig ő hordozza a fájdalmaidat és viseli a betegségeidet. Máté evangéliuma 8. fejezet 17. vers. Ha gyászolsz, kiárasztja rád az öröm olaját. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet 3. vers. Ha kétségbe vagy esve, felemeli fejed és dicsőséget ad. Zsoltárok könyve 3. fejezet 4. vers. Ha börtönbe zárva érzed magad, ő azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. vers. Ha összetört a szíved, ő meggyógyítja a megtört szívűeket. Zsoltárok könyve 147. fejezet 3. vers. Ha letiport és összezúzott az élet, ő azért jött, hogy megszabadítsa a megkínzottakat. Lukács evangélium a 4. fejezet 18. vers. Ha sötétségben jársz, ő a világ világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. vers. Ha megkötözött vagy, ő azért jött, hogy megszabadítson bilincseidtől. Lukács evangélium a 8. fejezet 29. vers. Ha elnyomás alatt élsz, ő össze fogja törni az elnyomók igáját. Zsoltárok könyve 72. fejezet 4. vers. Ha aggódsz, ő megígérte, hogy semmiféle baj nem érhet téged. Zsoltárok könyve 91. fejezet 10. vers. Ha haldokolsz, akkor se félj, mert ő a feltámadás és az élet. János evangélium a 11. fejezet 25. vers. Ha bűneidből szeretnél megszabadulni, Krisztus a világ megváltója. Máté evangéliuma 1. fejezet 21. vers. Figyelj! Ha szükségben vagy, keresd először Isten országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. És rájössz, hogy valójában csak is Krisztusra van szükséged. Írta David Robinson.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv első részét hallották.

Egy tévé interjú nézése közben hallottam, ahogy az interjú alanya kötelességeként említi a munkáját. A lojalitására és a vállalkozás iránti elkötelezettségére koncentráltam. Később azonban a nap folyamán többször is elgondolkodtam a kötelesség szón, ahogy az a keresztényekre vonatkozik. Mit jelent ez a szó?

A kötelességet gyakran azzal azonosítjuk, hogy lelkeket viszünk Krisztushoz. Igen, és bár ez a végső cél, azon tűnődöm, vajon szánunk-e időt arra, hogy érdemben elgondolkodjunk a mikénten, a tervezésen, a stratégián. A Szentírásban azt olvassuk, hogy bármilyen ajándékunk van, azt arra kell használnunk, hogy másoknak szolgáljunk, mint Isten kegyelmének hűséges gondnokai, annak különböző formáiban. Hát akkor hol is kezdjük?

Maslow szükséglet piramisa azt mutatja, hogy mindannyiunknak vannak alapvető emberi szükségleteink, melyek egy fejlődési sorrendet követnek, kezdve a fiziológiai szükségletektől, felfelé haladva a biztonság, a közösség érzése, a valakihez való tartozás érzése és az önbecsülés felé. Ha ebből a felfogásból indulunk ki, akkor az alapvető emberi szükségletek kielégítésének biztosításával tudnánk hatékonyan kapcsolódni, beszélni és Krisztus szeretetét elsőként megmutatni másoknak. Csak ezután válhat nyitottá és fogékonyá a szív és az elme a további tanításra.

mindannyiunk egyedi tehetségekkel és ajándékokkal rendelkezünk. Ezekkel másokra hatással lehetünk. Isten a szolgálatunk által áld meg. Jó példa erre egymás bátorítása. Ezért bátorítsátok egymást, ahogy Pál apostol írja Tesszalonika beli gyülekezetnek.

A kihívást jelentő munkahelyi helyzetek, a többi emberi kapcsolat, a pénzügyek mind-mind elbátortalanít

jusson eszedbe, hogy nincs szükség közönségre vagy ige hirdetésre ahhoz, hogy tudasd a testvéreddel Krisztusban, imádkozol érte. Ő a béke felüdítő lelkületéből, amelyet majd megtapasztal, rá fog jönni, hogy te imádkoztál érte.

keresztény emberként akkor leszünk hatásosak, ha egymással és egymásért imádkozunk. Ahogy Jakab írja a levelében, az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.

szolgáló tetteink Krisztus szeretetét mutatják be. Építjük és bátorítjuk testvéreinket, amikor egymásért imádkozunk és közben járunk értük. Ő meghallgat minket. Mindannyiunkat aktív szolgálatra hívtak. Ha nem most, akkor mikor? Ha nem téged, akkor kit?

mindenki, amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 10. vers.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Teljesen körülveszlek, mint egy fényburok. Veled maradó jelenlétem ígéret, függetlenül attól, hogy tudatában vagy-e. Sok minden gátolhatja, hogy ez tudatosodjon benned, de a legfőbb tettes az aggódás. Gyermekeim hajlamosak az aggódást az élet kikerülhetetlen tényeként elfogadni. Pedig az aggódás a hitetlenség egy formája. Számomra fertelmes dolog. Kinek a kezében van az életed? Ha a tiédben, akkor jó okod van aggódni. Ha viszont az enyémben, akkor az aggódás szükségtelen és kártékony is. Amikor aggódni kezdesz valami miatt, engedd át nekem azt a helyzetet. Te lépj egy kicsit hátrébb, és fordítsd a figyelmedet úgy,

0: Újra rám. Én vagy megoldom magam a problémát, vagy megmutatom, hogyan kezeld a helyzetet. Ezen a világon lesznek problémáid, de engem nem kell szem elől veszítened.
1: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
0: Lukács evangéliuma 12. fejezet 22-től 31. versek, János evangéliuma 16. fejezet 33. vers.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.
1: Csácsikárnes kodó dikháv keodelcsi alozárel máskále manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosavo, kondara lesaj a šači pekerel.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kulcsár Tibor vagyok, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány cigány műsorának szerkesztője. Az elmúlt hetekben olyan cigány misszióban dolgozó testvérekkel beszélget Anikó, akik nem csak hírből hallják, hogy is kell ezt a munkát végezni, hanem a napjaikat ott töltik a roma származású testvérek között. Természetes, hogy aki ebben a munkában fáradozik, sok olyan tapasztalatra tesz szert, ami más területen nem élhető át. Ám miközben őket hallgatjuk, rácsodálkozhatunk arra, hogy valóban igaz, Krisztus Jézusban nincs sem szolga, sem szabad, sem magyar, sem cigány. Csak Krisztus van. Isten áldását kívánja a mai műsorra is a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Érmihály falván beszélgetek roma missziót folytató lelkipásztorokkal, Bödő Zoltánnal, Ferenci Bélával, Gombos Miklóssal és Kis Zoltánnal. Az előző részben Bödő Zoltán mesélte el nekünk, hogy Isten hogyan hívta ebbe a nagyon szép, de nagyon nehéz szolgálatba. Most Ferenci Béla folytatja a megszólalók sorát.
2: Hívő családba nőttem fel, édesapám, édesanyám komolyan vették a hitéletet, és mint serdülő gyermek, hát eléggé csintalanul viselkedve, bekapcsolódtam a gyülekezet életbe, mert muszáj volt, tehát...
1: De csak azért.
2: Úgy 14 éves korban, az ébredés időszakában láttam, hogy mit csinálnak a felnőttek, hát egy kicsit úgy hajoltam én is, de majd a világ fele is kacsingattam, és eljött a 30 év, mikor láttam azt, hogy az emberek becsapják az embert. Nincs más kiút, csak az Urat megkeresni. És 30 éves koromban történt az igazi megtérés.
1: Volt valami, ami erre késztetett, vagy pedig egyszerűen csak akkorra nyílt ki annyira a szemed, hogy muszáj az Urat követni, mert nincs segítség?
2: Hát semmi másban nem láttam az életnek értelmét, csak hogyha az Urat megismerjük. És ezt láttam világosan, nehéz volt a döntés, sokszor predikációkat sírva hallgattam, még tudtam, hogy ez mind nekem szól, és mégis úgy gyülekezet előtt nem mertem ezt nyilvánítani, hanem majd kinn a határon, traktoron dolgozva egy éneket úgy átmemorizáltam, ami úgy hangzik, hogy Jézus szíve megbocsájt, vére töröl bűnt hibát, ha megvallod ő előtte őszintén és igazán. Hiszen érted, szenvedett, nagyon-nagyon szeretett. Szánnyas kéri szegény bűnös életed. Jézusra jád olyan régen vár, miért nem nyílik szíveden az ár? Mire vársz, hisz oly rövid föld életed, mi lesz, ha a kegyelmet így elveszted? Addig átvezetett a Jóisten egy néhány baleseten, amikor a Jóisten kezét láttam csak ugyan, mentbe, befele, szőlősfele traktorral, nekihajtottam valami homokcsomónak, nem voltam figyelmes, alátört a traktornak az eleje, és akkor a traktor belesett az árokba. Engem a Jóisten megfogott a kabinból, kivett, és visszafele egy hidon tanáltam magam. És ez nekem nagyon sokat jelentett, gondolkoztam rajta, hát ez nem volt más, ez a Jóisten tette ezt. Még több ilyet tudnék elmondani, elkezdtem komolyan így foglalkozni a Bibliával, és csak ugyan ezután, az ének átmemorizálása után, hát egy olyan változás jött létre bennem, amikor csak ugyan a Szentlélek kezdett el munkálkodni. Az életemben bizonságtevések jöttek sorba a gyülekezetbe. Attól kezdve tapasztaltam az Isten jelenlétét az életemben. És akkor kinyílott a szemem, nekem most már van üdvösségem, és láttam azt, hogy az emberek elkároznak. Akinek nincs az a tapasztalata, átélés, ami nekem van, az biztos, hogy megy a pokolba. És akkor éppen a Miklós testvérrel volt egy beszélgetésünk, ő arra ösztönözött, hogy menjünk missziózni. Nem mondom, itthon a gyülekezetben, mert egy gyülekezetből származunk, itthon a gyülekezetben kell inkább, hogy jó...
1: Megerősödni.
2: Megerősödni, igen. De megváltozott a helyzet, mert rájöttem, hogy igaza van, menni kell, vinni az evangéliumot tovább. És a kortályban én az énekarra, a zenekarra foglalkoztam, a zenei területen munkálkodtam inkább, de közben elkezdtünk missziózni. Mondhatom, egy időtájban mind a hárman, én Miklós testvér, Zoltán testvér és én is. Aztán Pacalusán alakult egy 9 tagú gyülekezet, ahol azt mondhatom, elég sokat részt vettem. Mikor láttam, hogy nem megy valaki, akkor én mindig mentem. Aztán ezt persze a Bánti testvér, akkori lelkipásztorunk észrevette, és egyszer azt mondta, hogy a Béla testvér kell jöjjön velem. Ez 98-ban volt. Jöjjön velem kézbe, kell segítsen nekem. Már mit kell segíteni? Hát ott énekkart kell alakítani. De aztán hát énekkar alakult, amennyire alakult, de hát az igehíret is kellett folytatni. Közös éneket is tanultunk. És egy 10 évet oda jártam, tehát nem Szőlősre jártam a gyülekezetbe, hanem Kécre. Közben megtörtént a felavatás is. Aztán 10 év után testvérek megszólítottak, hogy teljes idejű szolgálatot próbálnék vállalni. Majd Tasnádon, Irinbe, Endrejden kellett munkálkodni. Hát Irinbe, Endrejden megszakadt a misszió. Ott azt vettem észre, hogy nem vették komolyan. Voltak ott előttünk olyan helyzetek, amik meghatározták az evangéliumnak a hatását, de közben jöttek mások, akik hívtak például Szilágy Pérba, és akkor ugye az Úr elébe tettem, hogy mi is a teendő. És az Úr bizonyított, hogy igen, menni kell. És hála az Úrnak Szilágy Pérbe alakult egy olyan 30-30.

0: 35 tagú gyülekezet, majd Bogyoszlóba is folytattam, aztán Albison, ott imaház is épült. Albison elég kevés, kicsi kis közösség van, de van élet, hála az Úrnak. Van egy kis magja a gyülekezetnek, ahol azt mondhatom, hogy élet van. És onnan, hát vissza lettem hívva Kécbe, mert ahogy a teljes idejű szolgálatra hívtak a testvérek, hát Kécből el kellett menjek, nem győztem mindegyiket, és majd Kécen munkálkodtam tovább, hála az Úrnak most. Kécen is, Pírba is, Albison is végzek lelki munkát. Aztán támadások, hadd mondjam, azok is akadtak. Pírba nagyon rohamosan fogadták az evangéliumot, olyan emberek tértek meg, akiktől a rendőrök is féltek. De majd az ördög nem aludt, majd akkor megtértek annyira, amennyire, de úgy gondolták, hogy hát most már tudják ők, hogy mit kell csinálni, és akkor szinte úgy ellenem támadtak, de az Úr megoltalmazott, azt mondhatom. Úgyhogy különös probléma nem akadt sose. Rendőrök is hívtak éppen Margitán és Tasnádon is, hogy hát ha valami probléma van, mondjam el, hogy hogy működik. Hát mondom, az Isten igéje által. És semmi bántódásom, soha nem. Az Isten igényének hatalma van, és én soha nem félek. Volt eset, mikor egy olyan sikátorba kellett bemenni estére már, kerestem pontosan egy testvérnőt, azt kérdi a 20 év körüli fia, hogy mert maga ilyen helyre bejönni ilyenkor? Hát fiam, mondtam, engem az Isten őriz. Én az Istennel járok, én nem más után, butaság után járok, hanem az Isten kegyelme van velem. Na, azt mondhatom, hogy nem volt különös. Hála az Úrnak, hogy vannak megtérések, és van eredmény.
1: Olyan magától értetődő természetességgel mondtad ezt, kedves testvér, hogy hát megtértem 30 évesen, először azt hittem, hogy itt a gyülekezetben kell szolgálni, meg itt akartam, de aztán hittak a testvérek, hát akkor mentem, ide mentem, oda mentem, amoda mentem, és aztán teljes idejű szolgálatra is hívtak, akkor azt csináltam. Ennyire könnyen mentek ezek a döntések, vagy azért voltak ebben némi harcok is?
0: Nagyon sokat sírva kellett megharcoljam csak ugyan, hogyan is tovább. Éppen említettem az éneket, hát azt nem énekeltem akkor, hanem sírtam végig. És alig vártam a vasárnapot, hogy eljöjjön, és akkor elmondhassam, akkor a zenekar előtt leghamarabb ott találkoztam kis közösség, és azután majd a gyülekezet előtt is nyilvánítottam, hogy igen, az Úr adott egy változást a bensőmbe. Tehát nem ment könnyen. Azóta is emlegetem, hogy a megtérés egyik legnehezebb dolog. Azt nagyon komolyan kell venni, mert az egy szellemi harc. A legnagyobb csoda, hogy egy bűnös embert az Úr átformál, megváltoztatja a természetünket, gondolkozásunkat, érzelmeinket, és egy teljesen megváltozott emberré formálódik az ember.
1: Ez kétségkívül így van, és mi volt a szolgálatba állással? Mert hát, ha én így satszolom, azért akkor te már jócskán felnőtt, úgymond megállapodott ember voltál a 40-50 között, amikor úgy hívtak, hogy akkor teljes állás, hogy ide menni, oda menni. Azt mondják, hogy az ember egy bizonyos életkor után szereti a maga kis világát élni, és hát nem olyan könnyen vált. Mi győzött meg arról, hogy neked mégis ezt kell tenned?
0: Hát láttam az Úr vezetését. 50 évesen kezdtem a missziót főképpen, és 10 évet, hogy Kécen jártam, és aztán láttam azt, hogy akinek, mint ahogy mondtam, nincs üdvössége, lehet azt látni, ha valaki nem veszi komolyan a hitéletet, akkor bizonytalan. Úgy örültem, mikor éppen a romák közül fejezték ki azt, hogy hát nekem most már Béla bácsi, van üdvösségem. Hát honnan tudod? Hát nem tudtam megmagyarázni, csak azelőtt átment egy bizonyos baleseten, lelki baleseten, amikor megbotlott, aztán meg kellett vallani, imádkoztunk, felszabadult, és aztán ő is komolyan vette, és meggyőződött róla, hogy igen, hát neki van üdvössége. Tehát ezt lehet látni világosan, hogy ki az, aki komolyan veszik, van kapcsolata az Úrral, vagy pedig csak úgy elvallásoskodik.

A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Abban a reményben köszönünk el, hogy továbbra is a készüléknél maradnak és hallgatják a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány adását. Kérem, ha tehetik, látogassanak el honlapunkra www.mera.hu. Ezen a weboldalon akár hallgathatnak is bennünket, akár letölthetik műsorainkat, de van lehetőségük olyan műsorokkal is találkozni, amelyek más formában nem jutnak el önökhöz. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Tibor.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Református Oktatási Konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak között testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap után, szeptember 17-én csütörtökön 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az Evangélikus Egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda az Üllői út 24-ben, az időpont pedig szeptember 17-e 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét fölmérjék, és közös igény esetén megalakítsák az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét.
0: Kulturális programajánló.
1: Már szombaton megkezdődött a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Ars Sacra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba öltve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyház Zenei Atlasz bemutatásával. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulókéban pedig a katechetikai felelősök közreműködésére számítanak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Segítenek a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben, ezzel a címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság, a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban fölmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvosetika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által fölvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témáját pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülészorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinböck József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg pénteken reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szőulban menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Mária kegyhelyek első találkozója a székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Budaiki segítő Szűz Mária kegytemplomot a székesfehérvári egyházmegyében. A Budaiki főbúcsún rendezték meg az 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 12-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása, majd személyes tanúságtételek következtek. 19 órakor Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentségimádás, éjféli szentmise és éjszakai virasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje szeptember 13-án vasárnap 10 óra 30-kor kezdődött a Zarándok udvaron. A misét ezúttal is Spányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Változékony, hol nyárias, hol őszi az idő. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, amelyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben, kedves hallgatóim, Bálám életével foglalkoztunk. Immár hatodszor nyitottuk meg a Szentírást a Mózes 4. könyvénél, ma a 24. fejezetben annál a résznél tartunk, amikor a harmadik áldás után Bálák rettenetesen haragra gerjedt Bálám miatt. A 10. verstől ezt olvasom. Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét, és ezt mondta: ide hívattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad már háromszor is, most azért takarodj a hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Igen, a világ ma is ilyen, kedves hallgatóm. Megpróbál rábírni Isten elhagyására. Megpróbál rábírni, hogy az ő mondókáját vegyük át, hogy fölhasználhassuk Istent valamilyen célból. Még kimondani is rettenetes, és a pogányság tükröződik egy ilyen szóban, fölhasználni Istent. Ám de a legtöbb ember ma így képzeli. Nehéz szívvel mondom, de amikor egy-egy fontos politikai esemény zajlik a mai országunkban, nem történik sokszor valami hasonló? Különböző pártok, különböző célokból nem akarják Istent is a maguk oldalán tudni? Vagy az Istenhez tartozókat is a maguk oldalán tudni? Fölhasználva mindent, megszentségtelenítve mindent? Bálám eszköz volt csupán Isten kezében. Nem az ő akaratával történt az, ami történt. Ám de ebben a helyzetben ezt mondta. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már a követeidnek is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem teszek magamtól se jót, se rosszat, csak azt mondom, amit az Úr meghagy. Jogos kérdés persze, hogy akkor mit keres itt? Hogy kerül ebbe a helyzetbe, ha pontosan tudta, hogy nem tehet más, csak amit az Úr akart? Az elmúlt hetek újra és újra fölhoztak egy igét, amit Jakab írt. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. A kívánság megfogan, bűncül, a bűn kiteljesedik, halált nemz, Bálám a kapzsiság miatt indul erre az útra. Pál apostol úgy inti az első gyülekezeteket, hogy óvakodjanak mindenkitől, akiben a kapzsiság szelleme van, és azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, és azt is mondja, hogy a kapzsiság az bálványimádás. Igen, azt hiszem, sok példát tudhatunk a saját környezetünkben is mondani, de föl kell ismernünk, kedves hallgatóm, ha a mi szívünkben is ugyanez van. A fölkínált pénz, vagyon, anyagi jólét, társadalmi, vagy akár politikai pozíció megtéveszthet bennünket. Bálám így folytatta. De most, amikor elmegyek a népemhez, jöjj, feltárom még előtted, mit fog tenni ez a nép a te népeddel a messze jövendőben. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Így szól Bálám, Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, de nem közel. Csillagjon föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, bezúzza Moáb halántékát, és Sét összes fiainak a koponyáját. Birtokába kerül Edom, birtokába kerül ellensége Széír, mert hatalmasan cselekszik Izrael. Eltapossa Jákob, még a városból menekülőket is elpusztítja. Amikor meglátta Amálekot, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: népek eleje Amálek, mégis pusztulása vége, Amikor meglátta a kénieket, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: szilárd a te lakóhelyed, sziklára van rakva a fészked, mégis megsemmisül Kain, amikor fogságba viszi Assúr. Megint példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: ó, jaj, ki élhet tovább, mint ahogy Isten megszabta? Hajók jönnek Kittim partjairól, megalázzák Assúrt, megalázzák Ébert, míg el nem pusztul az is. Aztán felkelt Bálám, elment, és visszatért hazájába. Bálák is elment a maga útjára. Megdöbbentő dolgokat mondott Bálám. Azok, akik azt állítják, hogy a Biblia nem hiteles, hogy a Biblia tanúságtétele csak későbbi korokban keletkezhetett, azoknak például a Bálám proféciák komoly gondot kell, hogy okozzanak. Mert hogy Nagy Sándort először Bálám említi a proféciájában. Ő volt az, aki Kittim partjairól hajókon érkezve, magyarul a görög szigeteken átkelve hajókon, Assúrt, azaz akkor ott uralkodó perzsákat porigzúzta, elvette az uralmukat, legyőzve őket. A történelem tanúskodik amellett, hogy Bálám szavai megállnak. De hogy a proféciában egy kicsit visszább menjek, a történelem amellett is tanúskodott, hogy az, akit látott, akiről azt mondta Bálám: látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca támad Izraelből, aki bezúzza Moáb halántékát, az bizony Jézus a Krisztus. És azt a csillagot nem csak Bálám látta. Csak zárójelbe szeretnék valamit megjegyezni, kedves hallgatóim. Honnan is jött Bálám? Az Eufrátesz mellől. És honnan jöttek a napkeleti bölcsek? Valahonnan az Eufrátesz mellől. Ugyan azt a csillagot követve, amelynek a felkelését Bálám másfél ezer évvel korábban látomásban látta, átkot mondani szándékozva és csak áldást tudva mondani. Azt gondolhatjuk, hogy ezzel a történet véget ért. Ám de szeretnék valamit elolvasni. Biblia következő mondatát. Nem ért azzal végig a történet, hogy Bálám hazament, és Bálák hazament. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. Mi történt Izraellel? Egészen eddig az esetig nem történt ez meg velük. Az új szövetségből ismerjük azt a tanúságtételt, hogy ez nem véletlenül történt. Még mielőtt elvált Bálám Báláktól, azt tanácsolta Báláknak, hogy a lányok legyenek a tőr Izrael számára. Ami nem megy az átokkal, az majd megy a biológiával. Ami nem megy megrontás útján, az bekövetkezik majd a megromlás útján. Izrael fiai a szerelemért, a testi vágyakért föláldozták az élő Istenbe vetett hitüket. Az elmúlt alkalmakon talán többeknek szöget ütött a fejébe. Hogy mondhatja az ige hirdető az, hogy Bálám teljesen független maradt ezektől a csodálatos dolgoktól, amiket rajta keresztül kijelent az Isten? Amikor Bálám élete vége felől akarunk megtudni valamit, nagyon megdöbbentő, amit a Szentírásban találunk. Hogy is hal meg Bálám, kedves hallgatóm? Karddal a kezében harcol Izrael ellen. Ez azonban egy megdöbbentő információval lát el bennünket. Azt olvastuk itt a 24. fejezet végén, hogy Bálám visszatért a saját hazájába. végigment ugyanazon az úton, amelyen jött. Talán minden lépésénél emlékezett valami szörnyűségre. Itt nyomta oda a szamár a lábamat a falhoz. Itt állított meg Isten angyala. Itt mondta azt, hogy meglátom, nem fogok tudni semmi más tenni, csak amit ő mond meg, amit megenged. Itt is, itt is, itt is. Szörnyű kudarcot vallottam, nevetségessé lettem az Isten miatt. És ez a Bálám megfordult, visszament, és amikor Moab harcol Izrael ellen, ő karddal a kezében harcol Izrael fiai ellen. Az ellen az Izrael ellen, amelyről azt mondta, nem tehet ellene senki semmit, mert Isten harcol az oldalán, Isten harcol értük. Nem megdöbbentő ez, kedves hallgató? Hogy juthat el valaki ideáig? Bálám szívében hihetetlen mértékben felnőtt a keserűség. Az, hogy ő Isten szavát kellett, hogy saját szándéka ellenére mondja és képviselje, hogy mekkora kincset vesztető ezen, gyűlölté tette számára az Urat. Azt szokták mondani az ige hirdetők, akin keresztül beszél az Isten, biztos, hogy áldott. Lám, nem mindig. Nagy figyelmeztetés ez a számomra. És ezt a figyelmeztetést Pál apostoltól is tudom. Ő írta a korintusiaknak, imádkozzatok egyúttal érettem is, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Kedves hallgatóm, imádkozni kell azért, nehogy kapzsivá váljunk. És imádkozni kell az ige hirdetőinkért. Nehogy pusztán csak eszközök legyenek, anélkül, hogy ő maguk megtalálnák azt az életet, ami Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, nekik is adatott. Isten áldása kísérje minden hallgatómat.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hetekben, hosszú hetek óta Bálám történetével foglalkozunk, és azt hiszem, önök is egyetértenek velem, kedves hallgatók, abban, hogy ennek az embernek az élete számos, nagyon nehéz, de rendkívül fontos tanúsággal szolgál. Ott fejeztük be az elmúlt héten, hogy elég erősen összekapva Bálákkal, a sok áldásmondás után Bálám összepakol, elmegy vissza a saját hazájába, az Eufrátesz mellé. Ám a történet nem ér véget. Ha kinyitják a Bibliát Mózes 4. könyve 25. fejezeténél, az első verstől önök is ezt olvashatják. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb lányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, odaszegődött Izrael Baál Peorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elforduljon az Úr fölgerjedt haragja Izraeltől. Mózes tehát ezt mondta Izrael bíráinak: gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baál Peorhoz szegődtek. Éppen akkor jött egy izraeli ember, aki egy midiáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izrael egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor ezt meglátta Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izraeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izraeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izrael fiairól. 24 000 halottja lett a csapásnak. Aztán így beszélt az Úr Mózeshez: Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, elfordította haragomat Izrael fiairól, amikor felindulásomnak megfelelően bánt velük. Ezért nem semmisítem meg Izrael fiait felindulásomban. Mondd meg tehát, íme én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre, mivel haragra indult Istenéért, és engesztelést végzett Izrael fiaiért. Annak a megölt izraeli embernek a neve, akit a midiáni nővel együtt öltek meg, Zimri volt. Annak a szálónak a fia, aki Simeon egyik nagy családjának a vezető embere volt. A megölt midiáni nő neve pedig Kozbi volt, annak a Cúrnak a lánya, aki Midián törzsei egyik nagy családjának a feje volt. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr: támadjátok meg a midiániakat, és verjétek le őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor cselt szőttek ellenetek, Peor révén és Kozbi révén, aki Midián fejedelem lánya, az ő huguk volt, de megölték a Peor miatt támad csapás napján. Azt hiszem, egyetértenek, kedves hallgatóim, hogy amikor ilyesmit olvas az ember, akkor szinte megdermed a lelke. Különösen azért, mert abban a világban élünk, amely világ egyre inkább liberális eszméket tesz magáévá. Ezek az eszmék, bár maga a szó, hogy liberális, azt jelenteni, hogy szabadság, nem a szabadságról, hanem a szabadosságról szólnak. Arról beszélnek: tégy meg mindent, amihez kedved tellik. Tégy meg mindent, amiről azt gondolod, hogy jó neked. Tégy meg mindent, amire a vágyaid, amire a kéj és gyönyör vágytól hajtott lelked és tested rá akar kényszeríteni. Mi lesz a következmény? Kit érdekel, hogy mi lesz a következmény, ha az nekem jó? Egy csomó ember így éli ma az életét. És hallunk teológusokat, lelkipásztorokat, evangélistákat, akik folyamatosan magyarázzák azt, hogy Istennek semmi baja nincs ezzel. Isten eltűri, Isten elfogadja, Isten belátja, Isten nem vonja meg tőlünk se az áldását, se a szeretetét, hiszen ő egy jóságos, kegyelmes Isten, akinek a szeretete sokkal nagyobb annál, semmint hogy a mi bűneinken felindulva ellenünk támadna. És amikor az ember az Ószövetséget olvassa,
akkor ennek a tanításnak alapján hajlamos nézni az ígét, milyen megdöbbentő ez, kedves hallgatom, hogy nem az ige alapján vizsgáljuk a tanításokat, hanem egyik-másik tanítás alapján vizsgáljuk az Isten igéjét. Ennek alapján nézve az ígét kimondjuk, hogy az Ószövetség Istene egy másik Isten volt. Milyen jó nekünk, újszövetségi embereknek, hogy Istennek a szándékai, velünk kapcsolatos érzelmei mélységesen megváltoztak, és már semmi, de semmi következménye nincs a bűnünknek. Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy mindezek alapján a legtöbben nyugodt szívvel állnak az Úr asztalához, van, aki naponta, van, aki hetente, van, aki havonta, van, aki csak kétszer egy évben, de nyugodt szívvel odaáll az Úr asztalához abban a tudatban, hogy egy olyan Isten elé áll, akinek mindegy, hogy hogy élünk, hiszen semmi más nem tud tenni, csak megbocsátani, ez a foglalkozása, ez a mestersége, és nem képes fölfogni,

kijelentéshez, hiszen egyik oldalról arról beszél, hogy nem becsüri Krisztusnak az emlékjegyeit, a pohárban levő Krisztus vérére emlékeztető bort, és nem becsüli a Krisztus megtört testére emlékeztető kenyeret, ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem becsüli, nem veszi semmiben a Krisztus testét, az eklézsiát, a gyülekezetet, és azt mondja utána a Bibliánk, ezért van köztetek sok beteg, alusznak sokan, és meg is halnak számosan. Mivel ezt az egész területet mi az Ószövetség hatáskörébe utaltuk, ezt nem is veszük komolyan. Ki gondolna arra, hogy úrvacsorázni veszélyes? Hogy az úrvacsorázás azzal jár, hogy számot kell adnom a szövetség jobbik fele, kezdeményezője az élő Isten előtt, az egész életemért, akkor, amikor elé állok a szövetségre emlékezni. Annak idején mit akart Zimri? Mit akart Cosby? Én tudom, hogy arcpirongató ilyet mondani, kedves hallgatóm, de egy mámorító boldog éjszakát akartak, semmi többet. Amit a mai fiatalok jelentős része akar, és amit sugalnak a mai fiataljainknak a környezetünkben, és ha bekapcsolják a televíziót, vagy kinyitják az internetet, most már ott tartunk, hogyha bekapcsolják a rádiót, most már azon keresztül is sikerül ugyanezt az üzenetet tökéletesen átvinni. Erről szól minden. A gyönyör, a kéj, a testi öröm. Ez a te életed lényege, ez a te életednek a megoldása, és erre van igazán szükséged. Annak idején Midian lányai Bálám tanácsára úgy döntöttek, beleviszik Izrael fiait ebbe. Bele lehet vinni Isten népének a fiait ebbe? Azt hiszem, kedves hallgatóim, valami rendkívüli módon álszent dolog lenne, ha azt mondanánk, hogy nem. Hiszen a biológiai összetevője egy keresztény férfinek nem különbözik egy nem keresztény férfitől. Az más kérdés, hogy Isten szent lelkének a jelenlétében, és most szándékosan keresztény kifejezéseket használok, Isten szent lelkének a jelenlétében megjelenik az a gyümölcs is, a gyümölcsnek az a része, amit úgy interpretál a Bibliánk, hogy nem csak öröm és békesség van a Szentlélek jelenlétében, hanem a végén az önmegtartóztatás is megjelenik. Tudok nemet mondani, és tudok igent mondani, de tudom, hogy mire kell és meddig kell nemet mondanom. Ebbe a kategóriába esik az a terület is, amiről most beszélünk. Ám ha nincs jelen az élő Istennek a személyes ismerete, ha nincs jelen a Jézus Krisztusba vetett hitnek a mélységes meggyőződése. Egy szóval, ha nem elkötelezetten keresztény valaki, Isten szent lelkét a szívébe zárva, honnan is teremhetne ez a gyümölcs? Izrael fiai közül a legtöbben úgy gondolták, mi megtehetjük. Mi veszély van elmenni, megnézni Baál Peor Isten tiszteletét? Ez egy új terület, ez egy új nép, ez egy új népszokás. Hát meg kell ismerni annak a földnek a hagyományait, ahova éppen megyünk, nem? Meg kell ismerni a kultúráját, nem? Meg kell ismerni azokat a dolgokat, amelyek ennek a népnek hozzátartoznak a gyökereihez, nem? Hogy fogunk megélni azon a földön, azon a területen, amelyre költözni akarunk, hogyha nem tudjuk ezeket az embereket elfogadni? Nem fontos a befogadó szeretet? Talán van olyan hallgató, aki azt mondja, ez az ige hirdető, ez most nem komolyan beszél. Cinikus hangot üt meg. Igaza is van ennek a hallgatónak. Hiszen milyen sokszor a folklór kedvéért démoni erőket indítunk be. Hagyjuk a szívünket leuralni, hagyjuk a gondolatainkat beszennyezni, hagyjuk gyermekeinket, fiainkat, lányainkat veszendőbe menni valami hangzatos jelszó miatt. Zimri és Cosby, meg 24 ezer társuk az életével fizetett azért, mert a bűn megront. Az Úr Jézus azért fizetett az élet.

életével, hogy nekem ne kelljen az életemmel fizetni. De mindez nem változtat semmit, kedves hallgatom, azon, hogy nem tudok Isten népében úgy élni a bűneimmel, hogy Isten népe ne kerüljön ennek a hatása alá, és ne szenvedje a következményeit. Tessék ezen gondolkozni, tessék ezért imádkozni.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Emmanuel O. Afolabi írta Lagosból, Nigériából. A megbocsátás ajándéka. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetének 19. verse. A megbocsátás a keresztény élet alapvető vonása és egy olyan ajándék, ami nagyon fontos az érzelmi, lelki és kapcsolati jólétünkhöz. Amikor megbocsátunk másoknak, nem csak őket szabadítjuk fel a felénk való adósság érzetétől, hanem magunk is felszabadítjuk önmagunkat a sértődésnek és a haragnak a terhétől. Egyszer nehezen tudtam megbocsátani valakinek, aki mélyen megsértett. Imádság és a Róma 12-19-en való elmélkedés által rájöttem, hogy a megbocsátás nem csak egy érzés, hanem választás kérdése. Amikor úgy döntöttem, hogy megbocsátok, a vállamról lekerült a teher, és szívem is gyógyulni kezdett. Azt is megtanultam, hogy a megbocsátás nem törli el a múltat, hanem felszabadít a jelenben való teljesebb életre. Máté 6:14-15-ben Jézus arra tanít, hogy a megbocsátás a feltétele annak, hogy mi is bocsánatot nyerjünk Istentől. Mert ha az emberek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor elengedjük az emberek tartozását, Istenre bízva a helyzet megoldását, és elfogadjuk a megbocsátás ajándékát, akkor újra megtapasztaljuk Istennek a csodálatos kegyelmét. Atyán, köszönjük a megbocsátás ajándékát. Segíts megbocsátanunk, amint te is megbocsátottál nekünk. Amen. Napi gondolat: a megbocsátás megszabadít a keserűség terhétől. Imádkozzunk bátorságért a megbocsátáshoz.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 15-e.
2: 1791-ben ült össze a budai református zsinat, és vele párhuzamosan, mintegy összekapcsolódva, Pesten az evangélikusé. A létrehozott alkotmányaiknak közös pontjai alapegységként mindenütt alakuljanak helyi presbitériumok, következő szinten egyházmegyék, majd az egyházkerületi gyűlések csúcsaként a konzisztórium generále. Törvényhozó testületük pedig a 10 évenként ülésező zsinat.
1: 1913-ban halt meg Vámbéri Ármin, reformátussá megtért, nemzetközi hírű keletkutatónk. 1857-ben Eötvös József báró támogatásával Isztambulba utazott. Elsajátított vagy 20 különféle keleti tájszólást. 1858-ban ott jelent meg első műve, a német-török és a török-német szótár. 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. Reménységem, hogy Közép-Ázsiában az összehasonlító nyelvtudomány segítségével világosságot vető sugarat lelhetek, mely eloszlatja a homályt a magyar őstörténelem sötét tájairól. 1861 őszén indult Ázsiába, hogy a magyarok nyomai után kutasson. Hosszú és veszélyes út után 1864-ben érkezett vissza Pestre, könyvet írt a tapasztalatairól, a közép-ázsiai utazást, mely Londonban angolul is megjelent. 1865 és 904 között a Budapesti Tudományegyetemen a keleti nyelvek tanára, itt alapította meg a világ első turkológiai tanszékét.
2: 1940-ben a Szabadságtéri Egyházszervezet fölszenteli a hazatérés templomát. A Szabadságtér eklektikus palotái között foglal helyet egy egyszerű homlokzatú Bauhaus jellegű bérház, amelyről csak a toronyszerűen kialakított, órával ellátott, tetőről égfelé nyúló csillag árulja el, hogy református templom. A mennyezeti kazettákba 71 vármegyénk címerét helyezték el. Története Trianonhoz kötődik. Gyülekezete az elszakított országrészekből ideérkezett, Magyarországot választó, elsősorban királyi tisztségviselőkből alakult ki az első világháború után, dr. Viktor János lelkipásztorsága alatt.
1: 1983-ban vettünk búcsút Szervácius Jenő szobrászművésztől. A legerdélyibb magyar szobrász, ahogy Lika Károly, a neves művészettörténész nevezte. 1925-től Párizsban élt, ahol munka mellett tanulta a szobrászatot. A Kolozsvári Képzőművészeti Akadémián 1929-ben szerzett diplomát. Kialakult stílusvilága és népi ihletésű kompozíciókat készített. Dolgozott kőben, márványban, de leginkább fában. Köztéri szobrainak, sokféle munkáinak száma bőven meghaladja az ezret. 80. születésnapja tiszteletére a Budapesti Vigadó Galériában nagyszabású életmű kiállítást rendeztek neki. Kövekre, fatörzsekre rót, csodálatos emberséget hozott létre, az időbeliséget költői látomássá, anyagszerű plasztikává rögzítve. Hagyatéka a Kolozsvári Szervácius Múzeumban látható.
2: 1990-ben tartotta alakuló ülését a Magyar Református Presbiteri Szövetség a Rádai Kollégiumban. Munkája azóta rendszeres, töretlen.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Egymás között, afelett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb. És leülvén Jézus odaszólítá a 12-t, és mondanékik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. Márk 9:34-35.
1: Van szó, amibe belefér a keresztjén élet egész lényege. Ez a szó pedig a szolgálat. Az imént ígében erre tanít az Úr Jézus, szolgálni. Az a lényegileg új, az a minőségileg más, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba, az a másoknak szolgálni tudás lelkülete. Az ilyen szolgálat mélysége méri az ember igazi nagyságát. Isten országában nyilvánvaló, hogy az az erősebb, aki jobban tud szeretni. Az a hatalmas, aki önmagát tudja föláldozni másokért. Annyira benne van az emberi ösztönben az uralkodás vágya, hogy még a vallásban is egy új eszközt akarunk látni, amivel mások fölé kerekedhetünk. Legalább Jézus Krisztus nevében akarunk hatalmat gyakorolni a lelkek fölött. Pedig mióta Jézus Krisztus ezen az úton járt előttünk, azóta a legalacsonyabb rendű szolgálaton is az Úr dicsőségének fénye ragyog. Azóta az emberi lét igazi magasságai, az önmegtagadás és a szeretetben való szolgálat mélységeiben van. Másokért élni, jót tenni velük a Krisztus nevében, áldozni az életből egy darabot. Mert az igazi szolgálat mindig egy darab életnek a föláldozása más valaki javára, hasznára. A világ törvénye az uralkodás. Jézus Krisztusé a szolgálat. A világ eszköze az erőszak, a hatalom. Jézus Krisztusé a szeretet, a kegyelem. Mindannyiunkra bízott Isten valakit, presbiterekre a nyájat, vezetőkre az egyházat, mindegyikünkre családot, barátot, házastársat, gyermeket, szomszédot, munka és lakótársat, bárkit, aki a közelünkben van. Éljük magunkévá, igen mélyen, ennek az ígének mély üzenetét.
0: Mennyei édesatyám, köszönöm a kapott tudást, hogy vannak szolgálók, és vannak, akiket szolgáljanak. Hálát adok, hogy én is szolgálatot végezhetek embertársaimnak, akár csak apró, mindennapi segítségekkel, hiszen valóságos közösségbe csak a szolgálat hoz bennünket egymással. Köszönöm, hogy a szolgálat nem kényszerhelyzet, nem megalázkodás, de Krisztus Urunk példája nyomán az önuralomban erősödhetek általa. Hamvas Béla útravalójával köszönöm tanításodat. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle, mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát. Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia holnap a Rádai Házban. A holnap, szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, az intézményvezetőket, a pedagógusokat, az oktatókat és az oktatási szakembereket. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei református oktatási konferencián. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még ma, szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult. Térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik föltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutató Intézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit szeptember 14-én az Árszakra Fesztivál keretében mutatták be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés állítattal és gondolatébresztő eladásokkal várták szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Árszakra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz bemutatásával. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületen liturgikus szolgálatot végző keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezet kórusait vonták be. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben, köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó, úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. A református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülészorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára, így fogalmazott Steinbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt. Ez az egyeztetés kezdődött meg pénteken reggel, amelyen a zsinat lelkészi elnökének Szőulban menő hivatalos útja miatt Fekete Károly püspök képviselte a református álláspontot. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitát is. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval,
1: ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.
2: Az örökkévaló evangélium utolsó időkben egy szövetségé bomlik ki. Lényegében a hármas angyeli üzenet egy szövetségi okmány, ezt említettük, hiszen az ókori szövetségek, ahol abban a kultúrában, ahol a hármas angyeli üzenetet először feljegyezte az írás, mindig három részből álltak. A szövetség első része az mindig egy óhajtás volt, úgy lehetne mondani, hogy egy felhívás. Ez volt a szövetségnek az igazi tartalma. A szövetség második része az mindig egy történelmi helyzet volt, hiszen egy felhívás mindig egy történelmi szituációban érdekes, izgalmas, és ez hozzá tartozik. A harmadik rész pedig mindig a következményekről szólt. Arról, hogyha valaki megtartja ezt a szövetséget, vagy ha valaki elveti ezt a szövetséget. Ezért a hármas angyel üzenet is három formában íródott meg. Az elsőt azt úgy mondjuk, hogy apodiktikus forma, tehát ez azt jelenti, hogy egy alapelvet rögzítő forma, mint ahogyan a 10 parancsolat, egyes parancsolatai ilyenek. A második egy történelmi feljegyzés, hogy bejelent egy fontos tényt, hogy Babilon leomlott. A harmadik rész pedig egy kazuisztikus rész, csúnya idegen szó, ez azt jelenti, hogy van egy kázus, és van rá egy szentencia, tehát ezt úgy lehet magyarul mondani, hogy akkor ha ezt teszed, akkor ez történik. Akkor ha ezt nem teszed, akkor az történik. Hogyha az ember mindig azt látja és azt tudja, hogy amit tesz, azt nem véletlenül teszi, hanem valahol minden cselekedetünk ítéletre előjön. Mennél közelebb ér az emberiség az ítélethez, annál fontosabb lesz ez. A szövetség az így jelenti az Isten szeretetét. Ha most áttekintjük ezt a három angyal üzenetét, akkor a következőt látjuk. Az első angyali üzenet felhívása Isten félelem, dicsőítés és imádat. Egy történelmi helyzetben, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez az ítélet órája milyen történelmi helyzetben történik meg, ezt mondja el a második angyal üzenet, hogy a világ egy babiloniai állapotban van, ami azt jelenti, hogy egy hármas szövetség uralkodik a világon, ami egy ideológiai, egy gazdasági és egy hatalmi szövetség, és ez a három szövetségi ág fog össze, és uralkodik el valami olyan, ami annak a hamis hármasságnak az uralmát segíti elő, amiről tulajdonképpen a Jelenések könyvének ez a középső, úgy is mondhatnám, hogy csúcs szerkezete, mert ilyen piramis szerkezetű a Jelenések könyve, beszél. Ami a 11. fejezet utolsó versétől a 15. fejezet 4. verséig tart.

Van egy hamis háromság. Ez nem szent háromság, csak hamis háromság. És ezzel a hamis háromsággal szemben ott áll a bárány, a Sionon, és vele együtt a kísérői. És ez az egész szakasz tulajdonképpen egy nagy párhuzam. És ez a párhuzam nagyon jellemző az egész Jelenések könyvére. Ha megnézzük, a Jelenések könyvében minden párhuzamos, így lehetne mondani. Ugye van a sárkány, van a bárány. Van a tiszta asszony, van a parázna asszony. Van a sátán zsinagógája, van az Isten temploma. Van Isten elpecsételő szándéka, Isten pecsétje, és van a fenevad bélyeg, amiről fogunk ma részleteiben beszélni. Ebben a párhuzamban az a lényeg, hogy az ember az utolsó időben döntési helyzetben van. Lényegében ennek az egész szakasznak az az igazi mondani valója, és ezért szövetség ez, hogy Isten odaáll az emberiség elé, az ég közepén repül az angyal, ahogy tudjátok a 6. versből a 14. fejezetben, és ez az ég közepén repülő angyalnál az örökkévaló evangélium van, és ezt az örökkévaló evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek, mindenkinek tehát a földön el kell hirdetni, és ez az evangélium mindig döntést jelent. Az evangélium nem egyszerűen csak jó hír. Ha úgy fordítjuk az evangéliumot, hogy jó hír, ezt a görög szót, akkor tévedünk. Az evangélium nem csupán jó hír. Az evangélium ennél sokkal több. Valami kézzel fogható megoldás. Valami olyan kézzel fogható megoldás, ami megváltoztatja, mássá teszi az életünket. Ebben a döntési helyzetben hangzik el ez a szövetségi okmány, ami azt a célt szolgálja, hogy még mielőtt eldől, hogy ki az, aki a bárány társaihoz és kísérőihez, a megszámlálhatatlan sokasághoz tartozik, és ki az, aki a fenevad táborába tartozik, a hamis háromságnak a híve lesz, aközben elhangzik a Jelenések könyve közepén, legfontosabb helyén, csúcsán, így lehetne mondani, ez a szövetségi okmány, hogy hova csatolod az életed. A mai emberiség döntési helyzetben van. Azt szokták mondani, hogy a mai élet egy káosz. Egy falu lett a világ, de soha nem messze nem voltak az emberek egymástól, mint ma. Tömegbe élünk magányosan, ahogy David Riesman elmondta annak idején az 1946-ban megjelent könyve címében, hogy a magányos tömeg századában élünk. És ebben a világban mindenkire vár egy egyéni döntés. Jézus keresztjének melyik oldalára akarok kerülni. Azt kell eldönteni, hogy Jézus bal oldalán, hogy a jobb oldalán ácsolják nekem a keresztet. Ebben a helyzetben szólal meg ez az üzenet. Az asszony maga ellen támad a hamis hármasság. És a harmadik angyali üzenetet nem lehet enélkül az összefüggés nélkül megérteni. A harmadik angyali üzenet lényegében reflektálás a 13. fejezetre. Nagyon érdekes, a 13. fejezetben, ugye, hogy az egész látomás résznek a szerkezetét mondjam el, ugye a tiszta asszonnyal szemben megjelenik a sárkány, az asszony szül, és ezt a születendőt akarja elnyelni a sárkány. Ugye a bennünk születő Krisztust, ezt így kell érteni, a bennünk születő Krisztust akarja elnyelni a sárkány, és ennek két szövetségese van, az egyik a tengerből, a másik pedig a szárazföldből feljövő fenevad. Tengerből feljövő fenevad az inkább vallási ideológiai hatalom, a földből feljövő fenevad pedig az inkább katonai gazdasági hatalom. És bekeríti az ember életét. Egészen az élet lehetőségeik, hogy se ne adjanak, se ne vehessenek, stb. Egy ideológiai, gazdasági, társadalmi, politikai kényszert alkalmaz az emberekkel szemben ez a hamis háromság. Aminek a vezetője a sárkány, a régi kígyó, aki hogy leírja a 13. fejezetben, és ennek az a lényege, hogy elnyelje benned, bennem a Krisztust, a születőt. Az asszony által születő Krisztust. Ez a mondandó. És figyeljük meg, hogy ez a hamis hármasság is mindig az imádat körül forog. Kit imádsz? És ennek érdekében ez a hamis hármasság, ami benne van a harmadik angyali üzenetben is, részegít. A józan ítélő képességedet veszi el. Részegít. Azt akarja, hogy
ne tudj józanul dönteni. Ez a hármasság is bélyeget tesz a homlokodra. És ezt a képet nagyon jó érteni, hiszen ez a szó, hogy bélyeg vagy pecsét, ez előkerül már a Jelenések könyve 7. fejezetében is. A bélyeg és pecsét az egészen más jelent ma, mint amit jelentett régen. Régen a bélyeg és a pecsét az a tulajdonjel volt. Ha valamit vettem, piacon mondjuk, ott volt a nyakamon a pecsételő henger, és rányomtam a megvásárolt dologra, és ez azt jelentette, hogy hozzám tartozik. A hármas angyel üzenetnek az a háttere, hogy ez a szövetség úgy jelenik meg előttünk, és ez a lényege, hogy ez a bélyeg és a pecsét kié. Két lehetőség van. Vagy a fenevad bélyege, ami összefoglalója a Babilonnak, ennek a hamis hármasságnak, vagy pedig Jézus Krisztus bélyege.

döntő kérdés az, hogy a bűn következtében tönkrement világban, hiszen a világ nem azért ment tönkre, mert Isten olyan kegyetlen és büntet, és újabb csapásokkal sújtja az emberiséget, ahogy szoktuk gondolni, hanem a Biblia logikája szerint a bűnnek a magába hordozott következménye az a helyzet, amiben élünk. A bűnnek a magába hordozott következménye az, hogy szembefordult velünk a természet, mert tönkretettük a természetet. Szembefordult velünk a másik ember, mert a másik emberrel összekötő második kőtáblát egyszerűen félretoljuk. Azt mondjuk, hogy ne, ő persze, ez igaz, hogy engem akarnak megölni, de ha én fúrok, faragok, tönkreteszem a másiknak az életét, ami Jézus egy beszéde szerint éppen olyan ölés, hát ez bocsánatos bűn, csak önérvényesítem magam, ezt így szoktuk mondani. Félretettük a második kőtáblát, tisztelt atyádat és anyádat, erről nem is beszélek, ami nem csak a testi szüleinkre, hanem az előttünk járó nemzedéknek a tiszteletére is vonatkozik, erről is tudnék egy-két keresetlen példát mondani. De így az egész második kőtáblán végig tudnék menni. Ennek az a következménye, hogy az ember, mint társadalmi lény, került megkérdezett helyzetbe. Mi lesz veled, emberiség? Ember emberrel nem ért szót. Tönkre mentek az emberi kapcsolataink. És az Istennel való kapcsolatunk? Vagy az ember önmagával való kapcsolata, amikor félvilág neurótikus már, lassan a józanokat zárják bolondok házába, hogy ne zavarják a neurótikusokat. Hogy van ez az egész? Ebben a nagy küzdelemben, ami Krisztus és Sátán között folyik, vagyis a bárány és a sárkány között folyik, vagy a hamis hármasság és az igazi szent háromság között folyik, így is lehetne mondani, középen ott vagyok én. A tíz parancsolat az nem egyszerűen Istennek egy ötlete volt, hogy na hát valamit mondjunk az embernek, hogy azért el ne kanászodjon, hanem a tíz parancsolatnak a lényege, és ez a lényeg, az az, hogy előbb volt a tíz parancsolat, mint ahogy az első ember. A tíz parancsolat lényege Jézus szerint a szeretet. És a szeretet hozta létre ezt a világot. Vagyis úgy lehet mondani, hogy a tíz parancsolat az ember erkölcsi tervrajza. Na most gondolkodjunk egy kicsit. Tíz parancsolatnak azt szoktuk mondani, van két kőtáblája. Az első az Istennel való kapcsolatunkat határozza meg, a másik az emberrel való kapcsolatunkat írja körül. Nagyon érdekes, hogy a zsidók ősidőktől fogva ezt a két kőtáblát összeillesztették. Vagy úgy, hogy egymásra rakták, vagy úgy, hogy egy kőből faragták ki. Mert a kettő összefügg egymással, ezt Jézus is mondta. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem az Istent, gyűlölje maga, atya, fiát, hazug az. És a szeresd, az Urat a te Istened teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat, ez egy ószövetségi elv, ez együtt igaz. Egyiket nem lehet követni. Mi van ennek a parancsolatnak a közepén? Mi az, ami a két kőtáblát összeköti? Nagyon érdekes, hogy ez a negyedik parancsolat. Meg szoktam kérdezni, a negyedik parancsolat az melyik kőtáblához tartozik? Gondolkodás nélkül ugye rávágjátok, hogy az elsőhöz. Biztos? Tessék csak gondolkodni. Mi az, ami az emberrel való kapcsolatunknak legfontosabb része? A munka. Melyik parancsolat rendelkezik, hogy 6 napon át munkálkodj, elvégezz minden dolgodat? Nem a negyedik? A negyedik parancsolat az első kőtábla összefoglalója, és a második kőtábla alapja. Most, hogyha házat akarsz bontani, akkor mit robbantsz fel először? Valamelyik elválasztó falat, vagy pedig a tartószlopot? Nyilván a tartószlopot. Gondoljátok, hogy a hamis hármasság nem olyan bölcs, hogy ezt a tartószlopot akarja kilőni? Miért? Miért épp ezt a tartószlopot akarja kilőni? Mi az, ami a megváltási terv szempontjából a legizgalmasabb, legfontosabb kérdés ebben a helyzetben, amit felvázolt ez a prófétai kép? Ha válaszolni kell egy szóval, akkor azt mondom, az újjáteremtés. Csak a teremtés hátterén érthető az újjáteremtés. Nem véletlen, hogy a negyedik parancsolat nem csak összeköti a két kőtáblát, hanem a negyedik parancsolat irányítja a figyelmet a Teremtő Istenre.
És most nézzétek meg a hármas angyel üzenetet. Isten félelem, de miért? Néki adjatok dicsőséget, de miért? Eljött az ő ítéletének órája mi alapján? Mind a három kérdésre a válasz a törvény alapján.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrását.

lényegében az első angyali üzenet, az első kőtábla parancsolatait idézi. Nem? Ha most végignézitek, nézzétek meg. Azt mondja az első parancsolat, hogy ne legyenek néked más isteneid én előtt. Második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet. Ezt is meg kellene érteni, itt nem a szobrászok elleni parancsolatról van szó. A faragott kép, az bennünk készül. Calvin azt mondta, az emberi szív az nem más, mint egy bálványgyár. Ez a faragott kép minden olyan materiális, minden olyan elméleti, minden olyan gondolkodásbeli dolog, ami Isten és én közém odaáll. Állandóan nem faragott képet készítő emberek vagyunk. Mindenből lehet bálványt csinálni. Bálvány lesz, ami Isten és én közém odaáll. Ember és ember közé odaáll. Ami kapcsolatot rombol. Néki adjatok dicsőséget, az élet, ez ellen a kapcsolat rombolás ellen. A harmadik parancsolat, nem mondd ki hiába Istened nevét, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, eljött az ő ítéletének órája. És a negyedik, elhangzott a sorozatban az, hogy a jelenések könyve nem nagyon idéz az Ószövetségből, bár minden képe az Ószövetségre épül. Ez az egy hely, ahol majdnem szó szerint idéz. Imádjátok azt, aki teremtette az eget, földet, tengert, stb., ami rajta van, idézett a negyedik parancsolatból. Miért olyan fontos ez? Azért, mert a mai életnek a nagy kérdése az az, hogy Babilon logikája érvényesül, Babilon logikája az az evolúciós logika. És ott most ne csak az ember származásával kapcsolatos elméletekre gondoljatok, hogy leszálltunk-e a fáról, vagy nem szálltunk le a fáról. Nem ez a kérdés. Nézzétek meg az egész gondolkodási módunkat. Igen, baj van a világon. Miért? Mert bajban van a fenntartható fejlődés. Ezt így szoktuk mondani, nem? Hallottátok ezerszer, hogy fenntartható fejlődés. Régen ezt úgy mondták, elvtársak, oda vettük az irányt. Emlékeztek rá. Már az öregek csak, a fiatalok, hál' Istennek nem. Ez az evolúció logikája. Megoldódik a világ minden gondja, majd el kell magyarázni az embereknek, meg kell tanítani az embereknek azt, hogy... És akkor itt lesz a békesség, itt lesz a Kánaán, amikor a joglakasztalánál mindenki egyaránt foglal helyet. Ezt ígéri minden politikus, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, minden politikus ezt ígéri, még hatelemivel is. És akkor itt lesz a Kánaán. Ez az evolúciós logika. Fejlődünk. Ezzel az evolúciós logikával szemben ott áll a Teremtő Isten. Aki azt mondja, hogy a te életednek az az alapja, hogy ő áll a mi életünk előtt, nem csak az egész emberiség élet előtt, a te életed előtt is ő ott áll. Mi az Istentől indultunk el. A gyökereinket nem tagadhatjuk le. Azért nem, mert az életünk végén is ő áll. Történelem végén is ő áll. Nagyon sokszor szoktam idézni karácsonytáján Bot Pétert, van, aki ezen meg is botránkozott, hogy Jézusnak négy eljövetele vagyunk, pedig ez igazság. Először eljött testben, hogy megváltson minket. Aztán el fogja jönni ítélni eleveneket és holtakat. Ez a történelmi dolog. Történelemben belép Jézus, és a történelem végén ott áll Jézus. Kettő között vagy te és én. Igen ám, de az én életemben is megvan ez a kettősség. Mert Bot Péter szép régiesen úgy mondja, hogy békopogtat a mi szívünk ajtaján. És beengeded-e? Mert ha igen, akkor utoljára te porod felett is ő áll. Hogy az igen mondja, nem? Akkor sorsod lesz a Krisztus. És erről van itt szó. Pontosan ez a lényeg. A mai életünknek ez az alapvető kulcskérdése. Hogy a Teremtő Isten hol van? Csak a Biblia első lapján, hát igen, az olyan legendás történet, igen, hát... Vagy pedig a sorsod a Teremtő Isten? Hiszed, hogy békopogtatott a szíved ajtaján? És hiszed azt, hogy vele jársz az úton, mert ő az út, az igazság és az élet? Hiszed azt, hogy utoljára a porod felett ő fog megállni? Mert ez a sorsunk. Ez az evolúcióval szöges ellentétben lévő gondolat. Nem a biológiai evolúcióval csak,
mindenféle gazdasági, politikai, társadalmi, mindenféle evolúcióval. És ezt nem veszük észre, akkor bennünket is fertőz ez az evolúcionista gondolkodási mód. Ezt úgy szokták mondani, ez az amerikai logika. Ezt nagyon sokszor hallom most már. Ez az amerikai logika az az, hogy minden a mennyiségnek a bálványában él. Hogyha egyre többet, ha nagyobb lesz a gazdasági pezsgés, ha majd több pénzünk lesz, ha majd a GDP növekszik, akkor majd boldogság lesz, ez óriási tévedés. Még egyetlen egy embert nem láttam, hogy a GDP boldogított volna. Még a bankárokat se. A döntő kérdés nem itt van. Az, hogy evolúció vagy teremtés. És ezért teljesen nyilvánvaló, hogy mi a pecsét. Mi a pecsét? Mi azt szoktuk mondani, teljes joggal, ebből a logikából is következik, hogy ez a szombat.

Szombat egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekesen kapcsolódik az emberhez. Nem véletlen, hogy a teremtés történetet a Biblia kétszer mondja el. Az első teremtés történet Mózes első könyvének első fejezete és a második fejezetének negyedik versének közepéig tart, és onnan elkezdődik egy második teremtés történet. Az első az a kozmosz szempontjából mondja el a világ teremtését, a hat nap történetét. A második teremtés történet az ember szempontjából mondja el a világ teremtésének a történetét. A kapcsolópont a szombat elrendelése. Miért? A Biblia az emberről egy nagyon érdekeset mond, ezt is nagyon sokszor elmondtam, csak most emlékeztetlek rá benneteket. Nagyon sokszor elmondtam azt, hogy a szombat, az tulajdonképpen az embernek a tükre. Mert én négy kapcsolatban vagyok ember. Materiális világgal. Nézzétek meg, elmondja a teremtés történet azt, hogy kertbe helyezi az embert, amit művelni és őrizni kell, tehát a munkát ő rendelt el. Aztán a másik emberrel, ez a második teremtés történet mondja el minden közösség alapját, ami a házasságnak a megszervezése, megteremtése. Az Istennel való kapcsolatomat, és az, hogy az ember így lett öntudatos lény, így lett élő lélekké, személyiségé, így lehetne fordítani a nefest. Ebben a négy viszonylatban vagyunk emberek, de ez a négy viszonylat ott van az szombatban is. Isten az időmből visszakér egy részt, egy heted részt. Minden héten kapcsolatot létesítsek, illetve erősítsem a kapcsolatot. Ezért szoktam mondani, a szombat az a tervszerű megelőző karbantartás napja minden hívő embernek. Aztán a szombat szentgyülekezés napja, amikor testvér testvérrel találkozik. Aztán ki kell ejteni a szerszámot a kezemből. Miért? Azért, hogy tudjam azt, hogy nem a munkám, ami engem előre visz. Fáradtságomból megpihenek, és felkészülök a következő hétre. Ez a materiális haszna a szombatnak. És az emocionális, a belső lelki haszna, hogy mi így vagyunk szervezve. Ezt régen tudják a munkapszichológusok, hogyha egy ember nem áll meg, az ember soha nem ünnepel, mert a teljesítménye állandóan száll lejjebb. Belénk van írva a szombat. De vajon miért támadja akkor ez a hamis hármasság ezt a jelet? Miért robbantja fel ezt a középső tartószlopot? Nagyon érdekes. Ha nem tudsz megállni, addig pöröksz, mint becsavarodsz. Úgy szokták mondani, nem? Nézzétek meg, hány becsavarodott ember van. Ha elfelejtkezel a közösségről, nézzétek meg, hogy felrobbannak a közösségeink. Szinte alig van ember, akivel három értelmes szót lehet váltani. És az Isten már csak a ja Istenem Istene, csak akkor van, amikor valami baj van, akkor az élő kapcsolat megtörik. És akkor a hamis hármasság győz.

Akkor a hamis hármasságnak mi a jele? A hamis hármasság jele az pontosan ennek az ellenkezője. Nem a teremtés, az evolúció. Nem a szeretet, az önmegvalósítás. A szeretet tehetetlenség, győz az erő. A gondokat nem a lélekben kell megoldani, a gazdaságban kell megoldani. A jó az nem a belső lelki igényéből jön az embernek, hanem a jó az úgy jön, hogy van egy nagy diktátor, és a diktátor megmondja, hogy mi a jó, és amíg ő fel kell sorakozni. A szabadságodat adod el. A szabadságot adjuk el. Miközben állandóan arról beszélünk, hogy soha ilyen szabadok nem voltunk, mert azt csinálunk, amit akarunk, csak az az érdekes, hogy mindig azt csináljuk, amit akarunk, azzal a másik ellen, Isten ellen, önmagunk ellen, a világ ellen vétünk. Nem? Mert a bűn pontosan ennek a négyes kapcsolatnak a felrobbanása. Vétek a másik ember ellen, vétek Isten ellen, vétek önmagam ellen, és vétek az egész természet világával szemben. Ez a csőd oka. Hogy állunk tehát? Merre fele akarunk menni? Mert a hármas angyel üzenetnek ez a lényege. Mert mi nagyon sokat beszélünk a fenevad bélyegéről. Ki is soroljuk, hogy mi az, hogy van, mint van, stb. És addig-addig beszélünk róla, még végül abszolút nem értünk egyet. Én nagyon sok emberrel beszéltem erről, és Babilon, ó, az ott van, az Babilon, ez Babilon, az Babilon, az Babilon. És igazunk van, mert az is Babilon. Nehogy azt higgyétek, hogy tévedünk. Csak nem veszük észre, hogy Babilonnak ez a logikája, most már mondhatom így, ez az evolúciós logikája, belopakodik a szívünkbe. Ezt hívják úgy, hogy laodíciai langymelegség. Tudok mindent, itt van minden. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Nagyobbá lett a tudás. Csak hogy a szemem romlott el. Nem véletlen, hogy Laodiceának nem lábkenőcsöt osztott az Isten, hanem szemgyógyító írt. Van profétai látásunk? Belenézünk mi is a tükörbe?

harmadik angyel üzenetről sok mindent elmondtuk, hogy ezek a komor képek valóban úgy vannak, hogy Damoklesz kardjaként ott függ a világ felett, és a mi fejünk felett is. De a döntő, kinek a bélyegét viseled? Krisztus indulat él benned? Az az indulat van benned, ami volt a Krisztus Jézusban? Változol emberileg? Vagyis így kérdezem, ha elfogadod a Teremtő Isten létét, akkor ez csak egy elmélet nálad, vagy pedig ez azért van, mert Jézus Krisztus által Isten újjáteremtő munkája elindult benned? Új teremtés vagy?

Imádjátok azt, aki teremtette, stb. Mert Babilon leomlott. És kinek a bélyegét viseled? Ez a szövetség lényege. Nem egyszerűen annyi a hívő élet, hogy hát egy kicsikét jobb akarok lenni, mint a sok évi átlag. A kereszténységnek az a lényege ma, hogy vajon élem-e a Jézussal való személyes kapcsolatot? Emlékeztek, amikor Babilon leomlásáról beszéltünk? Elmondtam, hogy az Ézsaiás próféta 52. fejezetéből idézett. És azt mondja, hogy ha leoldjuk ezeket a bilincseket a nyakunkról, a kezünkről, a lábunkról, ami Babilonhoz köt bennünket, ez az evolúcionista gondolkodású világhoz, akkor ennek mi lesz a következménye? Következménye az lesz, hogy elmondjuk, hogy az Úr az itt van köztünk. Átéljük, hogy itt van az Úr köztünk? Vagy csak egy dogmatikai tétel ez? Csak a fejünk tudja? A szívünk nem? Mert ez jelenti kereszténynek lenni. Csak mennyiség vagy minőség az életünk, meg Krisztusi minőség. Az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. Mert ez a hármas angyal üzenet szíve.

Mi nagyon sokszor, mivel nem nézünk ebbe a tükörbe, és ezt tényleg utoljára szeretném mondani végül, internet korszakában élünk, és néha oda nyomorodik az ember az internet mellé, olvastam egy érdekes történetet. Remélem, hogy kitalálás, de azért nagyon tanulságos. Összehívják az ENSZ biztonsági tanácsát, egyetlen egy fontos napirendi kérdés van a biztonsági tanács előtt. Kérdés így hangzik, minden nyelven megkapja minden küldött. Kérem, mondja meg őszinte véleményét arra nézve, hogy hogyan lehetne megoldani az élelmiszer hiányt a világ több részén. Tényleg egy aktuális kérdés. Két hétig vitatkoznak rajta, és a végén kiderül a következő. Az afrikaiak nem tudják, mi az, hogy élelmiszer. A kelet-európaiak nem tudják, mi az, hogy őszintén. A Nyugat-Európában nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy hiány. Kínában nem tudják azt, hogy mi az, hogy vélemény. Közel-Keleten nem tudják, mi az, hogy megoldás. Dél-Amerikában nem tudják, hogy mit jelent, hogy kérem. Az USA-ban pedig nem tudják, hogy mi az, hogy világ többi része. Nem így vagyunk mi sokszor, amikor beszélünk a hármas angyali üzenetről? Első pillanatra ez olyan kézenfekvő. És kiderül, hogy valahol van egy hangtompító a szívünkbe. És én hiszem azt, hogy az Isten azt akarja, hogy ez a hangtompító tűnjön el mi belőlünk. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked, hogy a te igéd, mint kétélű kard, ítél minket. Nem akarja, hogy olyanok maradjunk, mint amilyen a világ. Nem külsőleg akar elváltoztatni bennünket, a szívünket akarja megváltoztatni az Úr. Köszönjük ezt te néked, Urunk. És hogy mi mindvégig állhatatosan megálljunk melletted. Te látod most egyen-egyenként a szívünket. Te látod azt, hogy milyen gondolatok születtek most. Tudom azt, hogy elhatározások is születtek. Tudom azt, hogy meg is szégyenedtünk, mert a tükörbe néztünk. Istenünk, add, hogy ezek a gondolatok gyümölcsöt termő, drága maggá legyenek az ige magvává a mi szívünkbe. Add, hogy másképpen éljünk, másképpen lássunk, másképpen gondolkodjunk, másképpen éljünk az életben. És add, hogy célhoz érjünk bizton. Erre kérünk téged Jézus nevében. Amen.

Páskújné Kovács Erzsébet, szombat. Rám köszönt a szombat hajnal hasadása, nyugodalmat hozó isteni áldása. Csendes békességgel érkezik a reggel, gyönyörködöm benne, szívemmel, lelkemmel. Hétköznapok terhe messze van most tőlem. Jó ez a békesség, belemerül lelkem. Belemerül lelkem, sóvár vágyjal teli. Közel kerülnek hozzám, égnek fényei. Mennyei hangulat, édeni boldogság, lelkem alapkövét, mint folyók úgy mossák. Csobban vize bő éltető erőnek, habja felduzzad Ararát hegyéhez. Lehajlik a szombat szivárványa hozzám, benne az ígéret soha nem változván, hogy jegy közötted és közöttem ez a nap. Nem volt beszéd ennél sohasem igazabb. Eljegyeztél engem hittel, szeretettel. Itt állok előtted, meghajtott fejemmel. Lelkem csordulásig tele van hálával, teremtő erődre rácsodálkozással. Ilyenkor érzem csak, 6 nap terhe nélkül, mikor a megnyugvás a lelkemben mélyül, mit is akartál te? Mit is tettél értem? Nyugodalmad napját miért adtad nékem? Magasra emeltél, kimondhatatlanul, hódolni a szívem angyaloktól tanul. A teremtett világ mi velünk ünnepel, s ez ünnepet, áldást nem rontja semmi el. S mikor leszáll az est, bársony puhasága, búcsúzik a szombat, rám marad áldása. Lehajtom a fejem, mint Jákob a kőre, nincsen olyan szépség, mi ezen túlnőne.

Mai Kyrie. Turmezei Erzsébet verse. Bizonyára keresztényé lennék, ha egy keresztény a nap mind a 24 órájában keresztény lenne. Idézett Mahatma Gandhitól. Volt Bibliád, Új Testamentumod. Híveidnek is olvastál belőle. Elolvastad, kik a boldogok. És szeretted a megfeszített képét, a róla szívből szóló éneket. Keresztényé mégsem lettél, ó Mahatma, mert nem találtál 24 órás keresztényeket. Csak felemásokat, vagy álszent kizsákmányolókat. S talán éppen te, a pogány, szerettél, ahogy Jézus Krisztus szeretett. Szabad szíven talál, mint téged a gyilkos golyó. Hisz ezer meg ezer szem kérdi ma is, amit a tied kérdezett. Hol? Merre látni 24 órás keresztényeket? Egészeket, nem fele másokat. Szívemből a Kyrie felszakad. Uram, irgalmaz, Krisztus, irgalmaz! Bárhová rendelsz, és bármit tegyek, csak arra adj erőt, hogy én is 24 órás keresztény legyek.

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott proféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak. A lelkészek emeljék fel szavukat, és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelen való igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a profétikus történelemben. Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A profécia majdnem teljesedett. Sokat kell fáradozni, hogy a témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nem csak a világ népe elé kell tárni, hanem minden egyházunk elé is. A profécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle profécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a prófétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, amelynek tagja Steinbach József dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozókon vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Egyházi civil szervezetek vezetőinek találkozója. A Magyarországi Evangélikus Egyház szolgálatához kapcsolódó keresztény civil szervezetek képviselőit első alkalommal hívják közös találkozóra holnap után, szeptember 17-én csütörtökön 10 órától az Evangélikus Egyház országos irodájába. Az evangélikus egyház történetében nagy szerepet játszottak az országos és helyi egyletek, alapítványok és az önálló, de az egyház szolgálatát támogatni hivatott szervezetek. A találkozó helyszíne tehát az országos iroda az Üllői út 24-ben, az időpont pedig szeptember 17-e 10 óra. A találkozó célja, hogy a szervezetek vezetői megismerjék egymást, az együttműködés formáit, a szükséges szakmai támogatás mértékét fölmérjék, és közös igény esetén megalakítsák az egyházi civil szervezetek kerekasztalát, szakmai testületét. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanulják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulókéban pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg az 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 12-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása, majd személyes tanúságtételek következtek. 19 órakor Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentségimádás, éjféli szentmise és éjszakai virasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje szeptember 13-án vasárnap 10 óra 30-kor kezdődött a Zarándok udvaron. A misét ezúttal is Spányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Legyen vállalható, aki átlátható. Legyen fölfogható, aki elfogható. Legyen elrejthető, aki megköthető. Kedves hallgatóink, már beléptünk Nagy László költői világába az életmű vers címeinek vizsgálatával. Most ismerkedjünk prózai gyűjteményes kötetével, az Adok nektek aranyvesszőt részleteivel. Az összegyűjtött prózai írásokat válogatta és szerkesztette Kiss Ferenc. A Magvető kiadónál jelent meg 1979-ben. Elénk kerülnek benne gondolatsorok, önvallomások, és igen pontosan adja át világlátását. Őt olvasva, hallgatva, más szögből láthatunk rá saját belső világunkra is.

0: Az ember természete olyan, hogy mind a négy évszakban megleli a kedveset, a szépet, de természeténél fogva a telet hamar megunja, mert klímánkban a tél egyáltalán nem mondható humánusnak, drámaian fehér és fekete, az embert nagyon is kifárasztja. Ezért lehet nálunk a tavasz a megváltás és a forradalom örök jelképe. Egyéni megújulásunk is reményteljesebb, ha a hullámzó füveket, vetéseket látjuk, meg a sokszínű lepke és madártüneményeket a tapsoló levelek közt. Szenvedélyes, teremtő évszak a tavasz, igája is édes.
1: Gyermekkoromban a tavaszok a legboldogabbak. Ha csak néhány szín villan föl előttem, a zöld, a sárga, a piros, már is látom az aranyosan zsibongó kislibákat a zöldben, a mezitlábas versenyfutásokat, a piros szalagos kis csikót, aki holt fáradtra szaladgálja magát a szabadban, s kezdetben fél még leheverni a szokatlan fűre. Segítek neki, behajlítom a térdeit, melléje fekszem. Szuszogunk boldogan, mint a testvérek.

0: Pápai diák koromban kimentem a város szélire festeni. Tornyokat, jegenyéket, hömpögő fehér felhőket festek, ábrándokat. Pihentetni magam, hanyat fekszem. A zöld réti úton a felhők ingyen cirkuszát ámulom-bámulom, s közben átlép fölöttem egy sárga szoknyás cigánylány. Máig se tudom, hogy valóság volt-e, vagy álom.
1: Legelső pesti tavaszom 1947-ben sütött rám. Népi kollégisták voltunk. Ott éltünk egy majdnem rom épületben a ligettel szemben. A tél nagyon meggyötört bennünket. Rosszul záródó ajtó, papírablak, repedezett fal, tüzelő semmi. Majd jön a tavasz, bíztattuk magunkat, s jött is, mint ami országot és világot megváltó akaratunk szimbóluma. Lélekben erősek voltunk, de testben gyengécskék. Emlékeztek-e, barátai, mi volt a mi vitaminunk? Bekötött szemmel haraptuk az óriás vöröshagymákat, mint az aranyalmát. Szép volt a tavasz, mi is igyekeztünk, hogy szépek legyünk. A lányok segítettek, vasalták, foltozták szerény kis ruháinkat, fölvarták ingünkre a gombot. Emlékeztek, milyen boldogan készültünk az ünnepre és a szerelemre.

0: Nekem a népköltészet többet jelent mindenfajta népi költészetnél. De félreértés ne essék, nem ítélkezem értékekről, nem vitatom a népiek irodalomtörténeti jelentőségét. A népiséget, mint magatartást érinteni sem akarom. Mióta verset írok, célom a kifejezés plaszticitása, erőteljessége, merészsége. Mindez kapcsolatos a formával, metaforával, ritmussal. Átkozott és babonás, konzervált őskori szokások közé születtem a Bakony alján. Ott nevelődtem mesék és balladák közt, a bájolók parancsoló ritmusában, a házra támadó regős énekek Niagarájában. Verseim néhány vonása innen való. S volt módom tüzetesen megismerni a balkáni folklort, némileg az oroszt, spanyolt, angolt, úgyis mint műfordító, s nem utolsó sorban a cigányt, a magyarországit és balkánit. Szolgáltak nekem ezek is. De alig jutott eszembe, hogy írjak utánzásokat vagy változatokat, ahogy tették ezt a romantika korában, vagy költészetünk hanyatlása idején a századfordulón, és később is.
1: Ma a zenében burjánzó népdalfeldolgozásokat a tehetetlenek iparának tartom. Bartók és Kodály az eredeti alakzatokat tisztította meg az újkori szeméttől, hogy a kincset visszaadja a népnek és nemzetnek. Visszaadták. Bartók művészete engem más síkon ösztönzött. A folklórban az édes és könnyű sablon helyett kerestem az összetettebb, dinamikusabb szöveg és dallamritmust, az abszurditásig teljes képet, a szentségtörést, a komor, de szabad lelkületet. Nekem a népköltészet okulás és bátorítás. Rokon azzal az ösztönzéssel, amit adhatnak a legerőteljesebb költőink. Adi, Vörös Marti, Berzsenyi, Zrínyi. Noha költészetem visel népi jegyeket is, nem tartom magam népi költőnek, sem stílus és téma szerint, sem a szó néptribuni értelmében. Egyébként ez a fogalom csak arra jó, hogy vele kategorizálni lehessen.

0: Egyetlen szóból, egyetlen felötlött verssorból is lehet költemény. Egy-egy sort sokáig hordozunk magunkban, egyszer csak megérjük, hogy a vers építkezik. Példát mondok. A Kiviszi át a szerelmet című versemet először 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült. Csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem. De később ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírom. Főleg fiatalkoromban írtam így. Nemigen javítottam, gondolván, ez a szűz verstest, nem nyúlok hozzá. Rosszul gondoltam. Később megtudtam, Vörös Marti is javított, és milyen jól. A cenzor kedvéért a Vén cigányon is, mert kifogásolta, Krisztus megfordul a koporsóban. Ebből a kifogásolt sorból lett ez a gyönyörűség, Isten sírja reszket a szent homban. Hiszem, hogy a mának írok, közvetlenül és közvetve is, de csak azt írom versé, amit regényben, vezércikben, értekezésben, filozófiai tanulmányban elmondani képtelenség. Különben nincs szükség versre. A hazának ma élő állampolgára vagyok, nem csodalény, nem marslakó. Ha szólok, a mai ember jaját, búját, küzdelmét vagy haragját mondom ki mindenképpen. Nem törődöm az örökké valósággal, de egyet szeretnék. Verseim a jövő nemzedékeknek okulás végett, dokumentumai legyenek egy költőről, s erről a sokat emlegetett máról. A magam nevében írok, s ha egy társadalmi óhajnak, akaratnak, akár fölháborodásnak sikerül hangot adnom, annak szívből örvendek. Bizonyos vagyok, hogy verseim sokakhoz szólnak. Tudom azt is, hogy néhány írásom sokaknak nehezen fölfogható vagy majdnem érthetetlen, de nem mindig az én verseimben van a homály, hanem az esztétikailag képzetlenekben és a renyhékben. Nem kezdhetjük újra az ABC-nél a költészetet. Tanuljanak ők is, legyenek figyelmesek, küzdjenek meg a versért.
1: Én sohasem éreztem annak szükségességét, hogy kapcsolatot teremtsek a néppel. Ez a kapcsolat születésemmel megteremtődött. Ellenben vannak esztétikai problémák, amelyek ezt az úgynevezett kapcsolatot kérdésessé tehetik, nem a költőben, hanem a költőműveit kommentáló személyekben. Az egyszerűség, világosság, általában a költői realizmus kérdése naponta fölmerül. Hiszen a költő nem csak magának, saját csoportjának ír, hanem nagyon sokaknak, szeretné, ha minél többen megértenék, csak így szerezhet verseinek érvényességet. Ha elképzelek egy félszárnyú madarat, hirtelen átgondolom a tragédiát is. Nem teljesítheti küldetését, amit a természet oly gyönyörű szigorral oltott belé. Ha elképzelem a költészetet közönség nélkül, hasonló a tragédia. A legnagyszerűbb vers is, ha nincs közönsége, csupán félszárnyú madár. Nem teljesítheti küldetését. Manapság a hagyományos és konzervatív vers nagyon sokaknak erőfeszítés nélkül fölfogható, de könnyen el is feledhető. A megszokotthoz idomítani a költészet új törekvéseit, akár kívánságban is, valóságos vétek. Sem a hagyomány, sem a költészeti folyamatosság elve nem ír elő ilyen törvényeket. A folyamatosság szempontjából a csupán tradicionális vers nem létezik, s mert nem teremt új értékeket, a jövőben nem tekinthető hagyománynak. Az nem lehet igaz, hogy a 19. század vers ideája örök érvényű legyen. Ha nem törekednénk szüntelen az újra, nem volnánk századunk gyermekei. Ilyen értelemben a kapcsolat nép és költő közt az esztétikai nevelés problémája is. bizonyos vagyok abban, hogy gondjaim az új ember, emberiség gondjai is. Tapasztaltam, hogy vannak, akiknek bármiféle költészet idegen, akár egyszerű, akár bonyolult. Ezek a versre süket lelkek, de ők is éhesek valamilyen formában a szépre. Például szabad idejükben szüntelenül fényesítik a kocsijukat. Megfigyeltem valakit, aki szombatonként fazékban főzögeti áhítattal a motorbicikli láncát a fáradt zsiradéktól.
0: A mai természettudományos és technikai forradalomban az ismerethalmazok szinte hegyekké növekednek bolygónkon. A tudományos tapasztalat azt mutatja, hogy egy-egy felfedezéssel a rejtélyek nem fogynak, inkább sokasodnak. Ilyen értelemben a teljes megismerés maga a végtelenség. A költő szívesen kiáltana föl, lassabban, emberek, mert nem a megismerés jelenti a boldogságot. De a költő nem lehet fék, mert tudja, nem gyalázhatja azt a küzdelmet, amely kezdettől fogva az ember lényege. Igen, a természettudományok megelőzték az emberi szót, a költői szót is a megismerésben. De vigasztalódjunk. Az emberi élet nem csak képletekből áll, ezért szükség lesz ezután is a művészetre, a költői szóra. A szó nélkül nem történhetett meg semmi a történelemben. Állítólag a gondolat, a képi és képleti tevékenység is nyelvi eredetű az agyvelőben. Szükség lesz ezután is a szóra, ez kétségtelen. Általa megértik egymást a tudósok, mi is megértjük őket, és viszont. A végzetes veszedelem akkor jön, ha a masinériák megalkotják a tudománynak is fölfoghatatlan nyelvüket, ha összeesküsznek ellenünk. A technikai civilizáció kettős arcú, hermafrodita képződmény. Fölhasználásától függ, hogy emberséges-e, vagy ember ellenes. Ebbe a felhasználásba még beleszólhat a költészet szava is olyanképpen, hogy etikus és emberközpontú. Erkölcsi normáim világosak. Aki olvassa verseimet, rájuk talál. Szívesen veheti őket, vagy megütközhet rajtuk. Erkölcsi tételeket megénekelni nem szoktam, de verseim etikai vonatkozásaira kényes vagyok.
1: A költészet természeténél fogva, tehát eredendően hordozza magában a küldetést, eszményi célja van. Akadnak, akik a költészet feladatát emlegetik nekünk folyvást, s fejünket szeretnék odaverni a táblához, amin a feladat áll. A költészet kifejező és megítélő hatalom, de nem megoldó. A költészet, de mondhatom így is, a költő küldetése legnyíltabban érződik az Ars Poetica-szerű költeményben. Gondoljunk Petőfi, Adi, József Attila költői hitvallására. De minden igazi versből sugárzik, vibrál a küldetés. Izgat vagy lázít a jóért, pörlekedik a rosszal, és elfogult mindig. Nyugtalanul elégedetlen másokkal és önmagával. Akár komor, akár pajkos, emberit fejez ki folyton. S mert rámutat az embertelenre, elkészíti helyét az emberinek. Megérti-e mindenki a verset? Sajnos nem. Írjon-e a költő ABC-szerű költészetet? Írjon, de csak a kisdedeknek. Félszárnyú madár a költészet, ha nincs közönsége. Ezt alázattal mondom, de kihívó meggyőződéssel állítom, hogy költészet nélkül nem jut el az ember az eszményi jövőbe, amiről nem csak a költők álmodoznak. Költészet nélkül csak félszárnyú lenne az emberiség.
0: A költő hiszi, hogy hatalma van. Ez eredendő vonás. Történelmünk elején a varázsló költő is volt. Hatalma volt a közösségen, sőt, hitte, erőt vesz a természeten. Egy-egy vállalkozás sikerét biztosította, mert edzette, előkészítette a közösséget. Ha a vadászat balul végződött, méltán leüthették. Hála a munkamegosztásnak, én, mai varázsló, méltán elégedett lehetek, ha hatalmam van a szavakon, mondandómon. Ma, ha hatalmam volna, angyalbrigádokat vezényelnék a földre. Mert úgy látom, az elszármazott munkaerőket visszavonni az iparból és más helyekről nehezebb. Kapálják meg a cukorrépát, kaszáljanak ezek az angyalok, keverjék a moslékot a disznóknak, hordják be a fagyos kazlakat a hófúvásokon át, mert a vén emberek már haldokolnak. Ha hatalmam volna, még több önállóságot adnék azoknak, akiket az illet. Ha hatalmam volna, nem kezelném elit ügyként az irodalmat. Ha hatalmam volna, széttépném a protokollistákat, mert ha hatalmam volna, se tudnám széttépni az igazi tekintélyeket. Ha hatalmam volna, a bölcsődéktől az aggok házáig biztosítanám az állampolgárok korszerű esztétikai nevelését. Megszerettetném, s nem megútáltatnám a fiatalokkal az irodalmat. Személy szerint nem törekszem hatalomra. Ilyen hatalmam, ha volna, elveszteném. Verseimben van a hatalom. A magyar költészet ma is gazdag, tartalmas, életképes és nagyra törő. Nem alábbvaló a külföldi költészeteknél. Nem sóvárgom a nyugati költők szabadságát. Ami emberi döntéseimet, költői szándékaim eddigi megvalósítását illeti, máig is szabad vagyok. Szabad vagyok, s nehéz tapasztalataimmal több is vagyok, mint általában a nyugati kortársaim. Ezek a tapasztalatok nem valók mindenkinek, s nem kívánom, hogy megszerezzék őket, sem a ránk ferdén néző szabadok, sem a velünk rokon szenvezők.
1: Nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, meg a munka. Ez apám, anyám részéről mutatkozott meg, ők voltak a legközelebb hozzám. Tőlük tanultam a tisztességesen végzett munkának a becsületét. A költőnek is mindenek előtt a versírás csinyát-binyát kell tudnia, akár egy csizmadiának, hogy csizmát, cipőt tudjon csinálni. Tudnia kell az anyaggal bánni. Azóta, ha valami jól megcsinálódott, én tisztelem, akár a művészetben, akár a mesteremberek munkáira nézvést. Életemben még nem unatkoztam, mindig találtam tennivalót. Szeretet és hajlam az alapvető mesterségek iránt, mint gyermekben már erősen élt bennem. Szerettem a felhasított fát, a rezet, a bőrt, a szép piros és zöld vesszőket. Ajándékkal ért fel, ha nézhettem, hogyan dolgozik a kovács, a bognár, az asztalos vagy a szíjgyártó. Törvény volt nálunk, mint minden szántóvetőnél, hogy sok mindenhez értsünk, mert jaj volt az ügyetleneknek, még azoknak is, akik az időjárás nem szimatolták ki előre, mint a kutya. A kényszer vitt rá, hogy otthon még diákkoromban is szerszámokat gyártsak, fazekat foltozzak, vödröt fenekeljek, hogy háború múltán új cipőt csináljak öcsémnek, vagy a szekérbe kereket. Nemrég szüleim új tűzhelye alig egy évi használattól kiégett, mert ahogy mondták, csak papíros volt. Jó erős lemezből új sütőt csináltam, oldalát kicseréltem. De azt sem tűrhetem, hogy feleségem holmi sokszorosított vackót viseljen a nyakában. Dédapám, a csodabognár megelőzött mindenképpen. Ő alkotta a vidéknek az első szórórostát, a cséplőgép ősét. Egyéb különös szerkezeteket is csinált. Értett a füvekhez, gyógyított embert, állatot. Tudom, nem vagyok olyan hasznos, mint ő, de tőle kaphattam a legtöbbet. Meghatódva gondolok rá. Félnem nem kell a munkátlanságtól. Töltyfa gyalupadja ma is erősen áll, bármikor kedvesen visszafogadna, csak a szerszámokat kellene kifennem.
0: A fának sorsa van, sokféle. Eredendőleg az, hogy mint zöld vagy karmazsin vessző felnövekedjen, virágozzék, teremjen. Néha eltűnik tájékunkról egy-egy fa, ami jelentett nekünk valamit a térben és időben. Mi lehet a további sorsa? Tűnődünk, s a képzelet már is megindul. Már gyermekkoromban igen akartam, hogy a fából valami legyen, valami gyereknek való, de azt se bántam, ha kapuválvány lett, vagy itatóvájú. Mi lesz ebből a fából? Ebből tűzgerenda, válaszolta legtöbbször apám, s a szava úgy ért, mint a fejszecsapás. Így mentek el nálunk a szép megyfák, cseresznyefák, diófák, tűzgerendának, hamunak. Néha egy-egy hasábot ágyamba vittem, vele aludtam. Bocsánat a kitérőért, csak példázni akartam vonzalmamat, amit azóta is érzek, ha fát látok, fát érintek. Így tán nem alaptalanul, s nem csak az alkalom kedvéért kerítem elő a szót, hogy csodálom és irigylem a mestereket, akik méltóan bánnak a fával. A fának lelke van. Még akkor is, ha mint levelesen lélegző orgánum elmúlt. Elvárja a szobrásztól, hogy a lehető legélesebb szekercével pallérozza, majd csógdossa olyan vésővel, ami a női nyakon termett pejhet is fájdalom nélkül szeli. Titka is van a fának. A jó mester ezt kitudakolja, s egyességet köt a fával.

0: Nem véletlenül lettem költő, s nem is könnyen. S hogy költő lettem, annak oka a drága József Attila, aki korán megigézett verseivel, árvaságával, halálával. Visszatekintve életemre már látom, hogy több erő működött ellenemre, mint javamra. S hogy ma is írok még verset, egyetlen oka van. Nem tehetek mást, ez a létformám. Ragaszkodom hozzá. Nem véletlenül hagytam el a képzőművészeti főiskolát sem. Mert úgy láttam, versben viszonylag érvényesebben fejezem ki magamat, mint vonalban, formában, színben. Úgy láttam, hogy a vers mozgékonyabb, hogy teret és érzést és történelmet néhány mozdulattal is megörökíthet. Ilyen gondolattal szegődtem a vershez végérvényesen.
1: Mikor én megmondtam anyámnak, hogy költő leszek, akkor már én megjelenő költő voltam, tudnélik még festőnövendék koromban megjelentek verseim. És ősszel, ahogy a sarjút otthon gyűjtöttük, mondtam anyámnak, hogy most eldöntöttem már, hogy költő leszek, és ezentúl már nem a képzőművészeti főiskolára járok, hanem a bölcsészkarra. Ő azt gondolta, hogy a költőnek nem is kell tanulni. Azok csak úgy teremnek, mint Petőfi Sándor ugyebár, és ezek a költők, szerencsétlen emberek, járják a világot, csavarognak, szegények, és elesnek a csatában. Hát, ilyen sorsot nem kívánt nekem, noha ő nagyon szerette a verseket. De nem voltak büszkék rám egyáltalán abban az időben. Csak később, mikor könyveim jelentek meg. Akkor már úgy kezdték tapasztalni, hogy hát nem minden költő egyforma, és hát nem mindenki lesz és lehet Petőfi Sándor, aki a csatában esik el, és így nem aggódtak tovább értem.
0: Ha árszpoétikámról kell vallanom, hadd mondjam el legelőbb, hogy a nehéz örökséget, amit elődeink hagytak ránk, magam is vállalni merem. Nem törődve az anakronizmus vágyával. De ugyanakkor borzongok azoktól, akiknek szája untalan nyűvi a legfenségesebb szavakat, hogy a nép és haza és emberiség. Költőnek lenni manapság sem jelent mást, mint erkölcsi tartást. A stílus, a világkép építés ugyanilyen fontosak, de csak ebből a tartásból eredhetnek. Nem hiszem, hogy lényegemben megváltoznék, így költészetem megváltozását se várja senki. Ez nem jelenti azt, hogy megnyugodtam volna, hogy elégedett vagyok magammal. A költőnek folytonos gondja a megújulás, különben, ahogy mondják, ismételgeti önmagát.

0: Szabad, nem óhajtok magamnak mást, mint a szinte lehetetlent. Mai tudásomhoz az ifjúság rugalmasságát.
1: Szerettem a daloló verseket, és szerettem a dalokat. Tán azt hiszem, az a versnek a teteje, ha valaki dalt tud írni. Persze nem olyan pacsirtás daloló versekre értem, hanem mondjuk arra a fajta dalra, amit József Attila tudott, Petőfi Csokonai után megvalósítani a 20. században. Az lenne jó, ha ilyen versekben is ki tudnánk mondani, ki tudnánk fejezni magunkat. Egyelőre úgy látom, én ezt nem tudom megoldani, mai gondjaimat ilyenekben kifejezni. Sokkal energikusabb, erőteljesebb verseket szeretnék írni, legalábbis addig, míg ki nem élhetem ezeket a, hogy úgy mondjam, versbe kívánkozó energiákat. Gyakran gondoltam arra, hogy a népköltészet még napjainkban is ösztönözhet. Hasznos hatású lehet a legújabb lírára. Költészetünk története mutatja, hogy különböző korokban más-más módon hatott, hol romantikájával, hol realizmusával. Hatása azonban, kivéve a nagy egyéniségeket, inkább áldatlan volt, mint áldásos. Egyszerűsége együgyűségé, muzsikája csingilingivé silányult az avatatlanok kezén. A népköltészet ilyenfajta lejáratása tart még manapság is. Sok-sok arcát ismerni kellene végre, cifrálkodása mellett észrevenni ékességét, realizmusa mellett abstrakcióit, világossága mellett rejtett áttételeit, jámborsága mellett égre lövő szentségtelenségét, ritmusában a lélegző elevenséget.
0: Szálom megyek, nem szekeren, mert a szeker megráz engem, de a szál csendesen megyen, Szegedig a folyóvizen. Harangoznak a toronyba, ne várj babám a templomba, mert tudod, hogy aki szolga, akad annak mindig dolga.
1: Ez a dal népköltészetünk egyik realista, világosan áttekinthető darabja. Mondhatnám úgy is, hogy egyszerű. Általában egyszerűnek nevezik a népdalt, mivel a nép egyszerű gyermeke költötte. Ebben a dalban a szerető szálfákat úsztat a vízen, tutajon utazik egészen Szegedig. Valóban egyszerű, de népdalban nem mindig utaznak ilyen egyszerűen. Csak egyetlen példát említek. Elment, elment az én párom, messze elment egy fűszálon. Szálfán utazni, vagy fűszálon elmenni, csuda nagy különbség. A népdalban minden megtörténhet, akár csak a legmodernebb versekben. De maradjunk a szálon megyek, nem szekeren kezdetű dalnál, ami éppen realizmusával gyönyörű. 8 sor az egész, mégis mennyi mindent kifejez. Könnyen fölfedezzük, hogy a kifejezést ellentét párokkal erősíti. Az első versszakban a csöndes vízi utazást állítja szembe a rázó, zökögtető szekerezéssel. Olyan büszkén, ahogy például a huszár vélekedhet a sarat taposó bakáról. Csak hogy ezt a büszkeséget a második versszak fájdalmasan megkontrázza. Kiderül, hogy hiába az előkelő utazás, nem tud a legény a szerelmével találkozni, mert noha vasárnap van, dolgoznia kell, mert nem szabad ember, mert szolga.
0: Amilyen tiszta e dal emberi és társadalmi tartalma, olyan tiszta a költőisége. Azzal, hogy ellentétekre épül, csodálatos természeti és költői légkört teremt. a rögös

szépség és a simaság, a zaj és a csönd, a szárasság és a víz ellentétét, ugyanakkor harmóniáját. A vízen terjedő ünnepi harangszó és a munka hétköznapisága így együtt ritka költői erőre val. Rímei kiválóak. Egyetlen esetben használ ragrímet. Harangoznak a toronyba, ne várj babám a templomba. A szabályos négyes tagolást is csak egyetlen egyszer töri meg. De a szál csendesen megyen, Szegedig a folyóvizen. És ez a szép benne, a vízfolyás fenségét hangsúlyozza. Feltűnően sok alliterációt használ. Szálon megyek nem szekeren, mert a szeker megráz engem. De a szál csendesen megyen, Szegedig a folyóvizen. Állítólag ősköltészetünkben a szavak elejének összecsengése volt a rím, rokon népeink népköltészete tanúsítja. Nálunk a sorvégi csengés ma sem lényeges. Ez a népdal tehát ősköltészetünkből is őriz valamit.

0: kötődni a hagyományokhoz, és újítani is egyben, nem olyan drámai folyamat a költőben, mint amilyennek tűnik. Nem a sokszor fölhangzó régi és új, nem a jó meg a rossz harca ez. Természetes, nem diszharmonikus, bár igen bonyolult folyamat. Ragaszkodásom költői örökségünkhöz nem került különösebb erőfeszítésembe. Ez az örökség nevelt. Készülődésem idején teljesen a hagyományt éltem, írva kétes értékű verseimet. Szerettem volna hasonlítani példaképeimre. Később ismereteim figyelmeztettek, hogy a hasonulás nem csak lehetetlen, hanem értelmetlen is. Azóta erőm szerint arra törekszem, ami még nem volt. Ez nem jelenti, hogy újítónak merem nevezni magam. Költészetemben hagyományos az, amit nem tudtam átlépni. De vannak formák és ízek, melyek a múlt költészetéből úgy ivódtak belém, mintha génjeim is örökölték volna. Ezek nagyon sugallatosak, nem tudnék megszabadulni tőlük, nem is akarok, mert a versszerűséget, tömörséget ma is fontosnak tartom a vers ideálban.
1: Költészetünkben kezdet óta láthatjuk a költői felelősséget a haza, a nép iránt. Említem Janus Pannoniust, Balassit, Zrínyit, később Csokonait, Petőfit, Aranyt, Ady Endrét, József Attilát, Illyést és még tovább. Hozzájuk menekültem abban az időben. Ők támogattak engem. Írtam is egy versben. Poéták, csodanyelvek, ivadékuknak jajos versekkel fölnevelnek. Mindig ehhez a hagyományhoz ragaszkodtam, tudván, hogy legtöbbször nem voltak jó politikusaink. Mint költő érzem a felelősséget, a költő nem menekülhet, amit egyszer rosszul csinált, az nem egyéni dolog. Nem lehet azt mondani, tévedtem. A költő nem tévedhet.
0: Tulajdonképpen az, hogy a költészet felelősségteljes munka, az József Attila verseinek az elolvasásakor érett meg, ötlött fel bennem, utolsó diák éveim alatt Pápán. Nos, abban az időben, és még elég sokáig is, ez a felelősség teljesség nem tudott valahogy kifejeződni a verseimben. Hiába akartam, mindig legyőzött valami más. Hol egy-egy hangulat, vagy nagyon a vers megmunkálásában felbukkanó problémák megoldása, úgyhogy ez egy kicsit tán gyakorlatlanság is volt, másrészt éretlenség. Természetesen úgy érzem, József Attila volt az a költő, aki által én is költőnek nevezhetem magamat. De ez nem jelenti azt, hogy egyedül csak József Attilát követhetem. Említhetném már Balassi Bálintot is, aki ugyan a verseiben nem látszik olyan felelősségteljes költőnek, inkább vitéznek és mulatós embernek és szerelmes természetű férfiúnak, mégis, már ott is a felelősséget föl tudom fedezni. Nem csak egy országért, hanem általában az emberiségért. Ez természete, alaptermészete a magyar költészetnek. Azonban jó lenne, ha változhatna. Azt hiszem, még gazdagabb lehetne költészetünk, ha nem lennének ilyen központi, ma úgy mondják, hogy közéleti problémái is a költészetnek.
1: A költői kép, a metafora eredendően hozzátartozik a vershez, egyszerre született a verssel az ősidőben. A költői kép energiasűrítés, magas fokú érzékletesség, szinte tapintható plasztika. Ha egy téli versben azt mondom, Jaj, csupa zúzmara oltár ez a világ, jegenye gyertyák ormán varjú fekete láng. Akkor kétszeresen összevont képet használok. Éppen a kifejezés erejéért s azért, hogy ne szaporítsam a szót. Idővel a kifejező eszközök is elkopnak a költészetben. Közhelyé válnak, unalmasak. A költők sarkalják magukat, hogy ne ismételjék a régieket, de még önmagukat se. Ilyen értelemben szüntelen a devalváció és a megújulás. Például a jelzők esetében is. El tudom képzelni jelzőtlenül is az írást, mint ahogy a Torlódások című verse majdnem az. Fontosnak tartom, hogy a különböző irányzatok, módszerek létjoga elismertessék, ütközhessenek egymással, vitájuk az egyetemes költészetnek válik hasznára.
0: Ember és ember közt különbség van. Nincs a világon, értve a világot a földgolyóra, olyan ember, akinek új lenyomata azonos lenne másokéval. Ez is mutatja, hogy természetünkben, ösztönünkben különbözünk a másik embertől. Megmarad továbbra is, gondolom, a természeti ember biológiai vonatkozásban, ösztöneiben is. Önzőek vagyunk, büszkék, hiúak vagyunk, szelídek vagyunk, s gorombák, született gyilkosok, kéjencek, martalócok. Tehát jók és rosszak vagyunk, emberek vagyunk, esendőek vagyunk.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A mozdonyvezetők nemzetközi napja. Az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége határozata értelmében szeptember 15-én az európai mozdonyvezetők megemlékeznek szakmájukról, és szakítanak időt arra is, amire máskor kevés marad, megünneplik önmagukat. Nemzetközi Prosztata Nap. Szeptember 15-e a Nemzetközi Prosztata Nap, amelyet az Európai Urológus Társaság kezdeményezésére tartanak minden évben, és szeptember a Prosztata Tudatosság hónapja is. Ez a hónap és nap alkalom arra, hogy a szakemberek fölhívják a férfiak és a családok figyelmét, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat a korai fölismerésben, gyógyításban. A prosztatarák a második leggyakrabban előforduló halálozást okozó betegség a férfiak körében a világon. A Demokrácia Nemzetközi Napja. Az ENSZ közgyűlése 2007. novemberében elfogadott határozata alapján a Demokrácia Nemzetközi Napja szeptember 15-e. Mivel egyetlen közös modell sem létezik a demokráciára, abban valamennyi kormány egyetért, hogy elfogadják az ENSZ alapértékeit, a demokratizálódás folyamatának előmozdítását és az emberi alapjogok tiszteletben tartását. Az egyetemes alapjogok nyilatkozata kimondja: minden emberi lény szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. Ez a legjelentősebb emberi jogokra vonatkozó törvény, amelyhez a világ valamennyi nemzete csatlakozhat. A mi országgyűlésünk 2008. szeptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amely hazánkban a Demokrácia Nemzetközi Napjává nyilvánította szeptember 15-ét. Segítenek a döntés előtt az életkezdeti krízisekben. Orvosetikai konferenciát tartottak Budapesten. Az orvosi tájékoztatás etikája krízishelyzetben. Ezzel a címmel rendezett konferenciát szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság, a 72 tanítvány mozgalom egészségügyi munkacsoportjával és a Szent István Tudományos Akadémia élettudományi osztályával együttműködésben. A tanácskozás középpontjában az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. A Magyar Bioetikai Társaság az emberi élet védelmének és méltóságának szempontjából vizsgálja az orvosi gyakorlatban fölmerülő erkölcsi kérdéseket. Az orvosetika talaján álló ökumenikus keresztény szervezet kiemelt területei az élet kezdetének és végének etikai problémái, emellett az új orvosi eljárások által fölvetett kérdésekkel is foglalkoznak. A társaság tavaly az életvégi döntések etikáját vizsgálta, idei konferenciájának témáját pedig az élet kezdetén jelentkező krízishelyzetek köré szervezte. A témaválasztást többek között a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita indokolta. Orgona szentelés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Úrvacsorai istentisztelet keretében szentelik föl az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájának orgonáját holnap, szeptember 16-án, szerdán 20 órától. Az alkalmon Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök teológiai tanár szolgál. A liturgiában az egyetem lelkésze, valamint az egyházzenei tanszék tanárai és hallgatói vesznek részt. Az időjárásról. Őszélyes napok kezdődtek. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Családi kötelék. A család akkor hullik szét, ha azt a tagjai hagyják. Nincs olyan külső erő, még a halál sem, ami erre önmagában képes lenne. Csíkszentmihályi Mihály.

0: Egymás között afelett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb, és leülvén Jézus odaszólítá a 12-t, és mondanékik, ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. Márk 9:34-35.
1: Van szó, amibe belefér a keresztjén élet egész lényege. Ez a szó pedig a szolgálat. Az imént ígében erre tanít az Úr Jézus, szolgálni. Az a lényegileg új, az a minőségileg más, amit Jézus Krisztus hozott ebbe a világba, az a másoknak szolgálni tudás lelkülete. Az ilyen szolgálat mélysége méri az ember igazi nagyságát. Isten országában nyilvánvaló, hogy az az erősebb, aki jobban tud szeretni. Az a hatalmas, aki önmagát tudja föláldozni másokért. Annyira benne van az emberi ösztönben az uralkodás vágya, hogy még a vallásban is egy új eszközt akarunk látni, amivel mások fölé kerekedhetünk. Legalább Jézus Krisztus nevében akarunk hatalmat gyakorolni a lelkek fölött. Pedig mióta Jézus Krisztus ezen az úton járt előttünk, azóta a legalacsonyabb rendű szolgálaton is az Úr dicsőségének fénye ragyog. Azóta az emberi lét igazi magasságai, az önmegtagadás és a szeretetben való szolgálat mélységeiben van. Másokért élni, jót tenni velük a Krisztus nevében, áldozni az életből egy darabot. Mert az igazi szolgálat mindig egy darab életnek a föláldozása más valaki javára, hasznára. A világ törvénye az uralkodás. Jézus Krisztusé a szolgálat. A világ eszköze az erőszak, a hatalom. Jézus Krisztusé a szeretet, a kegyelem. Mindannyiunkra bízott Isten valakit, presbiterekre a nyájat, vezetőkre az egyházat, mindegyikünkre családot, barátot, házastársat, gyermeket, szomszédot, munka és lakótársat, bárkit, aki a közelünkben van. Éljük magunkévá, igen mélyen, ennek az ígének mély üzenetét.
0: Mennyei édesatyám, köszönöm a kapott tudást, hogy vannak szolgálók, és vannak, akiket szolgáljanak. Hálát adok, hogy én is szolgálatot végezhetek embertársaimnak, akár csak apró, mindennapi segítségekkel, hiszen valóságos közösségbe csak a szolgálat hoz bennünket egymással. Köszönöm, hogy a szolgálat nem kényszerhelyzet, nem megalázkodás, de Krisztus Urunk példája nyomán az önuralomban erősödhetek általa. Hamvas Béla útravalójával köszönöm tanításodat. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle, mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát. Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: János század végén, talán úgy 95 táján, vagy lehet, hogy egy évvel később, Pátmoszon van egy börtönszigeten, munkatáborba. Abban az időben Pátmoszon vasat bányáztak, és a vasbányászathoz sok-sok ember kellett. Nem valami bűncselekményért kerül ide János, hanem a többi keresztény testvérrel együtt. Hogy miért? Van egy császár, Domitianus, aki tehetségtelen. Svetonius a történetíró leírja azt, hogy Titus után, aki rátermett uralkodó volt, ő volt az, aki 70-ben elfoglalta Jeruzsálemet, egy virágzó birodalmat hozott létre, egy csatában egy véletlen baleset következtében meghal. Öccse lesz a császár. És mint tehetségtelen ember, a tehetséges emberek sorában, akiket Titus maga mellé választott, egyre jobban nevetség lett. A szenátusban gúnyolták a háta mögött. Ezért hát mit csinál egy ilyen ember? Elkezdi önmagát isteníteni. És mert Kis-Ázsiában, ahol rengeteg keresztény volt, János is itt él Efézusban, meglehetősen nagy hagyománya volt annak, hogy az uralkodót az isteni személynek, isteni rangú személynek tartották az emberek, hiszen a görög mitológia szerint az istenek csak úgy lele szoktak kirándulni a földre. Ezért hát itt elkezdődött a császár kultusz, az élő császár kultusza. És mivel ebben a keresztények nem vettek részt, a keresztények megbízhatatlan elemek lettek. És ezért elkezdődött a keresztények deportálása Pátmoszra, erre a börtönszigetre. Ez a háttere a Jelenések könyvének. És most mondok egy nagyon meglepőt. Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Még egyszer mondom, nagyon egyszerű könyv. Akkor, hogyha a kódot tudjuk. A kód pedig nagyon egyszerű. Miről van szó János szívében? Mert innen kell kiindulni. Jánosról azt mondjuk, hogy próféta. Jelenések könyvéről azt mondjuk, hogy profétai könyv. Igen ám, csak a profétáknál kell valamit tudni. A proféta az nem úgy véletlenül lesz, nem úgy véletlenül zsárzan Isten szent lelke, és elkezd valamit mondani a jövőről. Ez nem proféta. A proféta az az ember, akinek a vállán felelősség nyugszik. Ilyen ember János, ő az utolsó élő tanítvány. És a századforduló éveiben, amikor elkezdődik ez az üldözés, ami nem egyszerűen keresztény üldözés, hanem egy nagyon nehéz élethelyzet, amiben meg kell állni, ahol ki kell állni, hogy igenis nincsen élő Isten csak az égbe, és a császár nem az, akkor mi lesz veled kereszténység? Ez a kereszténység harmadik generációja már. Kis-Ázsiában nagy gyülekezetek vannak. Vannak városok, ahol a városnak az egynegyede már keresztény. Szegényebbek, gazdagabbak. Mi lesz veled kereszténység? Merre megy előre Jézus Krisztus ügye? S János visszagondol, úgy indultunk el, hogy Jézus Krisztus itt a földön felállítja azt az országot, még a mennybe mellette előtt is azt kérdeztük. De Jézus erre úgy felelt, hogy lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. És ezt a tanúskodást most már évtizedeken keresztül csináljuk. Ekkor már vannak keresztények szerte a földközi tenger partvidékén, Spanyolországban vannak virágzó gyülekezetek, Angliában vannak már keresztények, Bécs alatt már van keresztény gyülekezet, a Dráva alsó folyása mellett vannak keresztény gyülekezetek, Örményországban van keresztény gyülekezet, Indiában van keresztény gyülekezet, van Etiópiában keresztény gyülekezet. Tessék ezt a térképen most hirtelen végig gondolni. De mi lesz veled kereszténység? Ez az, ami János szívét nyomassa. Ha megnézzük a proféta igéket, mert hát a Jelenések könyvének ez az egyik kulcsa, hogy ismerni kell hozzá az Ószövetséget, tudni, hogy ez egy kódolt üzenet, ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, és ezt a cenzor elolvassa. Úgy kell ezt a Jelenések könyvét kódolni, hogy a gyülekezetek jól értsék, de a cenzor ne értse. Egy fogódzó van, a Biblia, ami akkor az Ószövetség még csak. Az evangéliumokat ismerik, páli leveleket olvassák, de a Biblia ekkor még az Ószövetség. Az Ószövetség képeit kell felhasználni. Az Ószövetség szerkezetét kell felhasználni. Az Ószövetség legyen a kulcs. De a proféták hogy beszélnek az Ószövetségben? A jövőről van szó. Nézzük csak, Dániel. Dániel, ez nem úgy történik, és erre nem nagyon szoktunk gondolni. A legismertebb ószövetségi nagy-nagy vázlott profécia, az Dániel könyvének második fejezete. Mi úgy gondolunk rá, hogy Dániel kapta ezt a látomást, holott nem így van, mert Nabukodonozor kapta. És akkor egy feszült helyzet alakul ki. Feszült helyzetben van Nabukodonozor is. Uralkodásának harmadik évében vagyunk. Harmadik évében a médek, akik tulajdonképpen elfoglalták Ninivét, az asszír birodalom fővárosát, persze babiloniai segédcsapatokkal, de a kedvezményezett, az igazi nyertes az Babilon lett. A médek a harmadik évében Nabukodonozor uralkodásának kezdik benyújtani a számlát. Mi lesz veled, Babilon? Nabukodonozor ekkor építi fel a méd falat, ami a Tigris és az Eufrát ezt összekötő hatalmas nagy védmű, kicsit olyan, mint a kínai nagyfal. És azon gondolkodik az ágyában, hogy mi lesz ezután. És ebben a gondolkodási módban lép be az Isten kinyilatkoztatása. Vagy nézzünk más dánieli kinyilatkoztatást, hetedik fejezet. Hol van Dániel a hetedik fejezetben? Susán várában. Babilon, az új babiloniai birodalom a végóráit éli. Minden reálpolitikus tudja azt, hogy a kereskedők, akik a tulajdonképpeni hatalmat gyakorolják Babilonban, összejátszanak a perzsákkal. Susán az a perzsa határon van. Dániel, mint diplomata, ott van. Ő a történelem ütőerén tartja a kezét. És gondolkodik, mi lesz ezután? Hogy lesz az Isten ügye? És Isten ad egy kinyilatkoztatást. Feltárja előtte az üdvösség történet vázlatát. Nem az eseményeket. Nem azt mondja lesz, hogy ki lesz a hadvezér, meg hol lesznek a csaták. Ez mind lényegtelen. Az események szívét, lényegét tárja fel.

De új szövetségi példát is tudok mondani, Jézus. Mikor mondja el Jézus azt a nagy eszkatológiai beszédet az ő második eljöveteléről, amit feljegyez mind a három evangélium. Máté 24, illetve 23-24-25, azután Márk 13, Lukács 21 feljegyzi. De mikor? Mikor mondja el ezt Jézus? Kijönnek a templomból, Jézus elsiratja Jeruzsálemet, és hogy jönnek lefelé a templomból a Kidron völgyébe, hogy felmenjenek az olajfák hegyére, a tanítványok menteni akarják, ami menthető, és elkezdik mondani azt, hogy hát Uram, azért nézd, micsoda nagyszerű kövek. Akkor Jézus mond egy nagyon kemény profétai mondást. Kőkövön nem marad. Gondoljuk végig, ma is látható ezekből a kövekből egy néhány siratófal van. Tessék megnézni, az ember ilyen pici a kő mellett. Vannak ott 13-16 köbméteres kövek, amit minden kötőanyag nélkül egymásra raktak, és Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. És ott ég a tanítványokban ez a kérdés, kőkövön nem marad, ez mit jelenthet? És felérnek az olajfák hegyére, megkérdezik Jézust, és itt a profétailag nyitott helyzet. János szívében is ott van ez a profétailag nyitott helyzet. Mi lesz veled, kereszténység? Ha ezt a kérdést nem halljuk állandóan a könyvben, hanem a képek tekervényeiben eltévedünk, akkor nem értjük meg sohasem a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvének ez a szíve. Mi lesz veled, kereszténység? Ez a profétailag nyitott helyzet, amiben beleszól az Isten. Beleszól ez az egész könyv. Hogy válaszol az Isten? Isten képekben válaszol. Miért? Ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, nem? És olyan képekben válaszol az Isten, amit nagyon jól ismer a gyülekezet. Volt egy lerombolt templom. Már réges-régen nincs. 95-ben vagyunk, 70-ben elpusztult a templom. De ennek a templomi szolgálatnak minden lényege benne van az Ószövetségben. Minden keresztény, akinek az Ószövetség a Bibliája, még egyszer mondom, ekkor még ez volt a Bibliája az Ószövetség a kereszténységnek, mindenki ismeri ezt. Megjelenik az emberfia. Ez sem nagyon értette a cenzor. De amikor kimondta János ezt, hogy emberfia, emberfiához hasonló, akkor minden keresztény tudta, hogy Jézusról van szó, nem? Megjelenik a gyertya tartók között. És mindenki tudta, hogy ez a reggeli, itt kezdődik a reggeli szolgálat. Az ügyeletes pap bement, és a gyertya tartók között megnézte minden lámpát, hogy világít-e rendesen. Itt kezdődik az egész. És nézzük meg, végig-végig ebben a könyvben minden nagy látomás egység után a mennyei szentély feltárul. Utalás az Ószövetségi templomra. Ez a fogódzó, ami itt van. Így tehát, itt nem egyszerűen történelemről van szó. Téved az, aki azt gondolja, hogy a Jelenések könyve előre megírt történelem, itt sokkal többről van szó. Itt valami másról van szó. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus benne áll a történelembe. Itt arról van szó, amit Máté evangéliumának a vége úgy mondott el, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt arról van szó, hogy Jézus nem valahol nagyon messze van, és mi itt maradtunk, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus nélkül érthetetlen a történelem. Érthetetlen benne a mi sorsunk. Érthetetlen nélküle a gyülekezetek sorsa. János nagy dilemmájára, hogy mi lesz veled, kereszténység, egy válasz van. És az válasz Jézusra néz. Mert Jézus a kulcs. Ezt egy nagy-nagy mennyei látomás is elmondja, majd fogunk vele foglalkozni bőségesen, a 4.-5. fejezet.
Isten mennyei tróntermébe vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy a történelem bepecsételt tekercseit kibonthatja fel. Ki méltó erre? Ez egy nagyon hangsúlyos szó, ez az axios szó. Ki méltó arra, hogy felbontsa a történelem tekercsét, és senki, és sír az egész menny. És akkor az 5. fejezet végén megjelenik egy bárány. A megöletett bárány. Ugye minden keresztény tudja, hogy miről van szó. És ő az, aki méltó, aki fel tudja törni a történelem pecsétjét. És itt érünk el arról, ahhoz a nagy kérdéshez, ami az egész könyvnek a nagy kérdése. Hogy mutatja be ez a könyv a történelem titkát? Hiszen már az első versben azt mondja, Jelenések könyvében, ugye, biztos erről a versről már többször is volt szó, és kívülről is tudjuk ezt a verset, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ugye figyeljük meg, hogy rögtön az első mondatban ott van, ez nem János írja, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, az előbbi gondolatsornak ez az alapja, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, amelyet angyalával elküldött, kijelentett szolgájának Jánosnak. Aminek hamarosan meg kell történnie. Na de hogy mutatja be a történéseket a Jelenések könyve? Ez nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkoztatja a Biblia magyarázókat. Hívőket és kevésbé hívőket egyformán. Mindenki érzi azt, hogy Jelenések könyvének köze van a történelemhez. Hát itt az első vers rögtön mondja, aminek meg kell történnie. De a történésekről csak a történelem beszélhet? Hogyan mondja el ezeket a történéseket a Jelenések könyve? Azt mondjuk erre jó képekbe. De hát a képek mögött milyen történelem szemlélet van, ezt kellene megnézni. És ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, mert a Jelenések könyvének a megértéséhez itt vezet az út. Ha egyszerűen azt csináljuk, hogy igen, ez a prófétai kép egyenlő azzal, és odaírunk egy évszámot vagy egy eseményt, akkor a végén az marad, hogy nem marad semmi. Minden már beteljesedett, semmi közünk hozzá. Legfeljebb elmondjuk azt, hogy hát igen, Jelenések könyvében Isten megmondta előre a történelmet, most már a végén vagyunk, van még ott egy kis maradék, aztán avval foglalkozunk. Ez nem a proféták történelem szemlélete. És megint forduljunk csak az Ószövetséghez. Nézzük csak a Bibliánkat. A Biblia elején és végén két nagy látomás sor van. Mózes első könyvének első 11 fejezete nem történelem, hanem egy látomás a múltról. A Bibliánk végén ott a Jelenések könyve, ami nem történelem, annál több, látomás a jövőről. És e között van a mi életünk. E között vannak a mi történelmi tapasztalataink. Ábrahámtól kezdve egészen Jánosig. A Bibliában ez a két nagy látomás sor mondja el a mindennapi élet megoldó képleteinek a sorát. Nézzük csak. Ott kezdődik a Bibliánk, hogy teremtés történet. És hol fejeződik be? Újjáteremtés, nem? Aztán jön a bűneset. A Bibliánk végén ott van a bűn feletti győzelem, nem? Aztán jön a vízözön. Jézus ezt a vízözönt felhasználja ki Jézus Krisztus második eljövete előtti állapotra, a Noé napjainak az állapotára. És Istennek az utolsó ítélete. És itt tovább. Ez a két rész párhuzamos.
Na de az őstörténet, tehát Mózes első könyvének első 11 fejezete, az nem történelem. Miért nem történelem? Ha történelem lenne, akkor a történelemtől legalább három kérdést fel kell tenni mindig. Mikor? Hol? És azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan. Tehát kezdjük a teremtésnél. Mikor teremtette Isten a világot? Egy válasz van rá, nem tudom. Hol teremtette Isten a világot? Hát az univerzumban valahol. Hogyan teremtette Isten a világot? Nem tudom. Vagy menjünk tovább. Hol volt az Éden? Nem tudom. Mikor volt az Éden? Nem tudom. Meddig élt Ádám és Éva az Édenben? Nem tudom. Isten nem mondta el. Nagyon sok ember itt leteszi a Bibliát, és azt mondja, ez egy mese. Tényleg mese? Volt Éden? Volt teremtés? Biztos. Tehát, ezek a történetek történetiek, de nem történelem. Mi a kettő közötti különbség? A történeti az oki-okozati sorozatban, láncban rendezi a dolgokat, hogy ez volt előbb, ez uralkodott ekkor, ekkor és ekkor, így és így, ez és ez történt. Ilyen részek vannak a Bibliában, de nem a proféciákban, az két nagy profétai előzményben, a látomásban, a múltban és látomás a jövőben nem erről van szó, hanem valami másról van szó. Az okról, hogy mi is történt tulajdonképpen. A tartalomról van szó. Mert a bűneset történetét vegyük. Ugye fel lehet tenni ilyen ostoba kérdést, ezt nagyon sokszor hallottam, hogy hogy beszélhetett a kígyó, mikor nincs is állkapcsa. Vagy ki volt Kain feleség, ezt mindig megkérdezik. Ezek értelmetlen kérdések, nem? Ha az értelmét akarom a bűneset történetének megragadni, akkor az az érdekes, hogy a bűneset története az állandóan ismétlődik. Hogy dolgozik ma a sátán? Ugyanúgy, mint az Édenben. Mi ez az ugyanúgy? Isten adott valamit, a kert minden fáról bátran egyél. Ezt elmondta egy törvény formájában. És akkor jön a kísértő. Hogy kísért? Ma is ugyanúgy, mint az Édenben. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyél. Vagyis úgy kísért a kísértő, hogy amit az Isten ad, azt eltakarja, nem? Ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem olyan, mint amilyennek gondolod. Aztán a második lépés, amit az Isten magának visszakér, azt akarja, hogy azt hágjam át abban a hiszemben, hogy így tökéletesbedek, így megyek előre. Olyanok lesztek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És utána a következményt eltakarja, bizony nem haltok meg. Miről van itt szó? Tehát van egy történet, ami úgy valóság, hogy újra és újra megtörténik. Megtörtént kezdetben, és Isten ezt elmondta egy olyan kerek formában, hogy minden kultúrában, minden társadalmi helyzetben, minden nyelven és minden gondolkodási formában ugyanígy történik. És a Biblia az arra való, hogy ezt felismerd. Ebből tanulsz, hogyha jön a sátán, akkor igen, tudhatod, hogy itt a képlet, itt az oltalom, itt tudhatod meg, hogy mi miért van. Ez történeti valóság, de nem történelmi formában leírt valami. És ezt nagyon világosan kell tudni.

Ha én csak azt keresem, most a Jelenések könyvére térek, csak azt keresem a Jelenések könyvébe, hogy pontosan ez most mit is jelent, most ezt a hatalmat jelenti, vagy azt a hatalmat jelenti, eltévedek. Azért tévedek el, mert a Jelenések könyve nem ezt akarja mondani. Mond egy lelki törvényszerűséget, és ez a lelki törvényszerűség többször beteljesedik. Tessék megnézni, a Bibliában nagyon sok többször beteljesedő profécia van. Mondjak ilyet? Joel könyve. Szoktunk róla prédikálni, a Szentlélek kitöltéséről, nem? Felolvassuk a Joel könyvét, a régi fordításban a Joel könyvének második fejezetének az utolsó öt verse, az új fordításban ez a harmadik fejezet, mert ez a héber szerinti harmadik fejezet, mert ez csupán öt vers, és ez a késő első kitöltetéséről prédikálunk. Igen ám, de volt egy elődünk, úgy hívták, hogy Péter. A gödált pünköstkor felolvasta ezt az ígét, és mit mondott? Ma teljesedett be ez a ti szemetek láttára. Igazat mondott Péter, vagy nem? Hát persze, hogy igazat mondott. Akkor mi nem mondunk igazat, hogy lesz késő első kitöltése? Dehogy

az nem úgy gondolkodik, a bibliai proféta az nem úgy gondolkodik, most a múlt óráról Hangyás testvér biztos elmondta a lineáris szerkezetet, meg a kiasztikus szerkezetet, és most nem tetszenek érteni. Egyszerűen mondom, van egy piramis. A héber az úgy gondolkodik, hogy a középen, a csúcson van a lényeg. Elkezdjük innen, visszaérkezünk oda, egy kicsit másképp, és lépkedünk felfele a piramison, eljutunk a csúcsra, ott van a lényeg. Jelenések könyve ilyen. Majd látni fogjuk, mindig így fogunk menni a piramis lépcsőn sorba. Jelenések könyve tetején egy angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van. Ide ér fel minden, és innen magyarázódik meg minden. És a jelenések könyvében nem egyszerűen eseményekről van szó, törvényszerűségekről van szó. Ahogyan például a hét gyülekezetnek írt levél, ez közismert, ugye? Az nem azt jelenti, hogy ez a korszak és az efézusi gyülekezet, az csak ettől eddig tart. Ez téves magyarázat. Hiszen a végén ott van, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ma is élnek efézusi hitű emberek. Így van, vagy nincs így? És régen is értek laodiciai hitű emberek. Még akkor is, hogyha sajnos a mikorunkra inkább a laodiciai hit a jellemző. Ez tehát Istennek egy kinyilatkoztatás, egy proféciája, ami arra jó, és most térünk el a profécia lényegéhez, hogy odaálljunk és átvilágítson bennünket, mint egy mennyei röntgensugár. Milyen vagyok én? Mert a proféciát, a profécia történelem szemlélete alapján csak így önkritikusan lehet vizsgálni. Nézzük az ószövetségi profétákat. Mindig az volt a baj, hogy mindenki elhitte, hogy proféta, igen, megmondta Edomról, meg ezt mondta, nem biztos, hogy Izraelről így lesz, szóval körülbelül így álltak hozzá, mondjuk Ézsaiáshoz és Jeremiáshoz. Pedig a proféta mindig úgy szól, hogy oda kell állni, és átvilágít az egész. Egész történelmet. Így értem meg. Így értem meg az események mögét. És ezért mondjuk azt, hogy a jelenések könyvében több van, mint a világtörténelem. A világtörténelemnek a lényege van, a belső magja van, a mozgató rugója van ott. Nem az a lényeg, hogy mi lesz holnap, hanem az a lényeg, ami ma van, meg ami holnap lesz, meg ami tegnap volt, az milyen szabályszerűségek, törvényszerűségek között mozog. Mert Isten ezt előre kijelentette. Elmondta az embernek azt, hogy mi lesz a következménye, hogy elmondta az Édenbe azt, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ádám és Éva még nem tudta, mi az, hogy halál. De Isten előre megmondta. Amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És hosszú-hosszú idő kellett, még megértették azt, hogy mi az, hogy meghalni. Mi is így vagyunk vele. Isten elmond törvényszerűségeket, és ezeket azért kell ismerni, és ez a jelenések könyvének, vagy ez az őstörténetnek is a célja, hogy újra és újra odaálljunk ez elé a tükör elé. És megnézzük azt, hogy mi tulajdonképpen kik is vagyunk. Na nézzük, hogy ez a jelenések könyvében hogy jelentkezik. Van egy kulcsverse a jelenések könyvének. Ugye úgy kezdődik a jelenések könyve, majd részletekben beszélni fogunk már a jövő alkalomtól, most már versről verse. Megyünk a jelenések könyvében egyes szakaszain, hogy először ugye van egy bemutatkozó rész, egy bevezető rész, megjelenik Jézus Krisztus a gyertyatartók között, és van a hét gyülekezetnek két levél, az hét valóságos gyülekezet, ez lényegében hétféle típusa a kereszténységnek, hétféle baja, hétféle erénye a kereszténységnek, ami végig az egész egyháztörténelmen kimutatható, azt lehet mondani, hogy az egyháztörténelem nagy átvilágítása ez, és utána tulajdonképpen elkezdődik a látomás. De nézzük csak a negyedik fejezet első versét egy kicsit részletesebben. Mert ez a kulcs. Ez a hét szerződés megtörténik a hét gyülekezettel, és utána azt mondja János, ezek után láttam,
hogy íme nyitva van egy

egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Ott lent a földön. Ez egy nagyon érdekes kép, nem? János szívében ott a nagy kérdés, hogy mi lesz veled, kereszténység. Jön egy angyal, és azt mondja, gyere föl a mennybe. Hát a földről sokkal jobban lehetne látni az eseményeket, gondolná valaki, nem? Gyere föl a mennybe, mert van egy nyitott ajtó. És ezen a nyitott ajtón keresztül nézd meg, hogy mi lesz az emberiség sorsa. Tehát, hogyha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy a Jelenések könyve egy mennyből látott történelem. Mennyei szempontú történelem. És ez egy hallatlanul fontos megállapítás. Ha valaki a történelem könyvekből akarja megérteni a Jelenések könyvét, sose fogja megérteni. A történelmet önmagából se lehet megérteni. Bármennyire oki-okozati összefüggésbe próbáljuk nézni a történelmet. Történészek tudjuk azt, hogy sokszor vannak teljesen megmagyarázhatatlan események a történelemben, és azt találgatni szoktuk, hogy ezért volt, azért volt, miért volt, hogy volt, nem tudjuk. Egy biztos pont van. Nyitott ajtó. Gyere fel ehhez a nyitott ajtóhoz, mondja Jánosnak az Úr, és onnan megmutatom neked. És ezt a Jelenések könyve minden pontján látni kell. Itt nem egyszerűen eseményekről van szó, nem eseménykrónika a Jelenések könyve. A Jelenések könyve egy nyitott ajtó, ami megmutatja a történelem belső logikáját, ami ma is igaz, Magyarországon is igaz, az én életemben is igaz, Európa életében is igaz, a világ életében is igaz, bárhol vagyunk igaz. Mert ebben a menny a megváltási terv törvényszerűségeit tárja fel. Tehát a Jelenések könyvében ne azt keresd, hogy mi lesz holnap, hogy hány forint lesz a petróleum vagy a benzin, mert ez nincsen benne. Nem is érdekli a Jelenések könyvét. Hanem azt keres, hogy mi lesz a célja az egésznek. Mi lesz a vég? És a vég itt nem azt jelenti, amit a mi magyar végszónk jelent, hanem a telosz, az ugye mindig el szoktam mondani, hogyha tetszenek nézni a televízióban mondjuk egy görög maratoni futást, akkor ki van írva a célszalagra ez, hogy telosz. Hogy hol ér célba a megváltási terv? Erről szól az egész könyv. És ennek mérható következménye van. Ez a következmény pedig az, hogy a Jelenések könyve nem egy borzalom, egy krimi, amiért borzongani kell, hogy hű, itt most micsoda borzalmas dolgok jönnek. A Jelenések könyve lényegében nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Ezért van a közepén, az ég közepén repülő angyal, Jelenések 14.6-ba, ahol szerkezetileg is a közepe van a Jelenések könyvének. Mert a Jelenések könyvéről azt kellene megtanulni, hogy ez a reménység könyve. Azért a reménység könyve, mert azt mondja el, hogy bármilyen nehézség és feszültség jöhet az életbe, ez benne van a bűn törvényszerűségében. Ahogy Jézus mondja, hallanokkal háborúkról, háborúk híreiről, ez nem a vég. Nem erről szól a történelem. Ez a bűn természetes következménye. A cél az evangélium győzelme, és ez a biztos. Nem az eseményeket mondja el ez a könyv, hogy kitalált, hogy hónap mi lesz. Hanem ez a könyv azt mondja el, hogy az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, ami összekapcsol téged azzal, a nagyszerű üzenettel, aminek a lényege abban van, hogy én is célba érhetek. Nekem is helyem van a mennybe. Én is az új Jeruzsálem polgára lehetek már itt a földön.
Ezt én hogy érhetem el? Mert János számára is ez volt a nagy cél. János nagyon jól tudta, hogy nem azt kell tudni, hogy na most mi lesz velem. Mi lesz ezzel, azzal, amazzal. János hitte azt, hogy az egyház az Jézus Krisztus tenyerén van. A nagy kérdés az, hogy ez az ügy hogy ér célba. És a Jelenések könyve pontosan ezt mondja el. Ez az ügy biztosan célba ér. Bizonyos feszültségek lesznek, de ez a könyv a reménység könyve. Nem kell kétségbe esni. Bátran bízhatsz. A Jelenések könyve az nem apokaliptikus borzadály, hanem a Jelenések könyve az a reménység könyve. Különben is az apokalipszis az azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Apokalipto, a fátlat levenni valamiről. Leleplezni úgy, mint egy szobrot szoktak. Ezt jelenti az apokalipszis. Görög szó. Isten azért leplezi le a maga tervét, hogy ne a földi eseményeket tud. Mit érne az, hogyha tudom, hogy hónap mi lesz velem? Hanem azt tud, hogy az egész emberi történelem az Isten kezébe van, és ez a történelem biztosan célba ér. Ezért a történet magvát mondja el a Biblia. A történet magvát. Azt, ami a reménység. És aki a Jelenések könyvében nem ezt keresi, hanem csak eseményeket keres, az méltatlanul bánik a Jelenések könyvével. Mert akkor ilyeneket mond. Megbírta mondani előre az Isten azt, hogy mi lesz a 12. században. Persze, hogy meg tudta mondani, de hát amit mondta, amit én a 12. századra vonatkoztatok, az ma is van sajnos. És engem ma is leleplez, hogyha 12. századi módon gondolkodom, vagy cselekszem. Mai napig is átvilágít engem ez a történet. Mai napig is megráz engem ez a történet. Mert ha nem, akkor a Jelenések könyve történelmi lecke lesz csupán. Előveszünk egy történelemkönyvet, ráhúzzuk a Jelenések könyvét. Rosszabb esetben újságokat veszünk elő, és abból magyarázzuk a Jelenések könyvét. És akkor eltűnik az ég közepén repülő angyal, az evangélium. Mert az evangélium az, hogy az én életem és a te életed, a gyülekezet élete, a világ élete biztosan célba ér. Amilyen biztos a teremtés, olyan biztos az újjáteremtés. Amilyen biztos, hogy a bűneset újra és újra ismétlődik sajnos a mi életünkben, olyan biztos az, hogy a bűnt legyőzi Jézus. És a bárány vérért szabadulásunk van. Ez a Jelenések könyve üzenete. És ezért lett a címe ennek az előadásnak az, hogy nem elég a történelmet ismerni. Mennyből látott történelmet kell látni. És a Jelenések könyve az nem történelem, az mennyből látott történelem. Lehet, hogy van egy történész professzor, aki mindent tud a történetről, bár ilyet nem tudok, de el se tudom képzelni, mindent tud, de mondjuk, mindent tud a történelemről. Ha nem a mennyből látott történelem szemüvegén nézi, akkor vak és süket. Csak az oki-okozati, földi, béka perspektívát látja. Ezért nagyszerű könyv a Jelenések könyve. És ezért kívánok a további alkalmakra is sok-sok örömet ennek az evangéliumnak a megismerésében, hogy célba érünk. A Jelenések a reménység könyve. Célba ér a világtörténelem. Adja Isten, hogy ezt mi mindig tudjuk az ő kegyelméből. Amen.

0: Korábban már hirdettük, hogy lehet kérdéseket feltenni. Kérdeznék egyet, hogyha szabad lenne. Ha jól értettem a mai előadást, a lényeg az, hogy Istennél nincsen idő. És amit mi így egymás után következő eseményeknek látunk, azt ő egyben látja. És ezt próbálja velünk megértetni. Eszembe jutott egy példa, hogy vajon mi csak ebben az időben élünk, vagy ott voltunk a múltban is. Kik ölték meg Jézust? A rómaiak, vagy a zsidók? A mi bűneinkért halt meg. Sík Sándornak van egy verse, amelyik szépen kifejti, hogy bizony mi vertük ostorra a Jézust, idézőjelben. Jól gondolom én ezt így?
1: Természetes, hát a Jelenések könyvében én ezt elfelejtettem mondani, de nem is gondoltam rá, a kérdés nagyon jó. Ugye, hogy mutatkozik be Jézus? Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én az idő felett vagyok. Mi vagyunk emberek az időben, de mi emberek, mint idői lények, újra és újra éljük azokat az eseményeket, például Jézus kereszt halála nagyon jó, vagy Jézus feltámasztása, ugye, hogyha ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi nem csak megfeszítettünk Krisztussal, hanem feltámadott bennünk az új ember. Azért vagytok itt, nem? És így tovább. Az egész keresztény életnek mondjuk ez az egyik alapvető logikája, hogy mi tulajdonképpen újra és újra átéljük azt, ami az egész megváltási terv. Ezért szoktam mondani azt, és ezt sokszor nem értjük, hogy minden embernek van egy megváltási terve, és minden emberben kicsiben lezajlik a megváltási terv, nem? Ami az egész üdvösség történetet összefoglalja. Nekünk is van egy megváltási tervünk, amiben ugyanezek a lépések megvannak. Van nagy nyomorúság, van nagy győzelem, van ez, az, amaz, megismétlődik újra a megváltási terv. Hogy ne? Pontosan így gondolom.
0: És amikor majd eljön Jézus, és talán feltámadnak az elődeink, akkor fogjuk igazán megérteni magunkat velük, egymást, hogyha úgy képzeljük, hogy ők a mi szomszédaink voltak, és nem több ezer évvel ezelőtt értek.
1: Tehát egészen biztosan így van, mert még most hirtelen egy más gondolat jutott az eszembe. Ugye az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy hát vannak primitív emberek. Hát bizony el kellene menni az afrikaiaktól, a szegény néger rabszolgáktól örülni, tanulni. Vagy. Nem csak ilyen etikai kérdést tudok. Andrewson voltam most már 30 évvel ezelőtt, és ott volt egy fiú, akinek a nagypapája még emberevő volt. Egy ausztráliai, óceániai fiú volt. És őtőle tudom például azt, hogy az ausztráliai benszülött nyelv olyan bonyolult nyelv, hogy addig, ez 30 évvel ezelőtt volt, 5 fehér embernek sikerült csak megtanulni. És ők ezen a nyelven körülbelül a leggyengébb is 10-15 ezer sornyi eposzt tud versbe. Tehát most ez egy primitív nyelv. Na jó, azt mondjuk, hogy a technikai civilizáció. Most mondok megint egy nagyon érdekes. Az ázsiai országokban rendszerint, ezt is tőle tudom, ilyen óceániai, meg ausztráliai benszülött gyerekeket keresnek az államfők sofőrnek. El nem tudjátok képzelni, hogy miért. Ezeknek az embereknek van a világon a legjobb térérzéke. Egy ilyen benszülött sofőr a szakadék mellett, 1000 méteres szakadék mellett újnyi szélességbe, 100 km-es sebességbe elmegy, mert tökéletesen uralja a teret. Tudjuk, aki autót vezet, hogy a legnehezebb az, hogy megelőzhetem, vagy nem előzhetem meg a térérzék. Kiváló térérzék van, ezért találták fel a bumerángot. Sőt, csinált, ő még tudott bumerángot, szíve választottjának rózsát szedett bumeránggal. 40 méter eldobta a bumerángot, leütötte a rózsaszálát, ahol kellett, odasétált és odaadta a rózsát. És erre az összes fizikus azt kísérletezte, hogy a bumeráng röppályáját hogy találják meg mindenféle komputerprogrammal, nem tudták. Ő tudta csinálni a bumerángot. Na most ki a primitív? Tehát még itt se így van. Szóval ezt az evolúcionista gondolkodást, hogy ugye jöttünk, ugye a majomból lettünk, és akkor jövünk, majd mindig okosabbak leszünk, hát a történelem sem bizonyítja, hogy okosabbak lettünk. Hát a 20. századot úgy hívjuk mi történészek, hogy a barbárság új százada, nem? Ilyen barbárság nem volt a középkorban, a középkor ehhez képest népünnepé volt, nem? Értitek? Tehát ez az evolúcionista gondolkodás bennünket, hívőket ne sötétítsen el. Hát gondoljátok végig, Ábrahám a bronzkorba él, és Ábrahám történetet elolvashatok, ez hallatlan modern. És nem akarom a hölgyeket bántani, Sára hallgatózik a sátornál, nem? Mint a most lenne. Nem? Nézzétek meg! Szóval... ezért nagyon, nagyon fontos az, hogy mi lássuk a törvényszerűségeket, hogy ezeket a törvényszerűségeket mi is éljük. És a Jelenések könyve pontosan ezért adódott, hogy ne azt mondjuk, hogy meg tudta mondani a törököket az Úr. Hát persze, hogy tudta a törököket az Úr. De hát most is vannak azért törökök, most nem az erre a törökökre gondolok, hanem köztünk is vannak olyan törökök, van alibasák mondjuk így, nem? Akikre vonatkoznak azok a tanulságok, amik ott megírattak, ugye? És ez a történelem szemléletnek a lényege. Tehát ne csináljuk úgy, hogy kipipáljuk, hogy ez már beteljesedett, majd még van három vers, ami nem teljesedett be. Nem, az egész teljesedik mindig. Köszönöm szépen.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Gimes együttes felvételeiből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a Gimes együttes felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 15-én így szól Isten igéje. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Mózes második könyve 14. fejezet 14. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Márk evangéliuma 13. fejezet 11. verse. Mózes nem a saját bölcsessége alapján állítja a legnehezebb feladat elé Izrael népét. Vészhelyzetben veszteg maradni nem könnyű. Életösztönünk és kreativitásunk azt csugalja, hogy mindig van emberi megoldás. Segíts magadon, és az Isten is megsegít, halljuk sokszor. Azonban van egy olyan szituáció, amikor az emberi és isteni kooperáció nem működik. Amikor az Urat csak zavarná az emberi ötletelés és igyekezet. Amikor egyetlen feladatot ad, nyitott szemmel nézzük végig az ő szabadító munkáját. Nem lehet kistílűen osztozkodni vele, mit tett ő és mit tett az ember. Kizárólag ő cselekedett hatalmasan, és dicsőségét másnak nem adja. Rögzítsük. Kicsiny népét egy szuperhatalom halálos öleléséből szabadította ki. Jézusban Isten szabadító munkája ki és beteljesedett. Neve is azt jelenti, szabadító, megváltó. Figyelmezteti akkori tanítványait és mai követőit. Annak ellenére, hogy ő legyőzte a bűnt, a halált, a poklot és a sátánt, itt, e földi életünkben követői osztoznak majd sorsában. Ezért megszégyenülve valhatjuk meg neki, hogy mi pedig minden erőnkkel a komfortos, kényelmes és előnyökkel teli kereszténység megvalósításán fáradozunk. Az idők gyorsan változhatnak. Szorongatott, hitvallási helyzetben velünk lesz és van a szabadító a lélek erejével. Csodálhatjuk, az Úr ma is harcol értünk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Nem lehetünk neked elég hálásak szabadító munkádért. Hiszen látjuk a történelemben, az egyház történetében és a személyes életünkben is. Köszönjük a szabadító Jézus Krisztust, aki megváltott minket minden ellenségünktől. Kérjük magunkra és egész egyházadra a Szentlélek erejét, hogy erővel és félelem nélkül tudjunk bizonyságot tenni rólad, abban az órában a tőled jövő szavakkal. Amen. Szabó András áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a legbiztosabb menedék. A mai ige Ézsaiás 32:2. Mindegyik olyan lesz, mint rejtek hely a szél ellen, és fedett hely zivatar idején. Gondolatok az ígéről, hogy ki ez, mindnyájan tudjuk. Az utolsó Ádám, a mennyből jött Úr, a fájdalmak férfia, az emberfia. Milyen biztos rejtek hely ő népe számára. Saját magát teszi ki a tomboló szél teljes erejének, csak hogy megvédje a benne rejtőzőket. Így menekültünk meg Isten haragjától, és meg kell menekülnünk az emberek dühétől, az élet gondjaitól és a halál rettenetétől is. Miért állunk hát kint a szélben, amikor olyan könnyen, biztos menedéket találhatunk az Úrnál? Meneküljünk hát hozzá, és találjuk meg nála a teljes békességet. A bajok szélfúvása gyakran mindent elsodró viharrá fokozódik. Ami erősnek és állandónak látszott, meginog a szélviharban, és földi reménységeink egymás után omlanak össze. De a mi Úrunk Jézus, a dicsőséges emberfia, olyan biztos menedék a számunkra, hogy semmiféle vihar nem sodorhat el bennünket. Benne elrejtőzve, biztonságban várhatjuk meg a vihar elvonulását. Rejtőzzünk el ma a nagy menedékünkben, és szívünkben hálaadással énekeljünk védelme alatt. Áldott Úr Jézus, Te vagy menedékünk a viharban. Már szombaton megkezdődött a Szakrális Művészetek Hete. Több száz ingyenes programmal, koncerttel, kiállítással, sétával, irodalmi esttel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel várja a közönséget vasárnapig szeptember 12 és 20-a között a 20. Árszakra Fesztivál. Reményt és jövőt adok nektek. Ennek az ígének a gondolatisága határozza meg az idei fesztivált. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. A Szakrális Művészetek Hete nem kisebb vállalkozás, mint annak demonstrálása, hogy hit és művészet kart-karba öltve a 21. században is képes fölmutatni az igazság béketeremtő lehetőségét. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudományos és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Az idén is, szeptember utolsó hétvégéjén, 25-26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató és inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának Marie Sklodowska-Curie akciója által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és leányoknak egyaránt. Az időjárásról. Őszies napok kezdődtek. Szerdán növekszik a felhőzet, eső előfordulhat, a délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. Csütörtökön kevés felhő lehet, de azért eshetnek esők is, élénk északnyugati szél, és 19-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Lélekhangoló. Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk ödréből.
2: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Erdésznék Kárpáti Juditot hallják. Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkészt köszöntjük műsorunk vendégeként. Az intelligencia színeiről, salamoni engedelmességről és a legbölcsebb tanácsadónkról szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki most a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztői minőségében van itt a műsorunkban, és a legutóbb megjelent Híd fókusz témájáról fogunk beszélgetni, ami a bölcsesség. Kezdjük talán azzal, hogy amikor a mai világban annyiféle tudás elérhető mindenféle fórumon, a mesterséges intelligencia is nagyon segít minket, akkor mi mégis a tudás, a logikus gondolkodás és az éles elme előnye az ember számára?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Óriási nagy a téma, meg nagy a kérdéskör. Valóban egy olyan világban élünk, amikor megvan az illúziója annak, hogy a tudás könnyen hozzáférhető, elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, és igazából az ebből hallottam ezt a kifejezést, hogy agregált bölcsesség is a rendelkezésünkre áll, tehát egyrészt akár a különböző ilyen közösségi felületeken sokan megosztanak mindenféle bölcsmondásokat, vagy ilyen életbölcsességeket, amik úgy ilyen eszenciálisan tartalmaznak okos gondolatokat, mondani valót, leszűrt tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és igazából nem sok mindent kell nekünk gondolkodni, meg megtapasztalni, hiszen már ezek készen ott vannak. Ez a mai világunknak egyébként a jellegzetessége, hogy mindent ilyen gyorsan akarunk, megspórolva egy csomó energiát, ami régen kellett ahhoz, hogy az ember egyáltalán a tudást, az információt összegyűjtse. Na most azért mondtam az elején, hogy ez illuzórikus, mert szerintem rengeteg csapda helyzetet rejt. Egyrészt az, hogy ezek másoknak a bölcsességei, tehát nem biztos, hogy minden helyzetben az én számomra is érvényesek és működnek. Másrészt a rengeteg információnak egyáltalán a megszűrése, az is már óriási energiákat igényel. Főleg úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol a fake news, tehát a hamis hír, a tudatosan gyártott álhír vagy álinformáció, az hivatalos eszköze a különböző médiumoknak. Minél inkább elhatalmasodnak ezek a jelenségek, annál inkább értékessé és különlegessé válik az, amikor valaki el tud igazodni ezekben. Az összefüggések megértésének valamilyen képessége az övé lesz, és nem lehet könnyen megvezetni, és könnyen eltéríteni, vagy kihasználni az ő tudatlanságát, vagy naivságát.
2: Szándékosan a tudás és a gondolkodás, vagy az elmebeli képességek tekintetében kérdeztelek, de a bölcsesség egyébként ezzel mennyire függ össze?
3: Nyilvánvalóan nem választható el egymástól a tudás és a bölcsesség, de nem is fedik le egymást. Tehát attól, hogy valaki nagyon okos, nagyon sokat tud, attól még nem biztos, hogy bölcs is lesz. A fordítottját is látjuk, hogy lehet, hogy valaki nem tanult, nem tudom én, több diplomás ember, hanem egyszerűen egy kétkezi munkából élő, vagy földművelésből élő ember. Talán lehetnek olyan tapasztalataink, hogy idős, ilyen természethez közel élő, sokat látott emberekkel találkoztunk, akiknek nem volt diplomája, meg doktori címe, és mégis valami olyan bölcsesség árad belőlük, ami az élettapasztalattal, meg az összefüggések átlátásával volt magyarázható. Tehát, hogy az információk nak a rendelkezésünkre állása az összességében még nem jelent bölcsességet. Van a magazinban is egy ilyen kis ábra, amit az interneten találtam én is, ami a mélységet próbálja megszemléltetni, hogy azt hogy adataink vannak, információink vannak, tudásunk van, ezek a különböző lépcsők, de hát ahhoz, hogy ebből bölcsesség is legyen, ahhoz minimum a miérteket kell tudni megválaszolni, a mögöttes dolgokat kell megérteni, és akkor már alakul valami bölcsesség. A másik, ami talán gyakran előkerül, ami nem csak egyszerűen a tudásnak a meglétét jelzi, hanem egy tágabb fogalom, ez az intelligencia, és elkezdődött ugye az IQ mérésekkel, aztán utána rájöttek arra, hogy hát nem minden fedhető le az IQ-val, hanem akkor van ilyen is, hogy érzelmi intelligencia, ez az EQ, és ha most rákeresünk az interneten, akkor azt látjuk, hogy már legalább 9 féle intelligenciáról beszélnek, zeneiről, meg nyelviről, meg egzisztenciális intelligenciáról. Eleve hozzáteszik, hogy és a lista valószínűleg még bővülni fog. Ki egyikben, ki másikban erősebb, és valahol minél inkább elmélyülünk ezekben, annál inkább talán jellemző ránk, hogy azt mondhassuk, hogy bölcsek vagyunk. Nekem az jutott erről eszembe, hogy azért ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a fény és a színeknek a viszonya. A fehér fényben ott van az összes szín, és sokszor játszunk is ezekkel, amik ugye kirakjuk a fényben a kis prizmákat, és akkor ilyen szivárvány színeire bomlik a fehér fény. Sokféle ilyen intelligencia van, valójában a bölcsesség az ennek az egésznek a teljessége. És ez az, aminek egyikünk sincs teljes mértékben birtokában. Bizonyos részeiben tudunk fejlődni, tanulni, elmélyülni, van, ahol szükségünk is van, hogy kifejezetten elmélyüljünk, de valahol az igazi bölcsesség az ennek a teljessége, ahogy a fehér fényben ott van minden, és van egy végtelensége, és mégis egyszerűen megragadható, ahogy a bölcsesség egy ilyen egyszerűen is megragadható dolog végső soron.

0: nem mondtad ki, hogy Istenről beszélünk végül is, de ő az, akiben ott van a bölcsesség teljessége, illetve a Kolossé levélben olvashatjuk Krisztusra vonatkozóan is, hogy benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Tehát, ha keresztény emberek vagyunk, akkor őnála kereshetjük a válaszokat, őnála kell kutakodnunk, hogyha bölcsé akarunk lenni.
1: Igen, a Kolossé levél sokat foglalkozik ezzel, de általában a Biblia teli van a bölcsességről szóló gondolatokkal, mondásokkal, igékkel, szövegekkel. Egész könyvek foglalkoznak a bölcsességgel a Bibliában, és a Kolossé levélben Pál apostol valóban így foglalja össze, hogy Krisztus a kulcsa a bölcsességnek. Tehát benne van minden, ami ebben a világban van, annak a megértéséhez szükséges, az Krisztusban van elrejtve. Pál erre utal, és írja ezt a kolossiaknak, akik a kor sokféle szellemi, vallási áramlatában mindenféle más módokban is, vagy más irányokban is keresték a világnak, az életnek a megértését, és Pál ezt szeretné tisztába tenni az ő életükben, hogy nem a csillagokat kell vizsgálni ahhoz, meg a horoszkópot, meg a mindenféle természeti, vagy természet feletti hatalmakat, hanem Krisztushoz kell közelebb kerülni, és akkor a többi is a helyére kerül, és a többit is megérthetik. Tehát ez a mondat, ez egyébként ezért fontos, és nem csak ezt mondja Pál ebben a levélben, akkor én is idézek ebből, mert nagyon fontos, amit mindjárt az elején elmond, hogy azért imádkozom, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Tehát, hogy a bölcsesség, amit Krisztusban megismerhetünk, ezt mind jelenti, hogy egy méltó, Istenhez méltó életet élünk, tehát helyesen élünk, jól élünk, hogy ennek gyümölcsei vannak, tehát, hogy ez látható, mások számára is ízlelhető, és tartalmas, és egészséges. Cselekedetekben nyilvánul ez meg, és az Isten ismeretében való növekedésben, tehát hogy az ismereteket, a tudást, ennek a mélységét, ezt lehet erősíteni, gyarapítani. A Szentírás egyébként aztán látjuk, hogy kimeríthetetlen kincses bánya a bölcsesség, az életre vonatkozó bölcsesség tekintetében.
0: Nem túl nagy vállalása ez a kereszténységnek, vagy nem utal egy önteltségre, hogy azt mondjuk, hogy a teljes bölcsesség minden titka Krisztusban van elrejtve.
1: Úgy, amikor erről a bölcsességről beszélgetünk, akkor ez végső soron arról szól, hogy az életet hogyan értelmezzük, hogyan éljük. Végső soron a nagy egészről alkotott valamilyen képünk befolyásolja aztán a nagyobb, és a közepes és a legkisebb döntéseinket is. Azt is mondhatom, hogy mihez igazodunk, mi az életünknek az iránytűje. Mert ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz arról is beszélni, hogy milyen a jó élet, milyen a helyes élet. Minek van igazán értéke az életben? És ma pont ezt látjuk, hogy minden relatívvá vált, egy jó ideje szisztematikusan történik az igazodási pontoknak az eltüntetése, az Isten tekintélyének a rombolása is, és egy olyan világban élünk, ahol minden lehet igaz, és annak az ellenkezője is, vagy mindenki úgy él, ahogy szeretne, és így ugye nehéz ezt kimondani, hogy hát nálam van a bölcsekköve, vagy én tudom egyedül, hogy mi a helyes. Mégis keresnünk kell ezt, és nem is azt mondja a Biblia, hogy ennél vagy annál, Győri Dávidnál, vagy más keresztényeknél, vagy adott esetben nagy tanítóknál, meg bölcseknél van ennek a kulcsa, hanem hogy Krisztusban ér ez az egész össze. Tehát, hogy ez nem emberi bölcselkedésről szól, hanem valami nagyobb távlatról. Lehet, hogy ez fellengzősnek hangzik, vagy kizárólagosnak hangzik, de ez ilyen nagy kérdésekről szól, és én azt érzem, hogy nagy nehézség a világnak, hogy általában nincsenek ilyen koherens, egységes képek a fejünkben a világról, hanem úgy élünk bele a világba sokszor, nagyon sokan élnek így, és egymásnak sokszor teljesen ellentmondó dolgokban hisznek, és nincs meg az, hogy ez egy rendszer jön össze, pedig a világban azt látjuk, a körülnézünk, hogy rend van és rendszer van, és ez segíthet bennünket is az eligazodásban.
0: Hol van akkor az emberi bölcsességnek a határa? Mit tegyünk, hogyha mégis mi szeretnénk valakinek jó tanácsokat adni, azon túl, hogy magunk is jól döntsünk?
1: A bölcs dolog az az, hogy ha nem adunk lépten nyomon tanácsot egymásnak, és nem akarjuk más életét megoldani, vagy próbáljuk más házát eloltani, miközben a milyen kis lángol. Szóval kell az embernek legyen egy ilyen önkritikája, hogy én hol vagyok ebben a helyzetben. Amikor van mit mondanom, és annak tényleg van is értelme, akkor adjak tanácsot. És hogy találhatom ezt meg? Nagyon sok helyen a világban egyébként. Én a bevezetőben 3 képet hoztam itt a magazinban, ami számomra is sok mindent megelevenített. Az egyik a hódoknak a képe, hát érdemes elolvasni, hogy ezek a kicsit nagyra nőtt rágcsálók. Ezek micsoda Istentől kapott bölcsességgel, hát mondhatjuk, hogy ösztönösen, de hát honnan van ez az ösztön, építkeznek és terveznek és működtetnek olyan nagy mérnöki rendszereket a természetben, amelyek tökéletesen látják el a feladatukat, és a mérnöki munkacsoportok sem tudták volna jobban megtervezni ezt. Honnan van ez? Egy rágcsálónak honnan van ilyen intelligenciája? Hanem a teremtőtől, aki adott neki is ebből a bölcsességből egy részletet, hogy a maga helyén a szerepét, a feladatát betöltse. És a római levél beszél erről, hogy a teremtett világnak az értelmes vizsgálata az eljuttathat bennünket addig, hogy a teremtő bölcsességéből is minél többet megfejtsünk, és megismerjünk, és rácsodálkozzunk. És ez még nem új dolgoknak a kitalálását jelenti, hanem egyszerűen annak a felfedezését, ami minket körülvesz, és már ebből rengeteg mindenre lehetőségünk van. És akkor a következő lépés, ami ennél tovább visz, az magának a Szentírásnak a bölcsessége. Egy másik ilyen kép, ami engem is megragadott, hogy tudósok, akik számítógépekkel, meg mindenféle most már modern eszközökkel elemezgetik a Bibliának a Bibliában található információkat, összekapcsolódó hivatkozásokat, utalásokat, azt találják, hogy több 10 000 vagy 100 000-es nagyságrendű olyan hivatkozás, utalás szövi át a Bibliát, ami emberileg tervezve egyszerűen nem jöhetett volna létre. Tehát van a Szentírás mögött egy olyan mély bölcsesség, aminek szintén a felfedezése is meghaladja az emberiség kapacitásait. És milyen jó, amikor ebből meríthetünk, és ebből ébredünk rá olyan dolgokra, amik aztán az életünkben apró pénzre válthatókká válnak. És a harmadik kép, hogy ne hagyjam ki az utolsót, az a kisgyermeknek a képe. Sokan átéltük talán már azokat a helyzeteket, amikor egy kisgyermek a maga egyszerű nyelvén, egyszerű szavaival mégis végtelenül mélyen meg tudja ragadni a dolgok lényegét, valamit megért belőle. És mi sokszor túl bonyolítjuk, túl misztifikáljuk, és akkor jön egy gyermek, aki egyszerűen átvágja ezeket a csomókat, meglátja a lényeget.

0: Kedves hallgatóink, az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid, missziói lelkész a vendégünk, akivel a bölcsességről beszélgetünk.
1: Utaltál arra, hogy a Bibliában rengeteg gondolat van a bölcsességgel kapcsolatban. Mindenkinek eszébe juthat bölcs Salamon, aki majd elmondott, hogy miért is volt, és miben is volt bölcs, és mitől volt bölcsebb, mint korának a többi uralkodója akár. Illetve beszélhetünk egy kicsit erről az úgynevezett bölcsességirodalomról, hogy mit adott ez akkor az Ószövetség emberének, illetve mit ad még nekünk ma is.
2: Igen, hát legendás bölcsességű valaki az ugye bölcs Salamon. Két dolgot látunk mindenképpen ennek kapcsán. Az egyik, hogy van egy illusztráció ennek a Bibliában, tehát nem taglalja hosszasan, hogy ez miben is nyilvánult meg, hanem leír egy történetet, hogy ez a Salamon milyen bölcs volt. Ugye a két asszonynak a története, akik összevitatkoznak azon, hogy melyik csecsemő kié. A király bölcsessége abban rejlett, hogy a színfalak mögé vagy a függöny mögé tudott látni, és rá tudott tapintani az igazságra. A másik, ami nagyon fontos, és ez pedig a bölcsességnek a gyökerét világítja meg, hogy az ő uralkodása elején ő bölcsességet kér Istentől, és Isten ezt megadta neki, ahogy a Krónikák könyvében olvassuk. A Királyok könyve leírja ugyanezt a történetet, hogy kicsit máshogy fogalmaz, és azt írja, hogy az ifjú király a trónra lépésekor szembesül a feladat nagyságával. Nem is bölcsességet kér, hanem engedelmes szívet. És ez egy kicsit máshogy világítja meg ezt a témát. Tehát azt mondja, hogy szeretnék engedelmes híved lenni, vagy uralkodód, vagy szolgád lenni, mondja Istennek, aki tőled kapja meg az instrukciókat, a bölcsességet, a dolgok átlátásának a képességét, és ezt engedelmesen tudja követni. Tehát a bölcsvezető attól lesz bölcs, hogy ő maga sem egy személyben akar mindent tudni, hanem alárendeli magát egy nálánál nagyobb hatalomnak. És nagyon nehéz kérdés, hogy kinek rendeljük magunkat alá. A világi és a keresztény vezetők is ki vannak téve ennek a veszélynek, amiben Salamon is aztán megingott az élete végén, hogy esetleg túlságosan is felkent vezetőnek gondolják magukat, és nincs meg ez a kontroll. És ahol azt látjuk, hogy egy vezető életében még sincs ez a talajvesztés, ott megvan ennek a kontrollnak, az isteni bölcsesség megnyilvánulásának a lehetősége. John Stottot lehet ilyen példának mondani, aki körül ott volt egy olyan baráti, lelki közösség, akiknek azt mondta, hogy felhatalmazlak benneteket arra, hogy szóljatok, ha azt látjátok az életem, hogy valami nincs a helyén, és alávetette magát ennek a kontrollnak.
1: Igen, ez a Salamon, akiről beszéltél. Mit tud adni ma nekünk az ő gondolataival, a Bibliában szereplő tanácsaival, intéseivel, bölcsmondásaival akkor?
2: Igen, az Ószövetségben a bölcsességi irodalomként emlegetett könyveknek egy jelentős részénél Salamont tartjuk a szerzőnek, tehát ez az ő bölcsességének a lenyomata, és sok-sok ókori bölcsességnek, élettapasztalatnak, amit összegeztek. Nagyon tetszik nekem az a kreatív 3 epizódos videó sorozat, amit ajánlunk is a magazinban, a Bible Projectnek a videói ezek, amelyek földolgozzák a bölcsességirodalmat, a példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyvét például, és azt mutatják be, hogy ezek a könyvek, ezek az ókori világban a jó élet lehetőségét kutatták, és mindegyik egy kicsit más nézőpontból mutatja be ezt. Ettől lesz több dimenziós a kép, hogy az életünknek a különböző szakaszaiban is különböző módon lehetünk bölcsek. Az a különleges ebben a bölcsességirodalomban, hogy ez a több dimenzió megjelenik, és ahogy olvasgatjuk, elmélyülünk benne, úgy sokszor magunkra ismerhetünk, a saját kérdéseinkre. Egyszer csak meglátom magamat, a saját életemet, a saját kérdésemet, a saját problémámat, a saját történetemet egy 2500 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt lejegyzett szövegben, magamra ismerek, az megmutatja azt, hogy hát itt sokkal mélyebb bölcsességről, vagy mélyebb mondani valóról van szó. És ide soroljuk sokszor a Zsoltárok könyvét is, ami meg ennek egy abszolút költői megfogalmazása. Ma is zenében, dalban mondjuk el, amit nem tudunk szavakban elmondani, vagy költeményben. A Zsoltárok könyvében is sokszor ez van, és válaszokat találunk az élet legnagyobb kérdéseire, amik ma is kérdések, a szenvedésnek a kérdéseire, az élet végességének a kérdésére, a világban jelenlévő tragédiák, gondok, igazságtalanság kérdésére, és látjuk azt, hogy ezzel a régiek is küzdöttek, és nekünk is meg kell küzdeni. Legtöbbször inkább az út végigjárása a válasz ezekben a helyzetekben is, és az, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk ezen az úton, és az Isten vezessen minket végig, és alakítson, mélyítse a bölcsességünket, az intelligenciánkat különböző területein az életünknek.

0: Hogyan tanít minket Jézus a bölcsességgel kapcsolatban? Mire ügyeljünk, mire vigyázzunk?
1: Van Jézusnak a hegyi beszéd végén egy ismert példázata. A hegyi beszéd az már önmagában egy nagy tanítása arról, hogy az életet Krisztus követőjeként hogy érdemes élni, és ennek mik a sarokkövei. És Jézus úgy fejezi be ezt a tanítást, hogy elmondja a példázatot a bölcs és a bolond emberről, és azt mondja, hogy a bölcs ember az kősziklára épít. És az a bölcs ember, mondja ő, aki hallgatja az én tanításomat, az én szavaimat, de nem csak hallja, hanem megcselekszi, aszerint rendezi be az életét. Az ilyen bölcs ember Jézus például szerint kősziklára épít. És ez egy, azt gondolom, hogy nagyon jó tovább gondolásra érdemes kép. Mindig csodálkoztam azon, hogy például mi visz rá embereket arra, hogy a híresen aktív Szent András törésvonalra építkezzenek a kellős közepébe, ahol rendszeresek a földrengések. Nagy városok vannak ezen a törésvonalon Amerikában, például San Francisco, ahol egyszer járhattam, és na, akkor megértettem, festői az egész környezet. És nyilván sokakat ez vonz, de tudni kell, hogy ott a mélyben törésvonalak vannak, és nem lehet akárhogy építkezni. És a bölcsembert is Jézus így jellemzi, hogy számol az élet realitásaival, számol azzal, hogy lesznek, vannak viharok az életben, de ha biztos az alap, amire építkezem, akkor ez meg fog tartani. Tehát kikre vonatkozik ez? Azokra, akik az Isten szándéka, akarata, terve szerint rendezik be az életüket, és akik folyamatos kapcsolatban vannak Istennel. Nagyon fontos, azt gondolom, az az idézet, amit az evangélikus mártír teológustól, Bonhoeffertől idéztünk be a labban, aki azt mondja, hogy eltérni az igazságtól bármilyen személyes ügyünk reménytelibb kimenetele kedvéért soha nem lehet bölcs döntés, bármi csekély legyen is az eltérés. Nem a mi belátásunk, helyzetértékelésünk mutathatja meg ugyanis, mi a bölcs, egyedül Isten igéjének az igazsága. A tanítvány legbölcsebb döntése tehát, ha egyszerűen Isten igéjéhez ragaszkodik, és ez az időt álló igazság. Sokan tagadják ennek az igazságnak a létezését, hogy lenne egy ilyen objektív igazság, nagybetűs igazság, de mégis ezt keressük egész életünkben. Bonhoeffer is ezt mondja, hogy ezt lehet Krisztusban megtalálni, ez az igazi bölcsesség, amikor ez megvan, és nem érdemes eltérni tőle, mert akkor bizony az életünk nagy bajba kerül, és rossz vége lesz.
0: Tudod-e kicsit a földhöz közelíteni ezt a nagyon szép képet, ami egy vágyat is ébresztett bennünk, hogy tényleg mi is így legyünk bölcsek Istennek, engedelmeskedjünk, bölcs Salamonok leszünk, akkor végig kitartunk, jó döntéseink lesznek. Mi van akkor, hogyha nem így történt az életünkben, hogyha úgy döntöttünk rosszul néhányszor, hogy egészen félrement valami, vagy szinte tragikus állapotba került az életünk, a családunk? Hol van akkor ebből kiút?
1: Igen, a kérdés az valós, és magam is drámaian éltem meg azt, amikor például olyan idős emberekkel találkoztam, akik az életük vége felé újra és újra ezt a kérdést tették föl maguknak, hogy hol döntöttem rosszul, hol rontottam el, hogy ide kerültem, nem ide akartam megérkezni. Megrendítette ennek az élménye, mert azt erősítette, hogy el lehet rontani. És van, ahonnan talán nincs visszaút, vagy nagyon nehéz a visszaút. És ez eszméltet is, hogy addig, amíg lehetőségem van jól dönteni, addig keressem ennek a módját. Egyrészt ne engedjük az igazságért való küzdelmet, vágyat. Még akkor is, hogy ezt naponként kell megküzdeni, mert bizony naponként meg kell küzdeni. Másrészt pedig azért az Isten igéje arról is beszél, hogy az Isten bölcsessége elég nagy ahhoz, és a hatalma és az ereje is elég ahhoz, hogy a mi beszorult helyzeteinkből is kihozzam. Egyébként nem beszéltünk egy másik bölcs emberről, isteni bölcsességgel rendelkező emberről a Bibliában, Józsefről, aki óriási mélységeket járt meg az életében, tragédiákat élt át, traumákat hordozott, többször került teljesen zsákutcába a sorsa és az élete, minden emberi erőfeszítés ellenére, és aztán egyszer csak az Isten megfordította ezt az egész történetet az ő életében, és megmutatta neki, hogy miért kellett végigjárni ezt az utat, hogy aztán egy nép vezetőjeként ott Egyiptomban a fáraó jobb kezeként ezzel az isteni bölcsességgel tudjam nem egyszerűen a saját életén változtatni, hanem egy egész nép vagy népek életét befolyásolni. Tehát ez egy óriási történet arra vonatkozólag, hogy az Isten meg tudja fordítani a mi sorsunk kerekét, a rossz emberi döntésekből, az emberi gonoszság döntéseiből is tud aztán jót kihozni. A Szentírás igazi örömüzenete ez, hogy az elrontott emberi életek számára van az Istennek megoldása. Jézusnak a szolgálata szól erről valójában. Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk gödréből. Nem könnyen beszélek én sem ezekről, hanem azzal a reménységgel, hogy az Isten mindannyiunk életében tud így munkálkodni, és az ő bölcsesség az, amiből mi is kérhetünk és kaphatunk. Jakab apostol írja ugyanezt, hogy akinek nincs bölcsesség, az kérjen. Hát kérjük ezt naponként, és bízakodjunk abban, hogy Isten, ha ráfigyelünk, akkor meg fogja adni ezt a bölcsességet.
0: Kedves hallgatóink, Győri Gábor Dávid országos evangélikus missziói lelkésszel hallhattak a bölcsesség fogalmát, gyakorlati megtapasztalását, fontosságát érintő beszélgetést, amelynek apropóját az ezt fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin adta. Alap főszerkesztőjével, rádiómissziónk vezetőjével készült beszélgetésünk is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk, hogy lapozzanak bele a Híd magazin korábbi számaiba, szintén a honlapunkon a kiadványok között. Keressék és kövessék a lélekhangolót YouTube csatornánkon és Spotify-on is. Búcsúzunk a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

A misztikum szerepe az új vallásosságban. Karl Rahner szerint egyházunk spiritualitását tekintve ijesztő mértékben élettelen. A ritualizmus, a legalizmus, az adminisztráció középszerűsége jellemzi. Hiányzik belőle az egzisztenciális fantázia, ezért

Aszkézis és misztika. Max Weber megkülönbözteti a tipikusan, de nem kizárólagosan keleti, a világot elutasító, valamint a tipikusan, de nem kizárólagosan nyugati, a világba illeszkedő aszkézist. A világot elutasító aszkéta harcban áll a világgal, számára a világon belüli cselekvés, kísértés, melyel szemben meg kell őrizni kegyelmi állapotát. A világba beilleszkedő aszkézisben az aszkéta feladata a világ átalakítása az aszketikus ideálok szerint, vagyis etikai racionalizálása. Hivatásának szerves része a társadalmi célok valóra váltásában való észszerű és józan közreműködés. A világon belül cselekedni akaró aszkézis legkövetkezetesebben a kálvinizmus talaján fejlődött ki, csúcs teljesítményei a 17.-18. századi neoprotestáns vallásosság kontextusában születtek. A világot elutasító, vagyis a társadalomból kivonuló aszkétának is megvan a helye és hivatása a világ rendjében, ugyanis a világ rendetlen rendjével szemben őrzi meg kegyelmi állapotát. A világban maradó aszkéta csak azt utasítja el a világból, ami kegyelmi szempontból irreleváns, például a gyönyör és az élvezet világát, igenli a világon belüli fegyelmezett és módszeres életvitel keretében megvalósított racionális cselekvést. Sokan úgy látják, hogy keleten az üdv metodika a tisztán kontemplatív, misztikus végső célban csúcsosodik ki, nyugaton pedig a misztikus vallásosság átcsap aszkétikus erénybe, azaz kelet útja a misztikájé, a nyugaté viszont az aszkézisé. Hogy mindkét fajta aszkézishez sajátos misztika, sajátos kontempláció kapcsolódik. A nyugati aszkéta számára cselekvése jelenti misztikájának igazolását. A nyugati aszkéta számára a keleti kontempláció restség és steril önélvezet, pedig a keleti misztikus korántsem passzív álmodozó, nem önhipnotizáló, hanem energikusan koncentrál az igazságokra, viszont nem eszköze, mint a nyugati aszkéta, hanem gyűjtő edénye Istennek. A kontempláció a nyugati misztikában, például a cisztereknél, a jezsuitáknál nem akadályozta meg, hogy túlsúlyban maradjon a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre és a kegyelem beigazolását szolgáló cselekvés. Még Eckhart mester is Mária fölébe helyezi Mártát, míg a keleti misztikus Mária mellett észre sem veszi, vagy egyértelműen elmarasztalja Mártát. Jézus mindkettőjük érdemeit látja, megdicséri a szorgoskodás helyett meditáló Máriát, de értékeli Márta világon belül maradó aszkézisét is, és ezt azzal is kifejezi, hogy az ő kedvéért támasztja föl Lázárt. Gyümölcseik alapján mindkét út lehet üdvös, és mindkettő lehet az üdvösség szempontjából kerülő út, vagy zsákutca. A világban maradó aszkéta sikeresen megvalósíthatja a transzcendensnek önátadó, célracionális társadalmi cselekvést, de Isten eszközének tartva magát, egy pillanatig sem kételkedve az üdvözülés bizonyosságában, könnyen eshet a gőg csapdájába. A világot elutasító aszkézis misztikusa, mint a világhoz kontrasztként viszonyuló alternatíva, közösséget kínálhat a világban, céljukat és megnyugvásukat nem találóknak, de könnyen érezheti magát a démonokat hatalmában tartó mágusnak, vagy a racionális rend gondolatát elvető, a világot tisztító tűzbe borítani kívánó

klasszikus forradalmárnak, kiliasztikus forradalmárnak. A keleti és ázsiai vallásosság kombinációja inkább, de nem kizárólag a nyugati kereszténységben jelenik meg. Előbb a klasszikus keresztény szerzetességben, majd az új, de nem csak keresztény vallási jelenségekben. Horányi Özséb a nyugati szerzetes rendeket és a mai lelkiségi mozgalmakat hozza föl példának a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre, de a nyugaton működő keleti vallásokban is találhatunk hasonló jelenségeket. A krisnások körében a keleti misztika művelése mellett legalább ennyire erős és felettébb időigényes elem a teljesítmény elvű aktivizmus, és nem könnyen állapítható meg, mit ad ki ötvözetük. A nyugati világban felbukkanó, a nem teljesen autentikus light buddhizmus misztikája igen gyakran elsősorban a piaci versenyben túlhajszolt és versengő városi ember relaxációjaként szolgál, ám, mint a kemény versenyszellem és teljesítményhajsza fékezése, lépés lehet az igazi misztika felé. Úgy vélem, a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés, miként ezt Horányi is megállapítja, a csendből születik, vagyis értelmezésem szerint az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthet. Az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthető létnek, az örökké valóságnak egy pillanatra való megtapasztalásából, a bizonyosság öröméből és békéjéből, vagyis a misztikából. Az első lépés a személyes, Simone Weil terminusában személytelen, Buberrel szólva én-te viszonylatú, a titokban bennmaradó benső cselekvés, és ebből nőhet ki második lépésként ennek az élménynek másokkal való megosztása, a misztikus élmény közösségének létrehozása, harmadik lépésként pedig megvalósulhat a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés.

Lépcsőfokok a misztikum csendje felé. Úgy tűnik, hogy erre a csendre még a mai gyakorló kereszténynek sincs elegendő affinitása, lehetősége, esélye, arra viszont mindegyikük képes, hogy mondhatni hétköznapi lépéseket tegyen a csend irányába, ugyanis az ember a tudásszociológus Berger szerint lényegénél fogva másik világokban átlépő, vagyis ilyenfajta átlépésre, transzcendálásra alkalmas lény. Ugyanerről szól a filozófiai antropológus Nyíri Tamás is, amikor a túlparti fényekről, a transzcendenciának a mindennapi életben is felbukkanó jelzéseiről beszél. Berger komikumról szóló könyvének, a komikum mint a transzcendencia jele című záró fejezetében idézem: a humor, mely transzcendálja a mindennapi realitást és időlegesen egy másfajta realitásban helyez bele, a transzcendencia alacsonyabb fokozata. A komikus élmény eredete közel van a numinózitáshoz. A komikus a szakramentális univerzum manifestációja. Amit úgy is le lehet fordítani, hogy már a viccelődő ember is transzcendál egy kicsikét. A transzcendencia helyébe misztikát is írhatunk. Nyíri a humoron kívül a rendigényében, a játékban és a reményben látja meg a túlparti fényeket. Amikor számon kértem rajta egy beszélgetésünk keretében a művészetet is, igazat adott, s megígérte, hogy az átdolgozott kiadásban 5. a művészet is bekerül. Ez az 5 átlépés a hétköznapi misztikum területére lépcsőfokok lehetnek a misztikum csendje felé. Amikor az anya azzal vigasztalja valamitől megijedt gyermekét, hogy ne sírj, minden rendben van, és ezt ráadásul egy olyan világban teszi, ahol szembetűnő a rendetlenség, hitelesen ezt csak a hétköznapi misztikusként mondhatja. Amikor gyermeki lélekkel elmerülünk a játékban, hétköznapi misztikus tapasztalatra tehetünk szert. Amikor Istenen kívül senki más, semmi mást nem veszünk egészen komolyan, míg a szent dolgokat sem, és rajta kívül mindenen tudunk nevetni, hétköznapi misztikusként mindenek fölé emelkedünk. Ugyanezt történik velünk, amikor reménytelen helyzetben reménykedünk. Amikor egy művészi alkot segítségével képesek leszünk a rutin világból kiemelkedve az átlépéssel járó átlátásra és önmegragadásra, vagyis arra, hogy a művészi élmény metaszintjéről lássuk meg, ragadjuk meg a világot és önmagunkat, képesek leszünk Münchhausen báró módjára saját hajunknál fogva kirántani önmagunkat a mindennapiságból. Az átlépésre képes és az átlépések után ihletettebb, energikusabb adásra késztető, kreatívabb, optimistább és derűsebb ember a hétköznapi misztika gyakorlásának köszönhetően legszürkébb és legizzadságosabb mindennapjaiban is megőrizheti magában a különböző odaállók és csendek élményét, hatását, auráját.

A pünkösdi kereszténység. A négy arcú globalizáció vallási arculatát Berger nem a New Age-ben, nem a világ és a többi vallás felé nyitni próbálkozó, párbeszédre vállalkozó katolicizmusban, nem is az ökumené irányába tartó kereszténységben, és még csak nem is általában a pünkösdi karizmatikus mozgalomban, hanem az evangéliumi protestantizmus pünkösdi formájában jelöli meg. 1982-re első alkalommal haladta meg a színesbőrű keresztények száma a fehérekét, és ez elsősorban a pünkösdi és karizmatikus mozgalmak és egyházak terjedésének köszönhető. A legfeljebb 80 év óta létező pünkösdi felekezetek ekkorra váltak a legnagyobb protestáns egyházi csoporttá, számuk fölülmúlta a baptista, a luteránus, presbiteriánus, az anglikán vagy a kálvinista csoportét. 1999-re pedig létszámukba megelőzték a keleti ortodox egyházakat, és másodiknak zárkoztak föl a maguk 193 millió tagjával a 962 milliós katolikus egyház mögé. Ehhez a 193 millióhoz még hozzá kell számítani 50 millió föld alatti pünkösdi egyházhoz tartozó kínait, 55 milliónyi hagyományos protestáns egyházakhoz és 72 milliónyi katolikus egyházhoz tartozó karizmatikust. Így aztán 1992-re a keresztények egynegyede pünkösdi vagy karizmatikus. Sok országban ők alkotják a keresztények többségét, így a velük találkozó nem keresztények számára ezentúl immár ők testesítik meg a keresztényeket. Elképzelhető, hogy Luther óta a legnagyobb hatású keresztény reformmozgalom zajlik világunkban. Nem magát a hagyományos protestantizmustól egyértelműen a misztikum irányába elmozduló pünkösdi karizmatikus mozgalmat, hanem annak többségi, a történeti egyházakon kívüli evangéliumi protestáns ágát tekinthetjük a globalitás legjellemzőbb vallási arculatának, mert erre jellemzők a misztikus jegyeken kívül a nyelveken beszélés, a megtérésről szóló tanúságtételek, a közösségi öröm elragadtatott extatikus megélése, a munkához való fegyelmezett, beosztó és racionális hozzáállás, a gyökeres változások a férfinő kapcsolatban, a gyermekek iskoláztatásában és felnevelésében, a hagyományos hierarchiához való viszonyban, és általában a nyugati pluralizmus értékeinek hordozásában. Mivel hazánk hagyományos egyházai eléggé későn és eléggé felemás módon találkoztak össze a modernizációval, és nem alakultak ki az imádkozzál és dolgozzál mellett az imádkozzál és vállalkozzál elfogadható mintái, az etéren támadt űrt elsősorban a pünkösdi neoprotestantizmus töltötte be. E mozgalom e világi aszkézisének jegyében az isteni ígéretek hittel történő megvallása alapján mindenki igényelheti Istentől az egészséget és a jólétet. Ő pedig hitük szerint automatikusan megadja és garantálja a bővölködő életet szellemi, fizikai és anyagi téren. Nem könnyű megítélni a pünkösdi irányzat misztikáját, ugyanis a hitmozgalom vezető prédikátoraira erősen hatott Kényon munkássága, aki a pünkösdi mozgalomhoz csatlakozása előtt a New Age elődő Christian Science nevű okkultista ezoterikus mozgalomhoz tartozott, valamint a meglehetősen prakticista pozitív gondolkodás is befolyása volt rá. Ezek hatását érezhetik azok, akik a hitgyülekezetében is felfedeznek New Age vonásokat, márpedig a hitgyülekezete kifejezetten ellenségesen viselkedik a New Age-el szemben. Ez még az okkult és New Age jellegű jelenség kategóriában. Ez még az okkult és New Age jellegű jelenség kategóriájába sorolt Harry Potter könyvek kemény elítélésében is megmutatkozik.
Kényon és Hegin arra biztatják híveiket, hogy ugyanazzal a szabadsággal használják Jézus nevét, ahogyan csekkönyvüket. A dél-koreai mester, Cho, pedig hozzáteszi, hogy a pozitív megvallás fontos eleme az imában kért dolog, tárgy, személy, fejfeleség, intenzív elképzelése, és elmondja, hogy a Szentlélek így panaszkodott neki, annyira határozatlanok a kérések, hogy nem tudom teljesíteni. E felfogás szerint az igazi hívőnek minden sikerül, a tizet fizető hittel igényelheti az Úrtól befektetése profitját. Az evilági aszkézis mellett a mindennapi misztika akadályait képező jelenségeket regisztrálhatunk. Ilyen a Harry Potter kritikája, a Scorsese film, a Jézus utolsó megkísértése elleni tüntetés, vagy a Mester és Margarita sátáni műnek nyilvánítása. Ugyanakkor a gyógyulás jegyében zajló imakommandó, valamint a drogból és a rendetlen életből való valóban csodálatos kigyógyulások a másfajta gyümölcsökre utalnak. A hídgyülekezet zenészei a legjobb minőségű popzenészek körül tértek meg, magukkal hozták világi zenéjüket, dalaik szövege pedig tanításokat tolmácsolja. Egyebek mellett ennek a zenének is köszönhetően sikeresen hatoltak be a legtöbb hazai egyház számára alig-alig elérhető szubkultúrákba. Konzervatív keresztény értékek sokak számára igen hatásosan keverednek pragmatikus, gyógyulás és meggazdagodás és liberális, szabad vállalkozás világiakkal, a fundamentalista írás magyarázat pedig az oldott, gyakran extatikus hangulattal. Lelkészeik állandóan megerősítik őket, hogy csodálatos emberek vagytok, ne féljetek, fogadjátok el magatokat. Gondoljunk csak a rendben van hétköznapi misztikájára. A felszabadultság és a néha-néha már erőltetettnek tűnő örömködés sajátosan ötvöződik a sátán emlegetésével. Bárhogy is alakuljon a hit gyülekezetének további története, úgy tűnik, hogy a történelmi egyházak egy ideig még nem igen lesznek képesek kielégíteni az ilyenfajta vallási közösség által lefedett igényeket, ezt a sajátos aszkézist és misztikát.

Szubdomináns misztikum. Jó néhány vallását rendszeresen gyakorló keresztény hívő találja meg a vallásban hiányzó dimenziót, élményt, olykor csúcsélményt, stílust, praxist, a horoszkópban, agykontrollon, a szientológiai egyház dianetikai kurzusán, a transzcendentális meditáció, az ezoterikus tanok egyháza előadásain, különféle guru szeánszain, vagy éppen a doboló sámán gyülekezetben, vagyis zömmel a kvázi vallások és a New Age körébe tartozó vallási csoportokban és szervezetekben. Ezek szinte mindegyike, miként a buddhizmus is, megengedi a kettős tagságot, vagy nem féltékeny a másik, az elsődleges vallásra, vagy pedig kliensi viszonyban van az érdeklődőkkel. A motivumok és az eredmények eléggé eltérőek. A szellemi potenciált növelő gyógyító, vagy a sorsot föltáró vallási és kvázi vallási szolgáltatások zömmel olyan praktikus célokat szolgálnak, melyeket az elsődleges vallás nem tud kielégíteni, vagy nem olyan könnyen, gyorsan és látványosan teszi, mint a kiegészítő vallások. A másik részük olyan csendet képes teremteni, amilyent az elsődleges vallásban nem tapasztaltak híveik. Mivel ez a jelenség még alig egy-két évtizedes hazánkban, nehéz megjósolni, hogy meddig tartható a domináns és szubdomináns vallás békés egymás mellett élése, mikor válik a másodszólam elsődlegessé. Minden esetre az a tény, hogy az angliai és más európai keresztények negyede-harmada hisz a reinkarnációban, jelez valamit ennek a kettős kötődésnek az eredményéből.

A lelkiségi mozgalmak misztikája. A katolikus lelkiségi mozgalmak a maguk normáival, fogadalmaival, szokásaival mint egy átmenetet képeznek a klasszikus szerzetes rendek és az átlagos vallásokat rendszeresen gyakorló hívek között. Azt kérdésük szinte kivétel nélkül ebbe a világba illeszkedő, misztikájukat tekintve viszont eléggé széles skálán helyezkednek el. Szinte kivétel nélkül igénylik és biztosítják valamilyen mértékben a minimumát a misztikának. A racionalitás misztikum skálán elhelyezve őket, olyan mozgalmak a leginkább racionálisak, mint a Bokor vagy a Regnum Marianum, míg a Focolare és még inkább a karizmatikus mozgalom a leginkább misztikusak közé sorolható. Természetesen nagyon valószínűnek tartom, hogy a Bokor mozgalom ama akciója, melynek keretében 1990-ben 300 magyarországi keresztény család egy hétvégére vendégül látott 300 a Vatra mozgalomhoz tartozó romániai román családot, nem jöhetett volna létre a misztikum csendjéből is fogant belátás nélkül. A tipikusan célracionális társadalmi cselekvéssel jellemezhető mozgalomnak a hit és fény, valamint a bárka tűnik, melyek az irgalmas szamaritánosság társadalmilag is cselekvő és jelentős válfaját művelik. A magyar katolikus egyházban megtalálható 200-nyi lelkiségi megújulási mozgalom közül kétségkívül a katolikus karizmatikus mozgalom a leghatékonyabb. Az igazán jól működő, vagyis a szentségi szolgáltatáson kívül élő közösséget is felmutató egyházközségek legalább harmadában találhatunk egy-egy karizmatikus mozgalomhoz tartozó papot vagy kisközösséget. E mozgalom erőteljes hatására az is meggyőző bizonyíték, hogy mind a hagyományos szerzetes rendek, mind a többi lelkiségi mozgalom tagjai közül sokan kapcsolatba kerültek a karizmatikus lelkiséggel is. Annak ellenére, hogy szertartásaik önfeled hangulata, a gyógyulásért mondott ima, a felnőtt korban történő lélekkeresztség, a nyelveken beszélés tekintetében erőteljes hasonlóságok is vannak a katolikus és a neoprotestáns pünkösdiek között, eléggé jelentősek az eltérések is, és ez nem is annyira a katolikusok hitét jellemző Mária tiszteletben és a pápa hűségben, mégcsak nem is annyira a magabiztosság és a szenvedély alacsonyabb fokában, hanem a világi életben és a katolikusok részéről tapasztalható, sokkal konzervatívabb részvételben mutatkozik meg. Ebben a tekintetben a protestánsok aszkézise jobban beilleszkedik a világba, a katolikusok misztikája pedig mélyebb.

Régi új szekták. A régi új szekta mindhárom típusa, a forralmár, profétikus millenarista, eljövetelt hirdető, a világból bensőséges közösségbe vonuló, valamint a világból megtérésükkel kiemelkedő híveké, mind az aszkézis, mind a misztika tekintetében eléggé eltörő képet mutat. A gonosz világtól és a gonosz világgal szerintük lepaktáló egyháztól elforduló, azzal harciasan szembeforduló, a közeli eljövetelt hirdető és a jó és rossz végső harcára készülő profétikus adventista szekták, melyek egy része a Jelenések könyvének forgatókönyve alapján éli napjait, a világgal szemben álló aszkézis és a misztika tipikus képviselői, amelyikből hiányzik a transzcendensnek önátadó, a célracionális társadalmi cselekvés. Minél inkább intézményesül egy profétikus szekta, annál inkább enged teret a világba illeszkedő aszkézisnek, mint ezt jól példázzák az adventista egyházak, a Jehova tanúi, vagy még inkább a mormonok, ugyanakkor erősen racionális vallásosságuk nem engedi be a misztikát. A világból egy bensőséges közösségbe, belső boldogságba kivonuló introverzionista szekták, a menoniták, a hutterek, az emisek, a reppitek aszkézise egészen sajátos, hiszen a misztikát, de még a doktrinát is, az összegyűjtött maradékot magába foglaló közösség, mely a boldogság és a megváltás helye, erkölcsi fedhetetlensége helyettesíti. Számukra a boldogság a megszentelt közösségi boldogulás. A megtérők, konverzionisták, szektái, melyek uralkodó vallási dimenziója a papok és intézmények nélküli megváltozás és megváltás, magasan emocionális élménye, a szívélmény, a lélekkeresztség, az állandó megszenteltség igénye, a Szentlélek ajándékai és jelei, kétségkívül eléggé nyitottak a misztikum irányában. Ugyanakkor sokkal inkább beilleszkednek a világba, mint az adventista és kivonuló szekták. A pünkösdi mozgalom szertartásai a híveik számára a csoportterápia funkcióját is betöltik. A nyelveken megszólalás áthidalva a nyelvi nehézségeket legalábbis a templomban egyelővé teszi a Karib-világból az Egyesült Államokba érkező és az ismeretlen világban új életet kezdő, de az angol nyelvet alig ismerő, a legalsóbb osztályokba tartozó híveket, akik mint idegenek, ezekben a közösségben lelnek otthonra. Abban is segítik ezek a közösségek híveik fölzárkóztató szocializálását, hogy az evangélikál, evangéliumi, protestantizmus értékei jócskán átfedik a fejlődő ipari társadalom fontos értékeit. Igen sajátos az eklektikus szektából lett mormon egyház aszkézise és misztikája. A hitük alapját képező, a Bibliát kiegészítő pót kinyilatkoztatás szerint az amerikaiak Isten választott népe, Amerika az Isten földje, sajátos módon keveredik az adventizmus, az introverzionizmus, a hitközponti helye a család, a haladásba vetett hit, az ősök tiszteletét és magába foglaló misztikum, és a racionalitás, az aktivizmus, a tudomány és a miszticizmus ötvezete, a tevékenységek rendkívül széles skálájával, szórakozással, színházzal, tánccal, sporttal, vállalkozással. Ami a mormonokat illeti, azért érdemelte meg ezt a bekezdést, ez a világegyházzá váló mozgalom, mert a hitgyülekezete után hazánkban ez a leggyorsabban gyarapodó új vallási jelenség.

Szinkretikus új vallási mozgalmak, kultuszok. A 60-as években, főleg Kaliforniában megjelenő kultuszok, melyek szemben álltak mind a fönnálló rendszerrel, mind az ellenkultúrával, többféle tradícióból ötvözöttek. Újdonságuk így eklektikusságokban volt, az összetevők között a leggyakoribb elemek forrása India, vagyis a keleti misztika. Brian Wilson a következő jellemző jegyeket sorolja föl. Exotikus megjelenés, új kulturális életstílus, karizmatikus vezető, másfajta elkötelezettségek, mint a keresztény egyházakban, fiatal képzett, zömmel középosztálybeli tagság, társadalmi nyilvánosság vállalása, nemzetköziség. Aszkézisükre és misztikájukra azonban jellemző, hogy szemben a keleti gyakorlattal azonnali és biztos módszert és eredményt kínálnak, nevezetesen mélyebb istenhitet, családias közösséget, önérzet növekedést, szabadságot, karriert, eredményesebb munkát, javuló egészséget, például szabadulást a drogtól. A szinkretista mozgalmak tipikus, immár az európai-amerikai kultúrában születő és működő példája a Church Universal and Triumphant, mely a teozófiából nőtt ki, ami egyaránt jelentett keleti és nyugati gyökereket, mely Jézus és Buddha igazi egyházának tekinti magát. Isten az élet és a létezés forrása, nagy központi napból érkező individualizált sugarak mindegyike Isten része, minden személy léleknek teremtett, s a teremtés forrásához, az isteni jelenléthez akar visszatérni. Szűz Mária az Isten anya. Az univerzális krisztusi tudat egyensúly az az alfa, a lélek, és az omega, az anyag között. Az egyesülés energiája az egyszerre anya és apa Istentől származik. Mindemellett ez a kultusz keresztény szervezetnek tartja magát, pontosabban gnosztikus kereszténynek. Különös becsben tartva Jézus indiai és tibeti tartózkodásából kinövő gnosztikus evangéliumokat. Ez a misztika oly módon válik hétköznapivá, hogy a tagság fellép az abortusz, a nukleáris háború, a terrorizmus és a kommunizmus ellen, támogatja a családi életet, és mintaszerű amerikai polgárok szeretnének lenni, amit az otthonaikra kitűzött amerikai lobogó és a hazafias dalok éneklése is jelez. Tagjaik jelentős része diplomás és vállalkozó. A mozgalomhoz tartozó családok gyerekei jól gondozottak, jó kiállásúak, kiegyensúlyozottak, az átlagosnál komolyabbak, intelligensebbek és olvasottabbak, kevésbé agresszívek, nyitottak a különböző vallások iránt, sokat tudnak a különböző vallásokról, és csak akkor lehetnek szüleik vallásának formális hívei, ha előtte alaposan megismerkednek a többi vallással. A hívek mindennapi életében központi helyet foglal el a transzcendens, ugyanakkor tisztelik a realitásokat és a tudományos megközelítést. Képesek az új helyzetekhez kreatívan alkalmazkodni, szüleik és tanítói kognitív kockázat vállalására biztosítják a gyerekeket, hangoztatva, hogy ők, még a mozgalmat vezető asszony, guru ma is, tanulók, kérdezők, keresők, hogy az igazsághoz sok út vezet, s a hitéletben fontos szerep jut az egyéni élménynek. Nem tagadják a világot, s bár különböznek tőle, kooperálnak vele.

A New Age típusú kvázi vallások és valláspotlékok. A New Age lazán struktúrált hálózatok, új pogányság, okkultizmus, spiritizmus, human potential mozgalom, keleti miszticizmus, sátánizmus, meta hálózata, amelyekben föllelhetünk közös értékeket és nézeteket, eléggé kevés valóban újat. Az alapvető hitek között szerepel a minden egy, vagyis az a nézet, mely szerint minden Isten, még az ember is, de ennek nincs tudatában, ezért kell megvilágosítania spirituális technika segítségével történő önmegváltással, önmegvalósítással, gnózissal. A legtöbb New Age tag, vagy New Age kliens híve a reinkarnáció, a karmatan és az evolúció spiritualizált változatának. A fő vallásos dimenzió a kvázi vallásokban nem a hit, az ismeret, a közösség vagy a rítus, hanem az intuíció és élmény, mely inkább szellemi, mint vallási. Mivel határesete a vallásnak és a szellemi mozgalomnak, hívei könnyebben elfogadják a világi berendezkedés legfőbb igazságait, mint a legtöbb vallás hívei. A New Age aszkézise és misztikája bizonyos értelemben a klasszikus monisztikus hinduizmus nyugati kifejeződése, de élesen eltér a klasszikus keleti aszkézistől és misztikától az élet és a világ igenlésében. Az időbeli realitások, az én, a természet, a nevelés, a politika, a tudomány és a technika jók, tehát nem elutasítani, hanem megváltoztatni akarják a világot. Egyes New Age szakértők transzmateriális világnézetnek nevezik, mely nem úgy materialista, mint a szekularizált humanizmus, és nem úgy nem materialista, mint a hinduizmus. A világ érték és cél, a mája, a hamis tudat, az illúzió megszüntethető. A New Age misztikája nem a féle hippi misztika, mert bizonyos rokon vonások, természet, szeretet, okkultizmus, utopisztikus kommunák ellenére lényegesek a különbségek. A New Age nem ifjúsági mozgalom, nem vonul ki a társadalomból, nem anyanyelve a hard rock zene, nem társadalom ellenes, nem forradalmi és anarchista, hiányzik a szabad szex és a drog. A legyél önmagad elve egyáltalán nem zárja ki a felelősséget és a felelősségre vonhatóságot. A New Age egy új világ, felhőtlenül és már-már felelőtlenül optimista víziója egy összetört társadalomban, a világ jövőbeli alakulását és az ész lehetőségeit illetően. Számára a vízöntő kor egy felvilágosultabb és szellemibb kor. Sajátos észelvű, optimista, millenarista misztika ez, hit egy élő, szent, megmenthető és élvezhető bolygóban, természetesen nem bibliai, hanem asztrológiai alapon. A legkülönfélebb vallási és szellemi áramlatokban vélik a szakemberek kimutathatónak a New Age hatását. Központi gondolata az egység, a holisztikus gondolkodás, az önmegvalósítás, a kreatív intuíció egyaránt fölbukkannak az ősi keleti vallások európai irányzataiban, a keresztény pünkösdi mozgalmakban, de még úgy tűnik a katolikus egyházban is, hiszen például Martin a panteisztikus New Age lelkiség széleskörű elterjedését tapasztalja számos amerikai katolikus intézményben, beszüremkedését a prédikációkba és lelki gyakorlatokba is. Ilyesmi Európában ritkább. Magyarországon pedig egyáltalán nem jellemző. Hazánkban a New Age hatása némely populárisabb vonulata ellenére is inkább az elit szubkultúrákban jelentkezik, mint a tömegkultúrában, amelyet még talán ős hazájában sem hódított meg, még a legnagyobb divatja idején sem.

0: Kitekintés. Az új vallási jelenségek képviselői rendre megállapítják, hogy a nyugat történetének egyik legjellemzőbb vonása a transzcendenciától, a misztikától való menekülés. Szász Ilma szerint minden nagy vallásnak van misztikus irányzata, legyen az természetmisztika, monisztikus istenségmisztika, szentháromságmisztika, vagy Isten-ember misztika. És azt is hozzáteszi, hogy a különböző vallások misztikusai közelebb állnak egymáshoz, mint ugyanannak a vallásnak nem misztikus híveihez. Berger, Eliade, Luckmann és még jó néhány vallástudós ezzel szemben azt bizonyítják, hogy a transzcendencia és a misztikum rendre utoléri az előlük menekülőt, a különböző új vallási és kvázi vallási jelenségekben. Az is igaz, hogy a mai homo religiózus számára az innen-onnan megkapott, megszerzett, megvásárolt misztikum sok esetben az unaloműzés eszköze, egészségjavító terápia, sikeresség növelő kapszula, könnyen-gyorsan megvilágosodás kanyarokat levágó rövid útja, szellemi élményfürdő, magány oldó társas utazás. Ilyen esetekben is lehet első lépés mélyebbre, magasabbra, nagyobb távlatok irányában, ugyanis kilépés a gépies mindennapiságból, a merő pragmatikusból és haszonelvűségből, kilépés önkörömből, befelé én körömbe és felfelé a transzcendencia és misztikum felé. Ezek a misztikumok igen gyakran a zajos világ forgatagában érhetők el, vagy éppen a mindennapi zajokat túlkiabáló zajban, pedig csak a csend időtlenségéből léphetünk át, immár hétköznapi misztikusként, a társadalmi térbe és időbe. És ha az első lépés hiányzik, akkor a második helyett a transzcendensre csak hivatkozó, de annak energiáját, ihletét nélkülöző aktivizmus és teljesítmény jön létre. Nagyon nehéz megállapítani, mi a valódi és mi az álmisztika. Mi az olcsó misztikum és mi az igazi misztérium, miképpen azt is, hogy milyen arányú legyen a világra irányuló keresztény aszkézis és az öncélú, vagyis nem eszközjellegű keresztény misztika megfelelő ötvezete. Ebben Karl Rahner is csak annyit segít, hogy, idézem, az ember társadalmi lény, aki csak akkor létezhet, ha az emberi létezés valamennyi dimenziójában, társadalmi kapcsolatban áll másokkal. És ebből még világosabban megérthetjük, hogy a keresztény vallás egyházi vallás. Ugyanakkor ez az egyház Rahner szerint a misztérium egyháza lehet. A társadalmiság és a misztikum összekapcsolásának módját, vagyis a misztikából, misztika csendjéből születő, belátáson alapuló transzcendensnek önátadó, célracionális társadalmi cselekvés mikéntjét és hogyanját nekünk kell itt és most kimunkálni, egyaránt figyelve a misztika csendjére és az idők jeleire. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották a misztika szerepe az új vallásosságban címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Emmaus.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Már csak Kleofás meg a lökött barátja Tóbiás hiányoztak. Ezek a balfékek mindig mindenről lemaradnak, jegyezte meg Jakab, Alfeus fia. Nem csak a 12-ről, de még a 72-ről is, tette hozzá Bertalan. Ebben a pillanatban hallották a kopogást, az ő jelüket. Ki nyissuk? Kérdezte Tamás óvatosan. Péternél vannak a kulcsok, mondta András egy picikét epésen. Csak a mennyekországra vannak a kulcsai, és azok is csak jelképesen. Emeszt rábíztam Lévi Mátéra. Lévi Máté nagybátran kinyitotta az ajtót, Kleofás és Tóbiás álltak ott, méghozzá a ragyogó arccal. Hát te mitől vagytok ennyire feldobva? Jó hírt hoztunk, mondta Kleofás. Nekünk van még egy annál jobb is. Vette át a szót András, a mester megjelent Simon Péternek. Az a helyzet, hogy először az asszonyoknak, de mi csak mit tagadjuk, üres asszonyi fecsegésnek tartottuk, ismerte el Simon Péter. Elfeledve azt, hogy a mester olyan titokban avatta be a szamáriai asszonyt, amilyenekben minket sohasem. Állapította meg András, pici szomorkodással, majd hozzátette, és nem a mi kedvünkért támasztotta fel Lázárt, hanem kizárólag a nővére kedvéért. No és ti? Mi éppen Emmausba igyekeztünk, mert nagyon féltünk Jeruzsálemben. Kezdte Kleofás. Mit akadás, mi is, ezért zártuk be az ajtót, ismerte el Péter. Nagyon le voltunk lombozódva, csak azt hajtogattuk, hogy ezután mi lesz velünk. Folytatta Kleofás. Akárcsak mi, vallotta be Lévi Máté. Hirtelen szinte a semmiből egy kedves ismeretlen csatlakozott hozzánk, és azt kérdezte, hogy miről beszélgettünk. Kleofás hozzáfordult, de mondja te. Azt mondtam, hogy úgy látszik, ő az egyetlen Jeruzsálemben, hogy mi történt ott ezekben a napokban, közölte Kleofás. Honnan gondoltad, hogy az illető Jeruzsálemből jött? Kérdezte Fülöp. Mintha valahonnan ismerős lett volna, felelte Kleofás, majd így folytatta, mi persze aprólékosan elmondtunk neki mindent, amiről tudtunk. Még azt is, hogy az asszonyok híradása után, biztos, ami biztos, közületek is többen kimentetek a sírhoz, és ti sem találtátok. És erre az illető mit mondott? Kérdezte Barnabás, eléggé ingerülten. Azt, hogy próbálom szó szerint idézni, ó ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes profétánál megmagyarázta nekünk, amit az írásokban az eljövendő Isten fiáról írtak. Hát bizony, ezért ugyancsak irigyelhetünk titeket, szólalt meg Simon Péter. Közben odaértünk a faluhoz, ő pedig úgy tett, mintha tovább akarna menni, de mi marasztaltuk. De ezt inkább mondjad te, adta vissza a szót Tóbiás Kleofásnak. Azt mondtuk neki, hogy maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Erre ő betért velünk a fogadóba, és amikor asztalhoz ültünk, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekünk. Ekkor nyílt meg a szemünk, és felismertük, de a következő pillanatban már eltűnt. Mi pedig visszafelé jövet azt mondogattuk egymásnak, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Nagy-nagy csend lett, csak nagy sokára szólalt meg János, pedig hát azt is mondta a mester, hogy az utolsókból is lehetnek elsők.
2: Légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Hitték, hogy föltámadt, hiszen evett velük, és megmutatta nekik sebeit, sőt egy alkalommal 500 embernek jelent meg. Mégis mindvégig volt benne valami furcsa. Például, amikor zárt ajtón lépett be hozzájuk. Folyton azt érezték, mintha már búcsúzóban lenne, és ettől elszomorodtak. Ekkor Jézus összetrombitálta és kivitte őket Betánia közelébe, elvitte őket a légi parádéra. Pillanatok alatt teljesen belefeledkeztek a léggömbök méltóság teljes emelkedésébe, a sárkány repülők sejmes suhanásába, a vadászgépek cikázásába, a műrepülők dugóhúzóiba, az ejtőernyős szélbeugrás csodájába. Jézusnak kézzel-lábbal kellett jeleznie, hogy valami nagyon fontosat szeretne mondani. Be kell teljesednie mindannak, amit róla Mózes törvényében, a profétákban és a zsoltárokban írtak. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ennek, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ezzel megáldotta őket, és áldásra emelt kezével csodaszépen felemelkedett. Ekkor két fehér ruhás termet mellettük, és megszólította őket. Galileai férfiak, mit álltok itt égrelmel tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint a szemetek láttára most csodaszépen a mennybe emelkedett. Mert megmondta, hogy csak az megy föl a mennybe, aki a mennyből szállt alá, mondta Péter. Hát persze, és azt is mondta, hogy ő az égből alászállott kenyér, tette hozzá János. Egyszerre minden világos lett, és mindannyian nagy örömmel tértek vissza a Jeruzsálembe.
0: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
1: Emmaus, légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.

0: másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na ez az első kérdés, ez egy általános ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem
1: szerintem.
2: Is hétköznapi nem. Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú, de jól mondod, hát, de nem igaz. Tehát nem csak a hitetlenek, hanem a hívők is felteszik ezt a kérdést. És hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy, és akkor lehetne sorolni még
2: egy szóval példát. Sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól egy bizonyos tragédia során.
1: Én is tudok jönni, persze. Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől. Rádől, az emberekre meghalnak sokan, ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádölt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt, itt
2: de ha jó úton jársz, akkor is.
1: Akkor is rám dőlhet, így van.
2: Lehet
1: alatta. Így van.
2: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
1: Hát engem valahogy megnyugtatott.
2: Az Úr most miért hagyta, hogy azok, akik közel álltak hozzá.
1: A jó Isten, ő, ha kérjük, segít. Azt mondod, miért hagyja, és ráadásul nem
2: de
1: tudjuk.
2: De segít mindig,
1: persze.
2: Amikor kéred? De
1: nem tudjuk egy csomó
2: lehetséges,
1: mindent.
2: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
1: hát
2: veled az
1: hagyne.
2: Úton,
1: igen.
2: Amikor azt mondod, igen. Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts igen. Utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy igen. Ő segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
1: nem
2: alapján
1: tudjuk.
2: Segíthet,
1: szerintem nem
2: vagy nem
1: van.
2: Segíthet. Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
1: Nincs.
2: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy tehát egyrészt szerintem nem tudunk
2: hogy
1: semmit.
2: Hogy mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, vagy egy isteni csoda volt.
1: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami ami miatt te életben maradj.
2: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
1: Szerintem ez egy valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
2: De mi az, ami
1: hát
2: fontos?
1: Mi nem fogjuk tudni,
2: Mi nem fogjuk tudni, mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne, hogyha valamilyen tragédiát lát, és akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már

0: hallgatott ő is minket.
1: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva, őket miért nem mentette meg Isten?
0: Na tessék.
1: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van. Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmébe, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Nem ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést.

0: Földön csak földi állapotot tudunk most így elképzelni, vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek. De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos, imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, nem pontosan úgy élné meg, de
1: így van. Neki nem az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett, Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember,

0: akkor minden rendben van.
1: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. De a halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
2: Mert tehát felszabadítja.
1: És felszabadítja, szerintem a halál ez is, ezt is jelenti.
0: Az élet meg egy büntetés?
1: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk? Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk. Ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a Jóisten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, mintha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, akkor feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatalember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatalember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha azt mondod, van András közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás. Nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntéshelyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen.
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolsz? Nem viszből kérdezem.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha.
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, és ténylegesen akkor, vannak hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy bibliai alapon.
1: Bibliai alapon nem lehet.
0: Nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálom.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is visszacsinálni, hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert
0: bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: azt vagy kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt. Mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki
1: téved. De nincsen ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni.
0: Na.
2: Mert mi a világ ahhoz van hozzá, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az nap, is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: Pálapostól megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez
1: szerint... Hát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudjuk dönteni azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen. Megfelelő irányba megy. El tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved, szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelez.
1: Milyen érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem. Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyette mi csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni. Érzés, tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem megyek.
2: Nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölygött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették. Igen. Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen, most akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe, Laci azt esetlen? A tudást...
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: Jó, hát itt mondjuk beleszámít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Ő se nagyon tudva, és nem tud, honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megváltót küldi keresztfára? Nem tudhatta.
0: De igen, és hát azt mondja, nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.
0: Nagyon megbánta.